A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A vidra és a róka. A vidra meg a róka már régóta jó barátságban voltak. Egy aprócska falu határában éldegéltek. A vidra a tóparton épített magának otthont, a róka pedig az erdőben vájt vackot magának. Habár régi jó cimborák voltak, a ravaszdi róka mégis állandóan borsot tört a vidra orra alá. A békés vidra pedig mindig szó nélkül tűrte a róka tréfáit, ám idővel nála is betelt a pohár. A vidra éppen azon morfondírozott, hogyan leckésztesse meg a rókát, mikor szembe jött vele a ravaszdi. Szervusz, barátom, rég láttalak, hogy telt a nyarad? Kérdezte a róka.
1: Köszönöm,
0: jól telt. Hát neked, rókakoma? Igazán pompás volt, kár, hogy vége. Most már készülnünk kell a fagyos térre, mondta szomorúan a róka. De tudod mit? Támadt egy remek ötletem. Vendégeljük meg egymást, mielőtt még beköszönt a tél.
1: Legyen, ahogy akarod,
0: válaszolt szűkszavúan a vidra. De mondd csak, rókakoma, melyikünk legyen az első? Kezd te a főzést, én valami különlegeset akarok készíteni, és az még időbe telik. Válaszolta sejtelmesen a róka, megbeszélték, hogy másnap a vidránál találkoznak. A vidra pedig, ahogy igazi jó vendéglátóhoz illik, már kora hajnalban elkezdte a sürgésforgást. Először kiment a tóhoz. Megfogta halat a vacsorához, majd egész nap takarított, kifényesítette a vackát. Estére incsiklandóan finom vacsorával készült a barátjának. Volt ott sült hal, néhány szem kagyló, csigák és tápláló hínársaláta. A rókának a nyál is összefutott a szájában, mikor meglátta a sok finomságot. Vacsora alatt kedélyesen elbeszélgettek egymással, majd mikor a róka teleette magát, megköszönte az ízletes vacsorát és hazament. Másnap a rókakomán volt a sor. Ám a ravaszdi egész nap csak henyélt, az árnyékban szunyált, és mancsát sem mozdította, hogy vacsorát főzzön a vidrának. Mikor beesteledett, a vidra elbattyogott a róka odvához, és igencsak meglepődött, mikor megpillantotta a rókát, az üres asztal mellett ült, és az eget kémlelte. Jó estét, rókakoma! Itt vagyok. Megjöttem vacsorára. Ám a róka csak némán ült tovább, mintha meg sem hallotta volna a vidra szavát. Haló, rókakoma! Megjöttem! És kissé felemelte a hangját. Ne haragudj, észre sem vettelek, annyira elmerültem a teendőkben. Történt ugyanis, hogy összetalálkoztam az állatok királyával, és ő azt parancsolta, hogy figyeljem egész este az eget, és szóljak, ha veszély leselkedik ránk. A jóhiszemű vidra kissé furcsálta a dolgot, de a király szavában csak nem kételkedhetett, így hát fogta magát, és üres gyomorral hazament. Aztán másnap újra felkereste az erdőben a róka odvát. Ám a finom vacsora helyett most is csak egy üres tányér várta. Jó estét, rókakoma! Köszönt a vidra, ám a róka észre sem vette. Egyre csak bámulta a földet. Rókakoma! Ne haragudj, elkalandoztam, újabb megbizatást kaptam. Most a földet kell figyelnem egész nap. Sajnos ezért nem jutott idő a vacsorára. Kért elnézést a róka. Ám most már a vidra is sejtette, hogy a róka csúfot űz belőle. Mégsem szólt semmit, csak kissé bosszúsan hazacaplatott, s közben azon morfondírozott magában, hogyan vágjon vissza a hazug rókának. Egyre csak törte a fejét, de nem jutott eszébe semmi. Aztán, mikor beköszöntött a tér, az egyik különösen hideg reggelen a vidra összefutott a rókával az erdőben. Jaj, de jó, hogy látlak, barátom, ki tudnál segíteni egy kis harapni valóval? Már vagy egy hete egy falatot sem ettem, könyörgött a róka. Bárcsak tudnék segíteni, de most nekem is üres az éléskamrám, felelt a vidra, és közben eszébe jutott valami. Hanem azt hiszem, mégis fogok tudni neked segíteni. Megtanítalak, hogyan kell halat fogni. A rókor repesett az örömtől, és azt gondolta, ezentúl mindig jut majd neki néhány friss hal. Na akkor most jól figyelj, kezdte a vidra. Éjjel menj ki a tópartra, és vágj a befagyott jégen egy léket. Majd lógasd bele a farkad a vízbe, és figyeld meg, mire fel kell a nap, annyi hal fog csüngeni rajta, hogy egy hétre jól laksz, füllentette a vidra. De jól vigyázz, közben moccannod sem szabad, különben elijeszted a halakat. A róka figyelmesen végighallgatta a vidra tanácsait, aztán hazament. Majd mikor éjfélt ütött az óra, kiment a befagyott tóhoz, és úgy, ahogy a vidra mondta, léket vágott rajta. Azután összeszedte minden bátorságát, és bedugta a farkát a jéghideg vízbe. Báhú, kiáltott fel a fájdalomtól, és mintha csak ezernyi tű bögdöste volna. Ám az éjség nagy úr, a róka pedig a finom halakra gondolt, akik a tóban lubickolnak, és rögtön összekapta magát. Belelógatta a farkát a vízbe, és összeszorított fogakkal várta, hogy felkeljen a nap. Teljesen átfagyott, mire a nap első sugarai megjelentek az égen. Akkor a róka megpróbálta a farkát kihúzni a vízből, ám az meg sem mozdult. Biztosan annyi hal van rajta, hogy felemelni sem lehet, gondolta magában a róka, közben egyre csak rángatta, de mint hiába. Arra vazdi bizony, ott ragadt, a farka belefagyott a tó jégtakarójába. Szégyen szemre meg kellett várnia, hogy az emberek kiszabadítsák onnan. Így esett, hogy a vidra Móresre tanította a rókát.

Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Elment Péter tököt venni, elfelejtett pénzzel menni. Hogy a sültök? Ennyi s ennyi, de nem volt mit elővenni. Elmaradt a sültökvétel, étlen maradt szegény Péter.
0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
3: Sziasztok, én Kovácsovics Fruzsi vagyok, és most én mondom nektek a mesét. Szepes Mária, Pöttyös Panni az iskolában. A vízcsepp törpék. Nagymama, aki ismerte az eseményeket, rögtön tudta, hogy Panni a baba nagymosás kalandos történetét rajzolta a naplójába. A baba nagymosáshoz Jutka áthozta a teknőjét, ami még nem lett volna baj, de útközben találkozott Kockás Petivel, és egyszerre Peti is csatlakozni akart a nagymosáshoz. Mindjárt jövök, mondta Jutkának. Te csak menj előre. Amikor Jutka elmondta a dolgot Panniéknak, mindhárman valami rosszat sejtettek, és sejtelmük beigazolódott, mert néhány perc múlva megérkezett Kockás Peti úgy megrakva, mint egy teherautó. Egy csatahajót, három csónakot, egy vitorlást, két nagy úszókacsát, egy gumikereket és egy felfújható cápát hozott magával. Én a kádban akarok nagymosást csinálni, jelentette ki határozottan. Tele fogom engedni vízzel. Csúrik.
4: Úgy,
3: kérdezte a nagymama. Azért cipelted át ezt a hajóhadat? És ha szabad kérdeznem, mit akarsz kimosni abban az egész kádvízben? Péterke egy kicsi zavarba jött.
4: A vitorlás vitorláját,
3: mondta ki azután egy szuszra. A múltkori ütközetben egészen bepiszkolódott az ágyú tűzben, és ezt a buta nagycápát is jól meg kell sikálni, mert folyton sárban hempereg a tenger alatt. Most már egészen gyorsan és folyékonyan beszélt. Érdekes, bólogatott a nagymama. Ha nem mondod, még azt hittem volna, hogy óriási pancsolást akarsz rendezni a fürdőszobában nagymosás ürügyén. De azt előre megmondom, hogy a kádat nem lehet teleengedni vízzel. A lavorban ellenben kimoshatod a vitorlát, ha mindenáron akarod. A fürdőszoba ajtót pedig minden esetre hagyjátok nyitva, hogy lássam, mi folyik oda bent. A fiúk nem is szoktak nagymosást csinálni, szólt közbe Panni. Anyukám azt mondta, hogy a fiúk és a lányok mindenben egyenlők, vágott vissza Peti. És ez mindenkire érvényes? Kérdezte nagymama. Igen, bólintott Peti. Akkor miért mondtad azt tegnap, hogy Panni nem lehet mozdonyvezető vagy tűzoltó, mert lány? Az más, pirult el Peti. Mekkora az a vacak lavor? Kérdezte csak azért, hogy ne kelljen megmagyaráznia, miért egyenjogú ő Pannival mindenben, és Panni miért nem egyenjogú ő vele egy csomó dologban. Mert nagymamák az ilyesmit nem szokták megérteni. Na, az a lavor nem vacak, oktatta a nagymama. És éppen elég nagy ahhoz, hogy ha komolyan veszed a vitorla nagymosást, akkor nagyszerűen sikerüljön. A gyerekek bevonultak a fürdőszobába, az ajtót nyitva hagyták. Perceken belül óriási locskolás, nevetés, sikongatás hallatszott ki a nyitott ajtón. Nagymama az ágyból sajnos nem látott rá a kádra. Arra sem gondolhatott, hogy öreg esernyője, amely ott lógott a fürdőszoba fogason, milyen eredeti ötletet fog sugalni Kockás Petinek. És így már csak a befejezett tényekről értesült. Amikor a kislányok átszóltak telefonon Peti anyukájának, hogy legyen szíves száraz ruhát meg cipőt áthozni a kisfiának, és Peti anyukája hazavitte tetőtől talpig csuromvizesre ázott csemetéjét, Panni is, Jutka is őszintén elmondta nagymamának, mi történt a fürdőszobában. Először is Kockás Peti meglátta az esernyőt. Az esernyőről eszébe jutott a kirándulás, és az, hogy az öreg esernyő milyen nagyszerűen elijesztette az esőt. Megkérdezte a két kislánytól, mit gondolnak, ha a zuhanyvizét is elijesztené-e. Persze súgva kérdezte, nehogy a nagymama meghallja. Azt mondta,

0: rémületükben rossz irányba csavargatták. Minden esetre nem csak Peti, hanem Fanni, Jutka és a kutyus is megázott. Amikor mindannyian szárazba öltöztek, és Mackót is ledörzsölték egy törülközővel, a kislányok befejezték a babanagymosást. A szép, tiszta babaruhákat kivitték a konyhába megszárítani. Két szék közé párgát feszítettek ki, ráteregették a ruhákat, még csipeszekkel is megtűzködték, mint ahogy nagymama az udvaron. A konyhában ugyan nem kellett attól tartani, hogy a szél lefújja a ruhát, de így mégis igazi volt a nagymosás. Hát a szél nem is repítette le a babaruhát a spárgáról. Szépen ott maradt minden a csipeszek alatt, a partedli kivételével. Mert az bizony hiányzott. Akkor tűnt el, amikor a kislányok bementek rendbehozni a fürdőszobát, és Mackóra bízták a ruhák őrzését a konyhában. Ó, hagyjuk azt a partedlit, ne erőltessük rá szegény Mackóra, mondta a nagymama. Majd elhordja Jutka babája köténynek. Ezt a babakötényt pedig nyugodtan kiszedhetitek a konyhaasztal vagy a konyhaszekrény alól, mert Mackó valószínűleg oda tuszkolta be.
1: Csukás Mese Rádió. Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy habos-babos rejtély érkezik. Így szól. Ez a dolog a fürdőszobában lakik, és mindig segít tisztán tartani a kezed. Ha víz éri, csúszóssá válik, és buborékokat csinál. Lehet illatos, színes, vagy teljesen átlátszó. Kézmosásnál nélkülözhetetlen. Mi lehet ez? Persze, a szappan! Imádom a gyümölcsillatú szappanokat. Olyan finom az illatuk. Képzeljétek, szülinapomra sokfélét kaptam. És a legkülönlegesebb köztük a málnás levendulás. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.

Döbrentei Ildikó, a Csiga család meséje. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Csiga család. Heten voltak. Csiga mama, Csiga papa és 5 Csiga csemete. Mindegyiküknek volt saját háza és uzsonnás táskája. Csiga mama minden reggel letépett egy friss salátalevelet, azt hétfelé osztotta és a táskákba csomagolta. Csiga papa kiadta a jelszót. Megvan már az eleség, indulhatunk feleség. És elindultak libasorban sétálni. Elől ment Csiga mama, mögötte bámészkodott 5 Csiga csemetéje, hátul vigyázott rájuk Csiga papa. Minden nap megmászták a virágos dombot. Fölfelé lassan kapaszkodtak, lefelé gyorsan csúsztak. Lassan mászik Csiga biga táskájában eleség. Mászik véle lánya, fia, Csiga biga feleség. Lefelé gyorsan csúsztak. Gyorsan csúszik Csiga biga, kéne már az eleség. Éhes lett a lánya, fia, Csiga biga feleség. A domb aljában kicsomagolták az eleséget, és eszegetni kezdtek. Arra ment egy éhes tücsök. Nagyot kordult a gyomra. Mennyi finom saláta, megenném egy falásra. A legkisebb Csiga megsajnálta az éhes tücsköt. Adott neki egy falat salátát. Tovább beszegett.

0: Arra repült egy csavargó madárka. Vágyakozva pillantott a salátára. Mindjárt vígabb lennék, ha egy kicsit ennék. A legkisebb csiga megsajnálta a csavargó madárkát, adott neki is egy falatot. Megint tovább eszegettek. Arra futott egy véznanyúl. Úgy lihegett, mint egy fújtató. Reggel óta szaladok, adjatok egy falatot! A legkisebb csiga a véznanyulat is megsajnálta. Neki adta az utolsó falatját. Mikor befejezték az eszegetést, összecsomagoltak és hazaindultak. Elfáradt a csigabiga, elfogyott az eleség. Elfáradt a lány, a fia, csigabiga feleség. A virágos domb tetején szembe jött velük a forgószél. Úgy zúgott, búgott, mint egy búgó csiga. A csigacsemeték mindjárt elfelejtették a fáradtságot, és csúfolódni kezdtek. Búgó csiga, búgó csiga! Elhallgassatok! Röstelkedtek a csigaszülők. Ne csúfolódjatok, kérjetek szépen bocsánatot! Ám a nagy zúgás-búgásban a csigacsemeték nem hallották meg a csöndes szülői szót. Búgó csiga, brrr, brrr! Megelégelte a csúfolódást a forgószél. Majd adok én nektek búgó csigát, egyszer voltam nálatok, elviszem a házatok! Azzal fogta, és felragadta mind a 7 csigaházat. Megforgatta, megpörgette, mint a porszemeket. Egyszer voltam nálatok, forgatom a házatok. Úgy játszott velük, mintha labdázna. Mikor kijátszotta magát, visszapottyantotta a házakat a csigák hátára, és hahotázva elnyargalt. Ugye jó tréfa volt? Mi az a tréfa? Szepegte a legkisebb csiga. Fáradtan érkezett haza a csiga család. Hang nélkül rakták le az üres uzsonnás táskákat. Holnap bocsánatot kell kérnetek a forgószéltől, jelentette ki csiga papa. És minden rendbe jön, tette hozzá csiga mama. Igen, mama, igen, papa, jó éjszakát, mama, jó éjszakát, papa, válaszolták kórusban a csemeték, és bevonultak a házaikba. Aludj te is, kicsim, simogatták meg a csiga szülők a legkisebbet, aki még mindig ébren téblábolt. Azután házukba vonultak a szülők is. Az ajtót belülről jól bezárták. Bezárkózott csigamama, elaludt csigapapa, bebújtak a testvérek. Csak a legkisebb csiga motoszkált a háza körül. Itt volt! Itt van! Nem, ez nem az! Ez az! Nem, ez sem az! Hol van hát? Hol az ajtóm? Nincs meg az ajtóm! Segítség! Elveszett az ajtóm! Próbálta előről, próbálta hátulról, próbálta jobbról, próbálta balról, de hiába. Nem tudok bemenni a házamba, segítség! Abban a pillanatban megzörrent mellette a fű. Ott állt az éhes tücsök. Megreccsent fölötte az ág. Ott ült a csavargó madárka. Megdobbant előtte a föld. Ott magasodott a véznanyúl. Mit segítsünk, legkisebb csiga? Keressétek meg az ajtómat! Az ajtódat, de hiszen ott van, kezdte a nyúl. A házadnak a, folytatta a madárka, tetején, fejezte be a tücsök. Ó, jaj, jajgatott a legkisebb csiga. A forgószél fordítva adta vissza a házamat. Ne búsulj, legkisebb csiga, segítünk mi a bajodon. S a tücsök, a madárka, meg a nyúl addig hórukkolt, míg a házat visszafordította a talpára. Tessék, legkisebb csiga, az ajtó! Fáradj be rajta! Nyugodalmas jó éjszakát! Köszönöm, barátaim! Ásította kimerülten a legkisebb csiga. Jó éjszakát, világ! És úgy aludt reggelig, mint a bunda. Reggel napsütésre ébredtek. A forgószél újra vidáman táncolt a réten. Nem vagy búgócsiga, nem vagy búgócsiga, kiabálták neki kórusban a csiga csemeték. A forgószél örömében úgy elnyargalt, hogy aznap elő sem került többet. Csigamama friss saláta levelet tépett, hétfelé osztotta, az uzsonnás táskákba csomagolta, Aztán tépett még egy levelet. Három felé tépte, s adott a tücsöknek, a madárkának, meg a nyúlnak is. Dzsiga papa rázendített. Megvan már az eleség, indulhatunk, feleség! És elindultak a virágos domb felé. Elől ment Dzsiga mama, mögötte bámészkodott az öt dzsiga csemete, hátul vigyázott Dzsiga papa. Mellettük mászott a mindig éhes tücsök. Fölöttük repült a csavargó madárka, előttük nyargalt a vézna nyúl. Aki nem hiszi, keresse meg őket a réten.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: A macska cicó, népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszony kapni az erdőben. Ahogy ment mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik azt mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul, azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeélezgette mind egy csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta, azt mondja. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szülni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg ki a mennyasszonyod. Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza? Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát, én téged cicót hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. de a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta, így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda, de ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat, incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Halihú!
3: Jó reggelt mindenkinek!
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Baros úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
5: Boros

0: Móra Ferenc, Szellőcske, Szelecske, Szél. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Gáborka kint hevert a vad szőlőlugasban. Szagos fodor ment a virágokból volt a derékalja, puha gyebből a vánkosa. Szellőcske pedig ott ringatta magát fölötte az ágakon, s nagy dudorászva megcirógatta a lombokat. Nagyon szép nótákat dúdolgatott, bizonyosan mindnyájan hallottátok már tőle. Álom, álom, édes álom, szállj le rája könnyű szárnyon, szempilláit fogd le lágyon, álom, álom, édes álom. Ki dadolgat itten? Kérdezte Gabika, mikor már nagyon sokáig hallgatta az altatót. Ki cirogatja az arcomat? Szellőcske nagyot kacagott. Lírum lárom, pajdikám, nem ismertél, ugye rám? Szellőcske az én nevem, vidám az én életem. Hip-hop, ide-oda lebegek, hűsítem a meleget, enyhítem a hideget, virágokat ringatok, pilléket csókolgatok, kergetőzöm a madárral, rétek erdők illatával a levegőt frissítem. Aki engem nem szeretne, nincsen olyan senki sem. Ennyi, de csak jó isteneket, kedves szellőcske! Egész nap futkározol, bújócskázol, hintálgatsz, danolgatsz, de hát iskolába nem kell neked járnod. Nem ám, mert én még kicsike vagyok, de ha akkora leszek, mint a bátyám, akkor majd én is megpróbálkozom vele. Tudom, hogy örülnek majd a gyerekek, ha letörülgetem az arcukról a verejtéket, mikor nehéz lesz a számtani feladat. Hát bátyád is van, szellőcske. Van bizony, az csak a mulatságos fickó. Ej, de szeretném megismerni. No, megállj, majd előhívom, hogy mulattasson. Nekem úgyis másfelé van dolgom. A szegény föld népét kell megnéznem, azokra nagyon ráfér egy kis hűs huvallom. Szellőcske megrázkódott, egyszer-kétszer belefújt az aranysípjába. Hát, uram teremtőm, egyszerre táncolni kezdtek a falevelek, s fönt az égen szép lassan ballagni kezdtek a bárányfelhők. Megérkezett Szellőcske bátyja. Ő táncoltatta a leveleket, ő terelgette a fellegnyájakat. Gabika örömmel kiáltott elébe. Nini, te híres, hiszen én téged ismerlek, te vagy a Szelecske, te szoktad olyan magasra felvinni az én sárkányomat, hát mi jóban fáradsz? Sóhajtok, szélmalmokat hajtok, a vizen a hajót repítem, segítek a búzát szelelni, madárnak tengeren átkelni, a harangszót szétvinni messzire, az Istennek ő dicsőségére. Hát még mit tud Szelecske? Borbé tányért táncoltatni, kalapot lekapogatni, homokhegyet rakosgatni, de jaj, nekem sietek, bátyám, uram, közeleg! A kék szemű fodor ment a virágok, ilyetten lapultak a földre, a vadszőlő ágak jajgatva verődtek össze, recseget, ropogott Gabika feje fölött az egész lugas. Olyan sűrűn hullott a homok, mint az apró szemű eső, s valami ijesztő bömbölés hallatszott a levegőben. Böm, böm, böm, aki tud, jól teszi, hogyha fut, sebesen elülem, aki nem tud, elviszem, hi-hi-hi-ha-ha, senkinek sincs kegyelem, villámos tort forgatok, mennydörök, ha pattogok, rászkódik a föld bele, hi-hi, ha dobog a lovam lába, porkavarog a nyomába, s a fejemmel elérem a felhőket az égen, ha-hó, ha-hó, ha-hó, ha-hó, kirobok, kisivít, midörög, lábam alatt a mező dübörög, húj, húj, miropog, erdő csikorog, akire én ráfújok, elszalad, meg nem áll, én vagyok a szélkirály, jaj, jaj, jaj, a szélkirály. Gabikának ilyettében elállt a szíveverése, Szeretett volna elszaladni, de meg sem bírt mozdulni. Sikoltani akart, de egy hang nem jött ki a száján. Ja, Istenem, mindjárt elviszi a szél király, már érezte a hideg lehelletét a homlokán, már a kezét is megfogta. Hát, mikor a szemét kinyitja, akkor látja, hogy apuka keltegeti, az fogja a kezét. Szaladjunk, öcskös, mert mindjárt elkap bennünket a szél király. Hadd tegyelek a zsebembe, hogy meg ne találjon. Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar. Lángolt az ég, rezgett a föld, sírtak a felhők, csikorogtak a fák, amerre a hatalmas szél király vágtatott. De Gabika már nem félt tőle, ott ült az ablaknál édesanyja ölében.
0: A Szellőcske Szelecske Szél című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak, de csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végigrakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit, és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatól. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az igazságos. Csuka fogta róka. Egyszer egy időben élt egy szegény varga. Hát nem sok haszna volt, mert szegény volt a nép. Nem sokat dolgoztattak vele. Kiment a patak partjára halászgatni, hogy ő es tudjon élni. Hát amikor figyelembe veszi, látja, hogy vergődik valami. Hát egy róka összeverekedett a csukával. Úgy összeverekedtek, hogy az egyik a másiktól nem tudott megszabadulni. Oda ment a szegény varga, és megfogta mind a kettőt, felvette a vállára. A szájik össze volt akadva, a fogik annyira belément egyik a másiknak a húsába, hogy hát nem tudtak elszakadni. Felvette a vállára, és gondolta magában, elmegyek Mátyás királyhoz. Megmutatom, hogy én mit fogtam. Hát, ha megjutalmaz érte. El is ment. Elérte a palotát, amikor az ajtóhoz ért, hát nemigen akarták beengedni, mert itt őrség van. De addig rimánkodott, addig könyörgött, hogy hát ő mi áradban van, s szegény ember, hogy ő es akarna valami jutalmat kapni, hát azt mondja az első ajtónál álló őr, hát igen, beengedlek, hogyha fele jutalmadat nekem adod. Na hát, oda kellett ígérje, mert ha nem, hát nem kap semmit. Oda ígérte a felit neki. Amikor elérte a másik ajtót, ott es az őrség szembeszállott vele, hogy nem lehet ám a királyhoz akárhogyan bé menni. De neki a csukát bé kellene, hogy vigye, s a rókát. Hát igen, azt mondja, ha felit nekem adod a jutalomnak, akkor bé mehetsz. Hát annak es neki kellett, hogy ígérje a felit. No, akkor bé vitte, és megmutatta a királynak. Mátyás királynak. Felséges királyom, azt mondja, csuka fogta róka, róka fogta csuka, a szegény varga fogta mind a kettőt. Hát a király azt mondja, hát mivel jutalmazzalak meg téged ezért? Azt mondja a szegény varga, hogy ő kér 100 jó suhogós mogyoró botot. Hát miért követeled ezt, mikor te nem vagy bűnös, semmi rosszat nem tettél? Te elhoztad ezt nekem, hogy én ezért jutalmat adok neked. Hát elpanaszoltam, hogy az őrök elkérték tőle, ő neki semmi jutalma nincs, akármennyit adna, de nincs neki semmi, mert el kell osztogassa. Azt mondja a király, nem baj, ők megkapják azt a jutalmat, amit kértél, és te megkapod azt, amit én adok neked. Akkor adott neki egy tál aranyat, és azokat a magyaró botokat az első ajtónál megkaptak 50-et, a másodiknál es 50-et, kivitték őket, reáhúzták a deresre, úgy reávertek, mint a cseke a tehenyire. Szegény varga elment haza, s boldog lett a tál aranyval, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Bálint Ágnes, Frak és a foci. Egér Pongyolában történetét fogjátok hallani. Fraknak reggelenként, ébredés után azonnal valamilyen étel jutott az eszébe. Rántott szelet, túrós gombóc, sonka kövérje, vagy virsli pongyolában. A palacsinta tésztába mártott és zsírban kisütött virslit különösen szerette. De örömmel ette az előző napról maradt tarhonyás húst is. Frakra sok mindent lehetett mondani, csak azt nem, hogy válogatós. Irma néni vajaspirítós szokott reggelizni. Frak azt is nagyon szerette. Mihelyt a ház megtelt a pirított kenyér illatával, sietett a konyhába, hogy le ne maradjon Irma néni reggelijéről. Frakkocskám, te már reggeliztél, emlékeztette Irma néni, aki jó háziasszony módjára addig nem ült asztalhoz, míg az egész ház népét jól nem lakatta. Menj szépen a helyedre, és hagyj engem nyugodtan enni. Én csak egy kis vajaspirítóst, szepeget Frak. Csak legalább a héját. Úgy szeretem. Mit nem szeretsz, te Frakkocska, sóhajtott Irma néni, és már nem is ízlett neki a pirítós. Odaadta Fraknak, aki nagy gyönyörűséggel ropogtatta. Most igazán menj a helyedre, szólt rá Irma néni, miközben szelt magának egy kis sajtot. Úgy sem kapsz többet, mindenki mondja, milyen kövér vagy. Csak nézem, ma az nem hizlal. Ezt Irma néninek is el kellett ismernie, mégis zavarta, hogy Frak ott ül vele szemben, pillantását a sajtra felfüggesztve, mert ha csak nézte volna. De sóhajtozott, és szívettépően. A nagy sóhajtozástól megvékonyodott a horpasza, és Irma néninek egy idő múlva az a kényelmetlen képzete támadt, hogy egy éhező kutya lesi a szájából a falatot, amely ezek után meg is keseredett, és Frakhoz vándorolt. Alig, hogy Irma néni reggelijét közösen elköltötték, Frak megnézte, mit csinálnak a macskák. Nagy örömére még javában reggeliztek, bögréjük félig volt tejjel. Mit nyammogtok itt az ételen? Dugta közéjük Frak az orrát. Látszik, hogy nem vagytok éhesek, csak szokásból esztek. Menj innen, Frak, kiabálták a macskák. Te már reggeliztél? Régen volt, talán igaz sem volt. No, és ha régen volt? Lukrécia nem volt rest oda menni a holchoz egy szakkönyvét. Tessék, itt írja a könyv, hogy a kutyákat csak naponta egyszer, lehetőleg este felé kell etetni. Csak ugyanezt írja, dugta oda szerénke a fejét. És van kép is ebben a könyvben. Míg a macskák a kutyák tartásáról szóló szakkönyvet tanulmányozták, Frak mindkét bögréből kihörpintette a tejet és odébb állt. A macskák Irma nénihez mentek panaszra. Frak már megint kilefettyelte a reggeli tejünket. Irma néni éppen a későnkelő Károly bácsi reggeliét készítette, újra teletöltötte a macskák tányérját, azután tovább szeletelte a füstölt kolbászt. Alig ült Károly bácsi az asztalhoz, megjelent Frak. Házi kolbász! Fölséges jó szaga van! Károly bácsi kezében megállt a villa, Irma néni felsikoltott. Nehogy adj neki, ő már reggelizett. Tudod, hogy mindig ő az első, azon kívül evett az én reggelimből, sőt, a macskák tejét is megitta. Mars innét, Frak! Mordult rá Károly bácsi szigorúan. Mars a helyedre! Frak elkódorgott és lefeküdt a kis piros szőnyegre, amely az ő konyhai helye volt. Onnan lövelt fájdalmas pillantásokat a kolbász felé, közben sóhajtozott. Micsoda ízek! Micsoda zamatok! Ha én ebből csak egy morzsikát is ehetnék! Károly bácsi eltolta maga elől a tányért. Így nem lehet reggelizni. Megkeseredik a számban a falat. Frak reménykedve csóválta a farkát. Ide azt a keserű falatot, ide gyorsan, hogy bekaphassam. Károly bácsi már dobta is volna oda a kolbászt, ám Irma néni közbelépett. Frak, azonnal menj be a szobába, hagyd Károly bácsit nyugodtan reggelizni. Igen, igen, helyeselt Lukrécia. Semmi keresnivalója itt, elvére ő már reggelizett. Egyesült erővel betuszkolták Frakkot a szobába, rácsukták az ajtót, Károly bácsi pedig visszaült az asztalhoz, a szobából azonban fájdalmas szűkölés hallatszott.
2: Nézni se szabad! Már nézni sem hagyják! Szívtelenek! Lelketlenek! Ha én abból a kolbászból csak egy icuri, picurka falatot etnék.
1: Károly bácsi úgy érezte, fűrészport rág. Végül is fogta a maradék kolbászt, és elindult vele a szobaajtó felé. Irma néni hiába sivalkodott.
2: Már reggelizett, ne felejtsd el, Károly, hogy már reggelizett.
1: Nyílt az ajtó, a kolbász eltűnt, Frak feneketlen bendőjében. Miután Irma néni kiheverte a reggelivel járó megrázkódtatásokat, elhatározta, hogy rendet csinál az éléskamrában. Új papírcsípkokat tesz a polcokra. Alig kezdte el a rendezgetést, mindenütt egérnyomokat talált.
2: Lukrécia, szerényke!
1: Hívta bosszúsan a macskákat.
2: Nézzétek, hogy összerágták az egerek a szalonnát. Kifolyt a liszt, a rizs, a búzadara, mert az egerek lyukat rágtak a zacskókba. A porcukornak pedig egérszaga van, szagoljátok csak meg.
1: A macskák megszagolták és kénytelenek voltak elismerni, hogy tömény egérszaga van.
2: Megérdemelnétek, hogy ezzel édesítsem a kásátokat, mondta Irma néni mérgesen. Mégiscsak hallatlan, hogy két macska van a házban, és az egerek mindent összerághatnak.
1: Szerényke bűntudatosan lehajtotta a fejét, Lukrécia pedig sietve eldugta a porcukros bödönt a padlás lépcső alá, nehogy Irma néni beválthassa a fenyegetést. Frak kíváncsian szaladt oda.
2: Mi az? Mi van abban a bödönben?
1: Egérszagú porcukor, mutatta neki Lukrécia. Frak elfintorította az orrát.
2: Fúj! Mi az? Nem szereted?
1: Nem. Lukrécia nem akart hinni a fülének, létezik tehát olyasmi, amit Frak nem szeret. Ezt a hírt azonnal meg kellett vinni Irma néninek, Irma néni figyelme azonban másfelé kalandozott. A kamratakarítást is abbahagyta, mert egy barátnője telefonált, hogy átutazóban meglátogatja. Ezt a barátnőjét Irma néni nem kedvelte túlságosan, mert igen kíváncsi természetű volt, még a fiókokba is belekandikált, hogy rendet tartanak-e bennük a háziak. De ha már hosszú évek után egyszer betoppan, illik megvendégelni. Károly bácsinak is szólni kell, hogy borotválkozzék meg, Károly bácsi csöppet sem örült a vendégségnek. Mindig nehéz szívvel cserélte fel a kényelmes házi gönceit arra a sötét ünneplő öltönyre, amelyen minden porszemecske meglátszott. Különösen jól érvényesültek a sötét szöveten frak aranyfényben csillogó vörös szőrszálai. Károly bácsinak erről eszébe jutott valami nagyon fontos. Irma szívem, fordult a feleségéhez. Jól behetesd ám a kutyát, nehogy kinézze a falatot a vendég szájából. Irma néni már gondolt erre, nagy fazék körömpörkölt rotyogott a tűzhelyen. Egy határ galuskát is főzött hozzá, délben Frak úgy jól lakott, hogy az egész készülődést átaludta. Akkor ébredt csak föl, mikor a vendéghölgy már javában fürkészte a szépen feldíszített hidegtálakat, hát ha talál rajtuk valami kivetnivalót. Nagy bánatára nem talált. Irma néni kitett magáért. Az asztalt gyönyörűen megterítette, finomabbnál finomabb falatok sorakoztak a tálakon. Károly bácsi zakójáról vizes kefével leszette az utolsó kutyaszőröket is, a két macska pedig szalaggal a nyakában illedelmesen ült a díványon. Minden a legnagyobb rendben volt, a vendéghölgy már kezdte elveszíteni minden reményét, hogy felfedez valamit, amit ízes pletykaként magával vihet. Ebben a kilátástalan helyzetben vette észre Frakkot. Frak az ajtónál állt,
2: félénken, mint egy koldus, sóvár pillantásokat vetve a tálakra. Ezek a sóvár pillantások egy éhező kutya sorsáról beszéltek. Beszéltek, kiabáltak. A vendég hölgyet minden esetre szíven ütötte frak nézése olyannyira, hogy torkán akadt a falat. Irma, kiáltott a levegő után kapkodva. Ti nem adtok enni ennek a kutyának? Nálam a kutya mindig előbb kap, mint a férjem. Légy nyugodt, nálunk is, mondta Irma néni. Igaz-e, cicurkák? Igaz, igaz, bólogatott szerénke. Lukrécia még hozzátette. De mindig ezt csinálja, ha valaki eszik, kinézi a falatot a szájából. Képtelen elviselni, ha más eszik. Mert biztosan éhes, vélekedett a vendéghölgy. Frak szeméből igenlés, helyeslés, határtalan rajongás sugárzott feléje. Irma néni görcsösen szorította a villát, és alig bírta kinyögni. Ha csak azt láttad volna, drágám, amit ma megevett. Károly bácsi és a macskák azonnal sorolni kezdték Frak aznapi étrendjét, de a vendéghölgy nem tudott szabadulni Frak pillantásától. Miközben szórakozottan hallgatta a felsorolást, egy kenyérhéj darabkát villájára tűzött, és kitörölte vele a tányért. Azután odavetette Fraknak, az meg úgy bekapta, mint a három napja ez lett volna az első falat, amely lecsúszik a torkán. A barátnő diadalmasan fordult Irma nénihez. Ugye mondtam, hogy éhes? Mikor már egy kutya kenyérhéjre fanyalodik? Irma néni sírva fakadt. Károly bácsi a méregtől vörösen kiáltotta. Frak, azonnal takarodj a helyedre! Frak fülét, farkát behúzva megfordult, de még küldött egy fájdalmas pillantást a vendég felé. Az meghatottan susogta. Tudom, kutyuskám, hogy éheztetnek. Nem is való az ilyeneknek kutya. Rövidesen elbúcsúzott a háziaktól, mert már alig várta, hogy széltében hosszában mesélhesse, hogyan koplaltatnak művelt emberek egy jobb sorsra érdemes vizslát. Az utcán váratlan öröm érte. Az Állatvédő Egyesület ellenőrével találkozott. Azon melegében elmondta neki a szomorú tapasztalatait. Az ellenőrnő felírta a címet, és már is indult. A macskák még javában hordták a borogatást Irma néni homlokára, mikor megszólalt a csengő. Károly bácsi nyitott ajtót. Rémülten hátrahőkölt, midőn szembe találta magát a szigorú tekintetű látogatóval. Jó estét kívánok, köszönt az ellenőrnő. Semmi jót nem ígérő hangon. Bejelentést kaptunk, hogy itt egy kutyát éheztetnek. Mielőtt Károly bácsi bármit szólhatott volna, benyomult a lakásba. Ez az a kutya? Bökött ernyője hegyével Frak felé. Ez, mondta Károly bácsi. Csak hogy nem éheztetjük. Tessék megtapogatni, milyen jó húsban van, ajánlotta Lukrécia. Az nem számít, jelentette ki az ellenőrnő. Van úgy, hogy az éhező kutyák felfúvódnak és kövérnek látszanak, de az már a vég. Micsoda? Kérdezte Irma néni, és ledobta a szemére csúszott borogatást, hogy jobban lásson. Szemügyre akarta venni Frakkot, ilyen egy éhségtől felfúvódott kutya. Frak fordult kutyájához kétségbeesve Károly bácsi. Mondd el, mit tettél ma? Az ellenőrnő a fejét rázta. Tessék hagyni, kérem, ha a kutya, teszem azt, meg van félemlítve, nem fogja megmondani az igazat. De én megmondom, szólalt meg Frak, aki már kezdte sejteni, hogy nagy falánkságában elvetette a súlykot. Ma nagyon sokat ettem, tegnap is, és tegnap előtt meg azelőtt is. Nagyon-nagyon sokat. Jó van, kiskutyám, mosolygott rá a nagy darab, csontos hölgy. Én azt hiszem el, amit látok. Megkérjük a gazdikáidat, hogy adjanak neked enni. Hadd lássam, hogyan eszel. A hölgy azt akarja látni, hogy Frak kiéhezetten veti-e rá magát az ételre, vagy csak turkál benne, magyarázta Károly bácsi Irma néninek. Hol van a világon olyan étel, amelyikben a mi Frakkunk csak turkál, kérdezte Irma néni majdnem sírva. Tessék rám bízni, ugrott oda a Lukrécia. Majd mi szerénkével elkészítjük, és már is Frakhoz fordult. Frak, mit ennél szívesen? Mit is, vár csak, talán virslit pongyolában. Már is hozzuk, mondta Lukrécia, és szerénkét maga után vonszolva a konyhába sietett, szerénke fel volt dúlva. Szörnyű ez a kutya, azzal a mérhetetlen falánkságával. Most ne sopánkodj, szólt rá Lukrécia, inkább hozd ide az egérszagú porcukrot a padlás lépcső alól. Lukrécia megkeverte a palacsintatésztát, és odatette forrósodni az olajat a gáztűzhelyre. Közben megérkezett szerénke a porcukorral. Tulajdonképpen mire kell ez neked? Kíváncsiskodott. Belekeverjük a palacsintatésztába, magyarázta neki Lukrécia. Pár perc múlva elkészült Frak kedvenc csemegéje a virsli pongyolában. A két macska jobbról-balról fújta, hogy hamarabb kihűljön. Azután tálcára tették és bevitték a szobába. Frak már türelmetlenül várta őket. De sokáig piszmogtatok? A türelem rózsát terem, fogolázta Lukrécia, és oda tálalta Fraknak a palacsinta tésztában sült virslit. Frak már eltátotta a száját, hogy bekapja, mikor hirtelen egér szag csapta meg az orrát, gyanakodva szaglászott. Halljátok? Ez nem is virsli, hanem egér pongyolában. Ugyan, Frakkocska, mit képzelsz? Csapta össze Lukrécia a praszliát. Még, hogy mi egér pecsenyét tálalunk neked? Frak tovább szimatolt. Akármit mondasz, ennek egér szaga van. És utálkozva eltolta magától a tányért. Az ellenőrnő csodálkozva nézett rá. Te már akkor meg sem eszed? Nem én, rázta Frakka fejét, és elfordult. A hölgy felpattant a karosszékből, akkor te nem is tudod, mi az az éhezés. Sajnálkozva fordult a háziakhoz, elnézésüket kérem, amiért zavartam önöket. Frak, kísért ki a hölgyet, mordult Károly bácsi a kutyára. Frak udvariasan kikísérte a szigorú tekintetű nőszemét, becsukta mögötte a kaput, aztán visszalohult, hogy végére járjon, mit egy sütöttek neki tulajdonképpen. A macskák azonban addigra bekebelezték a virsit pongyolástól, minthogy őket az egérszag egyáltalán nem zavarta. Ettől a naptól kezdve, ha Frak kíváncsiskodott, hogy Károly bácsi vagy Irma néni mit eszik, ezt a választ kapta. Frakkocska, az egér pongyolában, és te ezt nem szereted.
3: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok, srácok! Novák Péter vagyok. Színházzal foglalkozom, tévéműsorok készítésével, meg mindennel, ami érdekel, mert a világ egy hihetetlenül izgalmas, gazdag hely. Erről tanúskodnak a meséink is. Mátyás király három kérdése, egy magyar népmese, és arról az igazságos királyról szól, akinek halála után bizony-bizony az igazságot féltették az emberek. Mátyás király három kérdése, magyar népmese. Elmondja Novák Péter. A gazdag főurak lépten nyomon unszolták Mátyás királyt, ki ezért, ki azért, volt, aki egy szabad jószágért, más pedig meg hivatalért. Egyszer kivitte őket magával a szántóföldek közé, s amint ott járkáltak, szemébe tűnt egy szegény öreg paraszt, aki négy sovány ökörrel szántogatott csendesen. Mátyás megismerte az öreg embert, emlékezett arra, hogy valaha ifjú korában egykor hű katonája volt, s mindig tele volt furfangos ötletekkel. A király kedvesen megszólította az öreget. Hát jó öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, nagyságos uram, csak az ökröm szarváig. És mondd csak öreg, hány még a 32? Bizony már csak 12. De azért még most is meg tudnál fejni három vén bakkecskét. Megbizén, uram, királyom. A király ezen jót nevetett, az urak pedig csak bámultak, nem értettek egy szót sem abból, amit a király az öreggel beszélt. Látta Mátyás király az urak értetlenségét, és azt mondta az öreg embernek, amíg a képemet meg nem látja, addig meg nem magyarázza senkinek, amit most beszéltünk. Majd a három főurhoz fordult, és azt mondta nekik, no, ha azt akarjátok, hogy kívánságaitokat teljesítsem, hát fejtsétek meg nekem az öreggel folytatott párbeszédemet, a három kérdésemet az öreg válaszaival együtt. Amíg ezt nem tudjátok, addig ne is alkalmatlankodjatok kérelmeitekkel. A három főúrnak természetesen az volt az első dolga, hogy megkörnyékezzék az öreget, hogy mondja meg nekik. Mit jelent az első kérdés? Megmondom, vízén 100 aranyért, szólt az öreg, akinek volt esze, hogy ingyen ne beszéljen. Megadták neki szívesen. Hát, uraim, amíg fiatal voltam, az volt a messzi, ameddig elláttam a szemeimmel. Most pedig az ökreim szarváig látok, tehát csak odáig tart a messzi. És mit jelent a második kérdés? Faggatták tovább az öreget. Azt is megmondhatom, de azt 200 aranyért. A főurak vakarták a fejüket, de meg kellett tudniuk a talányt, hát csak lefizették a nagy összeget. Az öreg pedig megválaszolta nekik ezt is. Az bizony azt jelenti, hogy hajdan 32 fogal volt. Hát most hány van meg belőle? Bizony már csak 12. Ezt ugyan könnyű lett volna kitalálni, gondolták az urak. De ott van még a harmadik kérdés,

0: s mutatta a kapott aranyakon a király képét. Az urak elszégyelték magukat, és bosszankodva elsompolyogtak.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Tudom, apu, a szép időkben egyet szeretni volt divatba. Én 5 lányba vagyok szerelmes. Legjobb barátom Zsolti 6-ba. Neki most egyel több jutott, de megígéred, hogy nem nevetsz ki? Barátommal egy nő miatt csak nem fogok mindjárt összeveszni.
3: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, csukimukik! Kőhalmi Ferenc vagyok, a Csukás Mese Rádió egyetlen óvóbácsi bűvésze. Óvóbácsiként dolgoztam nagyon sokat. A gyerekeket etettem, itattam, altattam, zsonglőrködtem az almával, a kiflivel és a zsömlével. Ti is megszerethettek minden óvóbácsit, aki az óvodátokba bemegy. Szóljon hát a következő mese egy óvóbácsiról. Vadadi Adrián Leszel a barátom című könyvéből. Óvóbácsi. Ma reggel Lea ugrándozva érkezett az óvodába. Már alig várta, hogy elmesélje mindenkinek, hogy tegnap este kiskutyáik születtek, és hogy szeretné elhívni az egész óvodát hozzájuk kutyanézőbe. Sietett az átöltözéssel. Az anyukájának futtában dobott 2 puszit, és egy pillanat alatt a küszöbön termett. Amilyen nagy lendülettel érkezett, olyan hirtelen meg is torpant az ajtóban. Az óvónéni helyett egy bácsi volt odabent a gyerekek között. Leának földbe gyökerezett a lába. Nem szereti a váratlan meglepetéseket, és különben is nehezen ismerkedik idegenekkel. Csak állt az ajtóban, pislogott jobbra, balra, hát ha meglátja valahol az óvónénit, de ehelyett a bácsi lépett oda hozzá mosolyogva. Szia, én Csabi bácsi vagyok. Téged hogy hívnak? Lea lesütötte a szemét, nem fogadta a bácsi köszönését. Na, gyere be, simogatta meg Lea vállát. Majd később összebarátkozunk, és leült a szőnyegre a fiúk közé építeni. Lea már bánta, hogy az anyukáját olyan hamar elengedte. Most egyedül ácsorgott az ajtóban. Gyűrögette a szoknyája szélét, és várt, hát ha felbukkan valaki ismerős, és bekíséri a csoportszobába. De nem jött senki. A gyerekek már mind bent játszottak, és ügyet sem vetettek rá. Lea fél szemmel a babaszoba felé sandított. Látta, hogy a barátnői a hosszú, szőkehajú babával játszanak. Összeszedte minden bátorságát, és uzsgyi, odaszaladt hozzájuk. Bebújt a babzsákok közé, és olyan picire húzta össze magát, amennyire csak bírta. Azt akarta, hogy teljesen láthatatlan legyen, senki ne vegye észre, még a hangyák, még a pókok is elkerüljék. És tényleg, Maja és Dorci, mintha észre sem vették volna, hogy megérkezett, csak fésülgették tovább a szőkehajú babát, még egy sziát sem vetettek oda neki. Lea nézte a lányokat egy darabig, majd egy pillanatra kikandikált a babzsák barlangból, és megkérdezte. Az óvónéni hol van? Beteg lett, és nem jött óvodába. Az óvóbácsit küldte maga helyett, hogy vigyázzon ránk, felelte félváról Dorci, miközben egy színes hajcsatot próbált 2 kezével a baba kócos hajába csatolni. Lea megrettent. Akkor most az óvónéni egész nap nem is jön, gondolta. És talán holnap sem, és máskor sem, és ez az óvóbácsi itt lesz helyette? Sírni kezdett. Maja és Dorci csak néztek rá nagy szemekkel, nem értették, mitől keseredett el le olyan hirtelen. Mi a baj? Kérdezték tőle megilletődve.
5: Nem szeretem az óvóbácsit. Az óvónénit akarom,
4: válaszolta könnyeit nyeldesve Lea. Maja és Dorci értetlenül néztek rá. Nem értették, mi a baj az óvóbácsival. A fiúk külön örültek neki, mert azt ígérte, focizni fog velük az udvaron, meg fogócskázni és fára mászni. Ráadásul

0: nagyon kedves és aranyos mindenkivel. Az óvóbácsi nem bánt, vigasztalta Leát Maja. De Lea nem hagyta magát, elfordult a lányoktól, visszabújt a babzsákba és begubózott, mint egy téli álmot alvó sündisznó. Aztán, amikor már szűk volt a hely odabent, kimerészkedett és egész délelőtt ide-oda mászkált a gyerekek között. Sehol sem találta a helyét, lógatta az orrát és csak arra ügyelt, hogy az óvó bácsit nagy ívben elkerülje, de az óvó bácsi nem is figyelt rá. El volt foglalva a sok feladattal, mert a gyerekek mindent pontosan úgy akartak csinálni, ahogy az óvó nénivel szokták. A vajas kenyérre macimézből óvodai jeleket csurgatott, a rajzos asztalt leterítette a viaszos terítővel, hogy a festéstől ne legyen maszatos. A világ legmagasabb tornyára feltette az utolsó fakockát, de megkérték egy csomó olyan dologra is, amit az óvó nénivel egyáltalán nem szoktak csinálni. Hozza fel az udvarról az ugráló labdát, hogy körbe szögdeljék az óvodát. Vegye elő a szekrényből az összes dobot és cintányért, hogy hatalmas zenebonát csaphassanak. Kössön kötelet a bordás falra, hogy hegymászósat játszhassanak. A gyerekek hatalmas ramazurit csaptak. A feje tetejére állt minden. Zsófi és Györgyi az ugráló labdával felváltva körbe szögdécselték a csoportszobát. Maja és Dorci a cintányérokkal csörömpölt, Balázs, Ákos, Dani a csörgő dobokkal szaladgáltak, Peti, Levente és Roli pedig nagyokat kurjantva himbálóztak a hegymászó kötélen. Nem telt bele sok idő az óvó bácsi, a kavarodástól azt sem tudta már, hogy hol áll a feje. Kétségbeesve próbált rendet teremteni. A labdáról leimádkozni a lányokat, a hangszerekről lebeszélni a fiúkat, a kötélről pedig leparancsolni a hegymászókat, de senki sem hallgatott rá. Már a kis csoportosok és a középsősök óvónénie is átjött, hogy lecsendesítse a nagy csoportot, de hiába, ők ügyet sem vetettek rájuk. Lea magányosan szemlélte a kavalkádot, csak ült a rajzos asztalnál, kiskutyákat firkálgatott piros, kék, meg narancsárga ceruzával, és közben nézte, ahogy a gyerekek fel-alá rohangásznak, és nem fogadnak szót senkinek. Segítesz nekem? Lépett oda hozzá az óvó bácsi. Lea a kiskutyákra szögezte a tekintetét. Úgy tett, mintha meg sem hallotta volna az óvó bácsit. Te biztosan tudod, mivel lehetne őket megfékezni. Lea felemelte a fejét. Ránézett az idegen óvó bácsira, aki olyan, de olyan elveszettnek tűnt, hogy megesett rajta a szíve. Letette a ceruzáit, felállt, gondosan betolta az asztal alá széket, odament az óvónéni szekrényéhez, kihúzta a legfelső fiókot, kivette belőle a kis harangot. A harang megszólalt, a hangjától, mintha megállt volna az idő. A gyerekek szoborrá változtak. Néma csend lett a csoportszobában, mindenki Leára nézett. Kiskutyáink születtek tegnap este, 8 is, és megnézhetitek, ha akarjátok, mert meghívok mindenkit mi hozzánk, otthon van a nagymamám, csak minket vár. Sorolta egy szuszra Lea, nehogy valaki közbeszóljon és megtörje a csendet. A gyerekeknek a nagy meglepetéstől, hogy Lea kivette az óvónéni harangját, és még csengetett is vele, és még kiskutyáik is születtek, elállt a lélegzetük. Csak némán bámultak, hol Leára, hol pedig az óvónéni harangjára. Egyedül az óvó bácsi találta fel magát. Felkapta Leát, és nagyot kiáltott. Juhú, menjünk kutyanézőbe! És háromszor is körbeforgatta a kislányt a levegőbe. Lea pörgős szoknyája csak úgy lebegett utána. Pörög a foroga, pörög a foroga, pörög a foroga szoknya. Aztán a gyerekekre nézett, és összehúzott szemöldökkel hozzátette. De előbb gyorsan rakjatok rendet, mert így nem megyünk sehová. Akkor Ákos, a nagy rendrakó, mint egy teherautó, körbe berregte a csoportszobát. A gyerekek belepakolták a szétszórt játékokat a felhajtott pulcsiába, és amikor megtelt a bugyor, pöfögve elindultak, hogy szép sorjában a helyére rakjanak mindent. Nem sokára a szekrénybe kerültek a dobok is, a cintányérok is, a hegymászókötél felcsavarodott a bordásfal leges legfelső fokára, az ugráló labda visszaszögtécselt az udvarra, mindenki készen állt a kutyanézéshez. Lea megfogta Csaba bácsi kezét, és a megszelidült nagy csoportot elvezette hozzájuk, ahol már várta őket a nagymamája és a 8 kiskutya.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! Megismeritek a hangomat, bizonyám? Én vagyok az, a mikrofon mögött Tudor kukac.
2: Sziasztok!
1: A kecskék és a birkák pupillája azért vízszintes téglalap alakú, mert így sokkal jobban látják a körülöttük lévő teret. Vagyis könnyebben észreveszik, ha egy ragadozó állat szeretne lecsapni rájuk. Az egyik legfejlettebb szeme a tintahalnak van. Egy időben észre tudják venni a maguk előtt, illetve a hátuk mögött lévő dolgokat. A baglyok nem tudják mozgatni a szemüket, a fejüket viszont annál inkább. Egyedül nekik csücsül a szemük a fejük elején, a többi madárnak két oldalt helyezkedik el.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukásmese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlek egy, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukásmese Rádió.
4: Szeptember 21-e van. Mai névnaposaink Máté, Mirella és Jónás. Sok boldogságot!
0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukásmese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el.
5: Nem győzöm felsorolni a vonásokat Falatka arcképéhez. Szeretném, ha minél tisztában látnátok őt. Azt is, hogy itt-ott egyben másban csak ugyan milyen feltűnően hasonlít ti hozzátok. Azt említettem már, hogy nagyon szerette a közlekedési eszközöket. Úgy 4 éves korától az óvodáig és az általános iskolai első időkig a legeslegjobban a kukát szerette. Annak már a hangja is fellelkesítette. Az a surrogás, amikor a nagy kuka a kis kukából felszívja a szemetet, ezt áhítattal hallgatta Falatka. Most előre kell bocsátanom valamit ennek a részletnek a megértéséhez. Az iskolában egy bizonyos időben megalakultak a kisdobos őrsök. A tanítónéni ennek során kihirdette, hogy tessék ajánlani nevet az őrsöknek. Ki miért kíván? Mert az őrsöket, mondta a tanítónéni, úgy fogják hívni, ahogyan nektek a legkedvesebb. És mindjárt ajánlott is mackót, mókust, hóvirágot és így tovább. És az osztály válogatott. Mackó, mókus, hóvirág, ez meg az. Jelentkezett vidáman és elszántan Falatka. Legyen, mondta, legyen az őrs neve az, hogy Filigram Jancsi. Hogyan? Kérdezte a tanító néni előre hajolva, hogy talán nem hallotta jól. Kissé a füléhez is tette a kezét. Mit beszélsz? Filigram Jancsi, ismételte szilárdan Falatka. Filigram Jancsi. De hát ez nem lehet. De lehet. Nézd, Mackó, Mókus, Filigram Jancsi. Mókus, Hóvirág, Filigram Jancsi. Nem tudták megérteni egymást. És a vidám és kedves Falatka most már konokdűvel állította, hogy az ős neve Filigram Jancsi. És ha nem lehet választani, akkor miért mondta a tanítónéni, hogy lehet választani? Ő választott. Filigram Jancsi. Végül is Falatka, ez a Falatka, összepakolta a holmiát, és azt mondta. Én ide nem jövök többé. Elmegyek egy másik iskolába. Na hát nem akarom nyújtani a dolgot. Néhány napba tellett, míg megoldódott a rejtély. Apun, anyun, sőt, nagyapáikon és a tanítónénin keresztül bonyolódott, aztán megoldódott. Kiderült, hogy a kukáskocsi reggelenként akkor ér az iskola elé, amikor kezdenek gyülekezni a gyerekek. A kocsival jönnek a csuda fickók, a borostás álló, sőt, borostás hangú kukások. Iszonyú erősek és marcon a kedves lények. Az egyik különösen erős, óriási és szűkszavú ez a főnök. Na gyere te, Filigram Jancsi, szokta volt mondani a kisméretű Falatkának. Ugorj! És feltette arra a hátsó kis lépcsőre, ülőkére, amin ő szokott pompázni teljes óriási mi voltában. A levegőbe dobálta a hatalmas kukás az ujjongó Falatkát. Hoppá te, Filigram Jancsi! Hoppla hopp, és megengedte, hogy velük kocsizzon a szomszédházi. Sőt, éppen e napokban a lelkendezve feléje rohanó Falatkához így szólt harsányan, miközben kitárta feléje a két kaját. Erődj innen, te Filigram Jancsi, mert széttaposlak. Hát szóval ez történt. Falatka rém szerette az óriási, nagy, erős kukást, szerette és tisztelte. Ez a hatalmas ember pedig elnevezte őt Filigram Jancsinak. Ez az ő neve. Az ő díszneve. Ez az ő tiszteletbeli kukás neve. És Falatka saját magáról akarta elneveztetni a kisdobos őrsöt. Megtisztelve ezzel hatalmas névadó barátját, pártfogóját, az óriási kukást. Két-három napba került, míg ezt mindenki megértette, és főként, míg Falatka lemondott a kívánságáról, megengesztelődött a tanítónéni iránt, és elfogadta, hogy az őrs neve pedig egyszerűen Mókus. Mert ezt így szokták. Na persze, érdemeket szerzett e körül a doktor bácsi, a nagyapa, aki egyébként végül is azt mondta a tanítónéninek, neki erős a gyanúja, hogy az őrsnek csak fedőneve a Mókus, s a háttérben Filigram Jancsinak hívják egyesek, egyes fontos tényezők, mondta a doktor bácsi. De most menjünk még beljebb, visszafelé egy kicsit az idők futásában. Visszafelé menően a változásokat írom le Falatka életében, kiemelve egy-egy jelentős valamit belőle. Már mondottam, hogy Falatka igyekezett nagy mellécuppantásokkal kielégíteni egyes mohó felnőttek puszi éhségét. Miért tette ezt Falatka? Azért tette ezt Falatka, hogy jó legyen. Akkor már tudta Falatka, abban az időben tanulta meg, hogy ezek a felnőttek gyakorta összetévesztik a rosszat azzal, ami jónak, netán éppen, hogy jó, de illetlenség. Mint például az orrához nyúlkálás. Lehet, hogy egész jól esik, minden esetre nem rossz. De van valami ilyen megállapodás az emberek között, hogy ezt nem csináljuk, mert ez illetlenség. Minden pici gyerek tudja, hogy újat szopni jó. De idővel abba kell hagyni, mert aki bizonyos koron túl még megteszi, azt ebben az ügyben rosszá nyilvánítják. Ezeken keresztül több félreértés adódik, sértődések, kimagyarázkodások, megbocsátások, jó, rossz, illendő, illetlen. Hogy mindnyájan világosan lássunk ezekben a dolgokban, elmondok két példát. Falatkáig gyakorta meglátogattak egy bizonyos Nyuszi nevezetű nénit. Azért hívták Nyuszi néninek, mert annyit tüsténkedett, forgolódott, tetvet, mint a gyönyörű Mici Mackó könyvben, bizonyan ismeritek. A Nyuszi. Na, innen kapta a becenevét. Nyuszi néni szép és jóságos néni volt, és nagyon-nagyon szerette Falatkát. Ha vasárnaponként átjöttek, mindig volt Falatka számára fagylalt vagy torta, somlói galuska, meg ilyesmi. Amiről Falatka mindig lekapargatta a habot. Na igen, még valami, amit Falatka nem szeret. A hab. Nyuszi néni meg rá akarta kapatni a habra, mert ő meg szerette a habot. Hát akit ő ennyire szeret, az is szeresse a habot. Hát ilyenek vagyunk. Egyszer egy ilyen ütközésen a hab körül Falatka hagyta, hogy Nyuszi néni rátegye a sok fehérséget a szép, sötét házi csokoládé padlatra. Nézte a szemes arkából, de nem szólt. Aztán óvatosan kerülgetve a habot, enni kezdte a fagylaltot. Nyuszi néni meg ezt figyelte a szemes arkából, hogy nem fogy a hab. Fogy a fagylalt. Marad a hab. Falatka, egyél habot is hozzá. Köszönöm. Csend. Ettek. Falatka, vegyél hozzá szépen habot is. Jó, majd veszek. De nem vett. Falatka, ezt mondta végül is Nyuszi néni, én a te helyedben ezt a habot már rég negettem volna. Betelt a mérték, itt telt be. Falatka letette a kanalát, és szembefordult Nyuszi nénivel. Kérlek szépen, mondta méltóságos nyomatékkal, a te helyedben én is rég megettem volna, de én az én helyemben vagyok. Nem akarom ezt magyarázni, inkább csak melléje teszem a másik történetet, amelyik ezt megerősíti. A családban többször szó esett már arról, vajon nem tiszteletlensége, hogy Falatka a nagymamát tegezi. Anyu és apu ebben kissé bizonytalanok voltak, nagyapa helyesnek találta, de beleszóltak. Persze Júj néni, Pokoli bácsi és mások is. Végül úgy döntöttek, Falatkát rá kell szoktatni, ne mondja a nagymamának te, hanem illendően úgy, ahogyan a jó gyerekek, nagymama kérem, tessék szíves lenni, meg így, meg úgy, meg amúgy. Semmiképpen nem így, mint ezek a mai gyerekek, Júj néni és Pokoli bácsi. Ez azonban sehogy sem akart sikerülni. A nagymama hajlott arra, hogy ő ne legyen te. Nem olyan nagyon hajlott, de minél inkább ellenállt Falatka, annál inkább növekedett a nagymama ilyen illendőségű hajlama. És viszont minél inkább irányították Falatkát a magázás és a tetszik tudni felé, annál inkább tegezte a nagymamát. Végül a nagymama születésnapi ünnepségére tologatta át az egész bonyodalmat ez a ravaszdi apu. Az úgy lesz, biztatta Falatkát, hogy ez a te születésnapi ajándékod a nagymama számára. Tetszik érteni, mester? És megfogta a fejét reggelesen. Ez lesz a meglepetés. A születésnapi uzsonnán aztán oda noszogatták Falatkát a nagymama elejébe. Hát tessék, a felköszöntő! Félig meddig be volt avatva a nagymama is. És mi történt? Falatkának csak nem jöttek a szájára az illendő szavak. Kezdett nem jó lenni a hangulat. Doktor bácsi már készült csillapítóan beavatkozni, mikor a nagymama szerint engedékenységgel azt mondta a maga régies modorán. Hát nézd, Falatka, szólíts csak engem úgy, ahogyan a kis szíved diktálja. Na, hát mit súg a kicsi szíved? Hadd hallom. Falatka lehajtotta a fejét balra a szíve fölé, és sunyítva okosan hallgatódzott. Aztán kinyilvánította. Nagymama, a szívem azt súgja, hogy te. Te! Diadalmas tisztelettel ismételte Falatka, hogy te! A család csak állt. Hát ez így van. És akkor Falatka hirtelen átölelte a nagymama térdét, hogy Hargevajki jelen van, azt persze senki sem vette észre, felnézett rá, és izgalmában sejpítve kiáltott fel az arcába. Értsd meg, én éppen olyan ember vagyok, mint te, csak még fiatal és alacsony termetű.
2: Halihú!
6: Jó reggelt, hétalvó!
2: Hasatokra süt a nap!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc cinege cipője. Aki előadja nektek, Szabó Gyula.
1: Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűz fához, szalad a vargához, fűszva hegyen lakó varjú vargapálhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagyuraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának. Kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is. A bölömbika is útra kelt azóta, a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének. Nincsen cipőcskéje máig se szegénynek. Keresi kutatja, repül gajrul gajra. Kis cipő, egyre csak azt hajtja.
0: A Cinege cipője című verset hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

elalő. Én kiküldöm őt oda a tóhoz, hogy lövöldözzön nekem vadlivára, én meg elalszik. De mi lenne, hogyha fölébresztenénk? Mit szólnátok hozzá, ha négyre óriási hangon elkezdenénk vadlibául kiabálni mi? Ehhez számolhatok?

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok. Hallgassatok meg egy Aranyosi Ervin költeményt. A címe A nagyszülők szeretete. A nagyszülők szeretetét felülmúlni nem lehet. Bölcsességük jóra tanít minden apró gyereket. Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani. Felnőttnek már igazából ő sem akar látszani. Tanult régi hibáiból, s jóvá tenni van oka. Gyakorlatban érlelt tudást kap tőle az unoka. Sokan hiszik, elkényeztet, pedig életre tanít. S nem akarja, más élje meg rég elvesztett álmait.
0: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Korán reggel rikkant nagyot, énekét zengve dallamot. Be nem áll a csőrös szája, csak ha kukacot kajálja. Mondjátok meg, ki ő.
4: Ez a Rigó.
5: Látod oda fenn a holdat az égen? Mint lámpa világít a sötétben. Fénye meleg, de csak este látszik, mikor az éj csillámporral játszik.
6: Ha hiányzol majd, mert nem vagy itt velem, megkérem a holdat, hogy hozzon el nekem.
5: Ha felnézel az égre, s rám gondolsz majd közben, úgy fogom érezni, mintha itt állnál, előttem.
6: Én is felnézek majd, és rád gondolok, és akkor te is úgy érzed majd, hogy nálad vagyok.

Andi vagyok, a földről jöttem. Kisfiú is 10 éves. Kinézetem lehet fura, no, de az ilyen nem rémes. Ember vagyok, még kicsi, de megnövök gyorsan. Ne féljetek!

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
1: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik. Apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserünkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket, apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rágcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát, és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog, mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. Bíz bennem, és magadban. Mondd utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, 20 deka baromfi sonkát, majd egy rövid szünet után mond, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és 20 deka sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosolyjal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Csukásmese rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Függő vasút. Képzeld el, hogy felszállsz egy vonatra. Kinézel az ablakon, és a sín nem alattad van, hanem fölötted. Ez nem varázslat, hanem egy különleges közlekedési eszköz, a függő vasút. A hagyományos vonat kerekei a sínen gördülnek. A függő vasútnál viszont a kocsi egy fölötte lévő pályáról függ, és azon gurul végig. Olyan, mintha egy vonatot felakasztottak volna egy óriási sínre, majd elindították volna. Hogy hogyan marad a levegőben? A függő vasút pályáját hatalmas acélszerkezetek tartják. A járművek ezekhez a pályákhoz kapcsolódnak, és a pályán futó kerekek segítségével haladnak. A pálya sok helyen az utca vagy egy folyó fölött vezet, így a függő vasútnak nem kell az autókkal és más járművekkel osztoznia az úton. A világ egyik leghíresebb függő vasútja a németországi Wuppertal-Schwebebahn. Ez a város egyik jelképe. A pályája a Wupper folyó fölött halad. Ma körülbelül 13 kilométer hosszú, 20 megállója van, és naponta több mint 80 ezer ember használja. A Wuppertali függővasút megnyitásakor használt régi szerelvények egy-egy kocsija körülbelül 65 embert tudott szállítani. Két összekapcsolt kocsi így akár 130 utast is elvihetett egyszerre. Ha valaki először látja, úgy tűnik, mintha egy vonat repülne a város fölött.
1: Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukásmese rádióban. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Reggeli kacagásokra fel. A nap már mosolyog rátok. Ideje elindulni az új kalandok felé. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. Mirmur a kandúr. Mirmur első levele barátaihoz. A kis csacsiék tűvé tették az udvart, a házat, benéztek minden zugba, repedésbe, lapulevél alá, de nem találták Mirmurt. Kétségbe esve kutattak estig, már a nap is lement, de a kandúr nem volt sehol. Szomorkodva teltek a napok, szótlanul üldögéltek az üres nyúlketrec árnyékában, nem néztek egymásra, nem játszottak, csak nagyokat sóhajtottak. Egyszer csak Jánoska mamája kereste őket, egy nagy boríték volt a kezében. Mosolyogva nézte az árnyékban üldögélő kis társaságot. Mióta Jánoska elment nyaralni a Balatonra, bizony megint egyedül maradtak. Nem is nagyon törődött velük senki. Ő például észre sem vette, hogy egy hiányzik közülük. De ma délben levelet hozott a postás. A borítékon nagy ákombákon betűkkel állt a címzés. Kis csacsinak, Paprika Jancsinak, Bóbicének, Csinnadrattának és Morzsának. Kicsit hosszú címzés volt, nem is fért el az egyik oldalon. A boríték másik oldalára is jutott belőle. Jánoska mamája odaadta a kis csacsinak a levelet, és visszament a konyhába. A kis csacsi nézte, forgatgatta, a nagy borítékot még meg is szagolta, majd kicsit felsóhajtva továbbadta Paprika Jancsinak. Én azt hiszem, hogy te folyékonyabban fel tudnád olvasni, mondta. Paprika Jancsi krákogott, a torkát köszörülte, letette a borítékot a földre, úgy nézte, majd azt mondta, ez valami külföldi írás lehet, valami egyiptomi macska kaparás, ezt az ABC-t nem ismerem. S tovább adta a borítékot Bóbicének. Bóbice meg se nézte. Én csak kottát tudok olvasni, mondta. S odaadta Csinnadrattának a borítékot. Ezer láncos ágyugolyó, mormogott Csinnadratta. Hát vágjunk neki vitézül. S szuronyával fölvágta a borítékot, kivette belőle a levelet, egyet, kettőt, köintet, aztán az orra elé tartotta, s olvasni kezdte. Kedves fiúk és Bóbice! Ezek mi vagyunk, kiáltotta Paprika Jancsi. És én, mondta örömmel Bóbice, olvasd tovább. Először is tudatom, hogy a pipacsos vázát nem én törtem össze. Bár rám fogták itten, mindjárt az első nap, szép kis fogadtatás. Aztán kiderült, hogy a húzat csapta be az ablakot. Attól esett le a váza. Így végre lejöhettem a szekrény tetejéről, papírt kerestem, tollat, tintát, s most itt ülök az asztalon, és levelet írok nektek. Lassan megy, mert közben az ajtót is figyelnem kell, mert Vica néni a bejárónő, aki rám fogta a vázát, minden percben visszajöhet. S akkor vissza kell mennem a szekrény tetejére, mert ő, Vica néni, a lelkemén még mindig nem hisz nekem. Kicsit mogorva és barátságtalan. Sluk ödönnél dolgozik, aki a kabát zsebben felhozott ide, ami a vonaton rögtön kiderült, ugyanis jegyhelyet engem nyújtott a kalauznak. Mind a ketten nagyon elcsodálkoztak. Rólam ne is beszéljünk. De aztán megtalálta a jegyet is, úgyhogy minden rendbe jött. Nagyon összebarátkoztunk, és mikor megérkeztünk, Slukködön kivett a zsebéből, és azt mondta Vica néninek. Itt van ez a kedves kis macska, ez én vagyok, mától kezdve itt fog lakni, viselje gondját, adjon neki tejet, meg ilyesmit. Adjon neki a nyavaja, mondta Vica néni, és úgy csinálta lábával, mint aki táncolni készül. Rossz a modora és barátságtalan. Ebből is láthatjátok. De erre Sluk ödön az asztalra csapott és kiabálni kezdett. Itt én parancsolok, enyém a lakás, én fizetem magát. Erre Vica néni bevágta az ajtót, de aztán mégis kaptam tejet. Képzelhetitek, hogy egy kicsit ideges voltam, de azért hamar feltaláltam magamat. Mikor az ablakból leugrottam, kicsit meglökhettem a pipacsos vázát, de csak egy icipicit és nem akarattal, de rögtön rám fogta. Még szerencse, hogy az ablak bevágódott, és Sluk ödön azt mondta, állandóan húzat van ebben az odúban, magának agyára megy a szellőztetés. Vica néni nem válaszolt, a cserepeket seperte össze, és közben engem keresett a szemével. De nem láthatott, mert a szekrény tetején voltam. És most beszámolok az itteni életről. Ez egy paca, mert közben visszajött Vica néni, és én majdnem későn vettem észre. De már elment. Hogy jobban megértsétek, két részre osztom az itteni életet. Jóra és rosszra. Jó, az ijegységen kívül nem lett semmi bajom, mikor elbújtam és utána elaludtam a kabát zsebben. Rossz, nem látlak benneteket. Jó, viszont láttam egy vonatot, egy kalauzt, villanypóznát, Slukködönt. Rossz, és Vica nénit. Jó, Slukködön kedvel, játszik velem, és enni kapok, mikor itthon van. Rossz, ritkán van itthon. Most befejezem a levélírást, mert fölöttünk a harmadik emeleten kezdődik az énekóra. Amáliát tanítják énekelni, zongorával. Amália egy kislány és slágerénekesnő akar lenni, de nem valami jó a hallása, és lehallatszik. A címem Sokszor ölel benneteket Mirmur a világcsavargó. Ezt Vica néni mondta a Slukködönnek. Hogy nem tud már itthon ülni vénységére maga világcsavargó? És megtetszett, azért írtam ide. Ha megkapjátok, válaszoljatok. A kis csacsiék egymásra néztek. Hogyan válaszoljunk, mikor nem írta meg a címét? Kérdezte Paprika Jancsi. Dehogy nem, biztos nem olvastad jól, én emlékszem, határozottan emlékszem, hogy írta a címem, vitatkozott a kis csacsi. Csinnadrattan megkereste a levélben azt a helyet, ahol az áll. A címem sokszor ölel benneteket, Mirmur a világcsavargó, olvasta és fölnézett. Ez nem cím, mondta. Nem tehetünk mást, szólt Paprika Jancsi, mint megvárjuk a következő levelét. Abban biztosan megírja. A kis csacsiék rábólintottak. Most már, hogy hírt kaptak Mirmurról, vidámabban folyt az életük. Játszottak, fecsegtek az üres nyúlketrec árnyékában, és várták Mirmur újabb levelét. Addig is az első levelet többször felolvasta Csinnadratta, és a többiek ugyanolyan érdeklődéssel hallgatták végig. Jó reggelt, hétalvók!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Hasatokra süt a nap!
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Wolf Nagy Tünde vagyok. Ma én olvasok nektek mesét, mégpedig a csodálatos tálról. Ez egy keleti mese, amit Fazekas László dolgozott át. Élt a régi időkben egy ember és annak három fia. Táró, Gyíró és Szabúró. Maga elé hívatja egyszer csak az apa három fiút, és így szól hozzájuk. Mindhármótoknak adok egy összeget, azzal induljatok neki a világnak szerencsét próbálni. És ezzel át is adott mindegyiknek egy-egy zacskó pénzt, és el is indultak mind a hárman. Gyíró és Szabúró szorgalmasan dolgozott, és hamarosan mindkettő annyira megszedte magát, hogy üzletet nyithatott. Táró elindult fölfelé a magányos és vad hegyekbe. Egyre mélyebben hatolt a hegyi vadonba, míg végül az ős rengeteg közepén elérkezett egy magányos, ősöreg asszony kunyhójához. Csodálatos és mindenképpen figyelemre méltó volt az ag erdő lakó. Amikor Tárót megpillantotta, így szólt hozzá: mi járatban vagy itt, az ember nem járt a vadonban? Táró elmondott neki mindent. Erre így szólt a remete asszony: akkor semmi és senki nem gátolhat meg abban, hogy három évre szolgálatomba szegődj. Táró elfogadta az ajánlatot, és három éven át szolgálta. Naponta elment a forráshoz vízért, végzett mindenféle háztartási munkát, úgyhogy végül a ruhája teljesen elvásott, csak rongyfoszlányok lógtak rajta. Amikor letelt a szolgálat, az ősöreg asszony egy kopott, itt-ott kicsorbult tálat adott át Tárónak, szolgálata jutalmául, és így szólt: íme ez a tál a legértékesebb kincs a világon, jól vigyázz rá! Ha bármit is kívánsz, és hangosan kimondod, miközben a tálat óvatosan megdörzsölöd, a kívánság azon nyomban teljesül. A három év elteltével Gyíró és Szabúró tehetős, köztiszteletnek örvendő kereskedőként ért vissza az apai házba. Táró azonban toprongyos, nincstelen koldusként. Az apa haragosan nézett rá, tudni sem akart róla. Táró azonban így szólt: mivel három évnyi távol lét után térek vissza őseim hajlékába, nem úgy volna-e illő, apám, hogy meghívjuk a rokonokat, jó barátokat és az egész szomszédságot? Apja azonban kinevette és így felelt: mit gondolsz, ki jönne el erre az ünnepségre, hiszen toprongyos koldusként érkeztél haza? Táró azonban kitartott akarata mellett, és így szólt: hívass csak meg a vendégeket, a többi az én gondom. Azzal lopva elővette a tálat, óvatosan megdörzsölte, és így szólt: pénzt, szép ruhát, mindent, ami az ünnepséghez kell. Hirtelen azt se tudta az apa, hova legyen a csodálkozástól, amikor újra megpillantotta a fiát ünnepi díszben, a gazdag lakoma minden kellékével körülötte. Nagy örömmel és szeretettel üdvözölte, gyorsan elküldött a rokonokhoz, barátokhoz, szomszédokhoz, és ünnepi lakomára hívta őket. El is jöttek a vendégek, és az örömünnep végeztével gazdagon megjutalmazva térhettek vissza otthonukba. Táró lett az ország leggazdagabb embere, gond nélkül élt haláláig.
2: Halihó!
3: Jó reggelt mindenkinek!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Tapsi füle, rugó lába, soha nem érsz a nyomába, lakhelye a tarkarét, kedvence a sárgarép. Mi az?
1: Ez a nyuszi.
3: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: A csupasz kislány. Egy szép napon Kati azt mondta a mamájának. Ma nem akarok felöltözni. Ugyan, Katikám, nem lehetsz csupaszon egész nap, felelte a mamája.
3: De!
2: Toporzékolt Kati, és beszaladt a szobájába. Kati mamája nem szólt semmit. Kiment a konyhába ebédet főzni. Hamarosan csöngettek. Kati mamája ajtót nyitott, és Kati is kikukucskált a szobájából. A barátai álltak az ajtóban.
3: Lemegyünk a ház elé biciklizni, Kati is jöhet?
2: Kérdezték. Kati már szaladt is.
3: Igen, megyek, nagyon szeretek biciklizni.
2: De a gyerekek rászóltak.
3: Előbb öltöz föl, mert ruha nélkül nem jöhetsz ki a ház elé. De én nem akarok ma felöltözni,
2: visított Kati, és visszafutott a szobájába. A gyerekek pedig lementek biciklizni. Kati az ablakon keresztül hallotta, milyen vidáman nevetgélnek a ház előtt. Később megint becsöngettek.
3: Eljöhet velünk Kati a boltba?
4: Tururudit veszünk ebéd utánra.
2: Kati boldogan kiáltotta.
3: Igen, szeretnék menni, a tururudi a kedvencem.
2: De a gyerekek azt felelték.
3: Jó, csak öltöz föl, mert csupaszon nem jöhetsz a boltba. De én nem akarok felöltözni,
2: hiszizett Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek a boltba. Vettek tururudit, kiflit, joghurtot. Visszafelé megint becsöngettek.
3: Ki jössz velünk homokozni, Kati?
4: Igen, tortát fogok sütni,
2: örvendezett Kati.
3: De most már tényleg öltöz föl, mert nem lehet ruha nélkül homokozni. De én nem akarok felöltözni,
2: kiabált Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek homokozni, Kati pedig egyedül heverészett az ágyán. Várta, hát ha megint becsöngetnek a gyerekek, és hívják valahova. De a gyerekek nem jöttek többé. Kati nagyon elszomorodott, és keservesen sírni kezdett.
3: Miért sírsz, Katikám?
2: Nyitott be hozzá a mamája.
5: Azért, mert egyedül vagyok, és senki sem játszik velem.
2: Gyere, bújj bele a ruhádba, és kimegyünk a játszótérre. A gyerekek már nagyon várnak.
5: Jó,
2: szipogott Kati, és ügyesen bedugta a kezét a ruha ujjába. Aztán felhúzta a szandáját, és a mamájával együtt kisétált a játszótérre.
3: Hurrá, megjött Kati!
2: Kiabáltak a gyerekek.
3: Gyere homokozni!
2: És Kati boldogan szaladt játszani a barátaival.

0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Egyszer volt, hol nem volt.
4: Még az óperenciás tengeren is túl.
5: A mese tanít.
4: Mit veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
5: Megnevettet.
6: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
5: Ám végül mindig győz az igazság.
4: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
5: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Láttad már Süsüt?
2: Egyszer anyával elmentünk ott a majálisra, néztük tegnap a Süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért Süsü a kedvenced?
2: Képzeld el, hogy a mamáiknál látom Süsüt is olyan jó volt. Süsü csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam egy történetet. Ha van kedvetek hozzá, akkor kényelmesen helyezkedjetek el, mert már is kezdem. A történetünk címe a Kamilla tündérek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három kamilla tündér. Lilla, Milla és Milli. Akkorák voltak, mint az ujjam, és olyan szorgalmasak, mint a méhek. Amint elmúlt a nyár, ők már a következő nyári kamilla szüretre készültek. Egész ősszel kosarat fontak, ollót fentek, télen szárnyas munkaruhát mostak, százszor száz hófehér tültasakot vartak, tavasszal patyolatlepedőt vasaltak és a raktárt takarítottak. Mire mindezzel elkészültek, beköszöntött a nyár. Attól kezdve csak a napsütötte rét fölött röpködtek. Virágportól sárga orrú, zümmögő mély csapat kísérte minden útjukat. Ők is azt várták, hogy kinyíljon a kamilla virág. Egy meleg júniusi napon Milla végre kiadta a jelszót. Nyisd ki jól a füled, kezdődhet a szüret. Szüret, szüret, ujjongott Lilla és Milli. Züret, züret, rezzent zümmögve a lelkes mély csapat. Milla már is vetkőzött, és fehér pendelykében futott a raktárhoz, hogy munkaruhába bújjon. Lilla és Milli boldogan loholt utána. Már majdnem elérték a raktárt, mikor hirtelen beborult az ég, és éles villámlás sziszent a rét fölött. Mire kettőt néztek, lezúdult az eső. Mire hármat néztek, már bőrig is áztak. Mire négyet néztek, a hirtelen vihar, ahogy jött, elült. Csak a szél borzolt fázósan a rét felett. Milla szomorúan nézett körül. Földön feküdt a vizes kamilla, vacogva szárítkoztak az ázott méhek. Lilla és Milli dideregve, prüszkölve szaporázott hazafelé. Már is náthás volt mind a kettő. Milla tehetetlenül figyelte, amint vörös orral, bekötött torokkal ágyba bújtak. Csak tudnám, hogy ki fogja betakarítani a termést, sóhajtott gondterhelten. Batyut kötött a munkaruhákból, és elindult nagy búsan keresztül a réten. Hát, ahogy ott ballag, Szembe jön vele két nagy csoportos óvodás, Szabó Zsuzsi és Sánta Balázs. Adjon Isten minden jót, köszöntötték Millát illedelmesen. A szép köszöntésre menten kisütött a nap az égen. A kamilla virágok fölegyenesedtek, és Milla arca is földerült. Mindjárt kibontotta a batyuját, és kiteregette a szárnyas munkaruhákat az óvodások lába elé. Psst! Pisszentett Zsuzsi álmélkodva. Hű, de pirinkó! Füttyentett Balázs. Megfoghatjuk? Óvatosan megérintették a tündérholmit. Hát abban a szempillantásban pirinkók lettek ők is. Kíváncsian felöltötték a szárnyas ruhákat, s lássatok csodát, használni tudták a szárnyakat. Úgy röpködtek, mint a fényes szitakötők. Egyet se búsulj, Kamilla tündér, legyintettek a szárnyokkal Milla bánatára. Szüretelünk mi te veled, a méhek majd segítenek. Züretelünk, rezzent zümmögve a megszárítkozott lelkes méhcsapat. Milla erre megvidámodva kosarakat meg apró ollókat hozott a raktárból, azon nyomban nekiláttak a munkának. Zsuzsi és Balázs szapora ollócsattogással gyűjtötte a kamilla virágot. Egy-kettőre teliszették a szüreti kosarakat. A méhek patyolatlepedőt terítettek a fűbe, arra borították a leszüretelt virágot. A kosárnyi virágkupacokat ügyesen szétteregették. Sütött a nap, száradt az illatos kamilla virág. Milla apró tültasakokba töltötte a termést, és a méhek raktárba hordták a 100x100 tömött tültasakot. Estére dugig telt a raktár. Milla akkor nagy kannát vett elő, és friss kamilla teát főzött. A méhek mézet csorgattak bele, aztán virágos bögrékbe töltötték, és kortyolni kezdték az új szüret első kamilla teáját. Zsuzsi, Balázs! Hallatszott ekkor váratlanul a rét túlsó végéből. Ez anyu! Kapott észbe Zsuzsi. Mennünk kell! Sietve levették a szárnyas munkaruhákat. Hát abban a szempillantásban nagy csoportos óvodások lettek ismét. Köszönjük a segítséget, röppent fel Milla, előbb Zsuzsi, majd Balázs tenyerébe. Köszönjük, zümmögték kórusban a méhek. Főzzetek sok kamilla teát Lillának és Millinek, hogy meggyógyuljanak. Integetett Zsuzsi és Balázs, és egyik kezükben kamilla virággal, másik kezükben lépes mézzel, futva indultak a rét túlsó végébe, anyu hangja felé. Ha hűvös napok jönnek, és édesanyátok mézes kamilla teát főz, vagy kamilla borogatást készít, gondoljatok a kamilla tündérekre, meg a zümmögő lelkes méhekre. A virágzó nyári réten ti is találkozhattok velük.
0: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. No de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően. Csukás Mese Rádió. Hatalom!

0: Mi leszel, ha nagy leszel?
1: Altató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Kedves hallgatók, kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok, és egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek, Vizi anyóról. A címe is az, Vizi anyó jó tette. Észt népmese, fordította Berecki Gábor. Egyszer egy árva leánya tóparton üldögélt a folyó torkolatánál, és panaszkodott, hogy rosszul megy a sora, mert gonosz gazdasszonya és gazdája van. Egyszerre valaki a lány vállára tette a kezét. A lány felnézett. Egy szép, arancssárga hajú, barna szemű asszony állt mellette különös öltözékben. Fehér köveket tartott a kötényében, és kedvesen, mosolyogva mondta. Ne sírj! A rossz napok után jobbak virradhatnak rád. Ezekkel a szavakkal az árva leány ölébe öntötte kötényéből a köveket, s így szólt. Menj haza! S rakd bele ezeket a köveket a ládába. Ne szólj róla senkinek, mit hallottál ma tőlem, vagy mit adtam neked. Annak viszont, aki holnap kérőbe jön hozzád, beszélhetsz erről, s megmutathatod, amit most a kötényemből kaptál. Az árva leány először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, végül azonban szomorkásan elmosolyodott, s így szólt. Kérő, nem tudom, ugyan kikérhetné meg szegény kezemet. Majd meglátod, higgy a szavamnak, én még soha senkit sem csaptam be. Az árva lány ezt kérdezte. Honnan jöttél ide, s honnan tudod, mi történik holnap? Hogy ki vagyok, s honnan tudom, azt most nem mondhatom meg. Hogy hová való vagyok? Oda, ahol a nap, a hold és a csillagok alulról felfelé látszanak, s a hegycsúcsok meg a fák sudarai lefelé nőnek. Ott, ahonnan én jöttem, senkinek sem egy rosszul a sora. Ott nincs gonosz gazda, se gonosz gazdasszony, se forróság, se hideg, ott nem sír senki, se nem panaszkodik. De honnan termettél ilyen váratlanul mellé? Kérdezte a lány bátorságra kapva. Az idegen asszony mosolyogva mondta. Onnan jöttem, ahová most megyek. És ezekkel a szavakkal belépett a vízbe. Az árva leány most már megértette a dolgot, és akaratlanul kicsúszott a száján. Te vagy a Vizi anyó! Még jóformán ki sem mondta, a különös idegen már is eltűnt. A leány álomnak tartotta volna az egészet, de a fehér kövek az ölében arról tanúskodtak, hogy mégis igaza volt. A leány gyorsan hazament, csak úgy tréfából betette a köveket a ládájába. Másnap jött egy módos gazda legény, s feleségül kérte a lányt. A lánynak eszébe sem jutott a tegnapi vízparti eset, csak mikor a vőlegény hazafelé indulóban volt. Na ekkor elmondta, mit látott tegnap, s oda vezette a legényt a ládájához. Amint felemelte a láda tetejét, látják ám, hogy a láda csak nem félig van ezüst pénzzel. A legény ekkor megölelte a lányt, és így szólt. A pénz csak pénz. Nekem eddig is volt belőle elég. A te gazdagságod nem tesz engem boldogabbá, mint voltam. Akivel azonban a Vizi anyó jót tesz, az a legjobb, legbecsületesebb ember. Áldás van rajta, és gyarapszik, növekedik a keze alatt minden. A vőlegény szava igaznak bizonyult. Miután egybekeltek, boldogan éltek, jól ment a soruk, s végül nagyon gazdagok lettek. Az egykori árva leányból a környék legjobb szívű gazdasszonya lett. Segített a bajba jutottakon, senkit se eresztett el üres kézzel, aki kérni jött hozzá, s anyjuk helyett anyja volt az árváknak. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!
3: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
5: Helyben járok? Jó? Tépla csak hajolj előre, óvatosan!

0: Chiquit.
1: Logan.
0: Logan.
1: Genial, ich weiß. Heuer jeder. Logan, hey.

0: orangután, és most kérlek táncol. Fogjon kezed orangután, mint a szöcske ugrálok. Fogjon kezed orangután, és téged várodom.
1: Orangután!

0: nagyon egyszerű. Jó, és most nincs helybenjárás. Közben fogod a bokádat. Ez az, ügyes vagy.
1: Gyere, gyere, orangután, táncolj velem, arra kérlek, amikor táncolsz, minden szépen
0: szaladjunk. Hát persze, forgó, ha én bírom, te is bírod.

0: rajta, balra, jobbra lóg a fár.
1: Helyes. Lassan hajolj előre. Fogd meg a bokát.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Szolnoki Péter vagyok. Ma én mondok nektek verset. Csukás István, őszi tücsök hegedül. Őszi tücsök hegedül, cirr-cirr, száll a réten át. Őszi tücsök egyedül hegedül, keresne meleg szobát. Hűvösek a reggelek, cirr-cirr, deret szór az ég. Vadlúd, gólya elmentek, nem szól a kelep rég. Viráglakó tündérek, cirr-cirr, nem táncolnak már. Patakra se hajolnak, holdfényben sem dalolnak, elrepült a nyár. Gombához dönti hátát, cirr-cirr, hegedülget a tücsök. Felszedték a szamócát, csak hallgatja e nótát a tors, az ág, a nád, a bürök. Jó volt még a búza közt, cirr-cirr, ugrándozott a tücsök. Csúfolta az egeret, meg a sánta verebet, varjút, mókust, gyereket. Jó volt még a búza közt, ugrándozott a tücsök. Szól a tücsök hegedű, cirr-cirr, száll a réten át. Őszi tücsök egyedül hegedül, keresne meleg szobát.
2: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
3: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok, most én mondok nektek egy mesét. Az okos szabócska. Volt egyszer egy nagyon kevés királykisasszony. Ez a királykisasszony hírül adta hetet hét ország ellen, hogy ahhoz megy férhez, aki az ő találos meséjét kitalálja. Jöttek is az udvarba mindenfelől királyfiak, hercegek, grófok, bárók, nagysüvegű tótok, válogatott cigánylegények, de amit a királykisasszony feladott, egy sem tudta megfejteni. Na ez még nem volt elég, de még ki is csúfolta a legényeket, s lassanként nem akadt senki, aki szerencsét próbáljon. Mikor már azt hitték, hogy senki emberfia nem vállalkozik többet, három szabó legény összebeszélt, lesz, ahogy lesz, ha már annyian próbálták, ők is próbálnak, miért ne? A legkisebbik legény olyan teddels, elésevedt legényecske volt, se szabni, se varni nem tudott becsületesen. A dolog sem fért a nyakára, fél kótya is volt szegény feje, mondta is a másik kettő, jobb, ha itthon maradsz, s fótot fótra vetsz, te boldogtalan. De beszélhettek, ment ő is, hátha. Na majd meglátjuk. Hát fölmennek a palotába, jelentik magukat. A királykisasszony mindjárt feladja a kérdést. Kétféle hajam van, miféle szín az egyik, miféle a másik? Hát csak ennyi az egész, mondotta az első szabólegény. Fekete az egyik, fehér a másik. No bezzeg, kacagott a királykisasszony. Felejte másik. Se nem fekete, se nem fehér. Barna az egyik, vörös a másik, felelt a második legény. Hogy is ne, kacagott a királykisasszony. Állj elé, te harmadik. Elé áll a szabócska, s mondja nagy bátran, a királykisasszonynak ezüst, meg aranyhaja van, az pedig kétféle szín. Hely, lefittyent a királykisasszony ajka, bezzeg nem kacagott, mert a szabócska eltalálta az igaz valóságot. Szinte elájult ilyettében, hogy most már ehhez a cingár kasziba lábú szabócskához kell feleségül mennie, hanem mikor nagy nehezen magához tért, azt mondja a szabócskának. Ezzel még nem leszek a feleséged, szabócska, egyéb is vár rád. Van az istálóban egy medve, azzal kell hálnod ma éjjel. Ha reggel életben talállak, akkor a feleséged leszek. Bizonyos volt abban, hogy a medve 1000 darabra szaggatja a szabócskát, de a szabócska nem ijedt meg, azt mondta, egy életem, egy halálom, érted, ezt is megpróbálom. Este bement a szabócska a medvéhez, és ahogy belépett, a medve már a két hátulsó lábára állott, a két elsőt ölelésre tartotta, úgy ment a szabócska elé. Csak lassan, lassan, várj egy kicsit, mondotta a szabócska, aztán ügyet sem vetett a medvére, belenyúlt a zsebébe, onnét kivette egy marék diót, azt elkezdte ropogtatni, s a belé tenni. Olyan jó ízűen csámcsogott, hogy a medvének folyt a nyála szájából, s nagy étvágya lett a dióra. A szabócska ismét belenyúlt a zsebébe, adott egy marékkal a medvének is, ez azonban nem dió volt, hanem kavics. Bekapja a medve a kavicsot, rágja, ropogtatja, de bezzeg a kavics nem roppant ketté.
4: Hát, mi dolog? Morogott a medve. Erősebb volna a te fogad, mint az enyém. Hallod-e, tört fel nekem a diót.
3: Mit? Gúnyolódott a szabócska. Hát, te nem tudod feltörni ezeket a nyomorult kicsi diókat? Azzal elvette a medvétől a kavicsokat, hirtelen kicserélte dióval, sorba feltörte.
4: De már ez csuda dolog, dörmögött a medve. Még egyszer megpróbálom.
3: A szabócska ismét adott neki egy marék kavicsot, a medve rágta, ahogy csak bírta, de egyetlen egyet sem tudott ketté roppantani.
4: Hát hiába be kellett lássa, hogy a szabócskának erősebb foga van, s hozzá sem mert nyúlni.
3: Közben a szabócska hegedűt húzott elé a köpenyege alól, elkezdett muzsikálni. A medve meg hopp, elugrott, táncolt, majd kiugrott a bőréből széles jókedvében. Mikor jól kitáncolta magát, kérdi a szabócskát.
4: De, szabócska, nehéz-e a hegedülés?
3: Egy gyermekség, mondotta a szabócska, nézz ide. A bal kezemmel megfogom a hegedű nyakát, a jobbal húzom, vonom a vonót felfelé meg lefelé, ennyi az egész.
4: Igazán?
3: No, ezt én is szeretném megtanulni. Egész nap muzsikálnék és táncolnék akkor. Ez lenne csak a jó világ. Ugyan bizony megtanítaná-e?
4: Hogyne, tiszta szívvel,
3: ajánlkozott a szabócska. Hanem a körmeid nagyon hosszúk. Elébb le kell vágni azokat.
4: Helyes, mondta a medve, vágd le.
3: Azzal a szabócska becipelt egy gyalupadot, a medve lábát feltétette, jó erősen oda csavarta. No most várj egy keveset, mindjárt hozom az ollót.
4: Volt is eszébe.
3: Lefeküdt egy szegletbe a szalmára, aludt reggelig, mint a bunda, pedig a medve úgy ordított, hogy majd szétduvadt az istáló. Hallotta a király kisasszony a medve ordítását, szentül hitte, hogy a szabócskát miszlikbe szaggatta. Jókedvűen kelt fel reggel, úgy ment ki az istálóba, de bezzeg lefittyent az ajka, mikor látta, hogy a szabócskának kutya baja sincs. Most már hiába minden, nem másolhatta meg a szavát. A király sem vette tréfára a dolgot, befogott aranyos hintóba, azon ment a szabócska meg a király kisasszony templomba esküvőre. Ám alig, hogy a hintóba ültek, a másik két szabólegény, akik majd megpukkadtak az irítségtől, hogy azt a nyomorú kis szabócskát ilyen nagy szerencse érte, szaladott az istálóba, s a medve lábát kiszabadították. Nosza, a medvének sem kellett egyéb. Esze nélkül szaladt a hintó után, ordított veszettül. No most véged van, szabócska, mondotta a király kisasszony. De a szabócska nem ijedt meg, hirtelen a feje tetejére állott, a két lábát kidugta hátul a hintó ablakain, s torka szakadtából kiabált. Látod a gyalupadot? Megint ide kerül a lábad, medvekoma! De hiszen a medvének sem kellett egyéb. Megfordult, s úgy elfutott, mintha szemét vették volna. A szabócska meg a király kisasszony az alatt a templomba értek, ott megesküdtek, holtomiglan, holtodiglan, úgy éltek, mint két gilice madár. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Benedek Elek házasodik a Daru, aki elmeséli nektek Rák Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, hét országon túl, az óperenciás tengeren innét volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony, egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem, azt gondolja magában a daru, s ahogyan gondolta, úgy el is krúgatta, hely szegény világ, vetett ágy, sem apám, sem anyám, e világon senkim sincsen, pipa dohány sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem múlatozom, én bizony megházasodom. Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére a vadkacsa kicsi házához. Ottan be is kopogtatott. Itthon van-e, kacsa nagyság? Itthon vagyok, daru úrfi. Eljönnél-e hozzám feleségnek? Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtább álma szárnya. Még megjárná a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony, mit gondoltál, mikor hazúrról elindultál, hogyha hozzád mennék, nem volna mi tennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullott a könnye, mint a záporeső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkodni kezdett a kácsa. Ejnye, ejnye, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem, dehogy élet, ez nem élet. Ej, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság. Mit gondolt, mit nem, elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondotta nagy szemérmesen, daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, s ha úgy tetszik, örökre itt maradok. Igen, felelte daru úrfi, jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni. Hely, Istenem, megtartom, hová lett a só tartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyed szégyenletébe, de még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában, nekem ugyan megesett, a szemem majd kiesett, háp, háp, háp, megcsúfolt a hosszú láb. De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fület tövét, nem a másét, de az övét. Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, s most ölhet az unalom. Nosza, utcu, szedte-vette, lábát nyaka közé vette, meg sem állott odáig, kácsa nagyság házáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik. Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam, ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom! Ugyanúgy-e? Szólt a kácsa gúnyosan. Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Mit tehetett a rúrfi? Szégyenkezve leforrázva, elkullogott, s keservesen krúgott, krúgott, krúg, krúg, rí, jaj nekem, bánat az én életem. Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta, vetette, magát rendbe szedte, s meg sem állott odáig daru úrfi házáig. Kopogtatott, hápogtatott, itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok, de daru úrfi visszavágott. Szurok, murok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom, nem lesz lakodalom. Mondjam tovább, ne mondjam, így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre, daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom, mégsem lészel lakodalom.
0: A házasodik a daru című mesét hallottátok.

0: mindenkinek.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
3: Képzeld?
4: Na?
3: Kaptam egy kiskutyát. Annyira aranyos. Csak hát szétcincelt a kedvenc mamuszomat. De attól még nagyon szeretem, csak a mamuszomat is szerettem nagyon.
4: Akkor most az egyik szemed sír, a másik nevet, mi?
3: Nem értem.
4: Az egyik szeme sír, a másik nevet szólás azt jelenti, hogy valaki egyszerre örül is, és szomorkodik is valami miatt.
1: Csukás Mese Rádió. Vár a sok barát és meg annyi kaland. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy felesége. Hát az az asszony soha se azt csinálta, amit kellett volna. Ha az ura mondott neki valamit, hogy így csinált, kedves feleségem, azért se úgy csinált. Ha azt mondta neki, kedves feleségem, azt nem kell csinálni, azért is megcsinálta. Volt baja vele elég a szegény embernek. Hallod-e, feleség? Meghívtak lakodalomba. El kéne menjünk, mondta egyszer a szegény ember.
1: Én bizony nem megyek,
0: azt mondja erre neki az ura. Hallod-e? Nem hívtak lakodalomba.
1: Azért is elmegyünk.
0: Hát így éltek, mint két kutya a kert közt. Egyszer az ember elment szántan, és azt mondja a feleségének.
1: Hallod-e, felesége? Nekem délre pontosan ott legyen az ebéd, mert nehéz munkát végzek, elfáradok.
0: De azért se volt ott, gondolta magában az asszony.
1: Mondjad, bolond, mondjad, azért se viszem neked az ebédet pontosan.
0: Gondolta magában az ember, na megállj, mert fordítva mondom.
1: Hallod-e, feleségem, nekem ki ne hozd a délebédet harangszóra, ráérsz délután is, nehogy valami jót hozzál, jó lesz egy kicsi bableves is.
0: Az asszony azért is tyúkot vágott, fánkot sütött, s pontosan délre, mikor harangoztak, kivitte az urának a mezőre. Jól van, ez is eltelt. Egyszer az ember mit gondolt, mit nem, már megunta a feleségét, gondolta magában, csinál egy gödröt a föld végére. Ásott is egy jó mély gödröt, s mikor az asszony kihozta az ebédet, azt mondja neki,
1: hallod-e, feleségem, nehogy oda menj a gödör széléhez.
0: De az asszony azért is oda ment. Mikor már jól a szélén volt, azt mondja az ember neki,
1: ügyelj, édes feleségem, nehogy beleessél. Az asszony azért is beleesett.
0: Na, ha beleestél, ülj is ott, legyintett az ember. Ott hagyta, összeszedte a lovat, az ekét, és hazament.
1: Az asszony ott a gödörben mérgelődött egy darabig,
0: próbálkozott kijönni, de nem tudott.
1: Jaj, jaj, sóhajtozott. Nem bánnám, ha akárki kivinne innen, még ha az ördög volna is.
0: Alig szólta ki, ott termett az ördög.
2: Na, azt mondja, hívtál, itt vagyok.
1: Vigyél ki ebből a gödörből,
0: kérlelte az asszony. Hamar a hátára vette az ördög a székely asszonyt, s kivitte. Azt mondja neki, mikor kiértek a gödörből.
2: Na most már szállj le a hátamról.
1: Nem szállok én.
2: Szállj le, asszony.
1: Nem szállok.
0: Elkezdett az ördög vele futkosni egyik föld végéről a másikra.
2: Szállj le, asszony!
0: De az asszony nem szállt le az ördög hátáról. Hogyhogy nem, arra vetődött egy huszár. Azt mondja az ördög neki.
2: Hallod-e, huszár? Szabadíts meg engem ettől az asszonytól, mert ha megszabadítasz, én gazdag emberré teszlek, még királyá is.
0: A huszár odament, a kardját kihúzta.
1: Szállj le erről az ördög hátáról, te székely asszony! Nem szállok én!
0: Ha le nem szállsz, akkor a kardommal mindjárt ketté váglak.
1: Akkor se szállok.
0: Hát, ha nem szállsz le, akkor maradj ott.
1: Azért is leszállok,
0: replikázott. S leugrott az ördög hátáról a székely asszony. Na, az ördög bebújt egy híd alá, mikor arra felement a huszár, azt mondja neki.
2: Ide figyelj, huszár, jót tettél velem, most én is jót teszek veled. Elmegyek a legközelebb.

0: Hogy ne búsuln a vitéz uram, úgy rázza a hideg mindenféle rossz betegség a király kisasszonyt. Belé bújt az ördög, hívtak már mindenféle doktorokat, de nem tudnak rajta segíteni.
1: Oda megy a huszár a királyi palotához, s jelentkezik, hogy meggyógyítja a király kisasszonyt. Oda is engedik, megáll az ágylábánál, s elkiáltja magát. Búj ki, ördög, a király kisasszonyból! Az ördög ki is bújt abban a szent percben, s elburungozott, egy másik király kisasszonyba bújt bele. A király mindjárt megjutalmazta a huszárt, feleségül adta hozzá a leányát. Egyszer csak híre ment, hogy milyen beteg a szomszéd országnak a király kisasszonya. Éppen olyan betegsége van, mint az ő feleségének. Oda járnak mindenféle csoda doktorok, de nem tudják meggyógyítani. Hívják a huszárt, hogy menjen el, hát ha ő meg tudná gyógyítani. A huszárnak eszébe jutott, hogy neki nem szabad oda menni, de addig könyörögtek neki, hogy mégiscsak megpróbálta. Mikor odaért az ágy lábához, nagyot kiáltott. Búj ki, ördög, a király kisasszonyból! Az ördög ki is bújt, s egyenesen ment neki a huszárnak, hogy belé bújjon. A huszár elkiáltotta magát. Menj innen, te ördög, mert jön a székely menyecske! Az ördög úgy megijedt, hogy nemhogy a huszárba belement volna, de megfordult, s elfutott, meg sem állott a pokolig. Az a király kisasszony is meggyógyult, s az ördög nem bújt bele többet senkibe se, mert híre volt, s van azóta is, milyen furfangos a székely menyecske. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sukás Mese Rádió.
1: Cickány, pocok, cicacuc. Ideugrik, odafut, odaugrik, idefut. Cicamica, mire jut?
2: Melyik a kedvenc meséd?
3: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
2: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
3: Süsü. Aki mondja.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó gyerekek, a mikrofonnál Tudor kukac. A szátok tele van bacikkal, csak úgy hemzsegnek. Ám amikor ébren vagytok, a nyál kimossa őket. Éjszaka viszont, amikor alszotok, a nyál is szünetet tart, ezért a bacik szabadon tombolhatnak. Ennek a bacibulinak köszönhetitek azt, hogy reggel nem olyan illatos a lehelletetek. Ezért is kell felkelés után fogat mosni. Ha a csontjaitok megsérülnek, képesek magukat kijavítani, vagyis összefornak. Ám a fogatok anyaga nem csont, hanem fogzománc. Hiába ez a legerősebb anyag a testetekben, még ennek is van ellensége. A cukros és a savas ételek és italok kárt tehetnek benne, amiből ti annyit éreztek, hogy lyukas lesz a fogatok.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló következik.
0: Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó, ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: A városmajorban szél támadt, megmozdultak a faágak. Kop, kop, kop, hullott le három gesztenye, top, top, top, ugrált három gyerek. A koppanásokra megálltak. Ezek olyanok, mint mi vagyunk, mondták. Ez te vagy, ez ő, ez én. Nem, ez vagyok én. Nem mindegy, nem. Mindegy, hogy melyik melyikünk. Nem, ez én vagyok, ez te, ez ő. Ez vagyok én, mondta az, aki először mutatott a gesztenyékre. Látod, hogy nem mindegy. Egymásra néztek, mintha tükörbe néztek volna. Ikrek voltak. Nem csak megszólalásik egyformák, hanem azon túl is. Mind a hárman. Jó, mondta az első. Járjuk körül a gesztenyéket. Közben énekeljünk, és ahol kijön az ének, azok leszünk mi. Mindenki az, amelyiknél megáll. Jó, mondta a másik kettő is. Elindultak és énekeltek. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyárunk sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél. Megálltak. Ez vagy te, ez vagyok én, és ez ő. Tudjuk. Amit más is tud, azt nem kell mondani. Újra megzörrentek a faágak, és a száraz levelek is megmozdultak a földön. Az egyik betakart egy gesztenyét. Betakartak. Valaki betakart. De ki takart be? A van is, meg nincs is. Van is, meg nincs is. Takari be engem is. Most nincs. Vagy van, de nem jön. Nem akar betakarni. Miért? Mert kérted. Van is, meg nincs is, nem lehet kérni. Van is, meg nincs is, nem lehet hívni. Van is, meg nincs is, akkor jön, amikor akar. Azt teszi, amit akar. Ha akar, betakar, ha nem, akkor nem. Van is, meg nincs is, mindent megtehet. Esőt meg havat hozhat. Még a hegyeket is elhordhatja. Ezért senkire sem hallgat. Van is, meg nincs is, hol lakhat. Sehol, és mindenütt. Újra megmozdultak a falevelek, és a harmadik gesztenye megint csupasz lett. Látjátok? Látjuk. Beszélünk róla, megjelent, de nem azt tette, amit kértünk tőle. Téged is kitakart. Van is, meg nincs is. Azt teszi, amit ő akar. Fázom. Igen, mert kitakart. Tedd zsebre magad, akkor nem fázol. Az, akinek a gesztenyéjén eddig falevél volt, lehajolt érte és zsebre tett. Most már nem fázol. Nem. Igen, mert zsebre vágtak. Akkor én mégis erősebb vagyok nála.
1: Igen.
0: Lehet. Most igen, vagy lehet. Én azt mondom igen, ő azt mondja lehet. Miért mondtad azt, hogy lehet? Mert van is, meg nincs is, kiszámíthatatlan. Hát, ha éppen azt akarta, hogy zsebre tedd magad. Gondolod? Talán. Furcsa. De mit akarhatott igazán? Van is, meg nincs is. Talán uzsonnázni. Uzsonnázni? Kakaót, tejet vagy teljes kávét kiflivel, vajas kenyérrel vagy kaláccsal. Van is, meg nincs is. Hány cukorral ihatja a kávét?
1: Kettővel.
0: Négyel. Kettővel, mert felnőtt.
1: Lehet.
0: De az is lehet, hogy cukor nélkül issza. Mert annyira felnőtt. Ha ennyire felnőtt, akkor reggelizés közben bizonyosan nem hintázik a széken. Bizonyosan.
1: Szegény, mondta a harmadik.
0: Miért mondtad azt, hogy szegény? Mert ha van is, meg nincs is, annyira öreg, hogy már nem hintázhat a széken reggelizés közben, sajnálni kell.
1: Mégiscsak nekünk a legjobb.
0: Mégis, mondta a másik kettő. Lehajoltak a gesztenyéikért, zsebre tugták, és fél lábon elugráltak a lépcsőkig. Ott megfogták egymás kezét, és úgy mentek fölfelé. Közben a szél megpróbálta egy kicsit megcibálni a hajukat, de ők nem hagyták.
1: Még mit nem gondolták.
0: világ, hiszen mi erősebbek vagyunk ennél a van is meg nincs isnél. Erősebbek. Különösen így, együtt. Ahogy a villamos mellett lépkedtek, újra azt énekelték, amit a majorban, a gesztenyék körül. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyáron sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél.

Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Miért hallgatod a Csukásmese rádiót?
1: Azért, mert izgalmas.
2: Mert lehet belőle valamit tanulni.
0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Újratervezés.

túl gyorsan mész. A göncöl szekérnél jobbra, túl gyorsan mész. Most fordulj balra, mondom most.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Lázár Ervin, a bárányfelhő bodorító. Ez a mese két csavargó külsejű egyénről szól, meg mindazokról, akik szerepelnek benne. Nevezetesen Gepárd Géza alőrmesterről, Medve Medárd főőrmesterről, Vatkan Valdemárról és Szirénfalvi Szürkevarjú Szerénáról. De azért persze legfőképpen a két csavargó külsejű egyénről, aki a mese kezdetén éppen a négyszögletű kerekerdő felé baktatott. Nagy fittyekkel, vagy kis fittyekkel. Nem tudom, mert a kisebbik csavargó külsejű elég gyakran mérget morgott. Ha gyorsan mentek, eképpen. Mit rohansz? Nem szalad el az erdő. Ha erre a nagyobbik lassított, eképpen. Hogy lehet itt szammogni? Sose érünk az erdőbe. Most már nem is lehet kétséges, hogy a nagyobbik csavargó külsejű Mikka Makka volt, a kisebbik pedig Vacska Mati. Őket vette észre a négyszögletű kerekerdő két rendfenntartó közege, egy tisztásról. Aha, kiáltott Gepárd Géza alőrmester. Két csavargó külsejű.
2: Isten hozta őket,
1: mondta örömmel Medve Medárd, aztán eszébe jutott, hogy ő a főőrmester, és igen szigorú ábrázattal hozzátette.
2: Irgum-burgum teremtett, összetevette.
1: Gepárd Géza alőrmester majd elhájult a meghatottságtól. Te jó ég, ha egyszer majd ő is megtanul ilyen szépen beszélni.
3: Eléjük vágunk a riadóautóval, rikkantotta.
1: Medve Medárd bólintott. A riadóautó egy tölgyfa alatt szundikált. A riadóautó ugyanis maga Vatkan Valdemár volt. Ez ügyben be is festették kékre, s az oldalára egy fehér csíkot pingáltak. Ahogy egy riadóautóhoz illik, azaz egy riadó Vatkanhoz.
3: Ébredj, bökötte őt Gepárd Géza alőrmester. Csavargó külsejűek!
1: Vatkan Valdemár nagy nyugalommal a másik oldalára fordult. Tudta, hogy nem lehet ez valami sürgős ügy, mert akkor Gepárd Géza a saját lábán közlekedne, és nem a riadó autót helyettesítő Vatkan Valdemáron, azaz ő rajta, már csak azért is, mert Gepárd Géza legalább ötször olyan gyorsan tud futni, mint ő, mármint Vatkan Valdemár.
2: Jó, marmogta, csak feltöltöm az akkumulátoromat.
1: Ezzel megevett négy makkot, két borbolya gyökeret, három szilfahajtást és tévedésből egy folyami kavicsot.
2: Az utóbbi időben kissé kemények a csigabigák, mondta Méla búsan.
1: Ebben a pillanatban ért oda melléjük Mikka Makka és Vacska Mati.
4: Jó napot, mondták.
1: Ez a négyszögletű kerek erdő?
2: Isten hozott benneteket,
1: köszönt vissza Medve Medárd főőrmester.
4: Ez. És menjetek nyugodtan, mert mindjárt letartóztatunk benneteket. Csak rendbe hozzuk a riadó autót.
3: Ne ijedjetek meg, esetleg szirénát is használunk, tette hozzá Gepárd Géza.
1: Sok szerencsét hozzá, mondta Mikka Makka. És figyvirigy, toldotta meg Vacska Mati, hogy ő is mondjon valamit, mert ő neki mindig kell valamit mondania. Okvetlenül. Ezzel mentek tovább. Vatkan Valdemár végre feltöltötte az akkumulátorát, hát igaz, közben megette Gepárd Géza sapkáját is. Az alőrmester sivalkodott, Medve Medárd megnyugtatta.
2: Sapka nélkül is gyönyörű vagy, kerítsd elő a szirénát.
1: A szirénát elég nehéz volt előkeríteni, mert éppen napozott egy ághegyen, mármint Szirénfalvi Szürkevarjú Szeréna. Ő volt ugyanis a sziréna. Szirénázatok magatok, mondta dühösen. Éppen most, amikor végre kisütött a nap?
3: Ne vitatkozz, mondta hivatalos hangon Gepárd Géza.
1: De Szirénfalvi Szürkevarjú Szeréna vitatkozott. Kérjétek meg Rihó Rezsőt, ő majd szirénázik nektek.
3: Nem elég félelmetes, torkolta le az alőrmester.
1: Végre elkészültek. Szürkevarjú Szeréna Vatkan Valdemár fejére ült, a hátára meg Medve Medárd és Gepárd Géza.
3: Négyes sebesség,
1: rikkantotta az alőrmester.
4: Akkor recsegni fog a sebességváltóm, előbb egyesbe tegyél,
1: mondta Valdemár, és meg sem mozdult.
3: Na jó, akkor egyes,
1: egyezett bele Gepárd Géza, kocogni kezdtek. Szürkevarjú Szeréna rikácsolt.
3: Elég gyengén adod elő, mondta neki Gepárd Géza. Úgy szólsz, mint egy repet fazék.
1: A varjú megsértődött. Már lebbentette is a szárnyát, hogy elröpüljön, de Medve Medárd közbeszólt.
2: Nagyon jól csinálod, Isten ilyen. Még bölömbik a balambéron is, szélkiáltó Szidónián is túlteszel.
1: Erre a varjú maradt és szirénázott tovább. Vatkan Valdemár ekkor már 4-es sebességgel haladt, ami annyit jelent, hogy 4-szer annyira lihegett, mint 1-es sebességben. Gyorsasága mit sem növekedett.
4: Egy kis fogyókúra jót tenne nektek,
3: nyögte.
4: Azaz, hogy nekem tenne jót. Mondtam, hogy ne egyetek folyton. A legutóbbi út óta legalább 5 kilót híztatok.
3: Én aztán nem, méltatlankodott Gepárd Géza. Én szilfid vagyok.
4: Nem szilfid vagy, gepárd vagy, mikor tanulod már meg?
3: Mérgelődött Medve Medárd.
4: S csak nem azt akarod mondani, hogy én híztam 5 kilót?
3: Hát dehogy, ilyet meg az alőrmester. Dehogy biztos szürkebarjú Szeréna hízott 5 kilót.
1: Szeréna torkának adta szirénázás. Én? 5 kilót? Amikor össze-vissza 1/2 kiló vagyok?
4: Érdekes,
3: mondta elgondolkodva Medve Medárd.
4: Akkor hány kiló lehettél, amikor 5 kilóval kevesebb voltál?
1: Akkor 7 nem létező varjú voltam, vihogott Szeréna.
4: Ezt nem értem,
3: morgott Medve Medárd. Én is csak félig értem, azaz félig nem értem, bizonytalankodott Gepárd Géza.
4: Ha tovább folytatjátok, szándékosan defektet kapok,
3: lihegte Vatkan Valdemár.
4: Világ életemben utáltam a számtant, és különben is fáradt vagyok.
2: Na jó,
3: mondta Medve Medárd.
4: Akkor viszlek egy kicsit.
1: Vállára kapta a riadóautót szirénástól, gepárdostól. Csak akkor ültek vissza Vatkan Valdemárra, amikor végre meglátták Mikka Makkát és Vaskamatit.
3: Szeréna szirénázott, ahogy a torkán kifért.
0: Mi az? Félre nyeltél?
3: Kérdezte tőle Vaskamati.
1: Őrült! Nem látod, hogy Szeréna vagyok?
3: Nem vitatkozunk, mondta Gepárd Géza szigorúan, miközben fürgén lepattant a riadóautóról. Le vagytok tartóztatva.
2: Foglyokat nem szállítok,
3: mondta gyanakodva Vatkan Valdemár.
2: A gépkocsi nem beszél,
3: utasította rendre Gepárd Géza. Mi az, hogy le vagyunk tartóztatva? Kérdezte Vaskamati.
4: Hát az kérlek alásson azt jelenti,
3: morbogta Medve Medárd, miközben lekászálódott Valdemárról. A riadóautó megkönnyebbülten felsóhajtott.
4: Azt jelenti, hogy szóval, hogy le vagytok tartóztatva.
1: Nagyszerű,
3: örült Vaskamati.
1: Én még sohasem voltam letartóztatva.
2: Csend,
3: szólt rá Gepárd Géza.
0: S ha szabadna tudnom, miért vagyunk letartóztatva?
3: Érdeklődött Mikka Makka.
1: Mert csavargó külsejűek vagytok,
3: mondta fölényesen Gepárd Géza alőrmester.
0: Hát hogy ne lennénk csavargó külsejűek, mosolygott Mikka Makka. Amikor tényleg csavargunk.
4: Ajjaj,
3: nyögött fel Medve Medárd.
4: Ez nagyot változtat a tényálláson. Tényleg csavarognak.
0: Csak ő csavarog, kiabált Vaskamati.
1: Én nem.
2: Csend!
3: Mondta neki Gepárd Géza, és Medve Medárdhoz fordult.
1: Munkakerülés, súgta neki.
4: Aha, igazad van,
3: csapott a homlokára Medve Medárd.
4: Munkakerülők vagytok.
1: Csak ő,
0: kiabált megint Vaskamati.
1: Én rengeteget dolgoztam.
2: Csend,
3: mondta neki Gepárd Géza. Medve Medárd megköszörülte a torkát.
4: Szóval akkor munkakerülésért.
1: De hát hogy képzeled?
3: Szakította félbe Mikka Makka.
1: Tudod, mennyit dolgoztam én?
4: Hát akkor halljam, mit dolgoztál?
3: Szegezte neki a kérdést Medve Medárd.
1: Nézz csak az égre, mondta Mikka Makka.
4: Nézek.
3: Szegte hátra a nyakát Medve Medárd. A többiek is az eget nézték. Mit látsz?
4: Bárányfelhőket.
1: Milyenek?
4: Bodrosok.
1: Na látod.
4: Mi az, hogy na látod?
1: Mit gondolsz, mitől bodrosak?
4: Mitől? Tényleg, mitől?
3: Álmélkodott Medve Medárd.
1: Hát, mert kibodorítottam őket.
3: Csapott a mellére Mikka Makka.
1: Mivel, hogy én vagyok a bárányfelhő bodorító.
4: Ó,
3: mondták mindjájan.
4: Gyönyörűséges.
1: Engem is kibodoríthatnál?
3: Sóhajtott szirénfalvi szürkevarjú Szeréna.
2: Akkor csak ezt visszük el,
3: mutatott Gepárd Géza Vaskamatira. Mert ez nem dolgozott semmit.
1: Dehogy nem,
3: siránkozott Vaskamati.
1: Mikka Makkának segítettem.
4: Tényleg segített?
3: Kérdezte Medve Medárd. Mikka Makka felelet helyett az égre mutatott. Nézzétek csak,
1: ott úszott egy bárányfelhő.
3: Olyan kócos, hogy még. Na, azt ő csinálta.
4: Miért engedsz neki belekontárkodni?
3: kérdezte tisztelettel medve Medárd. De hiszen az a legszebb, mosolygott Mikka Makka. Az a kócos. Egymással nevettek Vacska Matival. Ezek után nagy békességben együtt ebédeltek valamennyien. Vatkan Valdemár foga alatt nagyon ropogott valami.
2: Már megint kavicsot eszel Csigabiga helyett,
3: vihogott kár örvendően Gepárd Géza alőrmester. Vigyorgott Valdemár.
2: A kitüntetéseidet eszem.
5: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
6: A következő mondókánál kiabáljatok ti is velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Most megtanulunk egy mondókát, aminél először a combunkat fogjuk óvatosan ütögetni, aztán a pocakunkat, utána a vállunkat, és végül a fejünk tetején fogunk az újbegyünkkel egy kicsit dobolni, jó? Na figyeljetek! Úgy szól a mondókánk, hogy hej, gyulla, gyulla, gyulla, szóla, dudda, dudda, dudda, Pest, Budda, Budda, Budda, patogatott kukorica! Na és egy picit most csavarni fogunk ezen, kicsit nehezítünk, mert hogy amikor a combunkat fogjuk ütni, óvatosan, akkor nagyon halkak leszünk, szinte suttogunk. Amikor a pocakunkat, akkor picit hangosabbak, amikor a vállunkat, akkor még hangosabbak, és amikor a fejünket, akkor nagyon hangosak, akkor nyugodtan lehet kiabálni. Na felkészülni, figyelj! Gyulla, gyulla, gyulla, szóla, dudda, dudda, dudda, Pest, Budda, Budda, Budda, patogatott kukorica!
7: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: gyorsan még bemutatjuk a zenekar tagjait, vagy bemutatom. Basszus, ukulele játszott és énekelt Kis Zoltán. Gitározik a színpad közepén, de leginkább furjákon játszott, műsort vezetett, énekelt Kajos Zsuzsanna.
1: És végül, de nem utolsó sorban szeretném bemutatni zenekarunk vezetőjét, aki most mandolinon játszott és gitározott és gyönyörűen szépen énekelt, és ő írta ezt az összes dalt, zeneszerzőnk Boros Tamás.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Hosszú-hosszú kék szalag gátak közt terelgetik. Járják hajók, lakják halak, elszalad a tengerig. Na mi az?
2: A folyó.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Függő vasút. Képzeld el, hogy felszállsz egy vonatra, kinézel az ablakon, és a sín nem alattad van, hanem fölötted. Ez nem varázslat, hanem egy különleges közlekedési eszköz, a függő vasút. A hagyományos vonat kerekei a sínen gördülnek. A függő vasútnál viszont a kocsi egy fölötte lévő pályáról függ, és azon gurul végig. Olyan, mintha egy vonatot felakasztottak volna egy óriási sínre, majd elindították volna. Hogy hogyan marad a levegőben? A függő vasút pályáját hatalmas acélszerkezetek tartják. A járművek ezekhez a pályákhoz kapcsolódnak, és a pályán futó kerekek segítségével haladnak. A pálya sok helyen az utca vagy egy folyó fölött vezet, így a függő vasútnak nem kell az autókkal és más járművekkel osztoznia az úton. A világ egyik leghíresebb függő vasútja a németországi Wuppertal-Schwebebahn. Ez a város egyik jelképe. A pályája a Wupper folyó fölött halad. Ma körülbelül 13 kilométer hosszú, 20 megállója van, és naponta több mint 80 ezer ember használja. A Wuppertali függővasút megnyitásakor használt régi szerelvények egy-egy kocsija körülbelül 65 ember tudott szállítani. Két összekapcsolt kocsi így akár 130 utast is elvihetett egyszerre. Ha valaki először látja, úgy tűnik, mintha egy vonat repülne a város fölött. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vad gesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vad gesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.
1: A csuka parancsára. Orosz népmese. Elmeséli Csőre Gábor. Élt egyszer egy öreg ember. Volt három fia. Kettő okos, a harmadik, Jemelja, igen nagyon ostoba. A két testvér dolgozik, Jemelja meg egész nap a kemencén heverészik, nem törődik semmivel. Egyszer a bátyái vásárra indultak, s őt elküldték az ángyai. Eredj vízért, Jemelja! Az leszól a kemencéről. De hogy megyek! Pihenek? Eredj vízért, Jemelja! Ha megjönnek a bátyáid, hoznak neked vásárt, fiát. No, nem bánom. Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, kapta a két vödröt, vette a csákányt, indult a folyóra. Nekilátott, léket vágott, megmerítette a két vödröt, letette a jégre és lenézett a lékbe. Egy nagy csukát látott benne. Nagy ügyesen kirántotta. Már a száját nyalogatta. De jó leves lesz belőle! Hát, uram, fia, emberi hangon szólalt meg a csuka. Dobj vissza a vízbe, Jemelja! Igen, meghálálom! Nevette Jemelja, meghálálod? Ugyan, hogyan? Nem hiszem én, hazaviszlek, odaadlak ángyaimnak, levest főznek belőled. Könyörgőre fogta a csuka, szépen kérlek, Jemelja, vesd vissza a folyóba, s bármit kérnél, teljesítem. Várj csak, előbb kipróbálom. Ha nem csapsz be, visszavetlek. Jemelja, Jemelja, mi a kívánságod? A két vödröm lábra kapjon, hazainduljon, egy csepp víz belőlük ki ne locsanjon. Azt mondja a csuka. Jó, jegyezd meg, amit mondok. Akármi a kívánságod, ezt mondd. Csuka parancsára, szíve móhajára. Mondja hát Jemelja. Csuka parancsára, szíve móhajára, induljatok vödrök a magatok lábán! Alig, hogy kimondta, indulnak a vödrök, kaptatnak a dombra. Visszadobta Jemelje a csukát a légbe, és elindult a vödrök után. Mennek a vödrök, mennek az utcán, ámulnak az emberek. Jemelje a vödrök után lépeget, jót nevet. Befordultak a vödrök a házba, felugrottak a vizes patkára, Jemelje meg felmászott a kemencére. Eltelt egy nap, eltelt kettő. Azt mondják az ángyai. Elég már a heverésből, Jemelje, menj hát fát hasogatni. De hogy megyek, pihenek. Ha nem hasogatsz fát, megjön a két bátyád, nem hoz neked semmit. Feltápászkodott Jemelja kénytelen kelletlen lemászott a kemencéről. Eszébe jutott a csuka, s csendeskén azt mondta. Csuka parancsára, szíve múhajára, eredj fejsze fát hasogatni, gyertek tuskók be a házba, a kemence szájba. Kiugrott a fejsze a lóca alól, futott az udvarra, nekiállt a fának, vágta, hasogatta. A tuskók meg sorba álltak, elindultak be a házba, egyikük a kemencébe, másikuk alája. Telt az idő, múlt az idő. Azt mondja a két menyecske. Eredj ki az erdőre, Jemelja, nincs több fa a háznál. Azt feleli Jemelja. Hagyjatok már békén. Dehogy hagyunk békén, talán a mi dolgunk fát vágni az erdőn.
2: Én nem megyek, pihenek.
1: Jól van, nem lesz vásárfia. Mit tehetett Jemelja? Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, felöltözött, fogta a kötelet, fogta a fejszét, kifordult az udvarra, felült a szán bakjára.
2: Halljátok, menyecskék, kaput nyissatok!
1: Azt mondják az ángyai. Meghibbantál, Jemelja, hiszen be se fogtál.
2: Nem kell nekem ló a szánhoz.
1: Az ángyai kinyitották a kaput, Jemelje meg csöndeskén. Csuka parancsára, szíve múhajára, lódulj szán az erdőbe! Alig, hogy kimondta, elindult a szánkó, de olyan sebesen, mintha hat ló húzná. Az erdőbe a városon átvezetett az út. Elgázolt, feldöntött sok embert az utcán. Kiabált a nép, fogd meg, kapd el! Hajtja a szánt Jemelja, nem hederít rájuk. Beért az erdőbe. Csuka parancsára, szíve múhajára, vágjál fejszém jó száraz fát, ti meg tönkök, menjetek a szárra, rendbe elfeküdjetek, összekötöződjetek. Neki állt a fejsze, jó száraz fát vágott, a tönkök meg mentek a szárra, rendbe elfeküdtek, összekötöződtek. Megparancsolta Jemelje a fejszének, vágjon neki egy nagy tölgyfafügykös, de olyat, hogy alig bírja fölemelni. Felpattant a szárra. Csuka parancsára, szíve múhajára, lódulj haza szánkó! Repült a szán hazafelé. Átszáguldott a városon, ahol nemrég annyi embert elgázolt Jemelje. Ott már várták, megragadták Jemelját. Lehúzták a szárról, ütötték, gyalázták. Látja Jemelje, hogy szorul a kapca, szép csöndeskén azt suttogja. Csuka parancsára, szívem óhajára, ugor csak fütykös, döngesd el őket! Előugrott a fütykös, csépelte a népet. Szétfutottak az emberek, Jemelje meg hazahajtott, fölfeküdt a kemencére. Múlt az idő, múldogált. Egy napon a cár hírét vette Jemeljának, szalajtotta egyik tisztjét, hogy Jemelját megkeresse, udvarába elvezesse. Elment a tiszt Jemeljának falujába, bezörgetett abba a házba, ahol Jemelja lakott. Bekiáltott.
2: Itt lakik a Jemelja? A félnótás Jemelja?
1: Az leszól a kemencéről.
2: Mit akarsz tőle?
3: Öltöz gyorsan, viszlek a cárhoz.
2: De, hogy megyek, pihenek.
1: Megmérgesedett a tiszt, pofon csapta Jemelját. Az meg szép csöndeskén, csuka parancsára, szíve múhajára, ugorj elő, fütykös, döngesd el a tisztet. Kiugrott a fütykös, nekiállt a tisztnek.
4: Elcsodálkozott a cár, hogy a tisztje nem bírt Jemeljával, szólította a legrangosabb főurát, arra parancsolt rá.
2: Vezesd elém Jemelját, a félnótás Jemelját, mert ha nem, a fejedet vétetem.
4: Vásárolta a legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, s ment Jemelja falujába, bezörgetett Jemelja házába, s kifaggatta ángyait. Mit szeret Jemelja? Kit szeret Jemelja?
5: Jemeljuska azt szereti, aki szép szóval kérleli. Szép kaftánt ígér neki, akkor megtesz mindent, amit kérnek tőle.
4: Adott Jemeljának a legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, s kérte hímes szóval.
2: Ne heverj a kemencén, kedves Jemeljuska! Vár a cár, jöjj a palotába! Nem megyek én, jobb nekem itt a meleg kemencén.
5: Jemelja, Jemelja, vár a cár étellel, itallal, finom csemegével, jöjj a palotába.
2: Dehogy megyek, pihenek.
5: Jemelja, Jemelja, vár a cár, szép kaftánt ad neked, lakkos csizmát, süveget.
6: Gondolkodott Jemelja.
2: Na, nem bánom, menj csak előre, majd megyek utánad.
4: Elhajtott a főúr. Jemelja még heverészett, aztán ennyit mondott.
6: Csuka parancsára, szívem óhajára, indulj el kemence a cár udvarába.
4: Megrecsent a ház négy sarka, ingadozott a gerenda, ledőlt a fal, és a kemence elindult az utcán, széles országútján, a cár udvarába. Kinéz a cár az ablakon, eláll szeme szája.
2: Hát ez miféle csoda?
4: A legrangosabbik főúr azt feleli neki.
2: Jemelja jön hozzád kemencéje tetején.
4: Kilép a cár a tornácra.
2: Hallod-e, Jemelja, sok a panasz rád. Sok alattvalómat elgázoltad. Miért álltak a szán útjába?
4: Kipillantott ablakán a cár szép leánya, Mária cárkisasszony. Meglátta Jemelja, s szép csöndeskén így szólt.
6: Csuka parancsára. Szívem óhajára, szeressen meg engem a cár szép leánya.
4: Aztán annyit mondott. Lódulj haza, kemence! Sarkon fordult a kemence. Hazament, befordult a házba, előbbi helyére.
2: Jemelje meg tovább hevert,
4: everészet rajta. Hanem mi történt a cár palotájában? Mária cárkisasszony majd eleped Jemeljáért, nem tud élni nélküle. Szépen kéri az apját, adja feleségül hozzá, adja Jemeljához.
6: Elbúsult a cár, sokáig kesergett. Aztán megint ráparancsolt legrangosabb főúrára.
2: Eredj, hozd elém Jemelját élve vagy halva, mert ha nem, a fejedet vétetem.
4: Vásárolt a legrangosabb főúr édes bort, csemegét, ment Jemelja falujába, bezörgetett a házba, kínálgatta, jól tartotta Jemelját.
2: Evett, ivott Jemelja, és lefeküdt.
4: A főúr megfogta, kocsijára tette, a cár elé vitte. A cár nyomban kiadta a parancsot, kerítsenek egy nagy hordót, vasabroncsos hordót.

0: Telek! Felfordult a tenger, kivetette azt a hordót a szárazföldre, szép sárga fövenyre. Kilépett belőle Jemelja, meg Mária cárkisasszony. Ugyan hol lakunk majd, Jemeljuska? Tákolj össze valami kis viskót!
1: Nem én! Pihenek!
0: Kérlelte a cárkisasszony, szép szóval kérlelte, akkor így szólt Jemelja.
1: Csuka parancsára, szívem óhajára, épülj ékes palota, színaranytetővel.
2: Alig, hogy kimondta, felépült a palota színaranytetővel. Körülötte zöldellő kert, virágok nyílnak, madarak dalolnak. Mária cárkisasszony bement Jemeljával az új palotába, leülnek az ablakhoz.
0: Lehetnéle, deli legény Jemelja.
1: Nem kérette magát, Jemelja? Csuka parancsára, szívem óhajára, változzam deli legényé, szép daliás vitézzé.
2: Olyan szép lett Jemelja, hogy azt mese el nem mondhatja, toll le nem írhatja. A cár éppen vadászott, arra tévedt, s mit látott? Ahol eddig pusztaság volt, ott most szép palota áll.
1: Ki volt az a haszontalan, aki engedelmem nélkül palotát épített országomban?
2: Követeket küldött, kérdezzék meg, ki palotája.
0: Mentek a követek, megálltak az ablak alatt, megkérdezték.
2: Ki szólt Jemelja?
1: Legyen a cár a vendégem, magam felelek neki.
2: Ment hát a cár vendégségbe, elébe sietett Jemelja, vezeti a palotába, asztalához ülteti. Lakomához látnak.
0: Eszik a cár, iszik,
2: s egyre csak csodálkozik.
1: Ki vagy, délceg vitéz?
0: Emlékszel-e a félnótás Jemeljára, aki kemencén ment palotádba, akit a lányoddal együtt hordóba szögeztél, tengerbe vetettél?
1: Én vagyok az, Jemelja, ha akarom, porrá rontom egész birodalmad.
0: Háj, de megijedt a cár, könyörgőre fogta. Tiéd a lányom, Jemeljuska, tiéd az egész birodalmam, csak kegyelmez életemnek.
2: 7 országra szóló lakodalmat csaptak. Jemelja feleségül vette Mária cárkisasszony, s maga ült a trónra.
0: Itt a vége, puss el véle.
3: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a századik könyv. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
1: Mikor kisdeák koromban az első bizonyítványt hazavittem, az édesapám örömében olyan barackot nyomott a fejemre, hogy csak úgy ropogott. Ember vagy a talpadon, mondta hozzá. Most már megérdemled, hogy megmutassam a könyvtáramat. Azzal megfogta a kezemet, és bevezetett a tiszta szobába. Jártam én már máskor is ott, de sose láttam a könyvtárt. Most is hiába nézelődtem utána, hírese volt ott könyvespolcnak. Szegény szántóvetőnek gerendán a könyvtár.

0: asztalra okosított fel édesapám. A székre állva leszedegette a könyveket a mestergerendáról. Volt ott könyv jó nyalábbal, ócskább, újabb, vékonyabb, vastagabb, cifrább, szegényesebb. Válasz egyet magadnak, biztatott édesapám. De csak okosan, a valaki is ésszel. Bizén nem okosan választottam. Azt kaptam föl, amelyiknek legszebb volt a táblája. Csupa virág, meg csupa pillangó. Valami virágkereskedésnek az árjegyzéke volt. Na, ezt szépen kiválasztottad, nevetett édesapám. Meglátom, mire mégy vele. Megbirkóztam én azzal is, ha egy hónapig tartott is. De akkorra olyan virágtudós lettem, hogy apám uram elbámult bele. Ezt már szeretem, veregette meg a vállamat. Jóra való méhecske a gyimgyomban is megtalálja a mézet. Hanem most majd én választok neked könyvet, olyant, amelyik csupa lépes méz lesz. Verses könyv volt, az tele nekem való versekkel, harmatosokkal, mint a hajnalka virág, csengő bongókkal, mint a reggeli harangszó. Estélig átsuhantam fölöttük, mint a fecske a víz fölött. Hanem az édesapám nem dicsért meg a nagy sietségemért, inkább megcsóválta a fejét. Nem jó van ez így, fiam uram. Nem fecske módra kell átsúrranni a könyvön. Meg is kell abban merülni. Addig olvasgattam aztán a verses könyvem, hogy utoljára kívülről tudtam az egészet. Nem is tudott az iskolában senki annyi verset, mint én. Kaptam is a második esztendő végén annyi jutalomkönyvet, hogy alig bírtam haza. Az én könyvtáram még egészen elszégyeli magát a tied mellett, mosolygott az apám. Mit szólnál hozzá, ha azt is neked adnám? Nem tudtam én semmit se szólni az örömtől, csak kapkodtam hol az egyik könyvhöz, hol a másikhoz. És addig nem volt nyugtom, míg az édesanyám a régi fazekas polcot nekem nem adta könyvtárnak. Akkor aztán nem cseréltem volna a szolgabíróval se. Beraktam a könyveimet szép sorjába, ragasztottam rájuk számot is, és azt pingáltam a polc fölé piros plajbásszal, az én könyvtárom. Attól fogva az egész iskola csodájára járt a könyvtáramnak. Kölcsön is kéregettek belőle, s nem sokára mindenki több hasznát vette, mint a könyvtáros úr. Én már akkor nem győztem olvasni, csak úgy feléből, harmadából lapoztam át a könyveimet. Minden eszem, kedvem azon volt, hogy minél több könyvem legyen. Mire nagyobbacska deák lettem, tetejétől aljáig megtelt a fazekas polc, de biz én minden tizedik könyvemről se tudtam volna megmondani, hogy mi van benne. Volt olyan is, amit ki se nyitottam még, de a címét sorban el tudtam fújni valamennyinek. Egyszer, hogy a könyveimet porolgatom, oda jön hozzám az édesapám, és azt kérdezi. Hány könyvem van már? Egy híja 100, feleltem büszkén. Na, ehol a századik? Húzott elő a hóna alól édesapám egy takaros kis könyvet. Éppen most hozta haza a könyvkötő. Fekete bőrkötésű, aranymetszésű könyvecske volt. Szemüveges bagoly volt rányomva a táblájára. A bagoly papírtekercset tartott a csőre közt. És arra volt írva a könyv címe. Okos könyv. Ez lesz a legszebb könyvem, tettem volna be a helyére a könyvet, de apám megfogta a kezemet. Szeretném, ha el is olvasnád. Én írtam, ami benne van, te majd folytathatod. Apám írta. Nyitottam föl megzavarodva a könyvet. Üres volt az egész, mint valami notesz. Csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép öreges betűivel, azaz egy sor. Sose kívánj több földet, mint amennyit megbírsz szántani. Azóta soha se tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan. Az okos könyvbe azonban jegyeztem már egyet-mást magam is azóta, de az édesapáménál okosabb tanácsot egyet se.
1: A századik könyv című mesét hallottátok.
2: Ez a gyerekek rádiója.
3: Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M csatorna műsorvezetője. Nagyon szeretem Egyiptomot és az ókori egyiptomi történeteket, legendákat, úgyhogy most egy ilyen mesét hoztam nektek. Rodopis és a vörös sarú. Ókori egyiptomi legenda. Réges-régen, még a fáraó korában élt egy gyönyörű rabszolga, aki egy jómódú emberházában dolgozott. A mestere mindig kedvesen bánt vele, ami a többi szolgát féltékenyé tette, ezért gúnynevet aggattak rá, és Rodopisnak nevezték, amely rózsás orcát jelent, mivel a világos bőre eltért az egyiptomi nők kreol bőrszínétől.
4: Vigyázz, meg ne égj a napon! Olyan alabástromfehér a bőröd, mint az elefántok agyara!
3: Gúnyolódtak rajta a társai. Sokszor meg is tréfálták, és kibabráltak vele. Rodopis türelemmel tűrt mindent, sosem vesztette el a jó kedvét. Egy napon a mestere megpillantotta, miközben táncolt. Remek táncos vagy, de megfelelő lábbelire van szükséged, mondta a lánynak, majd átnyújtott neki egy vörös bőrsarut aranyhímzéssel. Gyönyörű volt. Rodopis majd elszállt a boldogságtól, de attól fogva a többi rabszolga irítsége nőttön nőtt. Valamivel később ünnepét szerveztek Memphis városában. Rodopis is szeretett volna elmenni, de a többi szolga annyi munkát bízott rá, hogy szegény lánynak nem sikerült időben végeznie. Így, amikor mindenki elment az ünnepségre, fogta a szennyes kosarat és lement a folyóra. Nem akarta, hogy a sarúja vizes legyen, ezért levette, és egy sziklára tette, majd mosni kezdte a ruhákat. Munka közben dalolt, az éneke messzire szállt a memphisi szélszárnyán. Az égistene Hórusz megpillantotta őt, és úgy döntött, megjutalmazza a kelleméért. Sólyommá változott, leszállt az égből, felkapta az egyik sarut, és elszállt vele.
4: Állj, add vissza!
3: Kiáltotta Rodopis. De a sólyom eltűnt. Micsoda balszerencse! Az a sarú volt a lány legértékesebb tulajdona. Miközben sírdogált, Hórusz Memphisbe repült, ahol a fáraó remekül szórakozott az ünnepélyen, és egyenesen az uralkodó kezébe ejtette a lábbelit. Égből pottyant sarú. Vajon ez mit jelent? Az istenek küldték nekem ezt a jelet. Akkor már egy ideje megfordult a fiatal fáraó fejében, hogy feleséget keres magának, de mindaddig nem talált megfelelő arát. Arra a következtetésre jutott, hogy az istenek akaratából a sarú tulajdonosát kell feleségül vennie. Egyszeriben berekeztette az ünneplést, és kiküldte a hírnökeit a tömegbe a következő üzenettel. A fáraó kijelentette, hogy ennek a sarúnak a gazdáját veszi feleségül. Egyből lányok hadasereg lett a palota elé, és bizonygatták, hogy övék a lábbeli, de egyikükre sem illett. Ugyanazon az estén maga a fáraó kutatta át az egész várost a sarú titokzatos tulajdonosa után. Amikor a folyóhoz ért, megpillantotta a sziklán gubbasztó bánatos Rodopiszt. Mezítláb volt, és a kezében a fáraónál lévő sarúnak a párját szorongatta. Az uralkodó odasétált a lányhoz, és felmutatta a hiányzó párt, majd megkérte, hogy vegye fel. A lány örömtől csillogó szemmel felhúzta a lábára a sarut, és amikor a fáraó meglátta, hogy tökéletesen illik a lábára, megértette, hogy végre megtalálta menyasszonyát, akit az istenek szántak neki.
1: Csukásmese Rádió. Tudtad, hogy a kukások és a pékek kelnek a legkorábban? Így, ha te olyan gyerek vagy, aki nagyon szeret korán kelni, lehet, hogy ezek a foglalkozások könnyen mennének neked. Viszont ha te egyáltalán nem kelsz könnyen, sőt, sok időbe telik, mire reggel magadhoz térsz, akkor inkább legyél csillagász! Nekik nem kell korán kelni, viszont este ébren kell lenni, hogy jól meg tudják szemlélni az éjszakai égboltot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, mi volt tegnap?
3: Na mondd, mi volt?
2: A vacsoránál a kisöcsém kijelentette, hogy csak akkor ül az asztalhoz, ha palacsinta lesz. És nem ám akármilyen, csak is csoki pudingos, és még dobbantott is egyet a lábával.
3: Na hát, úgy látszik, a farok csóválja a kutyát.
2: Micsoda? Milyen kutyát? Sajnos nincs kutyánk, pedig nagyon szeretnék.
3: Nem, ez a mondás azt jelenti, hogy a kisebb irányítja a nagyobbat, és felcserélődnek a szerepek. Vagyis nem a kutya csóválja a farkát, hanem a farok csóválja a kutyát.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

čak pitje, pitje. Mert a pupján ő cipeli. Ó, nem jó esse, hogy mama segíts, mi mama segíts, segíts.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb gondolkodós feladatot. Így szól. Ez a dolog sosem beszél, és azt mutatja, amit csinálsz. Ha előtte állsz, ő is szembenéz veled. Ha mosolyogsz, ő is visszamosolyog. Néha nagy, néha kicsi, és a fürdőszobában vagy a szobában lakik. Segít eligazodni, ha szeretnéd tudni, jól áll-e a frizurád. Na, mi lehet ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok, ez a tükör. Én mindig vicces arcokat vágok a tükörbe. Néha még meg is nevettetem magam. Hát ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Sziasztok, gyerekek! Trepp kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
4: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklás hasadékban élt emberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3 fejű volt. 5 gyermekük között akadt 4, meg 3 fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé 3 vagy 4-et, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben átsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerte ágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából, azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. Filigrán alkata, szerény tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forró fejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lakóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odahosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja, a 4 fejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl, más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú, tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A ház sarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és 2-3 pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és lásd csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak, a tüzön hamarosan megsültek, incsiklandó illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod! A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Hallgassátok sok szeretettel Magyarorsi Márk, a Bátor Balambér és a Sárkány Erdő Titka című meséjét, és aki elmeséli nektek, az nem más, mint Nyerges Attila.
2: A történetem, amiről mesélni fogok mostan neked, olyan régen történt, hogy még a nagyapámnak, a nagyapjának a nagyapja is csak gyerekként hallott róla. Szinte soha nem hitt el neki senki. Kivéve én. Hisz ha én se hittem volna a mesében, akkor most nem ismerhetnéd meg. Olyan messzi, ember nem járt a földekről, beszélt az öreg. A hely nem volt más, mint egy furcsa kis falu, amit mindenki csak Lanka falvának hívott. Ebben a faluban nem voltak különösen gyorsak az emberek, de annál különösebb dolgok történtek velük. A faluban élt egy egyszerű péklegény, akit Balambérnak hívtak, de mindenki csak kovász fiúnak csúfolta, mert soha nem sikerült igazán nagyot alkotnia. Nem mintha nem próbálkozott volna, de a kenyerei olyan laposak voltak, hogy a falusi gyerekek csúszdának használták őket. Egy szép napon, amikor épp a kemencéje mellett gyúrta a tésztát, egy nagy dörömből is lett figyelmes a péksége ajtaján. Egy szegény, rongyos ruhájú vándor volt, aki egy kis elemózsiát és szállást kért, a fizetsége pedig egy szerény történet messzi földekről. A fiatal péklegény úgy megörült a koldusnak, hogy finomabbnál finomabb süteményeket készített neki, és közvetlen a kemence mellett csinált neki nyughelyet, hogy ne fázzon az öreg. Mielőtt a vén utazó belekezdett volna a regélésbe, Balambér áthívta két legjobb barátját. Viccált a sasszárnyú manólányt és pitypangot a beszélő rókát. A vándor egy szomszédos faluról mesélt, ahol minden este különös zajokat hallani az erdő felől, dübörgő léptek, szárnyak suhogása és egy-egy távoli üvöltés. A falusiak rettegnek. A falu legöregebb bölcsének meséből tudták meg, hogy ezek a hangok füstfüvallattól, a sárkányerdő őrzőjétől származnak. Az ősi legenda szerint füstfuvallat őrzi az igazság kristályát, amely képes békét hozni a világra, de csak annak, aki kiállja három próbáját. Balambér, a bátor pékfiú, vállalja a küldetést. Mivel Vica, a sasszárnyú manólány, mindig kalandot keres, azonnal csatlakozik hozzá. Pitypang, a beszélőróka, bár eleinte tartózkodik, végül a kincs reményében velük tart. Ahogy a trió belép az erdőbe, az első akadályuk egy hatalmas, szövevényes szőlőinda rengeteg. Az indák szorosabbra fonódtak, ha bárki fél. Vica éles szasszemeivel megtalálja az indák között megbúvó rést, Balambér átvágja a bozótost a faluról hozott késével, és Pitypang, hogy oldja a hangulatot, egy bolondos dalocskát kezd énekelni. Indák, indák, ne szorongassatok, tőletek ma már csiklandósá válok. Bozontos vörös róka vagyok. Az indák elernyednek, és az erdő tovább engedi őket. A társaság egy varázslatos tóhoz ér, amely a múlt legfájdalmasabb emlékeit tükrözi vissza. Balambér megremeg, amikor a tóban látja, hogyan hibázott egyszer egy fontos futóversenyen. Vicca a saját félelmét, a magányt látja, míg Pitty-Pang a rossz döntése miatt elszenvedett kudarcokat. Ahhoz, hogy átkeljenek a tavon, meg kell bocsátanék önmaguknak. A csapat együtt erősíti egymást, Balambér a múlt hibáiból tanulva átlép a víz felett, Viccát barátságuk húzza előre, míg Pitty-Pang önmagát próbálja megnevettetni, amivel végül legyőzi a félelmét. Az erdő közepén egy hatalmas fál, mely a leveleivel viharokat kavar. Füstfuvallat hangja először hallatszik. Csak azt tudja megállítani a vihart, aki a szíve mélyén megleli a békét. A fa ágai veszélyesen hajladoznak, ahogy a trió közelít. Balambér dühösen próbálja lenyugtatni a fát, de rájön, hogy a harag csak tovább erősíti a vihart. Vicca megjegyzi, hogy a fa szíve egy helyen világít. Balambér odamegy, és halk szelíd dallal megérinti a fénylő szívet. A fa elcsendesül, és utat enged. Végül elérik a barlangot, ahol a levegő nehézzé és szúrósabb füstössé válik. A sárkány füstfúvallat a barlang közepén trónol egy szikla tetején. Nem óriási, ahogy várták, hanem alig akkora, mint egy keskegida, ám szemei ragyogó narancsfényben izzanak. Hiába apró, de pimasz és trükkös. Na, ti vagytok azok a bátrak, akik szerint kiérdemelték a kristályomat? Kérdi élesen. A trió összenéz. Balambér szívében szorongás támad, de mégis előlép és összeszedi minden bátorságát. Nem magamnak akarom a kristályt, mondja. A falu békéje érdekében vagyok itt. Füstfuvallat gúnyosan felnevet. Mindenki ezt mondja. Bizonyítsd, hogy igazat beszélsz. A sárkány egyik szárnyával meglegyinti a barlang falát, amely varázslatos fényben kezd ragyogni. Az utolsó próba a szívetek bátorsága. Ki mer ide állni és megmondani, miért érdemli meg a kristályt? Balambér előlép, és őszintén elmondja, hogy nem magának akarja a kristályt, hanem a falu békéért. Vicca és Pitty-Pang is támogatják, és megosztják, hogy ők is a közös célért küzdöttek, nem a saját hasznukért. Füstfuvallat elégedetten bólint, és átadja nekik a kristályt. Három különböző útra nyílik, mindegyik út végén egy kristály látszik csillogni. Balambér mély levegőt vesz. Az első úton egy kék kristály ragyog, hűvös és megnyugtató fényt áraszt. A másik úton vörös kristály izzik, szenvedély és erő sugárzik belőle. A harmadik úton egy áttetsző, egyszerű kristály fekszik, amely alig észrevehető a többi mellett. Balambér először a ragyogóbb kristályok felé indulna, de eszébe jut, amit az erdőben tanult, nem a külső csillogás számít, hanem a valódi érték. Az egyszerű kristályhoz lép. Amikor megérinti, az egész barlang megremeg, és a másik két kristály eltűnik. Füstfuvallat elégedetten elmosolyodik. Jól választottál. Az egyszerű kristály az igazságot és az őszinte szívet jelképezi. De van még egy csavar. Képes vagy megválni tőle, ha szükséges? Ekkor a sárkány egy utolsó próbát állít elé. Megjelenik egy illúzió Balambér családjáról, akik azt mondják, hogy szükségük van a kristály erejére a saját boldogságukhoz. Balambér szíve megszakad a látványtól, de rájön, ha önző módon csak sajátjaira gondol, a falut nem mentheti meg. Könnyes szemmel visszafordul a kristállyal, és füstfuvallat elé helyezi. Nem önmagadért cselekedtél, és ezért megérdemled, mondta a sárkány. Majd a kristály ereje Balambér kezébe kerül, immár egyetlen falat sem akadályozza meg, hogy visszatérjenek. Balambér, Vicca és Pitty-Pang, mikor hazaért, a kristály ragyogása az egész településbe borítja. Az emberek újjonganak, és különös zajok és rettegés megszűnik. Amikor Balambér elhelyezi a kristályt a falu közepén, az egy hatalmas, gyönyörű fává alakul. Az öreg tölgy hangja szólal meg a falombjai közül. Ez volt a kristály valódi formája. Nem tárgy, hanem az a képesség, hogy erősítsétek egymást, és békét teremtsetek. A falusiak megértik, hogy a bátorság és a szeretet ereje ott van bennük, és nincs szükségük varázslatokra, hogy boldogok legyenek. Balambért hősként ünneplik, de ő szerényen csak ennyit mond. Nem én győztem le a félelmet, hanem mi együtt. Pitypan kuncogva odaszól. Ez mind szép és jó, de azért legközelebb valami kevésbé veszélyes kalandot válasszunk, jó?
0: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kutyus senkitől se fél, ha meg is jön cica kutya, se sokat ér, mert a kis egér az minden lóba belefér.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok, és most én mondok el nektek egy verset. Tamkós Irató Károly, szeptember. Szilvaszedés, szőlőszüret, kigyúltak a pásztortüzek. Nyit a tudás kapuja, kezdődik az iskola.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A varázsige. Rényi Magda meséjét Zulnai Zsuzsa mondja el.
1: Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű szeme, és délutánonként mindig a szobában üldögélt az asztal mellett, és betűket meg számokat rajzolt a füzetébe. Egy alkonyatkor azonban sehogy sem akart haladni a betűvetés. Hiába igyekezett Erzsóka, nem sikerült egyetlen egy szép íbetűt sem leírnia. Az egyik hanyat vágódott, a másik hasra pottyant, a harmadiknak meg görbe lett a háta. Ült hát Erzsóka az asztal mellett, és rajzolt hetet, rajzolt 77-et, de igazi szépet, szálegyenest, délceget, bizony egyetlen egyet sem. Amikor pedig odakinn a napocska aludni tért már, és a 78. I betű is megsántult valahogy, a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinyke-picinyke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide! Erzsóka fölemelte a fejét, és amint ránézett a kis jövevényre, egyszeriben kisütött szemében a mosolynapsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon?
2: Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka.
1: Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír, csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik.
2: Varázsigét? Csapta össze a tenyerét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól.
1: Úgy, ahogy hallod, folytatta az I betű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gurba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz, ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatoll elromlik. Talán örökre.
2: Jó munkát, Erzsóka! Mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán függő régi óra. Erzsóka a hang felé nézett, aztán lepillantott az asztalra, de a csöpp, pontsipkás jövevényt már nem találta sehol. A füzet lapján csak a sok nyomorék I betű szomorkodott.
1: Hogy is hol csak? Dörzsölte meg Erzsóka a szemét, és fölvette az asztalról a piros tolszárat. Az írószerszám pedig most, csodák csodája, szinte belesímult a tenyerébe, és tüstént engedelmeskedett. Minél többször mondta

0: Mikula, nyolzdo meg egy pikula, irgum burgum parafin, ince pince te vagy kin. Angyal, kangyal Mikula, nyolzdo meg egy pikula, irgum burgum parafin, ince pince te vagy kin.
1: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
2: Sziasztok! Én Holló Patrik vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Gárdonyi Géza, iskolában. Mikor elmúltak a forró nyári napok, egy szép reggelen megszólalt az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, fiúk, lányok, iskolába! A csengettyű hangja bejárta a házakat. Minden ablakon beszólott. Csilingiling, ébredjetek, iskolába siessetek! A gyerekek kiugrottak az ágyból, az ablakhoz futottak, úgy hallgatták, mit hirdet az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, gyertek, gyertek iskolába! A gyerekek sietve öltöztek föl. Előkeresték a tarisznyát, táskát, palatáblát, írkát, plajbázt és tollat. Mennek már a gyerekek. Egyik innen, másik onnan. Az iskola kapujában összetalálkoznak. Jó reggelt, Miska! Adj Isten, Jancsi! Te megnőttél! Te is pajtás! A padok megtelnek, a tavalyi tanulók hátrébb ülnek. Azok helyére, akik tavaly utoljára jártak, mennek a helyükre újjak. Ni! Épp most vezetik be az ajtón Gergely Miskát meg a húgát, a kis Juliskát. Az anyjuk vezeti őket. A tanító úr az asztal előtt ül. Ne féljetek, mondja nekik. Szeretem én a gyerekeket. De azok mégis félnek. Jaj, nem voltak ők soha ilyen helyen, ahol mindent tudnak. Hogy is ne félnének, mikor ők nem tudnak semmit? Jaj, ha a tanító úr azt találná kérdezni, melyik az A betű? Pedig a kérdéstől nem menekülnek meg. A tanító úr megsimogatja Miska fejét, és azt kérdezi tőle. Hogy hívnak, édesfiam? Miska félénken felel. Úgy hívnak, hogy gyere ide, Miska. A gyerekek nevetnek a padban. Csit, mondja a tanító úr. Mit nevettek? Jól felelt a Miska. Őt csak ugyan úgy hívják, gyere ide, Miska. Miska felbátorodik. Hátra mer most már tekinteni a pajtások közé. Alig várja, hogy ő is beülhessen a padba, a Balog Jancsi mellé, akivel együtt paripázott egész nyáron. Juliskának úgy dobog a szíve, alig tud lélegezni. Érzi, hogy Miska után rákerül a kérdés. Hát ha őtőle azt kérdi a tanító úr, hány csillag van az égen, vagy ráparancsol, hogy tüstén olvasson el egy egész könyvet, a tanító úr csak ugyan meg is szólal. Mondd meg te is a nevedet, lányom! Juliska tudja a nevét. Jaj, de nem meri megmondani. Hát, ha nem tetszik a tanító úrnak. Hát, ha nem is úgy kell kimondani, hogy Juliska, hanem valahogy másképpen. Oda simul az édesanyjához, irul-pirul zavarában. Pedig a tanító úr olyan jóságosan néz rá. Néma ez a jó leány, mondja az anyjának. Dehogy néma, feleli az anyja. Hallaná csak tanító úr, milyen nótázás csap néha. Beszélj, no, lányom, mondd meg a nevedet, különben azt hiszi a tanító úr, hogy néma vagy. Juliska összeszedi magát, és így suttog. Juliska! Na, hál' Istennek, mondd el a tanító úr. Bizony megijedtem, hogy elállt a szólásod. Hát azt tudod-e, hány lába van a tyúknak? 3. Feleli neki bátorodva Juliska. Az iskolás gyerekek nevetnek, a tanító úr is nevet, Juliska is nevet. Jó is volna, mondja a tanító úr. Te bizonyosan szereted a combját. Azzal az új tanulók is helyre ülnek. Majd meglátjátok 10 hónap múlva a vizsgálaton. Milyen bátran beszél mind a kettő.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mire

0: a három kis malac. Egyszer volt, hol nem volt, erdőn, mezőn túl, egy tisztás szélén, éldegélt egy kocamama három kis malackájával. Mikor a fiúk elég idősek lettek, a mamájuk elküldte őket, építsenek maguknak házat. Ezentúl ott éljenek. Elindult hát a három kis malac, s kisvártatva egy szalmát cipelő szegény emberbe botlottak.
1: Kedves uram, adna nekem egy kis szalmát, hogy felépítsem új a magam házát?
0: Kérdezte tőle a legidősebbik. A jószívű szegény ember adott neki a szalmából, és a kis malac már is neki kezdett egy dombon a házépítésnek. Közben másik két testvére tovább bandukolt az úton, míg nem találkoztak egy favágóval, aki éppen frissen kivágott rönköket hordott a hátán. Megszólította a középső.
1: Új, kedves uram! Adna nekem egy kis fát, hogy felépítsem a palotám?
0: A jószívű favágó pedig adott neki a fából, és a kis malac már is nekilátott a következő dombon a házépítésnek. Így a legkisebb malacka egyedül folytatta útját, s nem sokára egy kőművesbe botlott, aki éppen téglákat vitt szekerén.
1: Kedves uram, adna nekem egy kevés téglát, hogy felépítsem a magam birodalmát?
0: A jószívű kőműves pedig adott neki a téglából, és a kis malac már is nekifogott az utolsó dombon a házépítésnek. A nyár végére mind a hárman elkészültek a házikójukkal, s vígan éldegéltek egymáshoz közel, de mindenki a maga otthonában. Hanem egy nap a farkas bekopogott a legidősebb malac ajtaján.
1: Érezz be, kis malac, vagy szétfújom a házadat! Én ugyan nem eresztelek!
0: Felelte bátran a kis malac, mire az ordas a tüdejét megszívta levegővel, és akkor átfújt, hogy a szalma házikó egyből összedőlt. A malacka meg közben kiosont a hátsó ajtón, és átfutott középső testvéréhez a faházba. Másnap azonban megjelent ott is a farkaskoma, s bekiáltott.
1: Erezz be, kis malac, vagy szétverem a házadat!
2: Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte most a középső, s az ordas már hozta is a fejszét, amivel percek alatt szétvágta a malacka házát. De a testvérkék túljártak az eszén, s közben eltűntek a hátsó ajtón át, s futottak egyenest legkisebbik testvérükhöz a téglaházba. Na de a farkas nem bírt nyugodni, s harmadnap megjelent a legkisebb malacka házánál.
1: Érezz be, kis malac, vagy berontok a házadba!
2: Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte maga biztosan a legkisebbik. A farkas pedig már mászott is fel a házfalán, hogy a kéményen át meglepje a malackákat. De a kis malacok agyafúrtak voltak ám. Fogtak egy nagy üstöt, tele forró vízzel, s mikor a farkas megpróbált bemászni, a kémény alá tolták. A mohó ordas pedig egyenest az üstbe esett, ahol kezelába jól megégett. A malackák közben körülállták, s jókedvűen énekeltek.
2: Nem félünk a farkastól, farkastól, farkastól.
0: A porul járt farkas pedig, miután kikecmergett az üstből, szedte a lábát, ahogy csak bírta, meg sem állt a következő erdő határáig. Onnan többé el nem mozdult, a malac húsra nem is gondolt. A malac testvérkék pedig vígan éldegéltek tovább hárman a takaros téglaházikóban. És mindig, mikor eszükbe jutott a leforrázott farkas, egy jót kacagtak rajta.

0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskort varni megy, a harmadik kénapadon a dudáját fújja nagyon,

Az acélgyűrű. Történt egyszer, hogy a szegény legény elment fát vágni az erdőbe. Csít, csat, csattogott a fejsze megállás nélkül, ám az egyik suhintás közben az ember megpillantott egy kígyót a felaprított ágak között. Ne, egy kígyó! Kiáltott fel ilyettében, és el akarta taposni. Ám ekkor hirtelen megszólalt a csúszómászó. Kérlek, ne bánts! Megígérem, hogy ha életben hagysz, meghálálom neked! A szegény ember úgy rácsodálkozott a beszélő kígyóra, hogy még szólni sem tudott. Csak némán figyelte, ahogy a kígyó bekúszott a fák közé. A kígyó hamarosan visszatért, és egy fényes gyűrűt hozott magával. Hálám jeléül, neked adom ezt a mágikus acélgyűrűt. Ha segítségre lenne szükséged, csak fordítsd el ezt a gyűrűt az ujjadon. Sziszegte titokzatosan a kígyó, majd eltűnt az erdő sűrűjében. Mikor hazaért, kételkedve méregette a gyűrűt. Ha, ártani nem árthat, gondolta magában, azzal megcsavarintotta a gyűrűt, s lássatok csodát, a kígyó hirtelen ott sziszegett a kunyhójában. Mit kívánsz, kedves gazdám? No, most már látta az ember, hogy ennek a felese tréfa, és hamar rávágta. Azt parancsolom, hogy amikor kinyitom a szemem, egy ragyogó palotában ébredjek, aminek a falai gyémántból vannak, és 100 meg 100 szolga sürögjön, forogjon benne. Erre az ember lecsukta a szemét, s mikor kinyitotta, olyan gyönyörűség tárult elé, amilyet még elképzelni se tudott. Egy fényes gyémánt palotában találta magát, s a szolgák hada mind az ő kívánságát leste. Nagyon boldog volt a szegény ember, hogy végre van fedél a feje felett, s ételre sem lesz többé gondja. Csak azt sajnálta, hogy nincs kivel az egészet megosztania. Így hát gondolt egyet, és megint csak elfordította a gyűrűt. Az ember épp csak pislogott egyet, és a kígyó már is megjelent. Mit szeretnél, kedves gazdám? Azt szeretném, hogy hozd el nekem a fekete király csodaszép lányát, hadd vegyem feleségül. Ahogy szeretnéd, kedves gazdám. Kisvártatva valaki kopogott a palota ajtaján. S tudjátok, ki volt az? Bizony, a fekete király lánya teljes pompájában. A szegény embernek végre minden vágya teljesült, s olyan boldog volt, hogy madarat lehetett volna vele fogadni. Derűsen teltek ezen túl a napok a gyémánt palotában, s ha valamiben mégis hiányt szenvedtek volna, azt az acélgyűrű és a kígyó mindig orvosolta. Hanem egyszer úgy esett, hogy az ember elment vadászni, és otthon hagyta a féltve őrzött acélgyűrűjét. S mit ad Isten? Éppen akkor arra járt egy ószeres, aki régiségeket keresett. Nosza, fogta a király kisasszony az acélgyűrűt, mit sem sejtve a varázs erejéről, és elcserélt egy szép aranygyűrűre. Az ószeres, aki valójában egy gonosz varázsló volt, ismerte a gyűrű titkát, és amint a kezébe került, már is hívta a kígyócskát. Mit kívánsz, kedves gazdám? Kérdezte a kígyó. Azt kívánom, hogy repíts el engem és ezt a palotát egészen az óperenciánis túrra, hogy többé senki fia ne találhasson ránk. A kígyó kénytelen kelletlen teljesítette az új gazdája kívánságát, s az egész gyémánt palotát szolgástól, királylányostól az óperenciás tengeren túlra repítette. Közben a szegény ember is hazaért, de a kastélynak csak a hűlt helyét találta. Addig-addig morfondírozott magában, míg arra jutott, hogy megkeresi a királylányt és a gyémánt palotát, és ha kell, a föld alól is előkeríti őket. Elindult hát, de messzire nem jutott, s már is egy megsebzett kutyába botlott. Az állat keservesen nyűszített az út szélén, és a szegény embernek megesett rajta a szíve. Gyógyfüveket keresett a közeli erdőben,
és meggyógyította. Később már ketten folytatták útjukat, és csak hamar összetalálkoztak egy macskával, aki szomorúan nyávogott egy fatövében. Kérlek, jó ember, vigyél magaddal, a gazdám kidobott, s azóta is magányosan tengődöm. Az ember megsajnálta a gírhes macskát, és magához vette. Hosszú évekig vándoroltak hárman, a világot már keresztül kasul bejárták, mikor eljutottak a tengerpartjára. Az ember kémlelni kezdte a messzeséget, és egyszer csak egy ragyogó pontra lett figyelmes. Ahogy fürkészte a távoli pontot, hirtelen felismerte az ő drága gyémánt palotáját. Bárcsak átjuthatnék valahogy a túlpartra, hogy visszaszerezzem a varázslatos acélgyűrűmet, sóhajtozott. Ne aggódj, majd mi visszaszerezzük, mondta a kutya. Azzal beugrott a vízbe, a macska meg a hátára, és úszni kezdte. Valahogy átevickéltek a túlpartra, majd beosontak a palotába. A gonosz varázsló éppen a trónján szundikált, amikor megpillantották a gyűrűt a szakállára kötve. Oda settenkedtek, a macska óvatosan kibogozta, aztán utcú neki futottak, ahogy a lábuk bírta. Mikor a varázsló észrevette őket, már rég visszafele úsztak az óperenciás tengeren. Hogy örült a szegény legény, mikor ismét újjára húzhatta acélgyűrűjét. Mindjárt el is fordította, a kígyó pedig előbújt a bokrok közül. Mit kívánsz, kedves gazdám? Sziszegte az ismerős hang. Nem kérek én mást, csak add vissza a feleségem is a gyémánt palotám, vágta rá az ember. A kígyó bólintott, és a szegény legény egy szempillantás múlva újra a gyémánt palotában találta magát, oldalán a királylánnyal. Hanem az ember hűséges barátairól, a kutyáról és a macskáról sem feledkezett meg. Azóta is a palotában élnek, s bizony, még sosem volt ilyen jó dolguk. A gonosz varázsló pedig talán még most is az óperenciás tengerpartján toporzékol.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy magyar népmesét hoztam nektek. A kőszívű ember. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy szegény asszony, és annak volt 3 szép fia. Azt mondják a legények, hogy ők elmennek, és más országból hoznak maguknak feleséget, mert ott a faluban nem tetszik egy se. Hát ahogy mennek, mendegélnek, egy nagy erdőn vitt keresztül az útjuk. Láttak egy kicsi házikót, és oda bementek. Adjon Isten öreg apánk, mondták a legények. Adna-e szállást nekünk az éjszakára? Adok én szívesen. Megháltak ott a legények, s reggel azt mondja nekik az öreg. Halljátok-e? Erre visz az utatok, s erre is kell visszajönnetek. És amiért szállást adtam, annak fejébe azt kérem, hogy nekem is hozzatok egy szép leány feleségül. Gondolta magában a 3 legény, hogy hát minek ennek az öregnek a szép hajadon, amikor még csoszogni is alig tud. És úgy magukban kikacagták. Na, el is mentek a legények más országba, s a királyhoz elszegődtek. A királynak volt 3 igen szép leánya. A legények szolgáltak, harcoltak, s úgy megszerette a király őket, hogy a 3 leányát a 3 legénynek adta feleségül. Nagy örömmel vitték őket haza, de csak ugyan azon az úton kellett keresztül menjenek, ahol az öreg lakott. Mikor odaérnek, hát köszönnek. Jó napot adjon Isten, öreg apánk! Adjon Isten! Jó sokáig oda voltatok. Látom, magatoknak szép lányokat hoztatok. Hát az enyém hol van? Azt mondják a legények. Nem kaptunk. Na hát, ha nem kaptatok, mind itt nekem kővé változzatok. Csak egyetlen egy leány marad meg nekem feleségnek. Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban a 3 legény és a 2 leány kővé változott. Egy leány maradott meg, s azt ott tartotta magánál. Sepregetett, főzött, sírt a leány. Egyszer az öregnek erős jókedve volt. Azt mondja neki a leány. Öreg apókám, miért változtattad őket kővé?
2: Mert az én szívem is kőből van.
1: Hát hol van a te kőszíved?
2: Ott van az ágyterítőben.
1: Az öregember elment, bolyongott az erdőben. A leány szedett egy csomó virágot, és font egy igen szép koszorút, és reátette az ágyterítőre. Este, amikor hazajött az öreg, kezdett kacagni.
2: Miért tetted azt a koszorút az ágyterítőre?
1: Azért, apókám, hogy örüljön a szíved. Felkoszorúztam.
2: Kacagta az öreg. Látom, jó szívű leány vagy. Csak azt gondoltad, hogy ott van a szívem. Hely, pedig nem ott van.
1: Hát hol van apóka? Könyörgött a leány neki.
2: Hát, ide hallgass. Egy rengeteg nagy erdő közepén van egy nagy szikla. És abban a sziklában van egy madárka. És abban a madárkában van az én szívem. Aki szétveri azt a sziklát, s megfogja a madárkát, s kiveszi a szívemet belőle, akkor nekem azon nyomban visszajön a szívem.
1: Hely, a leány gondolkozott. Istenem, ki tudja ezt megtenni? Na, eltelt sok esztendő. A szegény asszony várta haza a 3 fiát. Azt hitte, már soha nem is jönnek haza. Született neki megint egy fiacskája, s az már akkorára cseperedett, hogy volt vagy 12 esztendős.
2: Édesanyám, azt mondja, nekem nem voltak testvéreim?
1: Hát, az asszony elpanaszolta, hogy volt neki bizony 3 testvére, és azok elindultak házasodni, de többé sose tértek vissza.
2: Na, azt mondja, akkor tarisznyáljon fel engem, s elindulok a keresésükre.
1: Szegény asszony feltarisznyálta a fiát, s nagy keserves könyhullatások között eleresztette őt is. Hát, amint megyen a legény, leült enni, és azt mondja,
2: aki éhes, az tartson velem.
1: Hát, uram, teremtőm, az erdőből egy akkora nagy kos kijött, nagy szarvai voltak.
2: Te legény, hívtál, itt vagyok.
1: Na, megvendégelte azt a nagy kost a legény. Az jól lakott, s azt mondja.
2: Húzzál ki egy szört belőlem, s ha bármilyen bajba leszel, segítségedre sietek.
1: Na, a legény ment tovább. Hát, ahogy megint leült enni, azt mondja.
2: Ki van itt a közelben? Még van maradék ennivalóm.
1: Hát odaszállott egy galambocska a vállára. Na gyere, egyél velem. Amikor jól lakott a galamb, akkor azt mondja. Húzzál ki egy tollat a szárnyamból, és bármilyen bajban leszel, segítségedre repülök. Ment a legény, s addig ment, hogy elérte azt a házacskát, ahol lakott a kőszívű ember. Bekopogtatott, de nem volt otthon, csak a leány. Jó estét! Jó estét! Hol jársz erre, hol még a madár se jár? Azt mondja a legény. Elindultam országvilágot járni. Hát te hogy vagy itt egyedül ebben a házikóban? Nem vagyok egyedül, mondja a leány. Van itt nekem egy öreg apókám, csak az erdőben bolyong most. És a leány akkor ott elpanaszkodta, hogy ott vannak azok a kőszobrok. Elmondta azt is, hogy kaphatná vissza az öregember a szívét. A legény elindult a sziklához, és mikor odaért, hej, azt mondja. Ha itt lenne az a nagy faltörőkos, hogy széthányná nekem ezt a nagy sziklát. Hát, uram, teremtőm, ott termett a kos, s a szarvával csak 2-3 döfött rajta, s szét volt a nagy szikla repesztve. Most csak a galamb kéne, hogy elkapja a madárkát. Oda is repült a vállára a galamb azon nyomban, s elkapta a csőrébe a madárkát. A legény a kezébe vette, vitte hamar nagy örömmel, s hát amikor közeledett a házikóhoz, azt mondja az öregember a leánynak.
3: Jaj, hallod-e, édes leányom, nem tudom, mi van velem, de olyan melegség van rajtam, és úgy ver a szívem tájéka.
1: Hát, ahogy közeledett a legény, az öreg embernek kezdtek potyogni a könnyei. Itt van öreg apám, meghoztam a szívét. Az öreg ember mindjárt a madárka szívét betette a saját szívének helyére, és az ugyanúgy dobogott, mint azelőtt volt. Azt mondja a leány. Most, öreg apám, élezd életre azokat a kőembereket, hadd legyenek boldogok. Életre is ébresztette őket. Megköszönték az öreg embernek, s megcsókolták egymást, és hazamentek. Nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.

Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: gotxorra.
1: Mint szebb madár, mint a lúd, nem kell neki gyalogút. Télen, nyáron mezít láb, úgy kíméli a csizmát.
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a vörös sapka. Élt hajdanán egy parasztember, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. Feleségével épp hogy csak tudtak enni adni a rengeteg lurkójuknak. Aztán a legidősebb fiú, mikor felnőtt, elhatározta, hogy beáll katonának. Hát, ha a zsoldjával majd segíthet a családjának. Hanem úgy tartják, a katonáknak sanyarú a sorsa. S nem volt ez másképp a mi legényünkkel sem. A fiú parancsnoka egy igazi kemény katonatiszt volt, aki szívesen osztogatta a büntetéseket, és minden baka rettegett tőle. Az ifjút pedig messze elkerülte a szerencse. A legkisebb csínytevésért is őt kapták el. Aztán büntetésül mehetett a konyhára krumplit pucolni, vagy kukoricánt érdepelni. Ha pedig igazán rossz kedve volt a parancsnoknak, még körmös vagy botütést is adtak neki. Így teltek a napok a kaszárnyában, és az ifjúnak egyre inkább kezdett elege lenni a katona létből. Hát, mikor még eszébe jutott a családja, meg a szülői ház, akkor gyötörte csak igazán a honvágy. Megpróbált kilépni, de addig nem lehetett elhagyni a sereget, míg a szolgálati idejét le nem töltötte. Többször is próbált megszökni, de a tábort még éjjel is éberen őrizték, és mindig, mikor elkapták, még több verést osztottak rá. A legény nem tudta, mit évő legyen. Egész nap búslakodott, sóhajtozott, hogy mi lesz ő vele. Aztán egy nap, mikor a katona őrt állt a kapunál, a semmiből egyszer csak előugrott egy vörös sapkás ember. Hát te meg ki vagy? Mutasd magad! Kiáltott rá az ifjú katona az idegenre, miközben rászegezte puskáját. Nyugalom, fiam! Tedd csak le azt a puskát! Meglőni úgysem tudsz vele, mert tudd meg, én vagyok az ördögök királya. Megijedt a katona, s rögtön leeresztette a fegyverét. És mondja, Kent, miben lehetek a segítségére? Kérdezte félénken. Nem kérek mást, csak hogy tedd a fejedbe ezt a sapkát. Aki ezt viseli, azt emberi szem nem láthatja. Menj haza a családodhoz, addig majd én helyettesítelek, és egy év múlva itt találkozunk. Hely, megörült a legény az ördög szavának, és azonnal a fejébe is nyomta. És akkor hirtelen, mintha csak a föld nyelte volna el, a katona láthatatlanná vált. El is indult mindjárt, és a fél országot bejárt, amire hazatalált. Sokfele megfordult, még több emberrel találkozott útközben, de a sapkának hála egyik sem ismerte fel. Késő este volt, mire hazaért, s az apja meg az anyja, minden testvére a tűz körül kuporgott, úgy melengedték magukat. Adjon Isten, édesapám! Kiáltotta el magát, mikor belépett az ajtó. Mindenki az ajtó felé tekintett, de ugyan nem láttak senkit. Akkor a fiú lekapta fejéről a sapkát, és egyszer csak újra láthatóvá vált. Hogy örült a családja a katonának? Úgy ölelték, hogy el sem akarták ereszteni. Ám az asszonynak eszébe jutott, hogy korai az öröm, hisz a szolgálatból hátra van még pár év. Édes fiam, mi lesz most veled, ha megtalálnak, tömlöcbe vetnek? Sírtogált az asszony. Ne búsuljon, édesanyám, nyugtatta a fiú. Majd elmesélte nekik az egyességét az ördöggel. És itt van ez a sapka, amit az ördögtől kaptam. Ha felteszem a fejemre, láthatatlan leszek. Így tudtam hazajönni, anélkül, hogy bárki észrevett volna. Fejezte be a mesélést az ifjú. Majd gyorsan előadta a mutatványt a vörös sapkával. De aztán vagy 10-szer meg kellett ismételni, úgy tetszett mindenkinek. Teltek, múltak a hetek, a katona nagyon jól érezte magát a családjával, és félve gondolt a katonaságra. Hanem az egy év gyorsan eltelt, és nem sokára eljött a búcsú ideje. A katona megölelte szüleit, testvéreit, majd a fejébe csapta a sapkát, és elindult. Hegyen, völgyön át vándorolt, és
közben egyre gyötörte a gondolat, hogy mi vár rá majd a táborban. Talán még meg is botozzák. Ki tudja, mit csinált az ördög, amíg helyette szolgált. Amíg így gondolkozott, odaért a kapuhoz, ahol az ördög már várta. Jelentem, megjöttem, húzta ki magát a fiú. Látom, becsületes ifjú vagy, és megtartottad a szavad. Töltsd le most a szolgálatodat, és ne aggódj a büntetések miatt. Ezentúl, ha téged is botoznak, mégis a kapitánynak fog fájni, nevetett az ördög. A fiú nem értette a dolgot, de már nem kételkedett többé az ördög szavában. Megköszönte a vörös sapkát, majd felvette az egyenruháját, és beállt őrködni a helyére. Az ördög meg amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. Pár nap múlva aztán a katonát ismét elkapták, és 50 helyett most 100 botütést osztottak rá. Hanem a kapitány már előre rettegett, mikor megtudta, hogy a katonát kell megbüntetni. Maga sem értette, de mindig, mikor megbotozta a kis katonát, saját magának okozott fájdalmat. Már tele volt a kapitány kék-zöld foltokkal, sajgott mindene, alig volt épp csontja. Én ugyan meg nem ütöm még egyszer ezt a legényt, inkább szélnek ereztem, lóduljon innen, gondolta magában. Majd kiadta a parancsot, hogy az ifjú távozhat. Így szabadult meg a kis katona a szolgálattól, és megfogadta, hogy mindig becsületes marad, és akkor nem érheti baj. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A bűvös ásó. Ujgur népmese. Mesélő Forró Bence. Öreg időkben messze földön élt egy hatalmas király. Született két fia, Ikrek, apjuk szemefénye. Nőttek, nődögéltek, daliási fiakká serdültek. Hanem egy nap különös dolog történt a két királyfival. Elvesztették az étvágyukat. Egy falatot se tudtak enni, egy kortyot se inni. Sápadoztak, sorvadoztak napról napra jobban. Elbúsult az öreg király, csak tódult az udvarba a sok javas, doktor, kuruzsló, de a királyfiak étvágyát nem tudta visszaadni egyik se. Azt mondták akkor a fiai, ereszel bennünket, apánk, idegen országba, hát ott akad orvosság a bajunkra. Megölelte őket az apjuk, útra bocsátotta. Mentek a királyfiak, mendegéltek. Elmaradt mögöttük apjuk városa, kiértek a mezőre. Meglátták ott az öreg parasztembert, aki ásójával forgatta a szikkat, kemény földet. Megálltak a királyfiak, ráköszöntek, szóba ereszkedtek. Elpanaszolták neki bajukat. Nem tudsz-e orvosságot a bajunkra, öreg apó? Elvesztettük az étvágyunkat, se inni, se enni nem tudunk, csak senyvedünk, sorvadozunk. Tudok bizony orvosságot, felelte az öreg. De láthatjátok magatok is, mennyi a dolgom. Fel kell lásnom estére ezt a darab földet, hogy holnap bevethessem. Hanem ha segítetek, utána én is segítek rajtatok. Ráálltak a királyfiak. Az öreg odaadta nekik az ásóját, maga pedig hazament. Felváltva dolgoztak a királyfiak, igyekeztek, csak úgy szakadt róluk a veríték. Annyira szerették volna megkapni az ígért orvosságot. Az öreg paraszt otthon azt mondta a feleségének. Főz estére egy nagy tál kását, de sokat főz, ne félj, elfogy az utolsó cseppig. Amikor a nap is lenyugodott, a hold is feljött, visszatért az öreg a földjére, a házába vezette a királyfiakat. Azok leültek a patkára, s nekiláttak a kásának. Kikanalazták az utolsó cseppig, a 10 körmüket is megnyalták utána. Kértek volna még, de restelték. Akkor aztán megkérdezték az öregtől. Bűvös szert kevertél-e ebbe a kásába, öreg apó? Ilyen jól még nem esett semmi étel. Nincs ebben semmi bűbájosság, nevetett az öreg ember. Hanem az ásó volt bűvös ásó, amit a mezőn hagytatok. Az volt az orvosság a bajotokra. Okultak belőle a királyfiak, hazatértek, s azóta maguk ássák a kertjüket. De virulnak is, mint a rózsa.
0: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kip-kop, kalapács, kicsi kovács, mit csinálsz? Sárga lovat patkolok, aranyszeggel szegelek. Utcupajtás, kap ferrája, úgyis te vagy a gazdája.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Andrea vagyok. Van egy mondás, ami így szól. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Az, hogy a veszélyes próbálkozásokra előbb-utóbb ráfázik az ember, vagy a ravasz róka. A szállást kérő róka. Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Ment, mendegélt, míg estére egy gazdag ember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte szépen, a padra puporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdt, azt mondja a gazdának. Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van. Nem szeretném, ha elveszne. Sose búsulj, rókakoma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, bíztatta a gazda, s még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát. Persze, hogy a zsákban nem volt semmi. Hanem azért, mikor felébredt a róka, jajgatni kezdett. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat. Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilopta volna el. Talán elbújt a szobában valahol, keresték mindenfelé, de sehol sem találták. Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije, de meg sajnálta is szegényt, hogy olyan keservesen siránkozott. Mi más tehetett volna? Adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel, ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akart feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha a tolvaj után kutatna, majd így szólt a gazdához. Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki, nem lopja el azt nálam senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Amikor szépen kivette a zsákból, no, mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a siránkozásra. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép ludamat. Keresték ezt is mindenfelé, s mikor végül nem találták sehol, a gazda adott neki egy jó kövér ludat, hogy ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lúd. Így ment mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához. Ide tettem a zsákom a pad alá. Mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, akármi is van a zsákodban, az én házamban nem lesz semmi baja. Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy felfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép malacomat. Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé, így sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép kövér malacot. No, most volt

Szőröstül, bőröstül, s alig pitymallott, már el is kezdte a jajgatást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép disznómat. A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szólt a rókához. Jaj, csak ne búsulj, és ne kiabáld tele a falut, inkább kettőt adok az egy kövér disznót helyett. Add ide a zsákodat, hogy odakint tegyen bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopója, éppen éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába. Jól be is kötötte, aztán a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé. Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó zsíros lakomára. Alig várta, hogy kiusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót, hát amint bontja, ugyan mi ugrik ki belőle? A kopókutyák. Nosza a szaladóra fogta a róka kuma a dolgot, nem kellett már neki disznó pecsenye, csak a bőrét megmenthesse. Ha a rókát a kutyák meg nem kergették volna, az én mesém is tovább tartott volna. Találó volt a mondás a mese elején, addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. A róka pedig addig ravaszkodik, amíg valaki erre rá nem jön, és meg nem leckészteti.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamonnát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába. A király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppelt szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt. Ezeket már mind meguntam. Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, pórul jársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztal fűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta. De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó emberű az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelően mérgesen, így gyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérrel. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek. Sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ága szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette

megfogta a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad te gézenhúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba, lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult, bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk! Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30-kor. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30-kor a Csukás Mese Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt.
4: Még az óperenciás tengeren is túl.
5: A mese tanít.
6: Mit veszélyeztek is malat, ilyen hiába valóságokat.
5: Megnevettet.
7: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
5: Ám végül mindig győz az igazság.
8: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
5: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
9: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
10: Szeptember 21-e van. Mai névnaposaink Máté, Mirella és Jónás. Sok boldogságot!
0: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: Sziasztok, én Nagy Adri énekesnő vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves mesét. Berg Judit, Szüret. Sündoktor szőlős kertjében, a domboldalon megérett a szőlő. Egy napsütéses őszi szombatra a doktor meghívta az erdő lakóit, hogy segítsenek neki szüretelni. Korán reggel kezdődött a munka. Sündoktor vesszőből font puttonyokat, kosarakat adott a szüretelőknek, azokba kellett az érett szőlőfürtöket gyűjteni. A présház mellett tüzet raktak. Sündoktor és Mókus mama jókora bográcsban paprikás krumplit főzött, hogy ebédidőben legyen mivel megkínálni az éhes szüretelőket. Még Szarvasbogár bácsi is eljött. Igaz, a fájós lába miatt szőlőt szedni nem tudott, de a tűz mellett ücsörögve, pipázgatva elbeszélgetett sündoktorral és Mókus mamával. Panka, Csiribi, a mókus gyerekek és a sündtestvérek a dombtetőről indultak. Egyik vállukon puttony, másik kezükben olló. A mosolygós, érett szőlőt fürtöket lenyisszantották, a puttonyba dobták. Így haladtak tőkéről tőkére. Amikor megtelt a puttony, visszaballagtak vele a présházhoz, és a szőlőt a ház előtt álló hatalmas kádba borították. A nap mosolyogva figyelt az égen, és néha sóhajtott egyet. De jó lenne, ha én is segíthetnék. Hiszen eddig is dolgoztál, rázta a fejét Csiribi. Te érlelted meg a szőlőszemeket, igazán pihenhetsz most már egy kicsit. Az egyik szőlőtőke karóján Gyík Sanyi és Gyík Gyuri sütkérezett.
12: Még hogy szüret? Micsoda butaság? Mondogatták. Sanyi, Gyuri, ti nem jöttök segíteni? Kérdezte Jocó, aki mindig mérgelődött, ha a csúfhondáros gyíkokkal találkozott.
13: Dehogy megyünk, nem érdekel minket ez az unalmas szőlő.
11: Fordított hátat gyík Sanyi. A sor szélén haladó Emma hirtelen nagyot kiáltott.
13: Au, ez fájt! Mondtam, hogy vigyázz azzal az ollóval,
11: mérgelődött testvére Jocó.
13: Nem az olló volt az, jaj!
11: Kiáltott Emma, és ilyetten ugrott hátra, amikor már a többiek is hallották, hogy valaki dühösen kiabál.
13: Nem mész innen, te kis haszontalan! Hozzám ne nyúj!
11: Mindannyian Emma köré sereglettek, a mókus kislány előtti szőlőtőke harciasan hadonászott a kacskaringós kacsokkal.
13: Ez az én szőlőm, nem adom! Ha nem szedjük le az érett szőlőt, megrohad!
11: Lépett közbe Csiribi.
13: De én nem adom, még nem érett!
11: Visított a szőlő.
13: Dehogy nem, már egész fonnyadtak a szőlőszemek,
11: mondta Jocó, és előre nyúlt, hogy megérintse az egyik fürtöt. De rögtön vissza is rántotta a mancsát, mert a szőlőkacs hatalmasat csapott rá.
13: Áú!
11: Üvöltött Jocó.
13: Úgy kell neki, úgy kell neki!
11: Kacagott Gyík Sanyi és Gyík Gyuri a hátuk mögött.
13: Na megálljatok!
11: Heveskedett Jocó, és nagy haragjában nem is tudta, hogy a két gyíkra roncson rá, vagy a harcias szőlőtőkét cibálja meg alaposan.
13: Csillapodj, Jocó! Ne is törődj velük!
11: Lépett mellé Panka, aztán a szőlőtőkéhez fordult. Nézd, minden szőlőfürtöt most gyűjtünk össze.
13: Ma van a szüret. Már megértek a szemek. Én még érlelni akarom,
11: kiabált a szőlő. Tudod mit? Érled még egy kicsit, mi addig leszedjük a többit, és csak a szüret végén jövünk vissza hozzád, javasolta Panka.
13: Akkor sem adom,
11: durcáskodott a szőlő.
13: De akkor már muszáj lesz,
11: mordult Jocó azzal a szüretelők, tovább is mentek. A többi szőlőtőke boldogan nyújtotta feléjük az érett fürtöket. Délre megtelt a szőlővel a présház előtti kád is.
13: Préseljük ki, kiaválták lelkesen a szüretelők.
11: Sün doktor beleegyezett. Mindenki tisztára mossa a lábát, aztán mezítláb be is ugrottak a kádba. Csupasz lábukkal taposták a szőlőt. Ahogy talpuk alatt szétnyomódtak a szemek, a kád alján lévő lyukon keresztül csurdogálni kezdett a szőlőlé. Sün doktor tálat tett alá, hogy abba folyjon ki.
13: Gyerünk, lássuk kitapos legnagyobbat,
11: ugrált jó kedvében Jocó. Hát ebben a versenyben biztos nem a tündérek győznek, kuncogott Emma. Igaza volt, Panka és Csiribi olyan könnyű volt, mint két pihe. Hiába tapicskoltak a szőlőn, egyetlen szemet sem sikerült szétnyomniuk. De azért taposták ők buzgón.
13: Olyan jó érdés, hogy csiklandozza a talpam,
11: nevetett Panka. Mire kitaposták az összes szőlőlevét, az ebéd is elkészült. A szüretelők fáradtan huppantak le az asztal köré. Mókus mama mindenkinek telemerte a tányérját paprikás krumplival. Sün doktor puha kenyeret is adott hozzá. A poharakba persze frissen préselt szőlőlé a must került. Ebéd után folytatták a munkát. Amikor újra megtelt a kád szőlővel, megint kitaposták a levét. Délutánra már szinte nem is maradt tennivaló. Úgy tervezték, hogy nagy muzsikával, tánccal fog végződni a szüret.
13: Már csak az egy szőlőtőke van hátra, jelentette ki Jocó. Remélem, megnyugodott már.
11: A csapat megindult felfelé a soron, hogy megkeressék a kiabáló szőlőt. De hiába reménykedtek, a szőlőtőke, amint meglátta a közeledőket, hangos jajveszékelésbe kezdett.
13: Segítség! Menjetek innen! Még nem értek meg a szemek! Dehogy nem!
11: Kiáltott Jocó, és közelebb lépett. De ebben a pillanatban rátekeredtek a kacsok, és mire a többiek felocsúttak, Jocót gúzsba kötötte a szőlő.
13: Eressz el!
11: Rángatta magát Jocó, de a szőlő erősen tartotta. Csiribi rögtön odaugrott, hogy kiszabadítsa a barátját, de a szőlő egy szempillantás alatt őt is foglyul ejtette. Emma pedig sírva fakadt.
13: Ereszd el Jocót és Csiribit! Hogy is ne!
11: Harsogott a szőlő, és még erősebben szorította a két fiút. Panka gondolt egyet, előhúzta a furujáját, és halkan játszani kezdett. Egy szomorkás, de kedves dallamot, mintha így kérni a szőlőt, hogy ne harcoljon tovább. A szőlőtőke elgondolkodva hallgatta őt, sőt, kicsit mintha engedett is volna a szorítása. De muzsikálhatott akármilyen szívhez szólóan Panka, Jocót és Csiribit nem tudta kiszabadítani a kacsok közül. Panka végül leengedte a furujáját, és nagyot sóhajtott.
13: Hívjuk ide Sün doktort, a mamát meg a papát,
11: szipogta kétségbe esetten Emma. Ám ebben a pillanatban szirénázás hangzott a közelben. A hang egyre csak erősödött, és hamarosan egy kis zöld mentőautó állt meg a szőlőtőke mellett. A mentőből három apró leveli béka ugrott elő.
14: Megérkezett a mentőszolgálat!
11: Harsogták.
14: Innen jött a riasztás?
11: Szemügyre vették a szőlőtőkét és a két megkötözött barátot.
14: Akkor most kint kell segíteni?
11: Kérdezte tanástalanul a béka. Panka gyorsan elmesélte a virágmentő gyorszolgálatnak, mi történt. A leveli békák óvatosan közelebb ugráltak, hogy alaposan szemügyre vegyék a szőlőt.
14: Nem látunk semmit,
11: kurutyoltak.
14: El kéne engedni egy csiribít és jocót.
11: Nem engedem, makacsolta meg magát a szőlő. Ekkor a hátuk mögött megszólalt valaki, akit eddig észre se vettek.
14: Erezd el őket nyugodtan,
11: Gyík Sanyi volt az. Kényelmesen odasétált a szőlőhöz, és elnyújtózott az egyik ágán.
13: Hát ti barátok vagytok?
11: Hökkent meg Panna.
14: Persze, együtt szoktunk napozni,
11: mondta a szőlő, azzal lassan letekerte a kacsokat csiribíről és jocóról. A békamentősök végre odafértek a tőkéhez.
14: Ez a szőlő tényleg nem érett, még nem lehet szüretelni,
11: jelentette ki végül a legnagyobb.
14: Hogy-hogy? Egészen fonnyadtak a szemek,
11: kiabált jocó.
14: Igen, de ez mazsol a szőlő.
11: A napnak addig kell sütnie, amíg teljesen összeaszalódnak a szemek, és mazsola lesz belőlük. Panka eltáltotta a száját.
13: Hát szőlőből lesz a mazsola?
14: Bizony,
11: kacagott az ég alján a nap. Ezek szerint nekem is maradt még egy kis tennivalóm. A mentősök elégedetten visszaugráltak a kocsiba, és elszáguldottak.
13: De honnan fogjuk tudni, hogy mikor érett meg?
11: Kapott észbe Emma.
14: Majd Gyík Sanyi ide hív titeket,
11: mondta a szőlő.
14: Ha megérett a mazsola, szedhetitek. Gyík Sanyi úgysem fog szólni senkinek,
11: morgott jocó. Gyík Sanyi rögtön hátat fordított jocónak, de a szőlő halkan duruzsolt neki valamit. Sanyi végül rándított egyet a vállán.
14: Jó, ha ennyire szeretnéd, nem bánom.
11: Ekkor felharsant a présháznál Sündoktor hangja.
15: Ha-hó, barátaim, gyertek! Véget ért a munka, kezdődhet a mulatság!
11: A szüretelők felkapták a puttonyukat és indultak.
13: Gyík Sanyi, nem jöttök a mulatságba?
11: Kérdezte Panka.
13: Szüreti mulatság?
14: Ugyan, micsoda butaság!
11: Legyintett Gyík Sanyi, és kényelmesen elnyújtózott a szőlő egyik ágán.
16: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: utána.
1: Üzensz valamit süsünek?
2: Mondnak süsünek, hogy a kedvenc mesém a süsü.
3: Szeretem hallgatni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok gyerekek, Szerenyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István Töv-töv Elefánt című könyvéből, a legerősebb kéttülkű orszarvú. Megnézték a majomkenyérfán az új táblát. Egy kéttülkű orszarvú volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábra mutatott, battyogtak, poroszkáltak, s egy csudár magas fához értek. Leültek kényelmesen a fa tövébe. Robi az elemózsiás kosárból zsömlét szedett elő, megvajazva szalámit rakott közé. Majd új zsömlét vett elő, és kényelmesen készítette a szendvicseket. Töv-töv figyelte, lustán pislogott. Majd abba hagyta a pislogást, feszülten fülelt. Robi is abba hagyta a szendvics készítést, megmerevedve hallgatózott. Furcsa dübögés közeledett a táborból. Düm, düm, düb, düb. Felnéztek az égre, nem az ég dörgött. Ragyogóan sütött a nap. Robi megvonta a vállát, tovább vajazta a zsömlét. Megint felhangzott a dübögés. Düm, düb, düb, düb. Megint felnéztek az égre. Semmi. Sehol egy felhő. Robi minden esetre kinyitotta az esenyőt, s keze ügyébe tette a földre. A dübörgés rohamosan közeledett. Erősödött. Düm, düb, düb, düb. Rengett a föld, remegett a sudárfa, a kosár tetején ugráltak a zsömlék. Ennek felesett réfa. Töv-töv felemelkedett, és meglátott valamit. Rémülte mutogatott, a szava is elakadott. Ho, ott jön valami! Majd a fára mutogatott. Nyomás, mászunk fel! És már mászott is felfele. Robi gyorsan bedobálta a zsömléket a kosárba, és Töv-töv után mászott, vitte a kosarat és az esernyőt. Fent csücsültek a fán, kapaszkodtak, és ilyetten bámultak lefele. A dübörgés félelmetesen közeledett. Düm, düm, düb, düb. És meglátták, hogy mi dübörög. Egy hatalmas kéttülkű orszarvú dübörgött arra, és leszegett fejjel nekirohant a fának. Bum! A fa megrázkódott, Robi és Töv-töv összeölelkezve kapaszkodott. Az orszarvú hátrált, s leszegett fejjel rohamozott. Dühösen döngette a fát. Bum! Bum! Közben apró szemével kíváncsian felnézett. Megint hátrált pár lépést, s neki rohanva döngette a fát. Bum! Bum! Bum! Bum! S pislogva felnézett apró szemével. Robi visszapislogott, és suttogva mondta. Nem ülhetünk itt estig. Meg kellene tudni, hogy mi baja. Lehet, hogy éhes. Robi kapaszkodva előzedett három szendvicset, meg egy papírszalvétát, s megmutatta a fadöngetőnek. Tessék, finom! S ledobta sorban a három szendvicset és a papírszalvétát. Az orszarvú kicsit megkökkenve nézte a szendvicseket, szétnyitotta az egyiket, majd visszacsukta, s fújtatva dühösen visszadobálta a fára mindhármat. Mintha sorozatot lőtt volna a zsömlékkel. Rátatata! Robi elkapkodta a zsömléket, visszarakta őket a kosárba, s tűnődve morogta. Nem éhes, vagy nem szereti a szalámit. Az orszarú a papírszalvétát bögdöste, belefújta az orrát dühösen szörcsökbe. Legalább tud egy kis illemet. Nem sokáig tartott az illem, mert leszegte a fejét, és dühösen döngette a fát. Bum, bum, bum! Kapaszkodtak, rázkodtak, most Töv-töv suttogott.
5: Találj ki valamit, nem remekhetünk itt egész nap.
4: Robi bólintott. Énekeljünk, suttogta.
5: Mit énekeljünk?
4: Kérdezte Töv-töv. Indulót, te trombitálj! Rázendítettek az indulóra, Töv-töv trombitál.
6: Tototom, aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. Tototom, pedig a rétes nagyon jó, orszarvúnak az való.
4: Az orszarvú bambán bábult felfele, lecsütött a földre, pislogott, befogta a fülét és keserves képpel vicsorgott. Vicsorogva hátrát, nekirohant a fának, s döngötte dühösen. Bum, bum, bum.
7: Azon a labbahagyták az éneklés meg a trombitálás, kapaszkodtak, fogóckodtak.
5: Margot Robi nem szereti a rétest, meg az éneklést. Vagy nincs hallása? Találj ki valamit, agyamra megy ez a döngetés, sürgette Töv-töv.
4: Robi bólogatott. Már ki is találtam. Hipnózis, meghipnotizáljuk.
5: Mivel hipnotizáljuk meg?
4: Kérdezte Töv-töv.
5: Ezzel a kiskanállal szedett elő Robi egy fényes kiskanalat a kosárból. Madzagot kötött a kiskanára, s lelógatta az orrszarvú szemerré, s lassan ide-oda lengette. Az orrszarvú ide-oda ingatva fejét, bámulta a fényes kiskanalat, egyre lassabban mozgott a feje, félig behunyta a szemét, s lustán eldőlt a földön.
4: Sikerült, suttogta Robi. Elattattuk. Hipnotikus álom. Lemehetünk.
5: Óvatosan lemásztak a fáról, Robi nem engedte el a madzagot, mászás közben is ingatta a kiskanalat az orrszarvú szem előtt. Közelebb ment, s a fülébe suttogta. Mi a baj? Mondd el szépen. Az orrszarvú a földön elterülve mormogott, mint aki álmában beszél, s a hátára mutogatott behúnyt szemmel.
6: Ott valami szúr.
5: Robi lengette a kiskanalat, töftöf odament, s megnézte az orrszarvú hátát.
4: Itt a Bibi,
5: rikkantotta, s kirántotta a tüskét. Az orrszarvú egyből felébredt, felugrott, Robiék villámgyorsan felmásztak a fára, várták a döngetést. De nem volt döngetés. Az orrszarvú boldogan vigyorgott, s integetett, hogy gyertek le.
4: Nem bántasz?
5: Kérdezte Robi. Az orrszarvú vigyorogva rázta a fejét, hogy nem, sőt, inkább nagyon hálásan, miért kihúzták a tüskét. Robiék lemásztak, már nem féltek, hiszen olyan barátságosan vigyorgott a fadöngető. Robi elismerően jegyezte meg. Csuda erősen döngetted a fát. Az orrszarvú még nagyobbat vigyorgott, s hencegve jelentette ki.
6: Mert én vagyok a legerősebb, nem hiszitek?
5: Szaporán bólogattak, hogy elhiszik. Az orrszarvú tovább hencegett.
6: Én olyan erős vagyok, hogy fél tőlem az oroszlán, fél tőlem a krokodil, fél tőlem mindenki, de ti ne féljetek.
5: Óvatosan ingatták a fejüket, hogy nem félnek. Az orrszarvú elégedetten fújtatott és folytatta a dicsekvést.
6: Én olyan erős vagyok, hogy ha dobbantok a lábammal, megremeg a föld. Ha kettőt dobbantok a lábammal, összedől a hegy. Ha hármat dobbantok a lábammal, kicsap a tenger a medréből. Elhiszitek?
5: Lelkesen bólogattak, hogy elhiszik, mindent elhisznek. Az orrszarvú töprengbe járkált fel alá.
6: Hogyan mutassam meg nektek, hogy milyen erős vagyok?
5: Lélegzett visszafolytva várták, hogy mit talál ki az orrszarvú.
6: Az orrszarvú nagyot rikkantott. Megvan. Tudom már, hogy mutassam meg. Üljetek a két tülköm közé, s feldoblak az égig.
5: Az orrszarvú leszegte a fejét, Robi és Töftöf beült a tülkök közé. Az orrszarvú megfeszítette minden izmát, és feldobta őket a levegőbe, fel, egészen az égig. Fent Robi gyorsan kinyitotta az esernyőt, és lebegtek a levegőben. Töftöf a fülével kormányzott, s szerencsésen megérkeztek a nagy majom kenyérfához. Leereszkedtek, összecsukták az esernyőt. Robi gyorsan áthúzta az orrszarvús táblát. Tényleg erős, jegyezte meg elismerően. Töftöf ábrándozva suttogta.
4: Repültünk, pedig nincs is szárnyunk.
0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
8: Kedves gyerekek! Én Német Lojzi vagyok. És zenész vagyok. Képzeljétek, mikor gyerek voltam, hegedülni tanítottak. Olyan keserves hegedű órákat húztam az elején, csak úgy nyikorgott a hegedű a kezem alatt, mire végre megtanultam rendesen hegedülni. Sok-sok év telt el. Két gyermekem is van. Egy fiú meg egy lány. Amikor kisebbek voltak, legalábbis a lány, mert a fiú még mindig kicsi, akkor fejből meséltem nekik. Én találtam ki a meséket. Egyik nagyon izgalmas volt, voltam én nagyon izgultak, voltam én meg olyan kedves volt, hogy el is sírták magukat. Javaslom nektek is, hogy meséljetek saját magatoktól, találjatok ki meséket, mert az nagyon izgalmas tud lenni. Most például nektek mesélek. Hallgassátok szeretettel. Mikula Péter, világszépítés. A betegség. Nagy bevásárláson voltunk, a kedvenc áruházunkban. Ilyenkor veszünk meg mindent, ami fontos a következő hétre, és amit nem felejtünk el. Kenyeret, tejet, húsokat, mosószert, szalvétát, mindent, ami kell. Nélkülözhetetlen vagyok ilyenkor, én pakolom be a bevásárlókocsiba, amit anya és apa kiválasztanak. Ahogy hazaértünk, nem volt kedvem csomagtartóból a kamrába pakolósat játszani. Gyorsan levettem a cipőm, papucsot húztam, és mentem a szobámba lefeküdni. Anya sietett utánam. Jól vagy, Zorka? Minden rendben? Kérdezte. Nem jössz inkább ebédelni? Szilvás gombóc lesz ebédre. Máskor tapsoltam volna örömömbe, de most egyáltalán nem volt kedvem tapsolni. Valamiért nem éreztem előre a számban a gombóc hízét, orromban az illatát, nem kérdeztem meg anyát, mennyit kell még várni, hogy elkészüljön. Nem vártam a pillanatot, mikor mehetek porcukrot szórni a frissen gőzölgő gombócra. Csak összegömbölyödve magamhoz öleltem a párnámat. Hallottam Berci hangját, ahogy hív. Gyere, tesó, kártyázzunk! Valami visszatartott. Nem vagyok éhes, és nincs kedvem játszani. Fáradt vagyok, elgyengült a testem, aludni szeretnék. Válaszoltam. Arra ébredtem, hogy fázom, anya állt mellettem kezében a lázmérővel. Gyere, tücsök, nézzük meg, mit mond a lázmérő. Beteg leszel-e? Hónom alá dugta, és betakart. Néhány perc múlva, fejcsóvá válva nézte meg, mi lett az eredmény. Sajnos azt mondja ez a pálca, hogy beteg vagy. Próbálj meg aludni, kislányom. Mondta, eligazította a takarómat, homlokon csókolt, lehúzta a redőnyt, és kívülről becsukta az ajtót. Már sötét volt, mikor felébredtem. Anya és apa ott ültek az ágyam mellett. Fáztam, remegtem, remegett mindenem. Nagyon rosszul éreztem magam. Mindenem fáj, mondtam. Nem tehettem mást, keserves sírásba kezdtem. Fáj a fejem, a szemem, a hátam. Folytattam, miközben tovább vacogtam. Vedd be ezt a gyógyszert, Zorka, mondta anya, ettől jobban leszel. Nem akarok beteg lenni, kiabáltam, de inkább nyöszörgésnek hallatszottak a kiabálásnak szánt mondatok. Vedd be, kérlek, ettől jobban leszel, kislányom, ismételte anya. Nem, soha, válaszoltam zokogva. Apa húzódott közelebb hozzám, megfogta két kezem, és a tekintetemet kereste, amikor megtalálta, így szólt. Szépségem, figyelj rám. Tudom, hogy nagyon rossz most neked. Nagyon együtt érzünk veled. Megtámadta a testedet, a szervezetedet, a betegség. Vírusok vagy bacillusok. Ők a fekete sereg. De szerencsére, és itt biztatóan nézett a szemembe, a testedben van egy nagyon erős, hősies fehér sereg, amelyik le fogja győzni a betolakodókat. Ezt a fehér, testedet védelmező sereget kell segítenünk azzal, hogy utánpótlást, muníciót küldünk nekik a győzelemhez. Gyógyszer és sok folyadék formájában. Pihenned kell. Minél többet, hogy minden energiádat felhasználhassák a fekete sereg megsemmisítésére. Érted, tündérkém? És olyan apásan megölelt. Tudom, nagyon rossz most neked. A felnőtteket is megviseli a betegség. De megígérem, ha beveszed a gyógyszert, iszol és pihensz eleget, minden nap jobban leszel. Egyszer csak azt veszük észre, hogy elmenekült belőled a betegség. Nyoma sem maradt. De ne feledd, minden gyógyuló betegnek kicsit hőssé kell válni a betegség elleni küzdelemben. Biztos, apa? Biztos? Kérdeztem vissza, alig hallhatóan. Igen, a szavamat adom, de neked is segítened kell a fehér sereget. Nagyon kell bíznod bennünk. Fog az menni, amilyen klassz lánynak ismerlek. Jó, megpróbálom, de mondjátok meg annak, aki kitalálta a betegséget, hogy nem volt jó ötlet. Igazad van, mondta anya, és hidegvizes kendőket tett a homlokomra és a csuklomra. Jéghideg volt, brrr. Nem panaszkodtam, csak egy kicsit igyekeztem hősiesen harcolni a betegség ellen. Újabb és újabb borogatást cserélt rajtam anya. Ettől és a gyógyszerektől kicsit jobban lettem. Nem fáztam annyira, de nagyon gyengének éreztem magam. Nyílt az ajtó, és egy bácsi lépett be a szobába, egy táskával a kezébe. Anyához bújtam, és elfordítottam a fejem. Minek jön ide ez a valaki? Mikor beteg vagyok, senkit se akarok látni, gondoltam. Közelebb jött ez a nem várt vendég. Leült az ágyam szélére, majd így szólt. Szerbusz, Zorka! Én egy doktorbácsi vagyok, és azért jöttem hozzád, hogy megvizsgáljalak, segítsek neked meggyógyulni. Mindig elmondom, mit fogok csinálni. Semmi sem fog fájni, és semmit sem csinálok, amit nem szeretnél, mondta. Még jobban anyához bújtam, szemem sarkából figyeltem, mi mindent vesz elő a táskájából. Nekem tetszik, amit mondta doktor bácsi, mondta anya. Gyere közelebb, Zorka, próbáljuk ki, csak olyat csinál, amiben te is beleegyezel. Így van, helyeselt a vendégünk. Gyere, meghallgatom a szívedet és a tüdődet. Nem fog fájni. Engedtem magam, sóhajtottam, bentartottam a levegőt. Meghallgatott a hallgatójával, amilyen nekem is van, csak az övé igazi. Jó van, Zorka, csak így tovább. Itt minden rendben van. Ha megengeded, megnyomkodom kicsit a hasad, az se fog fájni. Ha mégis, szólsz és rögtön abba hagyom. Így történt. Hagytam, hogy megnyomkodja a hasam. Nem fájt. Most belevilágítok a szádba, megnézem a torkod. Csak arra kérlek, olyan nagyra nyisd a szádat, mintha egy nagy gombócot szeretnél bekapni. Egy kis elemlámpával belevilágított a számba, majd arra kért, hagyj tapogassa meg a nyakam. Ez se fájt. Ezután végignézte a bőrömet, a hasamon, a kezemen, a hátamon. Ez egy kicsit kellemetlen volt, mert fázott a bőröm, de eszembe jutott, amit apa mondott. Nekem is kicsit hőssé kell válni, hogy segítsem a fehér sereget a betegség legyőzésében. Még a fülembe is be akart nézni, de azt már nem engedtem. Na, jó van, Zorka. Vége a vizsgálatnak. Köszönöm, hogy segítettél nekem. Most látom, milyen szép kislány vagy. Örülök, hogy találkoztunk. Legközelebb majd akkor szeretnék látni, ha egészséges vagy. Rendben? Szia! Rosszabbnak gondoltam ezt a vizsgálatot. Nem is volt olyan kellemetlen. Ki lehetett bírni? Elment a doktorbácsi, én hamar elaludtam. Rege kicsit jobban éreztem magam, de nagyon el voltam gyengülve. Még mindig játszani sem volt erőm. Annyira köhögtem, hogy úgy megijedt a hangom, hogy elhagyott. Csak suttogva tudtam beszélni. Azt mondtam, anya, majd visszacsalogatjuk a hangot a sok mézes teával. Az egyetlen jó volt a betegségben, hogy nem kellett óviba menni, anya otthon maradt, leste minden kívánságom. Eltelt néhány nap, és ahogy apa ígérte, napról napra jobban lettem. Végül már annyira, hogy híre sem maradt a betegségnek. Szaladgáltam a lakásban, nevetgéltem, vitatkoztam Bercivel. Úgy látom, lányom, legyőzte a fehér sereg a betolakodó betegséget. Holnap már mehetsz óvodába. Megünnepeltük a gyógyulást, a hős fehér sereg győzelmét, anya a kedvenc palacsintámat készítette, apa egy tábla fabrikált a szobám ajtajára. Betegségnek behajtani tilos.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Most megdolgoztatom az agytekervényeiteket. Ezt figyeljétek! Sünilabda, zöld a színe. Ősszel pottyan le a fűbe. Benne barna golyó lapul. Nagyot pattan, hogyha gurul. Megígértem, hogy gondolkodós lesz a feladvány. Őszi termés. Na, ez még bármi lehetne. Sütőtök, naspolya, dió. Kívül olyan, mint egy zöld sünilabda. Benne szép barna fényes golyó van. Nem segítek többet, mert nincs is rá szükségetek. Nagyon okosak vagytok. Persze, hogy a vadgesztenye. Ti szoktatok állatkákat fabrikálni őszi termésekből? Jó móka, igaz?
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Vargáné Rejter Judit vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő című pályázatának külön díjasa. A mai mesém Fontos levél. Meseerdő postása fontos levéllel érkezett a Sün család otthonához. Jó reggelt, Sünni asszonyság! A kis Tóninak levele érkezett. Tóninak? Kérdezte Sün asszony meglepve, hiszen gyermeke, aki mindössze 3 éves volt, még sosem kapott levelet. Igen, tessék nézni, mutatott a címzése postáslipót. Itt ez áll, Sün Tóni. És még ez is? Fontos. Furcsa. Vajon ki küldhette? Töprengett a Sün, és átvette a levelet a postástól. Az egér elköszönt és tovább indult. Sün asszony pedig a különös levelet forgatva gyermekéhez sietett. Tóni, nézd, leveled érkezett! Levelem? Nekem? De jó! És ki küldte? Azt nem tudom. Most ki gyorsan. A kis Sün Tóni izgatottan nyitotta ki a levelet, és átadta édesanyjának. Sün mama feltette szemüvegét, és hangosan olvasni kezdett. Kedves Tóni, szeretettel üdvözöllek a Tölgyfa óvoda Makkocska csoportjában. Hamarosan véget ér a nyár, és szeptembertől izgalmas időszak veszi kezdetét. Nagyon várom már, hogy megismerkedjünk egymással, és elkezdődjön a közös kalandunk. Sok mesével és játékkal készülök. Biztos vagyok benne, hogy jól fogod érezni magad az új kispajtások között. A jeled az alma lesz. Ha van kedved, mondogasd anyukáddal ezt a kis mondókát. Piros alma, de kerek, kóstoljuk meg, gyerekek. Ugye édes, ugye jó? Nekünk hozta őszanyú. Hamarosan találkozunk. Szeretettel, Lili óvónéni. Sün mama leeresztette a levelet, és gyermekére tekintett. Tóni kerek szemekkel nézett hol az anyukájára, hol pedig a levélre. Óvoda, Lili óvónéni, jelem lesz. Hamarosan? Sorolta a kérdéseket egymás után, majd lekonyult a szája, és szeme könnyekkel telt meg. Na, mi a baj, Tóni? Miért sírsz?
3: Én nem akarok óvodába menni, anyu.
2: Ne szomorkodj, kisfiam. Látod, hogy mennyire várnak. Mesék, játékok, pajtások. Csoda jól hangzik. Próbálta lelkesíteni gyermekét Sün mama.
3: Hát jó, de hamarosan. Anyu, miért kell nekem elmenni itthonról?
2: Azért, mert éppen elég nagy vagy ahhoz, hogy most már okosodj az odunkon kívül is. Az óvónéni sok-sok érdekességet tud neked mondani és mutatni, és közben még új barátokat is szerezhetsz. Tóni szipogva bújt oda az anyukájához, aki kedvesen simogatta kisfia pofikáját, és halkan a fülébe suttogta. Meglátod, minden rendben lesz. Megígérem, hogy jól fogod érezni magad. A nyár utolsó hetében Tóni sok kérdést tett fel az anyukájának az óvodáról, Sün mama pedig szeretettel válaszolt minden kérdésére. Az idő gyorsan elszaladt. Elérkezett szeptember első napja. Sün mama felébresztette kisfiát, elfogyasztották reggeliüket, majd elindultak az óvodába. Tóni szótlanul lépkedett. és gondolataiba merülve nagyokat sóhajtozott. Sön mama egyszer csak megállt, Tonyra nézett, és mosolyogva így szólt. Megérkeztünk. Az óvoda ajtaján belépve hangos zsivaj ütötte meg Tony fülét. A következő pillanatban a hangzavarból egyetlen csilingelő, mosolygó hang lépett elő. Szia, Tony! Lili óvó néni vagyok. Örülök, hogy itt vagy. Gyere velem, megmutatom a csoportunkat. A kis Sün Tony megfogta az óvó néni kezét, és egy kicsit már könnyebbnek érezte a lépteit. A csoportszobába lépve körbenézett. Színes képek, játékautók, vidáman játszó gyerekek. És a gyerekek közt ismerős arcok. Ferdi a kis nyúl, Brumi a medvebocs, Breki és Röfi, akikkel Tony a Sünodú közelében fekvő játszótéren barátkozott össze, amikor szüleivel meseerdőbe költözött. Tony arca felderült. Hátra nézett az anyukájára, aki mosolyogva intett neki, majd az óvónénire tekintett, aki kedvesen így szólt. Menj csak bátran! Tony füligérő szájjal szaladt be a gyerekek közé, és örömmel üdvözölte barátait. És hogy hogy alakultak az óvodai napok a későbbiekben? A fontos levélben az óvónéni igazat írt. Izgalmas kaland vette kezdetét sok mesével és még több játékkal, és Tony nagyon jól érezte magát a kispajtások között.

0: Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani. Másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, csukimukik! Ma egy nagyon különleges mesét hoztam nektek az ország kis hősével, Medárddal.
2: Köszi a Csukás Mese Rádió!
1: És a már jól ismert mesemondónkkal, Banner Gézával. Hallgassátok szeretettel!
3: Kedves gyermekek, Banner Géza vagyok, és ma én mesélek nektek egy különös kis történetet. Gévai Csilla, Medárd és a bátorság. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép város, ahol ugyanúgy indult a nap, mint bárhol másott a világon. Valaki éppen arcot mosott, más valaki a reggeli kávéját itta, de rengetegen voltak azok is, akik a munkahelyükre vagy az óvodájukba indultak, és már vették is a cipőjüket. Az egyik ilyen készülődő kisfiút Medárdnak hívták. Medárd, ugye milyen szép, különleges név. Elárulom nektek a jelentését. Bátor őrző. Ha a mesém végére érek, már tudni fogjátok, hogy miért is olyan különös, hogy pont ez a kisfiú viseli ezt a nevet. De mindent csak sorjában. Medárd még csak 4 éves volt, de már rengeteg mindent tudott a világról. Szeretett fogat mosni, érdekes könyveket nézegetni, sőt, ha kellett, még önállóan telefonálni is, ugyanis ismerte a számokat. Azonban Medárd tudott valami nagyon különlegeset, amit a 4 éves társai közül senki sem ismerhetett. Tudta jól, hogy mit kell tennie akkor, ha az anyukája nem érezné jól magát. Medárd anyukájának ugyanis olyan betegsége volt, ami néha azzal járt, hogy nem tudott kikelni az ágyból, de még a telefont sem tudta felemelni. Medárd ilyenkor nem ijedt meg. Ha kellett, odavitte anyukájának a gyógyszerét, vagy hozott neki vizet, esetleg elmesélt neki egy történetet a kedvenc könyvéből. Azonban ez a reggel más volt, mint a többi. Ezen a reggelen a kisfiú anyukája nem mondott semmit, sajnos még a szemét sem nyitotta ki. Medárd érezte, hogy nagy a baj. Tudta, hogy most olyat kell tennie, amit ezelőtt még sosem. Fel kell hívnia a mentős bácsikat.
2: Oda is tanított Anna?
3: Tette fel magának a kérdést Medárd.
2: Ja, igen. Elmondom a reddest, aztán megint a reddest, és végül a kettes számot. És elmondom, jöjjének igazán.
3: Hívás után a füléhez tette a mobilt. A telefon kicsengett. Hamarosan egy nagyon kedves hangú bácsi szólt bele a telefonba. A mentős hangja nyugodt volt és segítőkész. Ha most azt hinnétek, hogy a kisfiú ekkor össze-vissza beszélt idegességében, akkor bizony nagyon tévedtek. A mentős bácsi összes feltett kérdésére ügyesen és okosan válaszolt, és még azt sem felejtette el, hogy kinyissa nekik az ajtót, hogy majd be tudjanak jönni, ha ideérnek. Tudjátok, ilyenkor sokszor már az is életet menthet, ha időben felismerjük, hogy ki kell hívni a mentőt. Ez sokszor a felnőtteknek sem egyszerű, nemhogy egy 4 éves kisgyereknek. Medárd azonban úgy látszik, különleges bátorsággal született, telefonált, elmondta, hogy éppen mi történik az anyukájával, ajtót nyitott, majd átszaladta a szomszédba segítségért. A kiérkező mentősök is nagyon megdicsérték Medárdot, hiszen rögtön cselekedett, amikor látta, hogy baj van. Medárd aztán este elalvás előtt elmesélte a játékainak, hogy mi történt pontosan. Érdekes, hogy minden játéka másért dicsérte meg őt. A sakktáblája így szólt. Medárd, annyira büszke vagyok rád, gyors voltál, mint egy futó, és megvédted a királynőt. Akarom mondani az anyukádat. Ezután a macia szólalt meg. Olyan jó, hogy a te macid lehetek. Tudom, hogy te biztosan ápolnál, ha túl sok mézet ennék, és fájna tőle a hasam.
2: Hát persze, az ápolnájuk,
3: mondta Medárd.
2: Megvizsgálom az iskolát, még az is lehet, hogy mentős. Az orvos leszek, minél több emberen és masin tudok segíteni.
3: Ekkor Medárd kedvenc piros versenyautója kifarolt az ágy alól, felszökkent az ágyra, és lelkesen így kiáltott. De ha felnőtt korodban is gyógyító szuperhős leszel, akkor ígérd meg, hogy csak is velem dolgozol. Majd fessél le fehérre, tegyünk a motorház tetőmre egy nagy piros keresztet, a tető csomagtartóm helyére pedig egy villogó lámpát. Mi leszünk a leggyorsabb mentőcsapat a világon.
2: Nem így,
3: mondta ásítva Medárd, és azon az éjjelen a kórházban gyógyuló anyukájáról álmodott.
1: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István pompom meséi, lesből támadó.

0: elhaladt az ág alatt. Pompom gyorsan leszólt.
1: Szia, Picúr! Hova rohansz?
0: Iskolába, mondta Picúr mosolyogva, de egyáltalán nem rohanok.
1: Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok?
0: Kérdezte Pompom izgatottan.
2: Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Picúr.
0: Vagy legalábbis próbáld meg.
2: Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte.
1: Elég nyugodtan jöttem?
0: Majd a választ meg se várva, dudorászott, meg dűnyögött.
1: Ma jó napom van, ma pompom, pompás jó napom!
0: Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya.
1: Fussatok, a kedves az életetek!
0: Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott.
1: Meneküljetek, a kedves az életetek!
0: Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta.
1: Pucolás, ne nézz hátra, ott jön mögöttem!
0: Picúrnak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, és onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhant.
2: Mi ez?
0: Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten, de Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj.
2: Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr.
1: Nem, nem, hadarta Pompom. Te is kapaszkodj, mindenki kapaszkodjon. Általános kapaszkodás, világméretű fogóckodás.
0: Picúr átölelte a fa derekát, s megkérdezte.
1: Most jó?
0: Jó, felelte Pompom, csak ne erezd el. Egyelőre megmenekültünk.
2: Hű, láttad?
0: Láttam. Úgy futtában.
2: Mi volt az?
0: Pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem ki.
2: Nem ki, hanem be.
0: Nem be, hanem el.
2: Nem beszélnél egy kicsit világosabban, szólt rá Picúr.
0: Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél.
2: Gyerünk, gyorsan keressünk egy sötét rejtekhelyet, ott majd elmesélem világosabban.
0: Rejtekhelyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen.
2: Mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát.
0: Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtekhely kell. Bunker, légópince. Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát.
1: A kuka jó lesz?
0: Jó, rikkantott a Pompom. Futás a bomba biztos kukába. Belebújtak, magukra húzták a fedelet, a kuka szerencsére üres volt, ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
1: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf? Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
0: Picúr túlkált a zsebében.
1: Szalagom van, szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell.
0: Átkötözte a szalaggal a Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen.
1: Meséld már, sürgette Pompomot.
0: Mesélem. És hogy az elején kezdjem, lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a haranghúzást hallgatta.
1: Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással.
2: Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje.
0: A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt.
1: A nyavaja törje ki ezt a kötelet. Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen bele a kötélbe. Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet. A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége, jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. Mennykő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyatosan dühös lett. Megrázta magát, s aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a gyalázatból, most én jövök. Reszkessetek, reszkessetek, támadás! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is csap, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészve ballagott, lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kugliláb. S ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott. Express ajánlott. Megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő utána lopakodott. Fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény, seprés, pucolás, kotrás és kormozás is megszűnt, megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit. Tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyökcsövébe hurcolta. Picúr megborszongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk, éppen ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve, majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Ide jön! Fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél résén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó, ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve, meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan sziszegte. Aha, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindannyiótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé, befelé csipogó banda! A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni. Felül kiolvakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell. Garázd a huligán, bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat. Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picúr. A telefonfülkében óvatosan padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat.
3: Halló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel.
1: Hol a tűz? Mekkora a tűz? Kérdezte egy borízű hang.
3: Tűz nincsen szerencsére. Lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó.
1: Suttogta Picúr a telefonkagylóba. Értettük, megyünk, világos, kurjongatta a borízű hang. Várjatok meg, és senki sem moccanjon, nehogy eltapossátok a nyomokat. A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Picúrnak. Te hívtál? Hol az elemi csapás? Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek. Ott van az elemi csapás, ott, arra! A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az ereszt csatornán, és gúnyosan sziszegett. Tűzoltók, ha-ha-ha, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak! A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pom-pom, befogta a szemét, és így kiáltott fel. Jajaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég. Picúr is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gúzsba kötve görnyedeztek az autó elején. De Picúr nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott. Itt a vég, és Gombolc Artúr is itt van. Integessünk neki! Ha-hó, ha-hó, erre, ide! Gombolc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt. Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni. Ott, mutogattak neki, ott van egy. Az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes. Gombolc Artúr odaballagott a tűzoltókhoz. Halló, odafönt! Ide küldtek egy ruhaszárító kötélért. Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről. Ez jó lesz! Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccanni se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat? Nem baj, mondta nyugodtan Gombolc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte. Na végre egy szakember, sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél. De aztán jó irányba feszítsd ki. Nyugi, hosszú, integetett Gombolc Artúr. Észak-déli irány jó lesz? Jó. Csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéméseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
4: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Ha-hó, Gócán Panni vagyok, bábjátékos műsorvezető és egy hatalmas meserajongó. Amikor kicsi voltam, egy csomót meséltek nekem, és ezekből a mesékből sokat is tanultam. Például kedvességet, bátorságot, vagy épp furfangosságot. Valami ilyesmiről szól a mai mesém is. Fogadjátok sok szeretettel. Grimm testvérek, az okos leány. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egyetlen leánya. Ennek a szegény embernek a házikóján kívül nem volt semmi az égvilágán. Még csak egy darab földecskéje sem. Azt mondja egyszer a leány. Édesapám, menjen el a királyhoz, s kérjen tőle egy darabocska földet. Hallottam, hogy jó szíve van a királynak. Ad az biztosan, miért ne adna. A szegény ember el is ment a királyhoz, előadta kérését, s a király adott is neki egy darabocska földet. De még pénzt is, hogy ökröt meg ekét vegyen. Mert mit ér a föld, ha nincs mivel megszántsa? Hát mikor volt ökör is, eke is, kimennek a földre, hogy megszántsák, de még kettőt sem fordulnak, az ekevas csak kifordít a földből egy aranymozsarat. Nézik erről, nézik arról, az bizony arany volt, akármerről nézték. Na, mondja a szegény ember, ezt a mozsarat elviszem a királynak, ő földet adott nekünk, illő, hogy mi ezt neki adjuk, mondja a leány. Jobb lesz, ha itthon marad kegyelmed, s hallgatunk a mozsárral.
6: Miért hallgassunk? Nem lopunk!
5: Hiszen nem lopunk, az igaz, de a mozsárnak nincs meg az ütője, s meglássa kegyelmet, hogy még emiatt bajba kerül.
0: De már ezt nem hitte a szegény ember, hiába beszélt a leánya, elvitte a mozsarat a királyhoz. Bezzeg, hogy a király mindjárt kérdezte.
6: Hát aztán egyebet semmit nem találtál?
7: Nem, felséges királyom, semmit.
6: Az lehetetlen,
5: mondta a király.
6: Amellett a mozsár mellett ütőnek is kellett lenni.
5: Hiába fogadkozott, esküdözött a szegény ember, a király nem hitte szavának. Tömlőt bezáratta, s azt mondta, hogy onnét ki sem eresztik, míg az ütő is elé nem kerül. Telt, múlt az idő, nap, nap után. A szegény ember csak kesergett, sóhajtozott a tömlőcben, s mindazt sóhajtozta.
8: Jaj, Istenem, Istenem! Miért is nem hallgattam a leányom szavára?
5: Hallották ezt az inasok, akik kenyeret s vizet vittek a szegény embernek. Jelentik a királynak, hogy mit hallottak.
6: Mindjárt hozzátok elém,
5: parancsolta a király. Viszik a szegény embert a király elé, az megkérdi.
6: Miért sóhajtott folyton, hogy bárcsak leányodra hallgattál volna? Mit mondott a leányod?
8: Azt, felséges királyom, hogy ne hozzam el a mozsarat, mert akkor az ütőt is elő kell teremtenem.
6: No, ez okos egy leány lehet. Erre egy hazas küld ide, hadd beszélek vele.
5: Hazamegy a szegény ember, küldi a lányát, az megy is a király elé, köszön illendőképpen, s még meg is kérdi, hogy s mint szolgál, drága egészsége.
6: Szolgál, amint szolgál, mondotta a király. De most egyébről akarok veled beszélni. Hallottam, hogy nagyon okos leány vagy. Szeretném tudni, hogy igaz-e. Hát hallgass ide. Feladok neked valamit, ha azt végbe viszed, feleségül veszlek.
5: Csak mondja, felséges királyom, mit akar. Végbe viszem én, olyat nem tud mondani.
6: No jó, eredj, s aztán gyere hozzám, de úgy, hogy se fel ne légy öltözve, se mesztelen ne légy. Gyalog se jöjj, kocsin se jöjj. Semmiféle állatra fel ne ülj, s mégis jöjj. Úton se járj, de út mellett se. Ha ezt megteszed, itt a kezem, feleségül veszlek.
5: Elment a leány haza, levetette minden ruháját, tehát nem volt felöltözve. Akkor jól belégöngyölödött egy nagy hálóba, tehát nem volt mesztelen. Vett egy szamarat, a hálót a szamárnak a farkához kötötte, s az úgy vonszolta maga után. Tehát nem jött gyalog, nem jött kocsin, sem semmiféle állaton, s mégis jött. A szamarat belé állította egy kerékvágásba, csak abban lépett. Tehát nem járt az úton, s az út mellett sem. Így érkezett a királyhoz. Mondta a király.
6: Végbe vitted, amit vállaltál, én sem másolom meg a szavamat.
5: S még aznap megtartották a lakodalmat. Telt, múlt az idő, éltek vígan, boldogan. Egyszer a király kilovagol a palota udvaráról, s látja, hogy a kapu előtt egy sereg parasztember áll. Ki lóval, ki ökörrel, fát hoztak a városba, azt árulták. Megáll egy percre, s hallja, hogy két paraszt ugyancsak veszekedik, osztozik, bikótálódik. Azon veszekedtek, hogy az egyik parasztnak a csikója lefeküdt a másik paraszt ökre mellé, s ez a paraszt magának akarta tartani a csikót. Na éppen jókor jött a király, mindjárt hozzáfordultak, hogy tegyen igazságot. Mit gondolt, mit nem a király? Olyan igazságot tett, hogy azé a csikó, kinek a marhája mellett fekszik. Azzal a király tovább ment, de a lovas paraszt nem hagyta annyiban a dolgot. Hallotta, hogy a királyné parasztember leánya volt, s jó szívvel van a szegény emberek iránt. Fölment hozzá, elkeseregte a baját. Mondta a királyné.
9: Ha megfogadod, hogy el nem árulsz, adok neked egy jó tanácsot.
5: Holnap, jókor reggel, mikor a király kilovagol a rétre a katonákhoz, ülj le az útra egy hálóval, te így úgy, mintha halásznál. Megmondta aztán azt is, hogy mit feleljen, ha a király megkérdezi.
9: A parasztember úgy tette, hogy a királyné tanácsolta. Másnap reggel leült az út szélén, a hálót betartotta az út közepébe, emelgette, mintha igazán halásznék. Bezzeg, hogy megállott a király, mikor meglátta ezt a bolondot? Kérdi.
6: Hát te mit csinálsz, szegény ember?
7: Halászok, felséges királyom.
6: Nincs itt víz. Hogy fogsz itt halat?
7: Hát bizony, ahogy az ökörnek csikója lehet, úgy az úton is lehet halat fogni,
9: felelt a parasztember. Szeget ütött a királynak a fejébe az okos felelet, mindjárt sejtette, hogy erre az ő felesége tanította ki. Vallatni kezdte a parasztot, hogy kitanította erre az okosságra, de a paraszt folyton csak azt felelte, hogy maga eszitől találta ki.
6: Hiszen mindjárt megmondotta az igazat?
9: Kiáltotta a király szörnyű haraggal. Végtére is bevallotta, hogy a királyné tanította ki.
6: Megy vissza a király, szörnyen ráförmed a feleségére, hogy hát ez mi dolog? Az ő háta mögött hogy mer szövetkezni mással, hogy meri őt kicsúfolni? Na, mondotta, mehetsz haza, ahonnan jöttél, haza az apádhoz, itt nincs helyed többé.
9: Sírt Rita királyné, s mert sírás-rívás nem használt, arra kérte a királyt, hogy bár csak egyszer még együtt ebédeljenek, s aztán vihesse magával, ami neki legkedvesebb.
6: Na, ebbe beleegyezett a király.
9: A királynének sem kellett egyéb. Álomital töltött a király poharába, az egy húzásra ki is itta, el is aludt mindjárt. Akkor a királyné befogatott 6 lovat egy aranyos hintóba, a király kivitette a hintóba, ott lefektette, úgy vitte haza az apjához, ott meg puha ágyat vetett neki, befektette, s várta, mikor ébredt fel. Este felé felébred a király, körülnéz, ámul, bámul, csodálkozik, s kérdi.
6: Ugyan bizony, hol vagyok?
9: Te bizony itt, lelkem uram, az apám házában, mondotta a királyné.
6: Hogy mertél idehozni?
9: Förmett rá a király. Hát nem engedted meg, hogy magammal hozzam, ami nekem a legkedvesebb? Te vagy nekem a legkedvesebb, hát hoztalak téged. Tetszett a királynak ez a beszéd, hogy még a könnye is kicsordult belé. Azt mondta.
6: No, de most már ásó kapas a nagy harang választ csak el egymástól, lelkem, feleségem.
9: Egyszeriben elé állott a 6 lovas hintó. Beleültek, hazamentek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
4: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ne féljetek kifejezni az érzéseiteket és a gondolataitokat. Mindenki különleges és egyedi. Te is az vagy. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Szervusztok, gyerekek, Bolba Éva vagyok. Most én mesélek nektek. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy című kötetéből. A piros cumi. Ebéd után a gyerekek lefekvéshez készülöttek. Amíg a dadus néni mindenkinek megágyazott, az óvodások az óvónénivel fogat mostak. Aki pedig már kész volt, az öltözőben várakozott. Lea előkereste az alvós barátját, és körben nyargalázta vele a mosdót meg a folyosót. Közben ő is, és a lovacskája is nagyokat nyerítettek. Ákos Dani mellé ült. Dani kivette a zsákjából a dobozát, és kinyitotta. Tel is tele volt cumival. Dani válogatni kezdett közöttük. Egyszer a zöldet vette a szájába, aztán a pirosat, utána az oroszlánosat fogta a kezébe, majd a vízilovasat forgatta meg. Ákos csak ült és figyelt. Ő sosem cumizott, még az ujját sem szopta. Otthon szüleivel szokott elaludni, az óvodában pedig hol anyukája pizsamájával, hol pedig apukája pulcsiával szeret összebújni. De most nagyon megtetszett neki Dani doboza. Tel is tele a sok színes cumival. Dani észrevette, hogy Ákos nézi őt. Így hát oda nyújtotta neki a dobozát, hogy vegyen egyet magának. Ákos sokáig gondolkozott, aztán a pirosat választotta. Rögtön a szájába dugta. Dani végül a kéket vette ki, és ő is bekapta a cumit. Aztán becsukta a dobozát, és visszatette a zsákjába. Amíg Lea a lovacskájával körbe-körbe futkorászott, a két fiú csak ült egymás mellett szótlanul, és álmosan pislogva cumizott. Amikor a Danus néni elkészült az ágyazással, az Ovó néni behívta a gyerekeket a csoportszobába. Ákoson egy pillanatra megakadt a szeme. Nem is tudtam, hogy te cumizol, mondta. Ákos nem válaszolt semmit. A piros cumival a szájában bevonult a csoportszobába, és megkereste az ágyát. Leült a kis székre, és hagyta, hogy a Danus néni kikapcsolja a szandáját, lesegítse a pólóját. A nadrágját és az okniát már egyedül is le tudta venni. Mindent szépen a szék támlájára hajtott, a szandáját megigazította. Kis segítséggel felhúzta a pizsamáját, és bebújt az ágyba. Észre sem vette, hogy az óvodás táskája benne az apukája pulcsiával az öltöző szekrényen maradt. Az Ovó néni mesélt, a mese végén halkan énekelt. Közben mindenkit megsimogatott és betakargatott. A gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsendesült. De egyszer csak Dani megszólalt. Kérem vissza a cumimat! Ákos behunyta a szemét, mintha aludna, a tenyerét pedig a cumira tapasztotta. Ákos, most már kérem vissza a cumimat! Mondta Dani hangosabban. Az Ovó néni Ákos ágya mellé ült. Dani, kéri vissza a cumiját, súgta a kisfiú fülébe. Ákos kinyitotta a szemét, de a cumit nem eresztette. Az Ovó néni hiába kérte így meg úgy, Dani hiába türelmetlenkedett, egyre hangosabban. Ákos meg sem mozdult. Akkor az Ovó néni felállt, megkereste Ákos óvodatáskáját, kivette belőle apukája pulcsiját, és azt mondta, akkor ezzel most én alszom. Azzal a hátára terítette a pulcsit, és becsukta a szemét. Lea és Dani nagyot nézett. Aztán Lea oda nyújtotta Daninak a lovacskáját. Dani elvette, és rövid gondolkozás után elcserélte a kék cumiját az Ovó nénivel Ákos pulcsiára. Amikor az Ovó néni a kezébe fogta a cumit, úgy tett, mintha ő is a szájába tenné. Még hangosan cuppogott is hozzá. A gyerekek nevettek, az alvókák meg körbe-körbe jártak. Ákos is felült. Tetszett neki a cserebere. Hol le a lovacskájával horkolt nagyokat, hol a kék cumit dugta a párnája alá, hol pedig apukája pulcsiával takarózott be. Aztán szépen minden visszavándorolt a helyére. A lovacska le a kezébe, a kék cumi Dani szájába, a piros meg a dobozába. Apu pulcsia pedig Ákos ágyába. Az Ovó néni halkan énekelt, a gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsendesült.
4: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Grimm testvérek, a brémai muzsikusok. Egyszer volt egy ember, s annak egy szamara. Vén volt a szamár, s mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, még a bogáncskórót is sajnálta a gazdája, s azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamár a szamár, mégis észrevette a gazdája szándékát, s gondolta magában, elinal, mielőtt lebunkóznák. Mert haj, háládatlan az ember, még az is kitelik tőle. Na, nem is sokat gondolkozott, búcsút mondott a kapufélfának, s elindult. Ugyan hová indult? Ő bizony egyenesen Brémába indult. Hát oda minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment, mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is, ott feküdt az út szélén, sóhajtozott magában.
2: Háj, de megöregettem. Hely, de legyengültem. Bezzeg régen, mikor jól tudtam szaladni. De jó dolgom volt.
1: Megáll a szamár, s kérdi.
2: Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hogy ne sóhajtoznék? Hogy ne keseregnék, mikor leöregettem? Nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet. Meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat.
1: No bizony, ha meg akar lőni a gazdát, gyere velem! Én megyek Brémába, ott beállok muzsikusnak. Beállhatsz te is.
2: Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is.
1: Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz.
2: Ez lesz ám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mert jár a szájad.
1: Mondotta a kopó, s a szamárhoz szegődött, indult vele Brémába. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoznak egy vén macskával. Az út szélén támolygott szegény feje, s olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő.
2: Hát neked mi bajod? Vén bajusz vitéz?
1: Kérdezte a szamár.
3: Ó, ne is kérdezd,
1: felelte a macska.
3: Megöregettem, a fogamat elhulladtam. Nem tudok egeret fogni, s vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én. Hely, bezzeg becézett, mikor százával fogtam az egeret.
2: Sose búsolj, mondta a szamár. Tarts velünk, jár Brémába muzsikusnak. Te úgy is értesz az éjjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben.
1: Egy percet sem gondolkozott a macska. Kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Bréma felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak meglátnak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett a szíve rajta.
2: Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? Ennyi delevitéz lettél!
3: Hát hogyne, lelkem szamár atyám fia! Mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni?
2: Ó, te bolond, mondotta a szamár, csak nem engeded, hogy megöljenek. Gyere velünk Brémába,
1: állj be a mi bandákba.
2: Neked szép hangod van,
3: éppen csak te hiányoztál.
1: Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, egy nagyot kukorékolt, s ment a bandával nagy gangosan. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt a társainak.
3: Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok. Ott bizonyosan ház van,
1: mondta a szamár.
2: No bizony, akkor kászólódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás.
1: Nem sokáig gondolkoztak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb-nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, benézett.
3: – Na, mit látsz, vénszamár?
1: – kérdezte a kakas. – Ejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, ó, de mennyi! Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak.
3: Bezzeg jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk,
1: mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a szamár. Összedugták a fejüket mindahányan voltak, s tanakodtak. Hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat? Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak. Azt, hogy a szamára két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre csak elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt, aztán emellett a víg muzsikaszó mellett betörték az ablakot, utcú, be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok. Azt hitték, hogy kísértetek járnak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyat homlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s olyan virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház oldalát. Éjfél felé elálmosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ilyetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűz világa elalszik. A ház elsötétedik. Gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg, mondotta a vezér egyiknek. Hadlán, elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a szobába, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Azám, a macska szeme volt az, de azt a zsivány nem tudta, hogy tudta volna. A gyufát a macska szeméhez tartotta. Hiszen tarthatta. A gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsiványnak az arcába szökött, ráfújt és össze-vissza karmolta. Megijedt a zsivány. Szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az idába harapott. Mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a szamára kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, storka szakadtából kiabált. Kukurikú! Kikeriki! S csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, is alig tudta elmondani, hogy mi történt vele.
4: Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vén boszorkány ül. Ez, mikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett egy ember állott, az meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok az udvarra, elle a szénakazal mellől, ott meg valami fekete szörnyetek úgy oldalba vágott. Vágott egy doronggal, hogy egész életemre arról kódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide!
1: Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, három matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a patfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, míg meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Bíz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító úrunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jó kedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondja csak, Három Matyi. Ha minnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, három Matyi. Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három Matyi. Még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni. Elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú veréb. Mi bajod neked, Matyi fiam? Tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett, sápadt orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyattan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító úr se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel kiment az iskolából. Tanító úrunk szomorúan nézett utána. Aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek három Matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmi dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három Matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, s ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, s azóta három Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy három Matyi mellettem választott helyet magának.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Őszi kikerics, szereted a lilaszint? Ha a válaszod igen, akkor jó híreim vannak. Ugyanis az egyik legszebb őszi virágunk a lilaszínben pompázó őszi kikerics. Ez a csodálatos vadvirág a legnyírkosabb réteken és legelőkön terem. A kikerics mérgező, ezért kérlek benneteket, hogy még véletlenül se jusson az eszetekbe letépni, és a kutyáitokat se engedjétek a közelébe. Látjátok? A tudás! Viszont Magyarországon sok helyen virít a kikerics. Főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virág szirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! István bácsi vagyok, a ti mesepóstásoktok. Mostanában szerencsére gyakran találkozunk a Csukás Mese Rádióban. Én mesélek nektek egy olyan történetet, amelynek főhőse egy szemetes kuka. Fecske László, Kukánszki Konrád útra kél. Volt egyszer egy kuka, nevezetesen Kukánszki Konrád, mivel hogy becsületes munkája révén becsületes neve is volt neki. Konrád a Széplak tér 13-as szám alatti társasház földszintjén éldegélt immár jó ideje. A kedves lakók, akik között volt operaénekes, cipész, kárpitos, zöldséges, ács, fodrász, szabó, de még fagylalt árus is, nap mint nap Konrád böndőjébe hordták a szemeteiket. A mindig jó kedvű kukát a három emeletes társasház földszintjén egy külön tárolóban helyezték el, ahonnan egy ablakon keresztül a jövő menő embereket is láthatta. Éveken át így tengette a napjait, vidáman, elégedetten, megcsodálva a hóesést, a napsütést, a nyíló virágokat és a fákról szállingózó megsárgult leveleket. A kuka bár egyedül lakta be a szűk tárolót, nem érezte magát magányosnak, hiszen a kis ablakon keresztül állandóan látott valami érdekeset. Egyszer például tanúja volt, hogy a léggömbárus léggömbjei a magasba szálltak, mert egy huncut kisfiú elvágta a madzagokat, amelyekkel ki voltak kötve. De olyan is történt, hogy a postás télen elcsúszott a jégen, s a táskájából a levelek szana széthullottak. Bizony volt itt számtalan olyan esemény, amelyek Konrád életét érdekesebbé tették. Egy nap új lakó költözött a társasházba, aki még be sem mutatkozott Konrádnak, még akkor sem, amikor az első alkalommal levitte a szemetét és találkozott vele. Az úr, akit Telhetetlen Oszkárnak hívtak, mindig úgy közlekedett, mint valami parancsnok. Az orrát magasan tartva, felemelt fejjel jött-ment, ami miatt egyszer-kétszer meg is botlott a küszöbben. S bár Konrád nem volt kárőrvendő, a jeleneten mindig kuncogott egy kicsit, mert viccesnek találta. Amikor Konrád megtelt, s a lakók kihúzták őt az utcára, büszkén állt a téren a sövények takarásában. Nyáron a fölé hajló fűzfák védték őt a meleg napsugaraktól, télen pedig örömmel adózott az érzésnek, amint a finom hópelyhek belepik őt. A természet szépségeit nem győzte csodálni. A kukás autó vezetője keddenként hangosan köszönt neki, és óvatosan ürítette ki, nehogy baja essék. A fekete szemetes kuka pedig szépen meg is köszönte a kedvességet. A lakók és az utcaseprők is szerették őt, elvégre ő végezte el a piszkos munkát. Újkorában alig-alig dobtak bele valamit az emberek, de idővel egyre több és több szeméttel pakolták.

0: főként telhetetlen Oszkár, de egy idő után már mindenki. Olyan is volt, hogy annyi lomot tuszkoltak szegény kukába, hogy még a teteje is nyitva maradt, mivel nem tudták lezárni a sok hulladéktól. Ollós Hedvig, a fodrász például az utóbbi időben gyakran telerakta elnyűlt parókákkal. Paprika Pál, a zöldséges, azokat a megromlott zöldségeket dobálta bele, amiket már nem tudott eladni. Gerendás Gusztáv, az ács a műhelyéből naponta hazahozta zsákokban a forgácsot, és az is ment a kukába. De dobtak még bele törött hintalovat, almacsutkát és még karcos hanglemezeket is. Ez sajnos így ment napról napra, és a helyzet csak rosszabb lett. Ráadásul, ami már nem fért bele, azt mellé hajították, ami a fekete szemetesnek nem igazán tetszett. Felháborítónak tartotta a dolgot. Korráddal bizony egyre mostohábban bántak a lakók, de még a gyerekek is. Csapkodták a tetejét, célba dobóst játszottak vele, és a mellé esett szemetet fel sem vették. Kukánszki Korrád dull-fult mérgében nem értette, hogy az emberek hogyan képesek megváltozni, hiszen azelőtt olyan kedvesek voltak vele. De mivel ő csak egy egyszerű gyűjtőeszköz volt, nem tudott mit tenni. A szűk tárolóban olykor körülvette őt a szeméthalom, olyannyira, hogy már az ablakon át se látott ki. Ebbe szó szerint belebetegedett. Egy nap aztán megelégelte a dolgot. Amint kiürítették, fogta magát, s úgy, ahogy volt, üresen elindult világgá. Ha nem tanulják meg az emberek a mértéket, akkor dobják oda a szemetüket, ahová akarják, mondta dühöngve. Csak ment, ment, pontosabban gördült a kerekein a virágos rét felé. Az emberek hamar pánikba estek, sorra jöttek le a lakásokból a szemeteikkel, amiket nem volt hová dobni. Ide-oda néztek, de sehol sem látták Konrádot.
1: Elment, csicseregte nekik egy fecske. Itt már ne keressék őt.
0: És hát hová ment? És miért? Kérdezte az egyik lakó.
1: A mező felé vette az irányt, erege lett abból, ahogyan az utóbbi időben bántatok vele. Talán kevesebbet kellene szemetelni, talán meg kellene tanulnotok újra hasznosítani a szemetet,
0: mondta a madár megróvóan.
1: Ő csak egy kuka, de mi lenne, ha az összes ember így használná? Egy idő után mindent ellepne a szemét.
0: Az emberek elszégyelték magukat. Még telhetetlen Oszkár is, aki az állandóan magasra emelt tekintetét ezúttal a földre szegezte szégyenében. A lakók elhatározták, hogy megkeresik Konrádot és visszahozzák. Mi több, megbeszélték egymás között, hogy változtatni fognak a szokásaikon, mert ez így nem mehet tovább. Belátták, hogy hibáztak. Napokon át keresték a kukát, de nem bukkantak a nyomára. Menjetek haza, mondta a többieknek telhetetlen Oszkár, aki hibásnak tartotta magát az ügyben, hiszen ő volt a társaság egyik legpazarlóbb, legfelelőtlenebb lakója, aki nem igazán foglalkozott a környezetével, de ez az eset igencsak elgondolkoztatta őt. Majd én megkeresem, ti addig találjatok ki egy észszerű megoldást arra, hogy ilyen többé ne történhessen. Az emberek hazatértek az otthonaikba, majd egy megbeszélt időpontban lent a téren összeültek, hogy megvitassák, mit is lehetne kezdeni a helyzettel. Mostantól papírban fogom kérni a kenyeret és a péksüteményeket a sarki kredencből, nem pedig zacskóban, vetette fel Gerendás Gusztáv az ács. Én pedig eztán az üveges tejet fogom vásárolni, szólt közbe Ollós Hedvig, a fodrász.
1: Régebben valamennyi üdítőt üvegben árulták, amit aztán újra ki tudtak tisztítani. Térjünk vissza ehhez a megoldáshoz. Sokkal jobb, mint a műanyag palackok, amelyek már elárasztják a fél világot.
0: A jelenlevők az elhangzott javaslatok hallatán hevesen bólogattak, s már-már nagyobb távlatokban kezdtek gondolkodni.
2: Nekem is van egy ötletem, jelentkezett Varró Margó a szabó, mintha az iskolapadban ült volna.
1: A kidobásra ítélt ruháitokat adjátok nekem, s én takarót, táskát, s bármilyen más hasznos dolgot el tudok belőlük készíteni egy kis átalakítással. Ne a kukát töltsük meg azzal is.
0: Ez nagyszerű, lelkendezett Paprika Pál, a zöldséges. S hogy én is csatlakozzam, mostantól kezdve nem nejlon zacskóba fogom belerakni a zöldségeimet, hanem papír zacskóba. Sőt, ezennel bevezetem a hozdobozt rendszert. Aki rist, babot, diót, magyarót, vagy éppen mákot akar vásárolni, az hozzon az otthonából egy lezárható dobozkát. A lakóknak miközben tanakodtak, még az is eszükbe jutott közben, hogy jó lenne időnként egy-egy közösségi napot tartani, amely sok egyéb dolog mellett abból is állna, hogy az ott élők együtt tartanák rendbe a lakótelep környékét. Valaki még faültetést és egy komposztáló megépítését is javasolta, amit ugyancsak helyeselt a többség. Eközben telhetetlen Oszkár rendíthetetlenül kereste az elvándorolt szemetes kukát. Több napon át baktatott, míg rá nem talált egy öreg fa tövében, ott búslakodott szegény egymagában. Oszkár összeszedve minden bátorságát, oda lépett hozzá, és lehorgasztott fejjel kért bocsánatot a saját és a többiek nevében is.
3: Ne haragudj ránk, a nagy rohanásban nem figyeltünk rád eléggé. Felelőtlenül dobáltuk ki a feleslegessé vált dolgainkat, míg sem törődve az adaggal. Gyere vissza hozzánk, szépen kérlek. Megígérjük, hogy ezentúl sokkal figyelmesebbek leszünk.
0: Kukánszki Konrád úgy meg volt bántva, hogy sértődötten lecsapta a fedelét, és odébb gurult egy másik fához. Telhetetlen Oszkár azonban nem adta fel a próbálkozását, utána sietett, és kérlelte tovább.
3: Tudom, hogy nehéz megbocsájtani, tudom, hogy nagyon megbántódtál, ám megígérjük neked, hogy ezentúl minden másképp lesz. A te munkád nagyon fontos, nélküled elönt minket a szemét. Nagy szükségünk van rád, kérlek, kedves Konrád, gyere haza!
0: A szemetes kuka vonakodott még egy darabig, aztán eszébe jutott, hogy hány éven keresztül élt békességben a szép laktél 13-as szám alatt. Milyen boldog idők is voltak azok, gondolta, majd miután jól kimerengte magát, megkomolyodva nézett rá telhetetlen Oszkárra.
3: Nem bánom, visszamegyek a városba, mondta határozott hangon. Aztán úgy legyen, ahogy ígértétek, nem szabad mértéktelenül kidobálni a holmiaitokat, mert egy nap majd azon kapjátok magatokat, hogy egy szemétdombon éltek, amely megfertőzi az egész földet.
0: Oszkár lassú bólintással jelezte, hogy igazat ad a szemetes kukának, majd közösen indultak vissza a szép laktérre, ahol azóta, ha hiszitek, ha nem, minden vasárnap megtartják a tisztaság napját, amelyen a kisgyerekektől kezdve a nagyszülőkig együtt járják körbe a teret, s varázsolják még szebbé a büszke lakónegyedet. A példás magatartást pedig ezek után a város többi utcájában, mi több, számos településen is követni kezdték. Így tisztult meg elsőként a szép laktér, ahol Kukánszky Konrádnak attól a naptól kezdve kiemelt figyelmet szenteltek, hiszen a világ, még ha egy kicsit is, de tisztább, szebb lett általa.
4: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és egy újabb találós kérdés vár rátok. Így hangzik. Ez a dolog egy hosszú, ágas-bogas részből és sok apró levélből áll, és mindig a széllel táncol. Sok közülük tavasszal zöld ruhát ölt, ősszel színes lesz, télen pedig levetkőzik. Állandó lakója az erdőknek és parkoknak. Levele lehet szúrós vagy sejmes, magassága lehet kicsi, vagy akár hatalmas is. Sok állat lakhat benne. Mi lehet ez? Igen, ez a fa! Képzeljétek, az egyik barátnőm meg szokta ölelni a fákat, hogy megköszönje nekik a sok friss levegőt. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem tetszett. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Rendrakós mese. Vacsora után anyu hívta Petit rendet rakni. Gyere, Petikém, pakoljuk el a játékaidat. Nem akarok rendet rakni, mondta Peti. Nem maradhat minden a földön. Segítek neked. Hamar helyre teszünk mindent, biztatta anyu. Peti toporzékolt. Nem, nem, nem! Anyu még kérlelte. Legalább a kockákat tedd be a dobozba. Én addig elrakom a kis autót. De Peti csak kiabált. Nem rakom el a kockát! Nem kell a kis autó! A kis autó elszomorodott. Én nem akarok Peti autója lenni többé. Azzal fogta magát, és kigurult a szobából. Velünk ne építsen, Peti, ezután! Mondták a kockák, és egymás után kimasíroztak az előszobába. A bohóc azt mondta. Nem akarok Petivel játszani máskor. Beült a dömperbe, és együtt elgurultak. Utánuk ment a kis vonat, a labda és a mesekönyv is. Hamarosan üresen állt a szoba. Egy játék sem maradt benne. Peti sírt.
6: Most mi lesz velem? Elmentek a játékaim. Mivel fogok játszani?
5: Anyu is szomorkodott. Aztán a sarokban észrevette Peti maciát. Nézd, Petikém! A maci elaludt a sarokban, és elfelejtett elmenni a többiekkel. Peti ölébe vette a mackót, és megsimogatta. Már csak te maradtál nekem, macikám. Gyere, lefektetlek az ágyadba, nehogy te is elmenj. Azzal bedugta a macit a maci ágyba, és finoman betakarta. Aztán körülnézett, és látta, hogy az ajtó mögül kikukucskál a labda. Ne gurulj el megint, beteszlek inkább a szekrénybe, mondta Peti, és a helyére tette a labdát. Az előszobában megtalálta a kockákat. Egymás hegyén hátán szundikáltak a földön. Aludjatok inkább a dobozban, suttogta Peti, és óvatosan összeszedte őket. Aztán kinézett a folyosóra. Bánatosan gurult az ajtó felé a vonat, a kisautó és a dömper. A bohóc vigasztalta őket. Ne búsuljatok, biztos találunk magunknak másik gyerekszobát. Ne menjetek máshova, szaladt utánuk Peti. Van helyetek a polcon, gyertek vissza hozzám! És szépen visszaterelte a szobába a vonatot, a kisautót és a dömpert. A bohócot az ágyára ültette. Ma este velem alszol, jó? Peti még kiszaladt pisilni, fogat mosni, és már bújt is az ágyába. Nagyon örült, hogy visszajöttek a játékai. Anyu halkan belépett, és azt mondta. Valakiről elfelejtkeztél, Petikém. Peti gondolkodott, aztán a fejéhez kapott. A mesekönyv! Hol lehet szegény? Visszahoztam neked, mosolygott anyu, és Peti kezébe adta a könyvet. Válasz belőle egy esti mesét.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ahogy az augusztus véget ért, a nyár lassan elbúcsúzott. Az erdőben hűvösebbek lettek a reggelek és az esték. A kis tavacska felszíne felett már reggelente pár lebegett, mintha titkokat suttogna a víz, miközben a nádas lassan ringatózott. A fák levelei színpompás ruhát öltöttek, vörös, aranysárga, barnás, a szivárvány minden színében ragyogott. A mókusok sürögni kezdtek, makkot, diót gyűjtöttek télire, és az avar alá rejtették kincseiket, nehogy más megtalálja. Az őzek most óvatosan lépkedtek a sűrűben, hiszen a lehullott levelek alatt sok minden megbújhatott. A madarak közül már sokan gyülekeztek, hosszú útra készültek, délre, melegebb tájakra. A gólyák sorba álltak a régi villanypóznán, majd egy szép szeptemberi reggelen egyszerre emelkedtek a magasba. A darvak énekelve húztak át a kerekerdő felett, és a tó partjáról búcsút intettek nekik a vízipókok és a békák. Az őszi esők gyakrabban elerettek, a talajt nedvesre áztatták, gombák bújtak elő a fatörzsek alól, légyölő galóca, őzlábgomba, az óriás pöfeteg, a gombák között az egyik legnagyobb termőtesttel rendelkező gomba akkorára is megnőhet, mint egy focilabda, és ízletes a húsa. Színes kalapok mindenhol, már nap is csak halványabban pislákol. A tavacska lakói halak mélyebbre húzódtak, a békák elcsendesedtek. Az erdő hangulata is megváltozott, csendesebb, mélyebb lett. Mintha minden élőlény egy nagy sóhajjal készült volna a térre. A gyümölcsfák utolsó ajándékukat kínálták, édes szilvát, illatos körtét és piros almát, diót, mogyorót. A gyerekek, ha néha eltévedtek ide kirándulni, gesztenyét és színes leveleket gyűjtöttek a kosárba. Az ősz a mároki kerekerdő bölcs évszaka volt. Lassan minden elcsendesedett, a nyár és az ősz emlékeivel készült a télre.
0: Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Örülsz a Csukásmese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukásmese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukásmese Rádió.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Fekete István. Iskolás akartam lenni. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Sírás-révás volt persze a saját házunkban, olyan sírás-révás, ami nem kis bánatot jelentett, mert apám kijelentette, hogy még csak 5,5 éves vagyok, és a rendelet előírja a betöltött 6 évet. Péter is megy iskolába, Ernő is meg Ilona, hát csak én nem mehetek. És könnyeim tócsájában borultam az asztalra, mert tudtam, hogy apámat semmilyen könnyek nem indítják meg. Szerencsémre, Öspörös bácsi átjött valamiért, és megtudakolva bánatom okát, azt mondta apámnak. Hát írjátok be ezt a szamarat, ha mindenáron egy egész, szép, szabad évet akar eldobni az életéből, majd megbánja még, mint a kutya, amelyik 9-et kölykezik. Öspörös bácsi valami iskola székjelnök is volt, és az ő ajánlata elől már apám se térhetett ki. Öltöz fel rendesen, mondta, de aztán azt nem akarom hallani, hogy meguntad az iskolát, mert akkor baj lesz. Rohantam öltözni, mintha búcsúba indultunk volna, valami nagy ünnepre. Cipőmet tisztítottam, aranygombos tengerész ruhát öltöttem, és egyáltalán nem értettem, hogy a házban senki se törődött az én rettenetes izgalmammal. Apám nyugodtan reggelizett, nagymama a fehér nemű szekrényben rakosgatott, és meghökkenten nézett rám, amikor megkérdeztem, ne vegyem-e fel az új téli kabátomat. Augusztusban, de fiam! Nézett rám a szemüvege fölött, és hűvös kezét a homlokomra tette. Pedig nincs is lázad. Végül is apám befejezte a reggeliét, és kézen fogott, ami különösen ünnepélyessé tette bevonulásunkat az iskolának kisebbik termébe, ahol az első és második osztály volt elhelyezve. A két tanteremnek ilyen tájt határozottan mosókonyha szaga volt, mert a téglás tantermeket nyár végén lúgköves forró vízzel kellett felsúrolni, nem csak a tisztaság, hanem a bolhák és egyéb csúszó-mászó ugró apró népség miatt is, amelyek a zavartalan nyári porban rendkívül elszaporodtak. Ebben a kisebbik teremben János bácsi uralkodott, Ganszler János bácsi, a segédtanító, aki most is ott ült a dobogón, de már egyedül volt, mert végzett azokkal az asszonyokkal, akik elhozták a gyerekeiket beiratni az elsőbe. Jánoskám, tolt maga elé apám, Jánoskám, írd be ezt a gyereket, mindenáron elsős akar lenni. Nem lehet, hiszen tudod, hogy nem lehet, keserítette Ganszler János bácsi az én gyermeki szívemet. A rendelet világos, világos, nem világos, az Öspörös úr akarja, és vállalja írt a felelősséget. Én meg unom már, hogy ez a gyerek folyton folyvást ott bőgjön a nyakamon. Az más, mondta János bácsi, akkor lehet. Állj ide elém, Pista. Odálltam, belül remegve, kívül azért egyenesen. Mi a neved? Hát János bácsi nem tudja. Elsősorban én nem vagyok most János bácsi, hanem tanító úr. Ismétlem tehát, mondd meg a nevedet. Pista. Rebegtem, miközben apám kilépett az ajtón. A teljes nevedet mond! Fekete Pista! Keseredtem el. Fekete István. Így már jó. Születtél? Igen. Úgy értem, mikor születtél? Év, hónap? 1900. január 25-én, reggel 2:30. Na látod, jól feleltél? Nem vagy azért van nagyon buta? Elmehetsz. Hétfőn reggel 7:30 itt jelentkezel ebben a szobában. Igen. Hát akkor elmehetsz. Tétováztam kicsit, aztán megfordultam, és elindultam az ajtó felé.
2: Ho-ho! Ökörgy itt a kentek házába, hát köszönni talán nem tudsz. Aki ide belép, vagy innen kilép, az úgy köszön, hogy adjon Isten, hangosan, értelmesen.
1: Adjon Isten, rebegtem, de már nem éreztem magamon a szép ruhát, és már nagyon is másnak éreztem azt az egész iskola ügyet. János bácsi azelőtt sohasem beszélt így velem. Miközben hazafelé bandúkoltam, olyasféle érzésem volt, mint amikor valamit elkövettem, amit még számon kért tőlem valaki. Ez az aggályoskodásom azonban nem tartott sokáig, mert hamarosan megkönnyebbültem, ha arra gondoltam, hogy az iskolába járás majdnem beláthatatlan messzeségben majdnem 2 hét múlva kezdődik. Különben is ott lesz Péter, Ernő, Deres Laci, a lányok közt Kovács Treszka és Ilona is. Ilona, szóval a Kácsaljai együttes teljes létszámban. Mire levetköztem, szinte egészen elfeledtem az egész iskola ügyet. És amikor a hétköznapi agyonnyúzott nyári ruhámban teljesen céltalanul mezítláb elindultam a kertbe, már úgy néztem át velünk szemben az iskola kapujára, mintha valahol messze-messze közeledne az a perc, amikor én oda belépek. Találomra nekiindultam az utcának, és mindent másnak láttam, mint az előtt. Talán azért is, mert tegnap kis eső esett, és most olyan kimosdottnak látszottak a házak, olyan közel jött a falu vég, tiszta a toronyóra is, mintha messzelátón néztem volna. A levegő most kezdett fölmelegedni, és én tétovázás nélkül fordultam be a Gyaláni útra, bár erre semmi különösebb dolgom nem volt. Arra gondoltam talán, hogy elmegyek a Gyaláni árokig, amelyen kis gyaloghíd visz keresztül, amire ráfeküdtünk, a deszkák között hunyorogva láthattuk a kishalak játékos ficánkolását, amit csak így a deszkák árnyékában lehetett látni. Ezek a futó gondolatok céltalanok voltak. Csak mentem az úton, madarakra leskelődve felfelnéztem az akácfák fölé, megálltam egy-egy pillanatra, mint aki vár valamire. Valamire, ami biztosan eljön.
0: Az Iskolás akartam lenni című mesét hallottátok.
3: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt!

A kisegér nagy utazása. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy aprócska, de annál vakmerőbb kisegér, aki a nagyapóházában, a konyha egyik hasadékában éldegélt testvéreivel és szüleivel. Az egér család napjai boldogan teltek az egérlakban. Macska nem volt a közelben, így veszély nem leselkedett rájuk. És még a magányos nagyapó is örült társaságuknak. Amióta az öregapó felfedezte az egér családot, mindig leejtett nekik a földre néhány falatot, vagy éppen ott hagyta az asztalon a maradékot. Az egér család pedig vígan belakmározott a sok finomságból. Ám ahogy a kisegér növekedett, egyre inkább unta a szűkös egérjukat, és mind gyakrabban ment felfedező útra. Először csak a konyhában merészkedett ki, körbejárta az asztalt, bebújt a tűzhely mögé, felmászott a szekrény tetejére, majd a kisegér az utazásai közben egyre jobban felbátorodott, s legközelebb már a kamrába is kimerészkedett, majd a nappaliba, és így felfedezte apránként az egész házat. Mikor már jobban ismert mindenki zegzugot, mint az öregapó, nagy elhatározásra szánta el magát. A szülei elé állt, és így szólt. Kicsi már nekem ez a ház! Látni szeretném végre, hogy mi van a falakon kívül. Holnap nagy utazásra indulok. A szülei megrémültek a kisegér ötletétől. Ne menj el, fiam! A világ rengeteg veszélyt rejteget magában, és itt van bőven élelem, és biztonságban is vagy. Gondolj csak nagyapádra. Őt is a kalandozásai közben kapta el egy macska. Próbálta győzködni az egérpapa. Ám a vakmerő kisegér nem ismert lehetetlent, és szülei könyörgése ellenére összecsomagolta a hátizsákját, és kora reggel útnak indult, hogy felfedezze, mi van a nagyapó házán túl. Már órák óta mendegélt, mikor egy vízparthoz ért. Belenézett a kukkerébe, és csak a vége láthatatlan vizet látta. Ez bizony lehetetlen megkerülni. Át kell úsznom rajta. Állapította meg, és egy rövid pihenő után beleugrott a vízbe. Órákon áttartó fárasztó úszás következett, de a bátor kisegér egy percre sem adta fel. Erős kis karjaival fürgén szelte a habokat, és éppen sötétedés előtt át is ért a túlpartra. Az éjszakát egy lapulevél alatt töltötte, majd kora hajnalban a kisegér újra felkerekedett. Tovább battyogott az úton, és nem sokára egy hatalmas hegy lábához ért. Nézte, nézegette, de sehogy sem látta a csúcsát. Megkerülni nem akarta, ki tudja, mennyi időbe telt volna, ezért úgy döntött, megmássza. Bátran nekiindult, s mire a nap delelőre járt, már fent is volt a hegyormon. Mikor felért a tetejére, megcsodálta a tájat, majd elrugaszkodott, és hopp, nagyot ugrott. Az apró egérke nagyon büszke volt magára, ugyanis egyetlen ugrással sikerült a hegy lábához leérkeznie. Ám a bátor kisegér egy percre sem pihent meg. Folytatta útját, újabb kalandokat keresett. Éppen egy virágerdő mellett haladt el, mikor hangoskodásra lett figyelmes. Kér tőlem bocsánatot, vagy nem állok jót magamért, kiáltotta valaki. A kíváncsi kisegér közelebb lopózott, akkor látta, hogy két szörnyeteg viaskodik egymással. Összeszedte minden bátorságát, s megpróbálta szétválasztani őket. Először könnyedén felkapta az egyiket, és behajította a virágok közé. Majd, mikor a másikra került volna a sor, az annyira megijedt a kisegértől, hogy inkább eliszkolt. A bátor kisegér igazi hősnek érezte magát. Ám nem volt senki, akinek el tudta volna mesélni a győzelmét. A kisegérnek honvágya támadt és elszomorodott. Mit ér a boldogság, ha nincs kivel megosztanom, gondolta magában. És inkább úgy döntött, hazamegy a családjához.
megfordult hát, és hazafelé vette az irányt. Családja kitörő örömmel fogadta az ifjú egeret. Végre hazajöttél! Annyira aggódtunk miattad, mondogatta az egérmama, miközben a fiát szorongatta. És mondd csak, fiam, mi szépet láttál? Megérte az utazás? Kérdezte az apja. Persze, hogy megérte, cincogta izgatottan a kis egér. Kiderült, hogy én vagyok a legerősebb és legbátrabb a vidéken. Na hát, most már aztán igazán kíváncsivá tettél. Úgy történt, hogy először át kellett úsznom egy óriási tavat, aminek a végét nem láttam, s közben minduntalan óriási hullámok sodortak magukkal, mesélte lelkesen a kis egér. Csak nem északra van tőlünk ez a híres tó? Kérdezett vissza az egérpapa. Úgy bizony. De hiszen ez nem tó. Csak egy ló patájának a nyoma, amiben összegyűlt az esővíz, legyintett az apja. A kis egér erre elbizonytalanodott, de azért folytatta a mesélést. Aztán a túlparton megpillantottam egy óriási hegyet, aminek a tetejéig sem láttam el. De én nekirugaszkodtam, és egyszerre átugrottam. Hencegett a kis egér. Ugyan, fiam, hisz az nem hegy volt, csak egy vakon túrás az udvaron. Kis egérnek alább hagyott a lelkesedése. És akkor ki volt az a két szörnyeteg, akit legyőztem? Kérdezte letörten. Az bizony, két légy volt, felelte az egérpapa. Ezek szerint mégsem vagyok bátor és hős egér, mondta bánatosan. Ne csüggedj, fiam! Egy ilyen apró állatnak, mint a kis egér, a patanyom végtelen tenger. A vakon túrás megmászhatatlan magaslat lehet, és a légy pedig igazi szörnyetegnek tűnhet. Ám te mindezek ellenére is hősiesen viselkedtél, így nyugodtan mondhatjuk, hogy bátrabb vagy, mint bármelyikünk, válaszolta az egérpapa. A kis egér elgondolkozott, és ráébredt, hogy az édesapjának igaza van.

0: izgalmas nap várjátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek, én Poják Anita vagyok, és ma én olvasom el nektek Csukás István pompom meséi közül az ásító szörnyeteget. Pompom ásítozott az ágon. Álmosan előre-hátra billegett az ágon, és ásítozott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít. Egy ásító szőrsapkához. Hát bizony, itt az ősz, mikor a természet készülődik a nagy téli alvásra. Ősszel már nagyon álmos, s bár a természet nem tud ásítani, de van más, akit megvisel ez a nagy alvási készülődés, és az bizony tud ásítani. Itt van például Picúr, aki most ébredt föl, és már is ásítozik, pedig jól aludt, és ásítozni különben is csak este szoktak. De hát ő nem tehet róla, erről csak is a természet tehet. Nem Picúr természete, hanem a kinti természet. És Picúr bent ásítozik. Ásítozva mászik ki az ágyból, két ásítás közben kortyol egyet a kávéjából. Udvariasan visszafolyt egy ásítást, mikor elköszön, de az ásítás hűségesen elkíséri kint is. Így hát világos, hogy a gondolatok is lustán cammognak a fejében. Mégpedig ilyen gondolatok. Haj, eső lesz. Majd, még az eső is elaludt. Mert ha bár szinte az ember fejét súrolják a felhők, nem esik semmi, nem hull semmi, csak egy csomó vacak elszáradt falevél. De az is milyen lassan. Így ért el a fa alá, amelyen Pompom ásítozott, előre-hátra billegve. Most éppen előre billegett. Meglátta Picúrt, és ásítozva megszólította. Á, szia, Picúr, hova rohansz? Picúr álmos szemmel felpislogott. Szia, az iskolába.
2: De egyáltalán nem rohanok. Inkább úgy érzem magam, mintha alvajáró lennék.
1: Pompom legyintett.
2: Te legalább jársz, én meg mindjárt... Ez az idő, elkísérhetlek. Perceken belül elalszom, ha nem mozgok.
1: Picúr bólintott egyet lassan.
2: Nagyon lassan.
1: Elkísérhetsz. Na, mi lesz már?
2: Lomhább vagy, mint egy étcsika. Ha sokáig vacakolsz, gyökere tereszt a lábam.
1: Pompom lomhán kászálódott lefelé az ágról.
2: Várj, van itt valami. Ez az, most megvagy.
1: Eldobhatom ezt a levelet, vagy direkt őrzöd a fejeden?
2: Eldobhatod, dünnyögte Picúr.
1: Ez a világ leglustább falevele. A többi már rég lent van. Nyomás! A rokonaid már leértek.
2: Pompom lepöckölte Picúr fejéről a falevelet. Majd ráült, mint egy sapka. És senki, de senki se tudta, hogyha Picúr ásítozik, miért ásítozik a sapkája is.
3: Haj,
2: Pompom. Nem tudom, te hogy vagy vele, de ez a búbánatos idő beszivárgott egész a szívembe. És én is bánatos leszek tőle. Meg ez az ásítás is.
1: Hát igen, bólogatott Pompom. A búbánattal én is így vagyok, de ez az ásítás, ez még semmi.
2: Hogy semmi?
1: Hát úgy semmi, hogy ez még nem az igazi ásítás.
2: Hát mi az igazi ásítás, ha ez nem az igazi ásítás?
1: Hajjaj, az igazi ásítás az, mikor ásító szörnyeteg ásít.
2: Bizony, ásító szörnyeteg még sose láttam. Sőt, még nem is hallottam róla, sőt, még nem is álmodtam vele.
1: Pompom lustán bólogatott. Mind a három vágya teljesülni fog, mert nem sokára hallani fogsz róla, és nem sokára találkozni fogsz őkelmével, és azután biztos, hogy álmodni is fogsz vele. Ugyanis most kezdődik ásító szörnyeteg munkaideje, és ő nem szokott lógni, meg hiányozni, meg beteget jelenteni, mint egy közönséges táppénzcsaló. Nem. Ha itt az idő, bizony átjön az üveghegyen túról, és neki lát...
2: Mikor jön át az üveghegyen túról? Minek lát neki?
1: Hát a munkának.
2: De az már nem munka, hanem hivatás. És mi a hivatás? A lomtalanítás. Picur álmosan elmosolyodott. Talán a lomtalanítás? Nem, dehogy. Nem ószereső. Lombot talanít. Vagyis levéltelenít. Érted már? Látom, hogy nem érted. Na jó, akkor elmesélem ásító szörnyetek történetét. Tulajdonképpen valamikor ásító sárkány volt. Picur félbeszakította. Ásító nem keveredte össze a dolgokat? Hallottam már hétfőjű sárkányról, meg tűzokádó sárkányról, meg papír sárkányról, meg sárkányvasútról. De ásító sárkányról még nem hallottam. Biztos, hogy van ilyen. Pompom kicsit megsértődött. Még a hangját is fölemelte. Persze, hogy van. Ne szólj közbe folyton, inkább figyelj. Picur bólintott, hogy figyel, és Pompom lassú, vontatott hangon belefogott a mesébe. Bár az igaz, hogy nem volt mindig, vagyis, hogy nem volt mindig ásítozó. Csak olyan rendes, normális, szorgalmas öreg sárkány volt. Éldegélt egy jó kis barlangban az üveghegyen túl, és szorgalmasan rabolgatta a királylányokat. Ott őrizte őket, és mikor aztán végre a lovagok is megérkeztek, meg egyéb vitézek, hogy kiszabadítsák a királylányokat, a sárkány udvariasan kiment elébük. Mert jól nevelt sárkány volt, és ismerte a legfontosabb illemszabályokat. Na, aztán, ahogy illik, először sértegették egy kicsit egymást a lovagokkal, meg becsmérelték egymást, és mikor már minden sértést meg becsmérést elmondtak, s több nem jutott az eszükbe, akkor szépen megvívtak. Aztán mindenki ment a dolgára. Így élt a sárkány boldogan, vidáman, és nagyon meg volt elégedve a világgal. Tehát múlt az idő, és egyszer csak a sárkányra nagyon szomorú napok következtek. Hogy nem, egyre kevesebb lett a királylány, és a lovagok meg a vitézek is nagyon megritkultak. Aztán, hogy nagyon sokáig nem jött egy lovag se, de még egy icipici se, a sárkány nagyon elkámpicsorodott. 400-500 évig még csak biztatgatta magát, hogy majd csak jön valaki azért az utolsó királylányért, de nem jött senki. A királylány meg közben megunta az egészet és hazaszökött. A sárkány pedig egyre mélabúsabb lett, egyre jobban unatkozott, már-már a kedélybetegség kerülgette. Így nem csoda, hogy egy szép napon ásított egy icipicit. Majd egy közepeset, és végül már olyan óriásikat, hogy csak úgy recsegett az ákapcsa. Nem is tudta abba hagyni. Ásítozott reggeltől estig, estétől reggelig. Már nem törődött sem az illemszabályokkal, sem a királylányokkal, ez a rossz szokás teljesen elhatalmasodott rajta. És nem elég, hogy elhatalmasodott, még a külsejét is megváltoztatta. A sok ásítozástól egyre nagyobb lett a sárkány szája, a többi része meg összement. Úgy, hogy végül csak egy nagy száj maradt belőle. Ekkor vette fel az ásító szörnyeteg nevet. És csak búsult, meg ásítozott, hogy nem néz feléje senki. Hát egy napon, ahogy ásítozott, meg búsult, egyszer csak eszébe jutott valami. Nagyon ritkán történt ez meg szegénnyel, úgyhogy nagyon megbecsülte, ha valami eszébe jutott. És örült is neki mód felett. Ha-ha, bömbölte, eszembe jutott valami. Nem jönnek hozzám a lovagok? Akkor nekem kell elmenni ő hozzájuk. Világos, mint a vakablak. Hogy ez eddig nem jutott eszembe, hurrá! El is indult azon nyomban, ment, mendegélt, völgyön, hegyen át, meg ákon, bokron át, meg egyenesen és cikcakban, de akárhogy is nézelődött, meg bámészkodott, meg meresztette a szemét, nem látott egy lovagot se, de még csak egy iciri-picirit se. Hova csodába bújtak, morogta, mintha a föld nyelte volna el őket. Hát ahogy ment tovább, elérkezett egy városhoz. Örvendezve kiáltott. Na végre, előbújtatok, gyáva kukacok, hó, haó! De a gyáva kukacok, a remegű térdő nyúlszívűek és a félelemtől begazolt pocegerek nem örvendeztek a sárkánynak, hanem villámgyorsan elfutottak. Álljatok meg, barátocskáim! Bömbölt utánuk nyájas hangon. Én vagyok itt, a jó öreg lányrabló.
3: Hehe, a ti öreg barátotok, akit már 500 éve nem láttatok. Hát szabad így megfeledkezni rólam.
2: De az embereket nem hatotta meg a nyájas hang. Futottak, bújtak, remegve és vacogva, mert hogy ilyen nagyszájú bömbölőt bizony még nem láttak.
1: Ásító szörnyeteg értetlenül nézte őket, majd könyörgésre fogta a dolgot.
3: Ne fussatok, hé, hová szaladtok? Ezt nem így szoktuk csinálni. Gyertek vissza szépen, előbb sértegessük egymást egy kicsit. Olyan rég duncsiztunk már, hé!
1: De bizony az emberek erre se hallgattak. Ész nélkül menekültek. Bezárkóztak a házaikba, beszögeztek ajtót, ablakot, és vacogtak és reszkedtek. Hogy is ne, hiszen régen elmúlt már a lovakkor, csak valahogy elfelejtették értesíteni erről a sárkányt.
2: Ásító meg lógatta a fejét, meg sírdogált, meg rídogált elkeseredésében. De hiába sírdogált, senki nem akart vele megvívni.
1: És itt vége is lenne a mesének. Ha egy valaki nem maradt volna ott az utcán, és az az egy valaki nem volt más, mint az utcaseprő, illetve a város köztisztasági alkalmazottja. Hogy miért nem futott el? Egyszerűen azért, mert nem ért rá futkosni. Annyi, de annyi volt a lehullott falevél, hogy ki se látszott belőle. És hiába söpört fel egyszer, hiába takarított kétszer, mindig maradt még a fán levél, sehogy csak akartak egyszerre lehullni. Ásító szörnyeteg szipogott még egy ideig, majd csak úgy szokásból egy óriásit ásított. Hát, uram fia, a fákról az összes levél lehullott a hatalmas húzattól, mégpedig egyszerre. Az utcaseprő odanézett, majd amoda, és hatalmasat kórjantott örömébe.
3: Köszönöm a segítséget, pajtás! Akárki is vagy, ezt nagyon ügyesen csináltad!
1: Ásító szörnyeteg egy kicsit felhúzta az órát.
3: Én nem vagyok akárki. Nézzél csak meg jobban. Én vagyok ásító szörnyeteg. Valójában pedig egy sárkány. És ugye, te meg egy lovag vagy. Egy kicsit megváltoztál, de nem baj. Állj ki velem pár viadalra, már teljesen berozsdásodtak az izmaim.
1: Az utcaseprő mosolyogva csóválta a fejét.
3: Nagyon szomorú vagyok, hogy csalódást kell okoznom, de én tényleg nem vagyok lovag. Lovakra nem futja a városnak. Kisváros ez. Különben Hörpentő Dániel vagyok. Egy kisváros utcaseprő mestere.
1: Ásító szörnyeteg elszomorodott. Fancsali képpel kérdezte.
3: Hajjaj, és nem ismersz egy lovagot?
2: Nem ismerek. A lovagok már rég kivesztek. Az utolsó, aki itt élt, átképezte magát Bakternak. De annak is van már vagy 200 éve.
1: Ásító szörnyeteg sápítozott. Letottyant a fenekére.
3: Jaj, nekem, szegény fejem, hova legyen? Itt állok egyedül, és nekem senki se szólt. És most mit csináljak?
1: Hörpentő Dániel ravaszul összecsippentette a szemét. Vagyis ráérsz, azt mondod. Na jó, beveszlek a szakmába. Majd lassan kitanulod. Na figyelj csak, egyszerű. Ásítasz. Ezt tudod? Most jön a szakma. Mikor kifújod, ide lehelj a kiskocsiba. Világos?
2: Ásító szörnyeteg érdeklődve figyelt, s lelkesen bólogatott. Világos.
1: Majd kitátotta a száját, óriásit ásított. A fejét felfelé tartotta, s a falevelek mind a szájába repültek, mint egy hatalmas porszívóba. Teli szájjal a kiskocsi felé fordult, és belefújta a leveleket.
3: Így jó?
1: Kérdezte büszkén.
2: Hümmögött Hörpentő Dániel, mert nem akarta elkapatni az utcaseprő tanoncot.
1: Elsőre megteszi. Ám ásító szörnyeteg egy ilyen icipici dicsérettől is boldog lett. Boldog és buzgó.
2: És nem tolhatnám a kiskocsit? Kérdezte nagy igyekezettel.
3: Úgy látom, van kedved a szakmához,
1: dicsérte meg Hörpentő Dániel.
3: Tolhatod?
1: Ásító szörnyeteg ragyogó képpel tolta a kiskocsit, és elégedetten rikkangatott közben.
3: Jaj, de jó, van egy szakmám, nyugdíj, esztéka.

0: Várhatsz, de ne ásíts!
1: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni.
2: Csukás Mese Rádió.

0: a Búbos Banka fészke. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy szép tarka madár. Annak a neve volt, de még ma is az, Búbos Banka. Amint repkedett jobbra-balra, erre-arra, hát lát egy helyen egy gyönyörű, ügyes fészket, megnézegette alaposan, és elkezdte kérdezni a többi madártól. Ez a fészek milyen madári? Ki csinálta ezt? Milyen ügyesen meg van csinálva? Azt mondta neki a többi madár. Az a sarka fészke, ő csinálta ezt, a sarka. Na hát akkor a Búbos Banka addig ment, amíg találkozott a sarkával, és megkérdezte tőle. Maga csinálta ezt a fészket? Azt mondta rá a sarka. Én. Legyen szíves, azt mondja neki a Búbos Banka, segítsen nekem, csináljunk nekem is egy olyan ügyes fészket. Tanítson meg engem is, megfizetem jól. A sarka hajlandó volt. No, mondja, gyere, menjünk, gyűjtsünk anyagot. Elmentek, s hordtak oda tövist, ágat, szalmát, s ami kellett mindenfélét. Mikor mindent összehordtak, akkor keresett egy alkalmas helyet a sarka, ahova a fészket rakja. Azt mondja a Búbos Bankának, na, nézd ide! Elvett egy ágat. Ezt tedd csak így, s csak úgy is. Azt mondja a Búbos Banka, tudom, tudom. Akkor vett egy másik ágat. Na, csak így, csak úgy. Azt mondja megint a banka. Tudom, tudom. A harmadik ágat is vette. Csak így, csak úgy. Tudom, tudom. A harmadiknál, a negyediknél már kezdett feltűnni a sarkának. Na te, ez mindenre csak azt mondja, hogy tudom, tudom. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor mind mondogatta a Búbos Banka, s mikor meggyűlt a sarkában a méreg, még csak az alja volt meg a fészeknek, még csak ilyen alakú volt, mint a tenyerem, megharagudott a sarka, s azt mondta a Búbos Bankának. Na, ha tudod, akkor csináld magad. Elrepült a sarka, s a Búbos Banka ott maradt. Ma is, ha valaki valahol lát egy Búbos Banka fészket, csak ennyi. Még le is hengergőznek a tojások róla. Amikor kikölti a kicsi madarakat, így kell odafogózniuk a fészek fenekére, nehogy lehengergőzzenek. Mert amelyik lehengergőzik, az visszamászni többet nem tud. A Búbos Bankának hát úgy maradt a fészke, ahogy hagyta a szark, amikor megharagudott. Azóta is úgy él, éldegél, ahogy lehet.
0: A Búbos Banka fészke című mesét hallottátok.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Nekem egy palotám, szép zöldek az ablakai, no és a falai, gyönyörű színesek, ráismertetek?

0: palotában élt, ami igazságos Mátyás királyunk. De szegény Mátyás király egy napon nagyon megbetegedett, s ahogy úgy fekszik az ágyában, egyszer csak egy lét szállt az orrára, s akkor ezt kiabálta neki.
1: Vagyok. Hallottatok már Krausz Ferencről? Ő egy magyar fizikus, aki a kutatásaiért kiérdemelte a Nobel-díjat. Ami őt érdekli, azok az icipici dolgok, az elektronok, amik az icipici atomokban szaladgálnak. Atomokból épül fel körülöttünk minden. A fák, a levegő, tudorkukac, és még mi emberek is. Az atomok olyan aprók, hogy még az én mikroszkópommal sem lehet látni őket. Krausz Ferenc viszont képes volt egy különleges fény segítségével belesni egy pici atomba, és megfigyelni, hogyan mozognak benne a még kisebb elektronok. Ezért az elektronok lesipuskásának is nevezik. Menő becenév.
2: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik.
3: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
2: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok gyerekek, Vida Péter vagyok. Én fogom most nektek felolvasni Vadady Adrien, Leszel a barátom című meséjéből az Esős nap című fejezetet. Hatalmas égszakadás volt odakint. A gyerekek mind elázva érkeztek az óvodába, hiába volt rajtuk esőkabát és gumicsizma. Az eső úgy zuhogott, a szél annyira fújt, hogy tetőtől talpig csuromvizes lett mindenki, aki csak kimerészkedett az utcára. De nem csak az időjárás, a gyerekek is szelesek voltak ma. Minden apró cseprő dolgon összevitatkoztak. Hatalmas lármát csaptak, és egész délelőtt azt hajtogatták, hogy menjünk ki az udvarra. Esik az eső, válaszolta az óvónéni. Máskor mindig kimegyünk, ha esik. Nekem van esőkabátom, vágta rá Lea. És gumicsizmám is, úgyhogy nem fogok megázni. Nekem is van, nekem is, harsogták egyszerre mindannyian. Nem csak az eső miatt nem lehet, felelte az óvónéni. Nézzétek, úgy fúj a szél, hogy meghajlítja az ágakat, leveri a cserepeket, felborítja a kukákat. Talán még titeket is felkapna, nevetett. Ilyenkor jobb ide bent lenni. De amikor látta, hogy milyen csalódottak a gyerekek, azt mondta nekik. Gyertek, üljetek ide a szőnyegre. Játszunk valamit közösen. A gyerekek nem mozdultak az ablakból. Bámulták a vihart, nézték, ahogy integetnek a gesztenyefák, ahogy elsiet egy néni az óvoda előtt, és majd kicsavarja a szél az esernyőt a kezéből. Méregették, milyen messzire csapják az autók az úttesten összegyűlt vizet. Számolgatták, hány zacskót repített fel a szél, a szemközti bolt előtt hány táblát borított fel a vihar. Az óvónéni meg csak ült a szőnyek közepén, és várta, hát ha valakinek kedve támad játszani. Kis idő múlva oda sonfordált Lea, mert már nem fért el az ablaknál. Lefeküdt a szőnyegre, és az óvónéni ölébe hajtotta a fejét. Az óvónéni megérintette a hátát az egyik ujjával, majd Lea felé nyújtotta mind a két kezét, hogy találja ki, melyik ujja volt az. Lea találgatni kezdett. Hol az egyik, hol a másik ujjra mutatott. És ha nem találta el, az óvónéni újra és újra megcsiklandozta. Lea hangosan kacagott. A gyerekek meg, ahányan voltak, köréjük gyűltek. És nem sokára már mindannyian játszani akartak. Mivel az óvónéni nem tudott egyszerre mindenkit csiklandozni, különféle szabályokat talált ki, hogy senki se maradjon ki a játékból. Keressen minden lány egy olyan fiút magának, akinek a ruháján gomb van, de gyorsan ám, olyan gyorsan, hogy mire megszólal a kis harang, mindenkinek meglegyen a választottja, mondta el az első szabályt az óvónéni. A lányok nagy sürgés forgásba kezdtek. Maja és Zétény rögtön egymásra találtak. Lea és Zsófi összevesztek Ákoson. Dani nem akart Dorci párja lenni. De mire az óvónéni megrázta a harangot, minden kislány fogta valakinek a kezét. Csak Roli állt egyedül, mert neki cipzáros pulóvere és gumis derekú nadrágja volt. Az ő kezét az óvónéni fogta meg. Aztán a párok leültek a szőnyegre, és óriási, na melyik ujjam volt, játékba kezdtek. Most minden szandálos kisgyerek cipőset keressen magának, folytatta a játékot az óvónéni. Először mindenki lenézett a lábára, hogy vajon rajta szandál vagy cipő van-e, aztán kezdődött előről a keveredés, kavarodás. Most sem mindenki talált párt. Hárman is egyedül maradtak, mert Petin, Leán és Botin szandál volt. Erre az óvónéni kiszámolta, ki legyen az ő társa. Petire esett a választás, de ez Leának nem tetszett. Én akarok a te párod lenni, különben is. Mi találtuk ki ezt a játékot? Nyafogott az óvónéninek Lea. Az nem igazság, rám jutott a választás, kiáltotta mérgesen Peti, és meglökte Leát. Lea elesett és sírni kezdett. Az óvónéni megfogta Peti kezét, és azt mondta, úgy lenne igazságos, ha a te párod lennék, Peti. De nem volt szép, hogy ellökted Leát. Ezért most nem leszek a párja senkinek. Segíts neki felállni, légy szíves, és legyetek ti hárman párok Botival. Én nem akarok Petivel lenni, sápítozott Lea. Különben is unom ezt a játékot. Inkább menjünk ki az udvarra. Biztos a vihartól kiestek a fiókák, a diófán lévő fészekből. Mentsük meg őket. Igen, menjünk ki, mentsük meg, kezdtek rá újra a gyerekek. Az óvónéni megrázta a fejét. Az udvarra nem mehetünk, még mindig szakad az eső. De tudjátok mit? Menjünk át a kis csoportosokhoz vendégségbe. Az ő ablakaik az udvar felől vannak. Onnan nézzük meg a fiókákat. És ha tényleg bajuk esett, kitalálunk valamit. A gyerekek az ajtóhoz csődültek. Gyorsan kettes sorba álltak, hogy elférjenek a folyosón, és Lea a nagy izgatottságtól észre sem vette, hogy Peti kezét fogta meg. A kis csoportosok éppen gyurmáztak az asztalnál. Mindannyian felnéztek, amikor a nagyok megérkeztek hozzájuk. Aztán, amikor meghallották, hogy milyen izgalmas dologra készülnek, felugráltak a székükből, és az ablakhoz szaladtak, nehogy lemaradjanak valamiről. A gyerekek egymás után pásztázták végig a szemükkel az udvart, de a hatalmas tócsákon kívül semmi érdekeset nem találtak. Csalódottan tértek vissza a saját csoportszobájukba, de amikor az óvónéni behozta nekik az esőt, vagyis három nagy esernyőt, egy vízzel teli tálat és a nyári kismedencét, végre elfújta a szél az ő rossz kedvüket is. Lea, Maja és Dorci a kinyitott esernyők alatt masírozni kezdtek. Zsófi és Györgyi a tálból kis poharakba vizet méricskélt. A fiúk meg a medencébe tócsát öntöttek, és a tócsához vitorlás hajót hajtogattak.
2: Csukás Mese Rádió.
5: Találós kérdés.
7: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű, és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fokrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentoros lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

A leopárd meg a sakál. A nap olyan erősen sütött a déli órákban, hogy a szavanna állatai behúzódtak a hűvös barlangokba. A fák árnyékában vagy a tó vizében kerestek menedéket a napsugarak elől. A sakál is éppen búvóhelyet keresett magának, mikor orrát hirtelen megcsapta a friss hús illata. Elindult a szag irányába, és nem messze onnan egy fa alatt megpillantotta a leopárdot, amint éppen egy antilop húsából lakmározott. A sakál szemei elkerekedtek, gyomra nagyot kordult, hisz már napok óta nem evett semmit. Úgy döntött, megszólítja a leopárdot, és bízva nagy lelkűségében kért tőle egy falatot. Kedves leopárd úr, kezdte legédesebb hangján. Látom, jókora antilopot sikerült elejtened, esetleg pár falatot hagynál nekem belőle? A leopárd rá se nézett a sakálra, mintha meg se hallotta volna a szavát. Ám a sakált egyre jobban kínoszta az éhség, és végül összeszedte minden bátorságát, és közelebb merészkedett, hogy egy darab húst elcsenjen. A leopárd ekkor nagyot mordult. A másik meghátrált, de nem csüggett, hiszen a sakálok messze földön híresek a ravasságukról. Gyorsan kieszelt hát egy tervet, hogy megszerezze magának az ebédet. Így szólt a leopárdhoz. Akkora ez a zsákmány, hogy egyedül talán be sem tudnád falni. Habár látom, jó étvágyad van, de az enyém még annál is nagyobb. Miket beszélsz te? Kérdezett vissza a sértődött leopárd. Hogy mersz velem gúnyolódni? Nem akartam én gúnyolódni, csak azt mondom, hogy az étvágyam még a tiédnél is nagyobb. Na persze, nevetett fel a leopárd. Tudd meg, hogy nekem ez még csak az előétel. Könnyen meg tudnék még enni bármit. Ebben igazad van, de én akkor is ragaszkodom hozzá, hogy nekem nagyobb az étvágyam, erősködött tovább a sakál. Ha tényleg így van, akkor bizonyítsd be, vágta rá a leopárd. A ravasz sakál pedig csak erre a mondatra várt. Bebizonyítom én, de mondd, mit kapok, ha én nyerek? Ha mégis te nyernél, ezentúl meg fogod kapni minden zsákmányom felét. A sakálnak tetszett az alku, és megegyeztek, hogy holnap reggel találkoznak. És a sakál megmutatja neki, mekkora is az ő étvágya. Mikor beesteledett, a sakál vadászni indult, és közben azon törte a fejét, hogyan járjon túl a leopárd eszén. Abban biztos volt, hogy az étvágyát nem tudja felülmúlni, és valami csellel tudja csak legyőzni. És akkor a sakál meglátott a fűben egy követ, ami egy koponyára hasonlított, és hirtelen eszébe jutott valami. A falu felé vette az irányt, majd beosont az egyik kunyhóba, és megkereste az edényeket, amikben az emberek a festékeiket tartották. Majd fogta az egyik tálat, és elcsente. Azután kiment a földekre, és az összes tököt, amit talált, befestette pirosra. Végül, mint aki jól végezte dolgát, hazament az odújába, és lefeküdt aludni. Másnap a sakál vidáman ébredt, és már is a leopárd keresésére indult. Egy árnyékos fa alatt talált rá, amint éppen egy gyöngytyúkot reggelizett. Jó napot, leopárd uram! Kiáltott oda neki. Na hát, te ilyen kevéssel is jól laksz. Ha befejezted az evést, megmutatom neked, mekkora étvágyam volt, mondta a sakál. Te már meg is reggeliztél? Kérdezett vissza a leopárd. Hisz tudod, hogy én éjszaka vadászom? Miután a leopárd befejezte a reggeliét, elindultak a tökföld felé. Aztán a sakál megállt a fensíkon, ahonnan már ráláttak a földre. Várj, itt álljunk meg, nehogy az emberek meglássanak minket.
Nézd csak ott azt a rengeteg koponyát, mondta a sakál, majd a befestett tökökre mutatott, amik éppen úgy néztek ki a hajnali fényben, mintha felfalt állatok koponyái lennének. A leopárdnak földbe gyökerezett a lába. Na hát, mennyi vadat ejtett el, gondolta magában. És akkor elismerte, hogy bizony a sakál igen jó vadász, talán még nála is jobb, és még nála is többet tud enni. Bevallom, megleptél, de állom a szavamat, ezentúl minden zsákmányom fele téged illet majd. Attól fogva a leopárd és a sakál elválaszthatatlanok lettek. A leopárdot lenyűgözte a sakál vadász tudománya, a sakál pedig mindenhová követte társát, és soha többé nem kellett éheznie.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dukai Diri vagyok, és Kapuvárból jöttem. Nagyon örülök, hogy ezen a Csukás Mese Rádiónak a pályázatán részt vehettem, és hozhattam nektek egy saját mesémet. A saját mesémet most a Varázsszőnyeg könyvből fogom felolvasni nektek. Annyit még azért elárulok, hogy ezen a pályázaton én lettem a legmesésebb nagymama. Szélvész uraság a tündérkertben. Ahogy már meséltem nektek, nagyon sok barátja volt tündéranyunak. Többek közt Szélvész uraság is, aki tényleg olyan volt, mint a szélvész. Egyik nap rohant árkombokron át, másik nap lustán elpihent a réten. Harmadnap megcsiklandozta az összes járókerőt, épp amerre járt. De volt olyan nap is, hogy olyan, de olyan utálatos volt, hogy aki tehette, messziről elkerülte. Hangulata hullámzott, mint a Balaton. Soha nem lehetett tudni, miben sántikál. A régi öregek, akik jól ismerték hosszú évtizedek óta, csak ők tudták, épp mire készül. Nagyapám szokta mondani, na, Szélvész úrfi útra kért, pirosan izzik, a Katalika. Katalika egy népies kifejezés volt, ami a nyugati égboltot jelentette naplementekor. Ha izzott, mint a parázs, akkor biztosak lehettek abban, hogy lob lesz a házba menekülni, mert Szélvész uraság útra kél, és ami csak előtte van, azt úgy megpörgeti, mintha rignisvibel ült volna. Tündéranyú nem voltám ilyen ijedős. Nem menekült be a házikójába, sőt, nagyon élvezte a bolondos szelet, ahogy haragosan pörgeti a lehullott házfa virágokat. Egyik-másik olyan táncot járt, hogy öröm volt benne gyönyörködni. Egyébként is, tündéranyunak olyan fantáziája volt, hogy mindenbe beleképzelt valami csodát. Leült a kis udvari hintaágy szélére, ilyenkor azt gondolta, hogy egy színház nézőterén ül, és onnan szemléli az előadást. Figyelte, hogy táncolnak a hattyúk a hattyúk tavában. Azt gondolta, hogy a szép zöld gyep, amit épp tegnap nyírt le, a tó és minden hattyú abban uszkál. Repkedtek a házfa virágok, de valami nem volt rendben. Nem olyanok voltak, mint a hattyúk, hanem olyanok, mint akik megkótyagosodtak. Mi a csuda lehet benneteket? Megszédülök a látványtól, annyira pörögtök, forogtak, mondta meglepődve a nagy száguldozás látványától. Addig-addig, míg észre nem vette, hogy Szélvész uraság ide-oda rohangál, és azt sem tudja, hova legyen haragjában. Hát neked meg mi bajod, öreg barátom? Mondhatom, jól tönkretetted ezt a szép színi előadást.
2: Színi előadás?
1: Morrantott Tamasz vissza, mérgesen, de mielőtt tovább folytatta volna tusakodását, körbefutotta a kertet, fel a fenyőfák tetejére, onnan a szomszéd kéményre, aztán meg a kert aljai kis erdőbe. De ott sem maradt sokáig. Olyan nyughatatlan volt, hogy a fák jobbra-balra dülöngéltek, és az öreg kémény szélkakasa pörgött-forgott ilyettében. A kis erdő tisztásán legelésző lovak sem tudták, mire véjék ezt a hirtelen feltámadt szélvihart. Össze-vissza kezdtek rohangálni. Nyugodj már meg, kiabált a tündéranyú. De Szélvész úrfi csak tovább nyargalászott.
3: Hallod? Öreg barátom, gyere, ülj ide mellém. Mondd el, mi bánt, kiabálta utána.
1: Lassan eljutott az ismerős hang a firgőforgó uraság fülébe, és még lassabban egyszer csak a szívéhez is elért. Szép sebességet váltott, óvatosabbra vette a kanyarokat, és lehikkadva, kipilledve a sok száguldozástól, leült tündéragyú szomszédságába a kellemes kis hintaágy szélére. Egy darabig csak ültek egymás mellett, csendben hallgattak. A csend néha nagyon beszédes tud lenni. Néha jó várni egy kicsit, mint hogy olyat mondanánk, ami nem biztos, hogy jó irányba tereli a beszélgetést. Így gondolta ezt jónak most tündéranyú is. Amikor már hallotta, hogy az úrfi lélegzete elcsitul, egyenletessé válik, kedvesen megsimogatta és rámosolygott.
4: Hogy vagy?
1: Kérdezte cinkos mosoly kísérletébe. csak egy morrantás hallatszott halkan. Van kedved beszélgetni?
2: Van.
1: És miről szeretné beszélgetni?
3: Arról, hogy engem mindenki utál, meg haragszanak rám, meg azt mondják, hogy olyan vagyunk, mint a szélvész, meg hogy senki nem a barátom, meg, de tényleg, nekem senki nem a barátom.
1: Motyogta egyre halkabban és egyre elkeseredettebben hadonászva. És mit gondolsz? Miért érzed ezt? Kérdezte a jó öreg tündér.
3: Hát szerintem azért, mert tényleg olyan vagyok, mint a szélvész, és haragszom az egész világra.
1: Motyogta egyre halkabban.
3: Csak azt nem tudom, hogy miért.
1: De ezt már alig lehetett hallani. Hát akkor most nézz körül. Emeld fel a kis buksi fejed, és nézd meg, kik állnak körülötted, mondta tündéranyu. Ahogy lassan, óvatosan felemelte buksi fejét, akkor vette észre, hogy minden kis házsfavirág oda sorakozott, a fenyőfák is arra fordították kedves mosolygós arcukat, a szélkakas sem pörgött már a kéményen, nyakát nyújtogatta, hogy jobban lássa, mi történik, de a lovacskák is megálltak, és felsorakoztak a kerítésnél. Amikor az úrfi végignézett rajtuk, tekintetükbe harag helyett megnyugvást látott.
3: Ti nem bújtotok el előlem? Kérdezte bánatosan. Nem haragszotok rám?
1: Dehogy haragszunk, hiszen annyi jót tettél már velünk, mondták a lovak. Olyan jó, amikor a nyári melegben megsimogatod hűvös lehelleteddel a szőrünket és elhajtod a bogarakat. Mi sem haragszunk, mert annyira szeretünk lippenni, lebbenni, amikor megtáncoltatsz minket, kuncogták a házsfavirágok. Én se, nyikorogta a szélkakas. Tudod, ha nem forgatnál meg, akkor nem lehetnék szélkakas. Berosdásodnék, nem lenne munkám, és még leszerelnének innen, pedig olyan jó itt fenn, innen mindent láthatok.
3: Akkor ti tényleg nem haragszotok? Akkor lehet, hogy szerettek?
1: Kérdezte elcsukló, elhalkuló hangon szélvész uraság.
3: Nem haragszunk,
1: harsogták minden egyszerre, vidám nevetés kíséretében.
3: Na, akkor minden rendben van, mosolygott tündéranyu. Olyan jó kedvem van, még táncra is perdülök.
1: Több se kellett a szélkakasnak, rázendített a talpalávalóra, a lovacskák vidáma nyerítettek, szélvész uraság elővarázsolt a legkellemesebb szellőjét, amivel táncra hívta tündéranyut és a házsfavirágokat. Vidáman ropták a táncot, amíg el nem fáradtak. Azután boldogan ölelték meg egymást, már aki tehette, aki nem az meg, küldött egy szeretett szívecskét bolondos szélúrfinak. Így esett a negyeset, hogy a nyughatatlan uraság a boldogságtól szárnyra kelt, és repült, míg csak ki nem fáradt, és nyugovóra nem tért. Persze, ugye nem hiszitek, hogy soha többé nem haragoskodott. Tudom én, hogy ismeritek annyira, hogy tudjátok, lesz még oka, legalábbis szerinte, hogy újra szárnyra keljen, és kiforgassa a fél világot. De ezt majd legközelebb mesélem el nektek. Hát remélem tetszett nektek ez az aranyos vicces kis mese, amit képzeljétek el, az én 99 éves anyukám mesélt el nekem, mert az ő gyönyörű tündérkertjébe, amiről sok mese szól, ezt ő látta, és ő mindig mindent elmesél, ami ott történik. Remélem tetszett nektek. Sziasztok!
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni. Nyulász Péter, Mi az, ami? Című könyvéből. Nagy autó, de csak ketten férnek el a fülkéjében. Bezzeg hátul sok-sok tonna, mindenféle rápakolva. Mi az?
2: A teherautó vagy a kamion?
0: Ez a mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A delfin fiú. Hajdanán, mielőtt a kalandorok megérkeztek, Amerika kontinensét északon zöld, lombos erdők és sűrű, nagyfűvű prérik borították. S mindenféle fajtájú vadlovak és bölények népesítették be a vidéket. Akkoriban még csak indián törzsek laktak a vidéken, akik csodálták a természetet, s a legnagyobb harmóniára törekedtek vele. Háromszög alakú nagy sátrakban laktak, és a nők gyűjtögettek, a férfiak pedig haláztak, vadásztak. Egészen északon, mindentől távol, a jeges tengerpartján lakott egy indián törzs, akik a legnagyobb békére törekedtek mindenkivel. Történetünk a törzsfőnök fiáról, Kemantáról szól. Kemantát az apja már egészen kicsi korában elvitte magával a vadászatokra. Így mire férfivá érett, ő lett a törzs legügyesebb vadásza. Volt, hogy egyedül több állatot ejtett, mint a többiek összesen. Méltó utódja lett volna a törzsfőnöknek. Egyetlen gond volt csak vele, nem tudott halászni, mert félt a víztől. De annyira félt, hogy mikor társai kihajóztak kenuikkal halat fogni, a fiú inkább az asszonyokkal maradt a faluban. Még csak a víz közelébe sem erészkedett. Az indián törzs tagjai nem nézték jó szemmel a fiú gyávaságát, s csak hamar minden tiltakozása ellenére kiközösítették. Először csak nem szóltak hozzá, de aztán már messziről elkerülték. Végül Kemanta úgy döntött, hogy a falu végén állít fel magának egy sátrat, s ott fog éldegélni egyedül. Mert bizony a fiú is szégyelte a félelmét, s a társai gúnyolódását sem akarta hallgatni többé. Egyik éjjel a fiú valami furcsa zajt hallott, és mikor kinyitotta a szemét, egy öreg ember állt fekhelye mellett, akinek a keze s lába helyén oszonyok voltak, bőre helyett pedig pikkelyek. Én vagyok a tenger szelleme, és azért jöttem, hogy segítsek neked, szólalt meg nyájas hangon a jövevény. Ugyan, rajtam már te sem tudsz segíteni, mondta elkeseredetten Kemanta. Annyira félek a víztől, hogy nem fogok megtanulni úszni. Jobb nekem itt egyedül a kunyhóban, ahol senki se lát. Majd én megtanítalak, és hidd el, te leszel a legjobb úszó a környéken, bíztatta a szellem. Fogd ezt a kagylót, s edd meg. Miután felkeltél, majd menj ki a partra, s vesd bele magadat a vízbe, mondta, s ott hagyott a fiúnak egy kagylót, majd ahogy jött, úgy el is tűnt egy szempillantás alatt. Reggel a fiú nem tudta, hogy valóság volt-e a szellem, vagy csak álmodta. Ám a földön ott feküdt a kagyló. Gondolta, nincsen vesztenivalója, megett tehát a kagylót, majd kisétált a tengerpartra. A hajnali szél óriási hullámokat keltett, melyek nagy erővel és hangos robajjal csapódtak neki a partmenti szikláknak, s hosszan benyúltak a homokos részen. Ám Kemanta egy percig se gondolkozott, befutott a vízbe, s felfeküdt az első hullámra, mintha mindig is ezt csinálta volna. A víz pedig ide-oda ringatta a fiút a hátán. Eközben megjelentek a parton az első halászok is, akik hangosan kiabálni kezdtek, mikor meglátták Kemantát a hullámok között. Hozzatok segítséget, még megfullad! Ám akkor az egyik hullám tetején előbukkant a fiú, s akkor vették csak észre az indiánok, hogy Kemanta új testet öltött. Keze és lába helyett uszonyok nőttek, teste és orra megnyúlt. Kemanta bizony delfinné változott, eztán a tenger lett az otthona.
egész nap a hullámok között ficánkolt, játszadozott, s többé nem volt boldogtalan. De az emberek sem csúfolták többet, s Kemanta szívesen kísérte el őket halászni, hogy így segítse tovább népét.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A vadgesztenyefa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenyebábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenyebábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenyegyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk ereit gyógyító krémet, sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá?
0: Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Hallgassátok Lázár Ervin, a Manógyár Zsiga Föstő Fest című meséjét. Szeretettel. Zsiga Föstő az Isaszeg felé eső falu végen lakott, és persze ezzel nem mondtam sokat, hiszen amióta a föld gömbölyű, minden falu, minden vége Isaszeg felé esik. De Zsiga Föstő akkor is a falu Isaszeg felé eső végén lakott, amikor még a föld nem volt gömbölyű. Na, ugye így már egészen más. Ebből egyfelől a napfénynél világosabban is következik, hogy amit most elmesélek, az réges-régen történt. Másfelől az is látszik belőle, hogy aki nem akarja, annak nem is kötelező elhinni színes színig ezt az igaz történetet. De aki elhiszi, az tudja jól, hogy ekkoriban az egész világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, a hófehér földön, a hófehér tengerek partjain hófehér erdők lombosodtak, hófehér folyók kanyarogtak a hófehér hegyek között, hófehér tehenek ittak a hófehér habokból, a hófehér réteken hófehér fűszálak lengedeztek, s a hófehér fűszálon hófehér katicabogár sétált, akinek fogalma sem volt, hogy neki hét pöttye van, hiszen hófehér háton hófehér pötty az annyi, mint a semmi. Jó dolga volt Zsiga Festőnek. Naphosszat hevert hófehér hátán, hófehér kertjének hófehér fái és hófehér bokrai között. Ha meg nagy ritkán festeni támadt kedve, elővette hófehér palettáját, kinyomott rá a hófehér festéket, és hófehér ecsetjével, hófehér tájakat, hófehér csendéleteket és hófehér aktokat pingált a hófehér vászonra. Ha elkészült, nagy büszkén mutatta. Na, milyen? Milyen lett volna? Hófehér. Ilyen hófehéren forgott a világ kereke egészen addig a nevezetes napig, amikor Bazsarózsa Mária sírva fakadt. Hogy mi közünk nekünk Bazsarózsa Máriához? Sok. Nagyon sok. Mivel ő Zsiga Föstő felesége. Bazsarózsa Mária igazán szemrevaló fehér személy volt. Nála fehérebb szemét elképzelni nehéz is lenne, a haja fehér, mint a vadgesztenye, a szeme fehér, mint a smaragd, ajka fehér, mint a rubin, a bőre fehér, mint a hajnali nap fehér ragyogása. Ott ült hát Bazsarózsa Mária fehér szobája fehér székén, s fehér szeméből nagy, fehér könycseppek potyoráztak. Panaszosan végigfolytak fehér arcán, s rácsöppentek fehér pruszlikjára. Mi bajod, édes egyetlen lelkem, bogaram, kérdezte Zsiga föstő, aki, mint látjuk, a szép szavakért sem ment a szomszédba, de a szép szavak azonban a világ elejé időkben is annyit értek, amennyit most. Azért sírok, hüppögte Bazsa Rózsa Mária, mert olyan egyforma minden ruhám. Ajjaj, éreztem, Zsiga föstő, hogy itt nagy baj van. Itten ruháról van szó, abban pedig a nők nem ismernek tréfát. Összeszedte hát minden ékes szóló tudományát, és rá zúdította Bazsa Rózsa Máriára. Már hogy volna egyforma, amikor van hosszú, rövid, kivágott, bevágott, slingelt, budgyantott, suttyantott, plisszírozott, passzírozott, áthúzott, horgolt, kötött, kézzel szőtt, nyújtott, koptatott, bolyhozott, sejmes, recés, szűk, zsák, mák, rák, de nem, toppantott egyet, fehér cipős, fehér harisnyás, fehér lábacskájával, Bazsa Rózsa Mária, nem úgy gondolom. Hát, hogy gondolod, kedveském? Nem tudom, sírta Bazsa Rózsa Mária. De másmilyen ruhákat akarok. Látod, ilyenek a nők. Nem tudják pontosan, de a szívük legmélyén érzik. Mert honnan is tudott volna Bazsa Rózsa Mária a színekről, hiszen akkoriban az embereknek még az álmai is fehérek voltak, de lám mégis megérezte. Talán egyszer, amikor eltöltötte a Zsiga föstő iránt érzett szeretet, akkor derengett föl neki, hogy mint valami égből szivárgó zene, egy csöpnyi világos kék. Vagy éppen ellenkezőleg, amikor haragra gyúlt iránta, megvillant előtte egy szikrányi piros. De akárhogy is érezte meg, hajthatatlan volt, csak sírt és toporzékolt, pedig állíthatom, hogy különben nem szokása. Így aztán mit volt mit tenni? Zsiga föstő kénytelen, kelletlen beadta a derekát. Na, várj csak, mondta, és odament a műterme sarkában áldogáló nagy fehér ládához. Tulipános láda volt, különben csak hát ugye fehér, alapon fehér tulipánok. Fölnyitotta a fedelét, mélyen belehajolt, és matatott, kutatott oda bent, zirgett, zörgött, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedett belőle, s a kezében egy tubust tartott, letekerte a kupakját, és lásd csodát, mint az új világ, maga a győzedelmes világ, a piros festék vakítva áradt a hófehérségbe, és Bazsa Rózsa Mária fölsikkantott a gyönyörűségtől. Zsiga föstő pirosra festette a felesége szoknyáját. Bazsa Rózsa Mária nagy boldogságában kiszaladt az udvarra. Végig száguldotta a kertet, az utcát. Hű-hű, a fehér világban egy tűzgolyó, egy vulkán kitörés, egy csillagrobbanás, piros! A szemük elé kapták a kezüket mindenek. De hát csak azért, hogy gyorsan lekapják újra, és tágult pupilláikkal igyák a mámoros, lobogó, piros csodát. És zúgás támadt. Én is színeket akarok. Én is egyre többen, egyre erősebben, és a nagy zúgásban Zsiga föstő agyából kikunkorodott egy nagy piros gondolat. Kapta piros ecsetjét, és pirosra festette a házat, a kertet, a ribiszlibokrokat, a tyúkokat, a malacot, Piros mosoly jelent meg Zsiga föstő piros bajsz alatt. És már látta is, ahogy piros ég alatt, piros dombok között, a piros rákos patak piros partjain, piros hátán heverészik, piros kertje, piros fái és piros bokrai között. És a nagy ritkán fösteni támad kedve, hát előveszi vérpiros palettáját, kinyomja rá a vérpiros festéket, és vérpiros ecsetjével vérpiros tájakat, vérpiros csendéleteket és vérpiros aktokat pingál a vérpiros vászonra. Zsiga föstő már is az égre fogta ecsetjét. Na de mit lát? Az ég elhúzódik. Elhúzódnak a vizek. Elhúzódnak az őzek, a nyulak, vadgalambok, kökények, szilvák, kankalinok, harangvirágok. Azt mondják, nem akarnak pirosak lenni. Piroslik Zsiga föstő haragja a nagy pirosságba. Hogy nem akartok? Hát, milyenek akartok? Te vagy a föstő. Néked kell tudni, mondják a vizek, az őzek, a nyulak, a vadgalambok, a kökények, szilvák, kankalinok, hangvirágok. És ezt mondja az ég is. Ejj, morran egyet Zsiga föstő, és bemegy a műtermébe, fölemeli piros ládájának piros födelét, tulipános láda különben, na de piros alapon piros tulipánok. Mélyen belehajol és kutat, matat odaben, zireg, zörög, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedik, a keze a tubusokkal tele, na! Látod, és már fest is. Nyüszög, sikogat, kacarászik daló gyönyörűségében a világ. Fölragyognak rajta tűzsárgák, olivazöldek, mély kékek, pirosok. Zsiga festő izzad, dolgozik, feldübörögnek a szivárvány színű vízesések, mint a csillagszóró, a kitörő tűzhányó. Sárgás-vörösen izzik a láva, sötét-zölden zúgnak a fenyvesek, aranysárgák a búzatáblák, és nincs megállás, mert jön az ősz, ami eddig zöld volt, az most sárgára, pirosra kell festeni, aztán jön a tél a sok fehérrel, aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, élénk sárgái, áttetsző zöldjei, mosolygós barnái. Dolgozik Zsiga föstő keményen, lám, az emberekre is van gondja. Micsoda szépre festi a lányokat, s ahol meg haragot, viszályt lát, oda nagy fekete pacákat pöttyint, hogy épp a szívére ment annak az ordító embernek, a savas eső áztatta erdőket is befeketíti Zsiga föstő, de látszik rajta, hogy jobb szeret esküvőt festeni. Virágokat varázsol az ifjú pár lábai elé, színes szalagokat lobogtat a menyasszony hajában, szikráztatja a napot. Biztos lehetsz benne, hogy estére szép, mélyvörös naplemente lesz. Így örvend Zsiga föstő, ha megértést és szeretetet lát. S ha nagy ritkán akad egy szusszanásnyi ideje, hanyat fekszik ezerszínű kertje zöld fái és bokrai között, elgyönyörködik gesztenyebarna, bazsarózsa arcú, türkiz szemű feleségében, aki zölddel slingelt, sárgával budgyantott, pirossal suttyantott, arannyal plisszírozott, püspöklilával passzírozott, égkékkel áthúzott, robbanó vörös és alélsárga és

0: kihallja meg, ha te kúszol. Búvárnál különbül úszol. Szökkenésed játszik könnyed, telecsíkoz eget, földet.
1: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev, Miau és más vidám mesék. Miau? A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen. Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná, miau? Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta, és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki. Miau? Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá. Sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Mást nem tudsz beszélni? Nem, csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki. Miau? Na most megvagy, szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókor a lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya. Cin-cin-cin, cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egészen közel, felelte a kutyus. Júj, de félek, cin-cin-cin, cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaól mellől hallatszott, jó hangosan. Miau? A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Odabent azonban valaki mozgolódott. Itt van hát, gondolta magában, mindjárt megfogom. És közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve egy hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje. Rrrr, morogta. Én csak meg akartam tudni. Rrrr, önnyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt, éppen a feje fölött, valaki megint azt mondta. Miau? Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Züm-züm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki. Miau? Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén. Kva, kva, kva, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízililium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát. Kva, kva, kva, hahotázott a béka, milyen buta vagy, a békák csak brekegnek, és beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre, egyszerre csak újból hallotta. Miau? Felugrott, és íme Az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos. Miau! Nyávogta. Wow, wow, wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagykutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. Fff! És kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, kinyávogott.
3: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Bálint Ágnes. Giduci és a támadók. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Giduci kint ült a ház előtt a fűben és várt. Várt valakit, aki őt bántani akarja, aki őt meg akarja támadni, s akit ezért ő úgy felöklelhet, hogy átrepül a patakon. Már órák óta ült itt, és nem jött senki, leszámítva egy darazsat, de Giduci már tudta, hogy a fullánkos darazsakkal nem ajánlatos kikezdeni. Milyen jó volna, ábrándozott Giduci, ha jönne az öreg nyugdíjas tigris, és haragudna rám valamiért, és bántani akarna, akkor én úgy megöklelném, hogy hármat bukfencezne. Fél óra múlva, krákogva, köhécselve arra jött a vén nyugdíjas tigris. Lassan csoszogott, nagy sárga szemével szelíden nézett Giducira, és egyáltalán nem látszott rajta, mintha bárkit és bármit bántani akarna. Giduci illedelmesen köszönt az öreg tigrisnek, és szíve mélyén nagyon örült, hogy az őt nem akarja bántani, mert bizony a tigris még így öregen, görnyetten is olyan hatalmas és félelmetes volt, hogy Giducinak minden öklelhetnékje elmúlotta, hogy ránézett. Később Farkas Fufu is arra jött, a villogó szemű farkas kölyök, akit Giduci magunk közt szólva ki nem állhatott. Farkas Fufu ugyanis jóval nagyobb volt, mint ő, és mikor nevetett, látni lehetett éles fehér fogait. Farkas Fufu vidáman fütyörészett útközben, s mikor odaért Giducihoz, nagyot ütött a fejére. Ha valaki más ütött volna a fejére, valaki kisebb, valaki szelídebb valaki, akinek nincsen ilyen éles foga, Giduci bizonyára úgy érezte volna, hogy az a valaki őt bántani akarja. Farkas Fufuval kapcsolatban azonban Giducinak nem voltak ilyen érzései. Egész határozottan úgy érezte, hogy bár Farkas Fufu akkor már a fülén is csavart egy nagyot, mondom, egész határozottan úgy érezte, hogy a farkas kölyök részéről ez csak baráti kedveskedés, pajtáskodás. Farkas Fufu már messze járt, és Giducinak még mindig sajgott a füle. Fufu után nézett, és Fufu a távolban már csak egészen kicsinek látszott. Akkorkának, mint az öklöm. Lehet, hogy mégis bántani akart, töprengett Giduci a fülét tapogatva. Ennyede kár, hogy nem jutott előbb eszembe. Úgy megökleltem volna, hogy hármat bukfencezik. Javában sajnálkozott, hogy ennyi miért is nem jutott ez előbb az eszébe, mikor megjelent Barika. Giduci nagyon megörült. Szia, Barika, gyere játszani! Barika gyanakodva nézte. Mit akarsz játszani? Megint olyat, mint tegnap, hogy ők lesz? Nem, ez most egészen más játék lesz, mondta Giduci. Várj, mindjárt elmagyarázom. Azt fogjuk játszani, hogy te haragszol rám valamiért, és bántani akarsz. Butaság, bégetett Barika. Én nem haragszom rád, és nem is akarlak bántani. Tegnap nem mondom, tegnap haragudtam, de ma már nem. Persze, tudom, mondta Giduci, de értsd meg, hogy csak játékból kell rám haragudnod. Barika gondolkozott egy kicsit, nem volt túlságosan éleseszű kis bárány, de azért megértette, hogy csak játékból kell haragudnia. Jó. Mondjuk, hogy haragszom rád játékból, mondta Giducinak, csak azt nem értem, hogy mi ebben az érdekes. Azt majd meglátod, mekegte Giduci. Minden esetre néz rám nagyon, de nagyon csúnyán. Miért kell nagyon csúnyán néznem? Kérdezte Barika értetlenül. Jaj, de buta vagy, kiáltott Giduci türelmefogytán. Azért kell csúnyán nézned, hogy én kiolvashassam a tekintetedből, hogy bántani akarsz engem. Eszem ágába sincs téged bántani, szólt Barika jámboran. Miért is bántanálak?
3: Giduci nagyot fújt. Borzasztó, hogy milyen értetlen alak vagy.
2: Hát már elfelejtetted, hogy haragszol rám. Én? Nézett rá Barika kerekre nyílt szemmel.
3: Giduci majdnem kiugrott a bőréből.
2: Hiszen megbeszéltük, hogy játékból haragszol rám. Igen, igen, tudom már, sietett Barika mondani, nehogy Giduci ostobának tartsa. Csak azt nem értem, miért akarod, hogy bántsalak is. Dehogy akarom, kiáltott Giduci. Én csak azt akarom, hogy csúnyán nézzél, mintha bántani akarnál, de nagyon csúnyán nézzél.
3: Minél jobban magyarázta Giduci, Barika annál kevésbé értette ezt az újfajta játékot. A békesség kedvéért azonban úgy tett, mintha értené, és összeráncolta a homlokát, hogy olyan csúnyán nézzen Giducira, amilyen csúnyán csak bír.
2: Most jó, mondta Giduci elégedetten, és leszegte a fejét, hogy megöklelje.
3: Persze csak játékból, ezt a gonosz kis bárányt, aki persze szintén csak játékból haragszik rá, és bántani akarja. Mielőtt azonban az öklelésre került a sor, Giducit valaki fülön csípte. Ez a valaki kecskemama volt, aki éppen akkor jött haza, és minden szót hallott. Gyere csak haza, fiacskám, mondta csendesen. Majd otthon megbeszéljük ezt a dolgot. Azzal hazaterelte Giducit. Barika csalódottan nézett utánuk. Sajnálta, hogy nem derült ki, mi a játék befejezése. Akár hogyan törte is a fejét rajta, kis Birka eszével nem volt képes kitalálni.
1: A Giduci és a támadók című mesét hallottátok.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. A kirándulásaitok alkalmával mindig vigyetek magatokkal szemetes zacskót is. Azt kérdezitek, hogy miért? Hogy még véletlenül sem maradjon utánatok szemét az erdőben. Sőt, ha találkozol eldobott csoki papírral az úton, akkor ha a szüleid megengedik és van rajtad kesztyű, felszedheted, hogy majd később ki tud dobni a szemetesbe. Így aztán az erdőben egyel kevesebb szemét fog a földön árválkodni. A csomagoló papírok, különféle üvegek és nejlonzacskók nagyon rossz helyen vannak az erdőben. Hogy ne lepje el az erdőt a szemét, az erdészek és a természetet szerető emberek gyakran szemétszedő túrákat is szerveznek. Lehet, hogy egy őzike például azért nem sérül meg ma, mert valaki gondos volt és felszedte az erdőben eldobott konzervdobozt. Érdemes megkérdezni a szívedet, hogy hogyan érez az erdők és fák iránt. Az enyém minden fáért nagyot dobban. Halljátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

és taps! Ha ismerős a dal, akkor otthon is tudjátok énekelni velem, meg egy kicsit elmutogatni együtt. Na, indulunk megint a bicajjal.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mi?
1: A barátom, Peti, kapott egy távirányítós robotot. Azt mondta, hogy ez a világ legjobb játéka, és soha nem fogja letenni. Most meg ott porosodik az ágya alatt.
2: Hát igen, erre szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart.
1: 3 napig? De a robot nem is romlott el, és az eleme is sokkal tovább bírja, mint 3 nap.
2: Persze, nem is a robot romlott el, csak elmúlt az újdonság varázsa. Ez azt jelenti, hogyha valami nagyon különleges vagy izgalmas dolog történik, például valaki kap egy ilyen szuperjátékot, akkor az elején még oda van érte, de aztán hamar megszokja és már nem is tűnik olyan érdekesnek. Pont mint Peti robotja, ami pár nap után most már csak egy sima játék a sok közül.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A hangya és a galamb. A hangya apó, mint minden reggel, most is korán felkelt és megreggelizett családjával. Miután befejezték, elindította iskolába a gyerkőcöket, búcsút intett nekik, és ő maga is elindult, hogy beszerezze a napi élelmüket. Egész délelőtt az erdőben barangolt, átnézte a fűerdőt és a bokrok tövét, de nem talált semmi ennivalót. És akkor gondolt egyet, lemegyek a patakhoz, hiszen arrafele mindig akad egy-két falat, amit a piknikezők elejtenek az ebéd alatt. Mikor odaért, rögtön a patak partjára ment, hogy igyon egy kis vizet. Óvatosan a víz fölé hajolt, ám az apró lábai megcsúsztak, elvesztette egyensúlyát, és beleesett a vízbe. Szegény hangyaapó nagyon megijedt, hisz úszni nem tudott, csak kapálózott össze-vissza, közben pedig segítségért kiáltozott. De olyan halk vékony hangja volt, hogy senki nem hallotta meg a kiabálását. Már éppen elsodorta volna az apró állatot egy óriási hullám, mikor végre egy galamb észrevette a fáról. A madár gyorsan lecsípett egy ágat, és ledobta hangyaapónak, akit éppen a fa alatt sodort el a víz. Még éppen annyi ereje volt, hogy oda evickéljen az ághoz, majd nagy nehezen felkapaszkodott rá, és kiúszott vele a partra. Hangyaapó nem tudott elég hálás lenni a galamnak, amiért az önzetlenül segített rajta. Köszönöm a kedvességed! Meglásd, egyszer még visszafizetem a szívességedet! Mondta neki a levegőt kapkodva. De a galamb csak legyintett egyet a szárnyával. Na persze, még hogy te! Hisz olyan apró vagy, hogy egy pillanat alatt felfallak! Nevetett egy nagyot, majd elrepült. Hangyaapó, miután megszárítkozott, elindult haza a családjához. Elmesélte nekik, micsoda kalandot élt át, s miközben felesége majdnem elájult a rémülettől, fiai csüngtek minden egyes szaván. Másnap hangyaapó ismét elment élelmet keresni, s végül újra a patakparton kötött ki. Miközben az elhullajtott morzsákat gyűjtögette, megpillantotta a galambot éppen ugyanazon a fán, ahol tegnap ült. Jó napot, galambúr! Köszönt oda neki hangyaapó, ám a madár rá se hederített. Éppen a víz tükrében gyönyörködött saját tükörképében. Annyira el volt foglalva saját magával, hogy észre sem vette, mikor egy vadász íjával célba vette a patakpartról, majd kilőtte rá hálóját. A hangya látta, mi történt, s megvárta, míg a vadász közelebb megy, hogy elfogja a hálóban rekedt madarat, majd felmászott a cipőjén be a nadrágja alá. És mikor a vadász éppen leszette volna a fáról az elejtett madarat, az aprócska állat jó nagyot csípett a lábába. A vadász a fájdalomtól felordított, és eldobta a hálót, a galamb pedig kiszabadult, és jó messzire elrepült. A vadász szégyenében elsonfordált, hangyaapó pedig összegyűjtötte az elemózsiát, és hazaindult családjához. Miközben hazafele cammogott, leszállt melléje a galamb, és megköszönte neki, hogy megmentette az életét. Ne haragudj rám, amiért olyan gőgös voltam. Nem szabad lebecsülni senkit, akármilyen apró. Kért bocsánatot a galamb, majd tovaszállt. Hangyaapó pedig elégedetten ballagott tovább hazafelé, majd otthon boldogan ölelte meg aranyos kis feleségét,
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, ismeritek a süsü dalt?
1: Mohajós a bimbó lehetnék, megennének engem a keskék.
2: Jól volt az előadás.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Bátori Irén, Cérnaszál vígan járj, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Évi elhatározta, hogy új ruhát varr a babájának. Édesanyjától babaruhának valót kért. Kapott is. Egy kockás, egy pöttyös, meg egy virágos babaruhának valót. A varródobozból kikeresett egy szép fényes tűt, és a összehajtott kockás szövetet öltögetni kezdte. Igen ám, de hiába öltögette, mert nem volt a tűben cérna. Igaz is jutott eszébe, cérna nélkül nem lehet varni. Szaladt a varródobozhoz, kikereste a fehér cérnát, és egy hosszú szálat letépett belőle. Újból öltögetni kezdett. De bizony a cérna minduntalan kiszaladt a szövetből. Mikor Évi édesanyja meglátta, mit csinál a kislány, odament hozzá, és azt mondta. Várj csak, kislányom, megmutatom, hogyan kell varni. Azzal csomót kötött a cérna végére, és áthúzta a tűt a szöveten. Most már nem szaladt ki a cérna, lehetett varni. Így, mondta édesanyja Évinek. Még gyűszűt is adott neki, hogy a tűfoka ne szúrja az ujjahegyét. Aztán elment a piacra vásárolni. Most már csak szépen öltögetni kellett, hogy elkészüljön a kis ruhácska. Igen ám, de a cérna összegubancolódott, Évi meg rángatta, míg végre elszakadt. Azután meg úgy meghúzta a cérna egyik végét, hogy a másik vége kiszaladt a tűből. Hogyan is kell csak, töprengett magában. Aztán eszébe jutott szép sorjában. A cérna végét megsodrom, tűbe befűzöm, csomót kötök rája. Akkor jó lesz. Így is tett. De alig, hogy varni kezdett, a cérna megint összegubancolódott. Évi mérges lett, rángatta a cérnát, s az újból elszakadt. Ahányszor hozzáfokott, mindig ez lett a vége. Most már nagyon elkeseredett. Szomorúan nézett a varnivalóra. Nem lesz ebből soha ruhácska. Úgy neki szomorodott, majdnem sírva fakadt. De ebben a pillanatban valaki vállára tette a kezét. Évi megfordult, és egy hófehér hajú ráncos arcú töpörödött anyukát látott az ágya mellett állni. Ki vagy te? Kérdezte Évi csodálkozva. Ilyen öreg asszonyt még soha életében nem látott. Mellette még nagyanyú is fiatalnak látszott. Én a varrószerszámok nagyanyúja vagyok. Tű, cérna, olló nekem engedelmeskednek, mióta világ a világ.
2: Jaj, de jókor jöttél, drága öreganyú! Parancsold meg a cérnának, hogy ne gubancolódjon össze, és a tűnek, hogy varjon!
1: Az öreganyuka nem kérette magát, így szólt. Varró tű szaporán, öltést öltés után, cérna szál vígan járj a tűfoka után. Alig mondta ki az utolsó szót, a tű varni kezdett, szaporodtak a szép egyforma öltések a varnivalón. Évi ámulva nézte. De amikor a serényen öltögető tűről az öreg anyukára pillantott volna, az már nem volt sehol. Eltűnt, mintha ott se lett volna. Amint az öreg anyuka eltűnt, a tű abba hagyta a varrást.
2: Miért nem varsz? Kiáltotta tűre Évi.
1: De a tű nem mozdult többet.
2: Jaj, mit csináljon? Évi azt hitte, ezután már csak elő kell venni a szebbnél szebb ruhaanyagot, és a tű magától megvarja. Törte a fejét, hogy is volt az a vers, amire a tű varni kezdett. Addig-addig töprengett, míg eszébe jutott.
1: El is mondta azon melegiben, varró tű szaporán, öltés-öltés után, cérna szál vígan járj, a tű foka után. De bizony a tű meg sem moccant.
0: Anyu ekkor érkezett haza a piacról. Amint meglátta a szép öltéseket a kockás kelmén, megdicsérte kislánya ügyességét. Évi csak hallgatott. Aztán szó nélkül eltette a babaruhának valót. Másnap, mikor édesanyja elment, megint elővette. Letette maga mellé az asztalra, s várta, hogy a tű varni kezdjen. De bizony az meg sem moccant. Akkor elkezdte mondani a varázsverset. Varró tű, szaporán, öltést öltés után.
2: de hiába mondta végig a verset, a varró tűrá se hederített.
1: Bánatos lett Évi, hát hogy ne lett volna?
2: Hiába tudja a varázsverset, nincs a tű fölött hatalma.
1: Bizony, szégyen ide, szégyen oda, sírva fakadt, bánatában is, meg mérgében is.
2: Amint sírt, sírdogált,
1: valaki vállára tette a kezét.
2: Fölnézett,
1: hát az öreg anyuka állt előtte.
2: Miért sírsz, kislány? Hogy ne sírnék, mikor nem fogadsz ott nekem se a tű, se a cérna?
1: Hát nem láttad, milyen szépen vart tegnap?
2: Látni láttam, de amint te eltűntél, rögtön abba hagyta.
1: Hát miért nem folytattad te?
2: Minek folytattam volna, hiszen ez a tű magától is tud varni.
1: Ó, mondta az öreg anyóka, hát ilyen lusta kislány vagy te. Azt szeretnéd, ha a sült galamba szádba repülne? Tanuld meg, a szerszámok csak akkor engedelmeskednek, ha magunk is megtanulunk velük dolgozni. Ezt mondva, az öreg anyuka eltűnt.
2: Évi hoppon maradt. Mit fog mondani édesanyának, ha megkérdezi, készen van-e a ruhácska, hiszen egy öltéssel sincs több rajta, mint tegnap.
1: Szerencsére anyu elfeledkezett róla. Ebéd után Évi szokás szerint lefeküdt aludni, ruháit szépen összehajtogatva a szék karfájára tette, azután elaludt. Nem sokára Évi nagymamája nyitott a szobába. Amint meglátta unokája ruháit a székkarfáján, eszébe jutott, hogy a kötött kabátkáról majdnem leesik a gomb, s hogy a varrás kifeslett a kabátujjon. Föltette a pápa szemét, leült az asztal mellé, és a varródobozkából tűt, cérnát vett elő. Évi arra ébredt, hogy valaki halkan énekel a szobában. Azt énekelte.

0: után. Évi megdörzsölte a szemét, s látta, hogy nagyanyó vígan öltöget a tűvel, s jókedvel húzogatja a hosszú cérnaszálat, hogy az szinte röpköd a levegőben. Most vette csak észre, mennyire hasonlít nagyanyó arra ráncos arcú töpörödött kis öreg anyukára, akinek a tű cérna olló azóta engedelmeskedik, mióta világ a világ. Elszégyelte magát, s még aznap türelmesen hozzáfogott a munkához. Elővette a tűt, cérnát, s szépen végig gondolta, hogyan is kell elkezdeni. A cérna végét megsodrom, tűbe fűzöm, csomót kötök rája. Úgy is tett. Szép lassan húzta a tűt, eligazította a cérnát, s lám az nem gubancolódott össze, addig-addig próbálgatta, míg csak egészen jól meg nem tanulta. Nem sokára vart is a babájának három gyönyörű szép ruhát, egy kockásat, egy pöttyösset és egy virágosat.
1: A Cérnaszál vígan jár című mesét hallottátok. Sziasztok, Herman Nille vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Sziasztok, Gubás Gabi vagyok. Én fogok mesélni nektek, méghozzá nem is akármit, hanem Anna lányom kedvenc meséjét, amikor ilyen picike volt, mint ti, akkor nagyon-nagyon szerette ezt a mesét hallgatni, úgyhogy sok szeretettel mondom most nektek is Szabó T. Anna tükörcicák meséjét. Ez egy doboz. Mi van benne? Nézd! Mintha négy füle lenne, mintha két pár szeme volna, mintha kicsit mozgolódna. Hopp! Most eltűntek a szemek. De már tudod, hogy mi lehet? Miszimatol kapargázgat, csak nem egy szörny. Vagy tán állat? Hangja is van. Mi van benne? Talán cica? Ott a doboz a küszöbön, és most lapoz. Valaki jön. Püspök Kenyér bácsi, látod? Kiolvastad, gratulálok! Mennyi minden van ma nála, tortaforma, sütistálka, habverő, üst, fényes, ezüst, villa, nyújtófa, kanálka. Torony billeg a kezében, itt egy tojás, rá ne lépjen. Belebotlik a dobozba, bele is néz csodálkozva. Bele is nyúl. No hát, ezek puhák, mint a pittypangok. Hogyha szabad érdeklődnöm, kicsi macskák, kik vagytok? Kiugrik az első cica. A te neved legyen Cilla. Kiugrik a másik pici. A te neved legyen Laci. Laci, Cilla. Laci cica, Cilla cica, Iker cica, Tükör cica. Dorombolva körbejárják Püspök Kenyér bácsi lábát. Gyertek bejjebb, kaptok tejet. Lefetyelnek. Lefegy, lefegy, lefegy. A két cica most már örül, kíváncsian néznek körül, aztán indulnak nagybátran rosszalkodni a konyhában. Ez a kamra, ez a hűtő, ez a mikró, ez a sütő. Itt a szekrény, itt a pult, Cilla vajon itt lapult? Ez a tűzhely, itt az ablak, vigyázz, Laci, mert elkaplak! Cilla cica egyet gondol, meglegyinti Lacit jobbról. Laci visszadja szépen, ő meg balról törli képen. Cilla buli, csihi puhi, dír dur, pif puf, giri guri. Ezek bizony, kis sóhaj, felborítják. Liszt, só, vaj, cukorömlik, hajajaj, most még nagyobb lett a baj, kifolyt az olaj. Macska mancsa pancsol benne, cica pracli csúszkál, és az olaj tetején egy citromszelet, narancskereszt, csillagán is úszkál. Ennyi! Azt tapasztalom, ugráltatok az asztalon. Minden csupa maszat, mocsok, mind tönkre ment a narancs. Szálljatok le, de azonnal, nem halljátok, ez parancs! nézelődni azért lehet. Sőt, aki kér kicsit ehet, halat kértek? Azt ma ne. Vaj és tejszín a menü. Cica vitamint is adok, mert a bunda attól ragyog. Remélem, hogy jól laktatok. Uzsonna szünet. Ideje, hogy pihenj kicsit, egyél te is olvasó, vagy hallgató. Itt a finom vajas kenyér, ha sótlan, sóz, ott a só. Tölts egy pohár málna szörpöt, ha túl hideg, lassan hörpöld. Felfrissültél? Felderültél? Rajta hát laposz tovább, nem mondtam, hogy ennyi mára. A bácsi szól, most munkára, kis segítség kell nekem. Elmondom, hogy miről van szó. Van két drága gyermekem, ikrek, mint ti. Anna, Lili, még csak 10 évesek, holnap lesz a szülinapjuk. A cukrászok én leszek. 11 az dupla egyes, mint a két lány, egyforma. Jó lenne, ha a tortájuk mi hamarabb megvolna. Kell még sok-sok sütemény, azokat megsütöm én. Közben ti a csoki tortát készítsétek el hamar. Így szól Püspök Kenyér bácsi, és már is önt, tör, kavar. Ezt önt, méz, tej, szóda, tejszín. Ezt tör, 30 friss tojás. Szór, kakaó, csoki, kókusz. Kezdődhet a kavarás.
3: Mi kellhet még? Vanília, fahéj, dió, szegfűszeg, mandula és pisztácia, mazsola, mák, málna, megy.
2: Könnyű, mint az egyszer egy. Kész a kuglóf, kész a bokta, kész a bálnás palacsinta, kész a finom püspök kenyér, rétes krémes pitefánk, most már jöhet a tortánk.
4: Cilla feltör, hopp, 2 tojást, Laci cukrot mér ki. Cilla habberőt hoz, mi mást, a módját már érti. Cilla jobbról balra kavar, Laci balról jobbra. Cilla jobbról bal fele nyal, Laci pont fordítva. Most formába, most sütőbe, lássuk, mi sül ki belőle. Keverik a csoki krémet, száll az illat, ugye érzed? Hol is az a kis kanál? Szánkban összefut a nyál. Püspök Kenyér bácsi ámul.
2: Tökéletes torta!
4: Marcipán betűket hozok, rendezzétek sorba! Előbb Cilla rendezgeti, de először nem megy neki. Betűt választ, írja.
2: Amma!
4: Mégse jó. Azt írja. Mama. Gyorsan kicseréli. Na-na. Végül eltalálta. Anna, Lili. Ez már sokkal könnyebb. Cilla figyel, s egyből megy. Aztán Laci kezdi írni. Kiválasztja, rakja, ígni. B. Ez megvolt. O. Ez rendben. L. Ma egyszerű. D. Ez igen. Ó, ez már volt. G, na végre. Tovább is van, nincs még vége. Először azt írja, Suzli, majd kivesz egy betűt. Suli, nem jó, visszateszi. Suli, kell rá gyorsan 2 pont. Szüli. Közepére jön a 2 szám. Kész is vagyunk, ugye szép. Mit csináljunk, több nem fér el. Nem baj, ennyi is elég. Anna, Lili 11, boldog szüli.
5: Itt maradnánk kis kuktának.
2: Maradjatok, köszönöm.
5: Gyerekikrek, cicaikrek, 4-szeres az öröm.
2: Hű, királyság, miau, miau, miau, miau.
5: A bulin is itt leszünk.
2: De mi lesz a meglepetés? A lányoknak mit veszünk? Este lett, de csak van itt bolt, ami nyitva talán még. Vagy, nem is kell, nem kell semmi. Mi leszünk az ajándék.
6: Csukás Mese Rádió.
7: Találós kérdés.
8: Sziasztok, Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, és Domboni Neni mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy ugrás.
2: Mi az a bungee jumping?
1: Kérdezte Janka, a vadmacskalány.
3: Le kell ugrani valahonnan,
1: okosította ki Elemér, a kölyök fóka.
2: Akár honnan?
1: Érdeklődött tovább Janka.
3: Végül is akár honnan,
1: egyezett bele Elemér.
2: Szóval akár egy sámliról is?
1: Faggatózott még Janka.
3: Jaj, ne Janka!
1: Elegyedett a vitába dinnye a hangyász.
3: Nagyon magasról kell ugrani.
2: Például mennyire magasról, mint egy asztal, vagy egy létra?
3: Mint egy szikla, vagy egy emelődarú,
1: tájékoztatta dinnye.
2: De ilyet akkor csak egyszer lehet csinálni, nem?
3: Aztán miért?
1: Nézett kérdően dinnye.
2: Mert hogy aztán placsoda lenn?
4: Ugyan már, egyszerűen tudni kell repülni, és kutya bajot se lesz,
1: kiáltotta neki kröptében Köles a bőregér.
2: Akkor ez olyan sport, amit csak csupa Köles csinálhat,
1: kuncogott Janka.
2: Gumikötél, ez a titka,
1: tette hozzá jelentőség teljesen Elemér.
3: Egyik végét az ugró lábára kötik,
1: toldotta meg dinnye,
3: a másikat rögzítik a sziklán vagy a darún.
2: Ugráskor aztán a gumikötél visszarántja az ugrót, aki úgy fityeg a nagy semmiben, mint egy nyaklánc,
1: tájékoztatott Elemér.
2: Csuda!
1: Csapta össze a kezét ámulva Janka.
2: Hát hogy ne lenne kedvem hozzá? Roppant izgalmasan hangzik.
3: Felkészültél?
1: Kérdi Elemér.
2: Igen, uram,
1: felel nagy komolyan Janka.
3: Látod, amit látunk?
1: Kérdi dinnye.
2: Igenis,
1: feleli Janka.
2: Mit kell látni?
5: Hát a rózsát,
1: felel Elemér.
3: A hatalmas rózsát,
1: teszi hozzá dinnye.
2: Érzed az illatát?
1: Kérdi Elemér.
3: A hatalmas illatát,
1: kérdi dinnye.
2: Igen, érzem, hatalmas,
1: suttogja áhítattal Janka.
4: Én is ugorhatok!
1: Szemtelenkedik oda hozzájuk a levegőben Köles.
3: Ne zavarj meg minket!
2: Csalókkal nem tárgyalunk!
1: Szigorkodik Elemér.
2: De hát én...
1: szepegi Köles.
3: Aki szárnyas, az csaló. Nem vállalja a veszélyt, úgyhogy nem is ugorhat.
1: Szögezi le dinnye.
2: Engedj szépen koncentrálni minket,
1: nyomatékosítja Elemér.
2: Felkészültél?
1: Kérdi Jankától.
3: Ellenőrizted a kötelet?
1: Kérdi dinnye.
2: Nehogy aztán a legrosszabbkor szakadjon el,
1: óvatoskodik Elemér.
2: Minden rendben. Akkor...
3: hú...
2: és rúg...
3: és hajrá!
2: Na, milyen érzés?
1: Kérdi a levegőben ringatózva Elemér.
2: Mennyei,
1: susogja elbűvölten Janka.
3: És nem kell hozzá csak egy rózsa, meg egy darab madzag,
1: himbálózik dinnye.
2: Azért
5: Eltart egy darabig, míg a rózsát fejben akkorára növeszti valaki?
1: Jegyzi meg Janka.
5: Bizony, de megéri.
1: Fűzi hozzá Elemér.
3: Na most már kinyithatjuk a szemünket,
1: tanácsolja Dinnye.
2: Szép ez a rózsa, kicsiben is, állapítja meg. Elégedetten Janka.
4: Hurrá, sikerült, bungee jumping!
1: A három jó barát, Elemér, Dinnye és Janka rémülten kapta fel tekintetét.
2: Jesszusom! Úristen!
3: Köles, ne!
2: Repülj, Köles!
1: Sipítja Janka.
4: Nem lehet az csalás!
3: Ne őrülj meg, te szárnyos marha,
1: mennydörgi Dinnye.
4: Nem őrültem meg, zuhanok!
2: Elég legyen,
1: kiabálja Elemér.
2: Ha most kinyitod a szárnyad, akkor te is ugorhatsz velünk.
1: Köles szép, szelíden lelibben az égből.
2: Az ígéret szép szó.
1: Ha megtartjuk, úgy jó, fejezi be Janka.
3: Megtartjuk, megtartjuk, te galád,
1: csóválja a fejét Elemér.
3: És tényleg képes lettél volna emiatt fejre esni?
1: Érdeklődik Dinnye.
2: Nagyon erősen elképzeltem ám a gumikötelet, ahogy ti mondtátok.
3: Egér fejben, egér agy, Köles, de nagy szamár vagy,
1: kántálja kórusban a három barát.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: én mi legyek?
1: Tudom már, mondjuk én zenész leszek.
0: Mi legyek, ha nagy leszek? Fejemben az ötletek össze nem veszenek.
1: Tudom már, mondjuk furulja művész leszek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szabó Lőrinc, a rádió. Előadja, ifján Bazsinka József. Lóci beteg volt, sírt egész nap. Kis testéből sütött a láz. Nyűgösködött, tűz, víz gyötörte, és kinin és boragatás. Betegségtől és gyógyulástól egyformán írtózott szegény, mindent kívánt és nem mosolygott, se képeskönyvön, se mesén. Pedig egy percnyi vigasz, ha csak megnyugszik egy kicsit, már álomba ringatta volna teste és lelke kínjait. Végül a rádiót akarta. Nyisd csak ki! Szólt szorongva, mert félt, hogy rossz lesz a gép, amelyet úgy szétcsavargált s összevert. Próbáld meg, kérte szomorúan, s felzendült valami zene, s oly gyönge volt, hogy rögtön tudtam. Lóci megint babrált vele, megint babrált a rádióval, de most nem bántam, és csak az járt eszembe, hogy végre itt van az álomhozó jó vigasz. Lócit persze a rádió is kínjában érdekelte, csak sírt tovább, és hányta vetette magát a takaró alatt. Én azonban szerettem volna a gépet megjavítani, s addig ütöttem, feszegettem, míg végképp vége lett neki. Csalódva mentem a beteghez, hogy elmarad az öröme. A gyerek sírt, nem is figyelt rám, s anyja szólt, te, Lóci, te figyelj csak, az apu egészen elrontotta a rádiót. Lóci felült, és megbűvölve ismételte a szörnyű szót, hogy elrontotta, és egészen. És rám nézett, hogy igaz-e? Bólintottam, s ő már mosolygott, s az anyja szólt, meg kell az aput verni érte. Megverjük aput, szólt megint, s Lóci tapsolt, de érdekes lesz, s felejtett lázat és kinint, és szeme ragyogott, hogy íme kikapok, ha nagy vagyok is. Új erőre kapott az örömtől, hogy hibáznak a nagyok is, s elgondolkozva, megnyugodva hálásan nevetett felém, és egy kicsit beszélgettünk, és lassan elaludt szegény.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Döbrente Ildikó égből pottyan meséi. Felolvassa Ildikó nénye és Levente Péter bátyó.
2: A kalózok kincse.
3: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három kalóz. Jobb szem, bal kéz és fél láb. Egy fekete vitorlás kalózhajón éltek, és békésen fosztogatták az óceán többi hajóját. Így teltek az évek, míg egy este jobb szem megszólalt.
2: Kedves testvéreim, bal kéz és fél láb, eleget fosztogattunk már.
3: Eleget fosztogattunk.
1: Helyeselt a másik kettő.
2: Kezdjünk új életet.
3: Folytatta jobb szem.
1: Keressük meg a kopasz kalóz szigetet, és ássuk ki a titkos kincset. Aztán telepedjünk le, és éljünk úgy, mint a rendes emberek.
3: Jól van. Mondta a másik kettő. Mikor ezt így megbeszélték, bevonták a fekete vitorlát, és fölhúzták a fehéret. Megfordították a hajót, és elindultak nyugat felé, hogy megkeressék a kopasz kalóz szigetet.
2: 77 nap hajóztak, 77 hajóval találkoztak. A 78-at megszólították. Ha-ho! Erre van itt kopasz kalóz sziget!
1: Halihó! Erre nincs! Válaszolták a másik hajóról.
3: Megfordult erre jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak dél felé.
2: 777 nap hajóztak, 777 hajóval találkoztak. A 778-at megszólították.
4: Ha-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget!
1: Halihó! Erre nincs!
2: Válaszolták a másik hajóról.
3: Újból megfordult jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak kelet felé.
2: 7777 napig hajóztak. 7777 hajóval találkoztak. A 7778-at megszólították.
4: Halihó! Erre van a kopasz kalóz sziget!
1: Halihó! Halihó! Erre van a kopasz kalóz sziget! Mi is éppen oda tartunk!
2: Válaszolták a másik hajóról.
4: Megálljatok!
2: Kiáltotta jobb szem, bal kéz és fél láb.
4: A kopasz kalóz sziget a kalózoké!
1: Tudjuk! Mi is kalózok vagyunk, azért megyünk oda.
3: Akkor látta jobb szem, hogy a 7778. hajó vitorláján halálfej és lábszárcsont égtelenkedik.
2: Kalóz hajó!
3: Mordult bal kéz, és megragadta mordáját.
2: Kalóz hajó!
3: Füstölt fél láb, és nagyot koppantott a falábával.
2: Akkor már rájuk is csaptak a kalózok. A jobb szárny az enyém! Kiáltotta jobb szem, és aprította a jobbról zúduló kalózokat, mint a fodros káposztát.
5: A bal szárny az enyém, harsogott bal kéz, és püfölte a balról érkező támadókat, mint a tollas vánkost.
1: A közepe az enyém,
2: koppantott a falábával fél láb, és elsütötte a nagy ágyút bele a közepébe. Vad csata kezdődött.
3: Villogtak a szabják.
2: Suhantak a tőrök.
3: Pufogtak a pisztolyok.
2: Dörgött az ágyú. 7x7 kalóz szerelt le a jobb oldalon Jobbszem. 7x7-et vert vissza a bal oldalon Balkéz. És 7x7-et teremtett oda a középen Félláb.
3: Megzavarodtak a kalózok, csak nem bánni kell velük világ csúfjára, 3 hitvány hajós legény. Honnan is sejthették volna, hogy az a 3 hitvány hajós legény nem más, mint Jobbszem, Balkéz és Félláb, az óceán rémei. Jobban ismerték ők hárman a kalózhuncutságokat, mint a világ összes kalóza együttvéve. Addig-addig, míg a támadók szégyen szemre szedték az írhájukat, s az első széllel elszeleltek.
5: Jobbszem, Balkéz és Félláb győztesen kötött ki a kopasz kalóz szigeten. Úgy léptek a lakatlan földre, mint akik hazaérkeztek.
3: Körös körül kietlen kopárság fogadta őket.
2: Ásót fogtak, és izgatottan keresni kezdték a titkos kincset. Estére felásták a sziget egy negyedét. Reggelre felásták a sziget felét. Másnap estére felásták az egész szigetet.
3: Az utolsó sziklakő alatt végre egy pántos vasládát leltek.
2: Nyüst ki, tolta oda Jobbszem Balkéznek.
5: Nyüst ki, te,
2: tolta tovább Balkéz Féllábnak.
4: Nyüst ki, te,
2: tolta vissza Félláb Jobbszemnek.
3: Jobbszem a kalózkésével, meg egy jókora kővel leverte a 7 lakatot a vasládáról.
2: Balkéz felnyitotta a láda tetejét.
3: Félláb belenézett.
5: Mi ez? Mi ez?
2: Üvöltötte csalódottan.
5: Hol az arany? Hol a rubin? Hol a gyémánt?
3: Nagy halom sárgás magot szórt a ládából a földre. A mag szaporán szállt a szélben.
5: Hiszen ez búza mag. Ó, jaj, jajgatott Balkéz.
4: Búza, köszönséges búza,
2: tépte a haját Félláb.
3: Bánatukban, hogy kincs helyett búzát találtak, szétszórták a magot a kopaszkalóz szigeten. Aztán elvackolták magukat, és kimerülten aludtak 7 nap, 7 éjszaka. Látni sem akarták a világot.
2: 8. reggel arra ébredtek, hogy a kietlen kopaszkaló sziget kizöldült. A szétszórt búzamag kihajtott, szárba szökkent, és zöldelt, mint a smaragd. Lehet, hogy mégiscsak kincset találtunk, csodálkozott Jobbszem.
4: Ebből még kenyeret süthetünk,
2: toppantott Félláb.
3: Még aznap partra vontatták a hajót, házat eszkábáltak belőle, és azóta Jobbszem, Balkéz és Félláb a sziget urai. A sziget sem kopár többé, mert a 3 barát minden évben elveti és learatja a titkos kincset, melyet a búza szemben leltek meg.
2: Aki kalóz kenyeret akar enni, keresse meg őket.
3: Így volt?
2: Nem így volt.
6: Égből pottyant mese volt.
7: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt, homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedi, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze, soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tótné elértette az ura gondolatát. Igaza van apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tótné. Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed! A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott.
2: Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondott a Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett.
1: Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tótné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony.
2: Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton.
1: Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna.
3: Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be.
2: Én, Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból.
3: Ahmed csak elsápadt, torkának adta a hang, megismerte az apját.
2: Gyere, fiam, érted, jöttem.
3: Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt. Aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el.
4: Már azt hittem, hogy sohasem megy el tőlünk, sírt Bugált.
2: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána,
1: dörmögte Tóth uram. Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széke csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét. Anyjuk, kiáltott a feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed, visszajött. Tótné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is. Hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt. Nem tudok én már török lenni. Magyar lettem itt Debrecenben. Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit. Azért, ha megengedik, hát most már örökre itt maradok. Ott is maradt Ahmed Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

Csukás Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

itt a koncert alatt, illetve hoztunk nektek ma sztár vendéget is, Buborék Bercit, aki alig várja, hogy találkozzon veletek, és megmondom őszintén, bár megígértem neki, hogy nem fogom elárulni, de egy kicsit plegykás vagyok, hogy tegnap egész nap gyakorolt a Berci, és hogy mit gyakorol, azt nem sokára el fogom nektek árulni. Most pedig, ha

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a Csukás Mese Rádióban délutánonként egy igazi varázslóval is találkozhatsz? Hű, te már tudod a nevét is? Bizony, ő Hangszín Maxim, aki egy igazi hangvarázsló. Maxim nagyon sokat tud a természetről, és ha jó napja van, mesél is nekünk róla. Hangszín Maxim cilindert visel a fején, melyen van egy smaragdkő, amit el is tud fordítani. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi volt?
2: Na.
1: Az volt a házi feladatom, hogy megmagyarázzak egy rakás szólást. Egy kivételével mindegyiket sikerült. A tanárnéni meg is dicsért, de megjegyezte, hogy az egy kimaradt.
2: A kákán is csomót keres.
1: Igen, ez volt. Honnan tudtad? Meséltem már?
2: Jaj, nem. Ezt csak arra szokták mondani, aki ott is hibát keres, ahol nincs. Vagy mindig akadékoskodik.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Grimm testvérek. Mese a Köles Kásáról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
4: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Együtt éltek az édesanyjával, és olyan, de olyan szegények voltak, hogy azt el se lehet mondani. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Enniük is alig volt mit, és aztán eljött egyszer egy nap, amikor már egyáltalán nem volt mit enniük. A kislány nagyon elszomorodott, a maga éhségét még tűrte volna, de azt már sehogy se bírta elviselni, hogy az édesanyja is éhezzék. Fogta magát, kiment az erdőre, gondolta, hát ha ott talál valami gombát, vagy valami erdei gyümölcsöt, amivel elverhetik az éhüket. Hát, ahogy megy, mendegél az erdőben, szembe jön vele egy vénséges vén anyóka. Az anyóka tudta, min kesereg a kislány, meg hogy mit keres az erdőben. Nem is kérdezett tőle semmit, hanem elébe állt. Itt van, édes lányom, ez az edényke. Fogd szépen, vidd haza, és jól jegyezd meg, hogyha azt mondod neki, főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre, akkor az edényke elkezd főzni, és annyi finom édes köleskását főz, amennyit csak akarsz. És addig főzi, amíg csak azt nem mondod neki, hagyd edényke mára, elég már a kása. A kislány megköszönte az öreg anyóka jóságát, hazavitte az edényt, letette az asztalra, és így szólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Az edény azonnyomban elkezdett zubogni, sustorogni, és már tele is volt finom, édes árpakásával. És ahány kanállal ettek belőle, ugyanannyival mindjárt hozzá is főzött, mindaddig, míg a lányka azt nem mondta, hagyd edényke mára, elég már a kása. Attól fogva gond nélkül éltek, és minden nap édes köleskását ettek. Történt aztán egy napon, hogy a lánykának valamiért át kellett mennie a szomszéd faluba. Ott egy kicsit elidőzhetett, mert anyja megéhezett közben nem győzte várni, föltette az edényt az asztalra és rászólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Zubogva, lohogva, duruzsolva elkezdett főzni az edényke. Az anyja meg ette jó ízűen az édes kását. Jól lakott, de az edényke csak főz tovább, bugyog ki szélén a kása, lefut az asztalról, telefutja a szobát, kifut az ajtón, szalad házról házra, tele minden ház, tele minden utca köleskásával. Az anya meg szaladgál, jaj veszékel, mert nem jut eszébe, mit kell mondani az edénynek, hogy abba hagyja. Már csak egyetlen egy ház állt a falu szélén, úgy, hogy nem volt tele kásával. Mikor jön szaladva a lányka, látja a kása veszedelmet, s már messziről kiabálja, hagyd edényke mára, elég már a kása. Az edényke abba hagyta, de a falubéliek három álló esztendeig ették a köleskását, még sikerült végre mind kiennie a házaikból.
3: A mese a Köles Kásáról című mesét hallottátok.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

őket, mert hogy a betűkre hallgatnak főleg. Arra az aranyhal, esre a sáska, gére a gerle, és nem jön ki másra, csak kára a kanári,

0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Herman Lilla vagyok, és ma egy őszi verset hoztam nektek. Vörös Sándor, őszi erdő. Kopaszok a fák, a bokrok, erdő, erdő, hol a lombod? Kopasz erdő, kopasz fája, szomorúan feler rája. Nem sokára itt a tél, lombomat viszi a szél.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Ma én olvasok nektek mesét. Az egyik leghíresebb királyunkról, Mátyásról fog szólni. A legszebb mesék Mátyás királyról. A vadkörtés ember. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta, mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött-kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balást, a fővezért. Így szólt hozzá. Gyere, Balázs, nézzünk körül a táborban. Hadd lám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bizazok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, eleségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, amikor a várfalak felől nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajítottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt pedig len az, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétségből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gúnyája mutatta, hogy a fekete seregből való vitéz. A sisakját nem fején tartotta, hanem kezében, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek. Megállj, Balázs! Lessük meg ezt az embert, mi betöri a fejét! Nem törte az a jámbor semmiben. Leült a tábor szélén hambadó tűz mellé, zölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott gannyan ott hagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyogta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szólt a fővezér, s oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert csak úgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta a kisember, hogy nem adna ő még magának, Mátyás királynak sem. No, ennek az embernek már magam is a szemébe néznék, mondta Mátyás kedvetlen, még összépúzta magán a gubát, oda ballagott a tűzhöz. Jó estét, földi! Köszöntette a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott rá Fokhegyről.
3: Edd meg, ha jó!
2: Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szemvillanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót.
3: Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó az annak, aki szereti. Erre egy van a vártövében belül egész erdő.
2: Jaj! De hogy megyek én oda? Játszotta Mátyás az ilyettet.
3: Még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat.
4: Nem eladó, majszolta a körtét a vitéz. Magam is elbírok vele. Látod, a holnap estét már vagy megélem, vagy se. Aztán nem akarnék éhen menni a más világra.
2: Mátyásnak nagyon megtetszett a mokány kis ember, de úgy tett, mint aki megbosszankodott.
3: Nem is vagy te magyar ember, csúválta a fejét, ha így elereszted a vendégedet.
2: Micsoda? Ugrott fel a kis ember, mint a hörcsög, de aztán csak visszaült a körte mellé, és nyugodtan folytatta.
4: Látod, pedig én is nagyon sokszor jártam már az udvarodon, de te egyszer se vendégeltél meg.
2: Mátyás király akkor nagyon meghökkent.
3: Hát te tudod, hogy én ki vagyok?
2: Kérdezte.
4: Hát a király. Láttam az elébb, mikor kiegyenesedtél, hogy te csak a király lehetsz. Más nem tudja úgy tartani a fejét.
2: Mosolygott a király.
4: Hát most már csak megvendégelhetsz. Megám, ha te is megígéred, uram király, megvendégelsz egyszer, ha innen hazakerülünk.
3: Farkas, mondja borjúláb, nevetett Mátyás, és kezet adott a furcsa alkura. Kapott is vadkörtét.
4: de olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületbe levett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csaptak is nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőig, hanem persze a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várban, hogy valami ütött-kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlőszobába. Azt mondja, hivatalos vendégű oda régen. A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsájtotta az embert. Az pedig megállt mereven, mint a cövek. Megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, még megszólítják. Ki vagy, mi vagy, jó ember? Kérdezte a király.
2: Talált.
4: Ki Máté? Bizony ki nem találom, ha meg nem mondod. Mosolyodott el a király a furcsa néven, s valami homályos emlék elevenedett meg az eszében. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant. A vadkörtés ember! Az ámni! Örvendett Mátyás, majd odaszólt a felszolgáló inasoknak. Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalatokra. Ó, felséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba. Én téged vendégeltelek, meg nem az inassaidat. Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, s megkérte a jobbján ülő Nádort. Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle. És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál. De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig. Csak akkor szólt oda nagy ijedten Mátyásnak. Nini, uram király, te nem is illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál. Megint igazad van, hívem, kacagott a király. És abban a percben megtette Máté vitézt a fekete seregben a nemesek hadnagyának. De még nemes levelet is festetett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben. Így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a láthatatlan prímás, aki elmeséli nektek Rátonyi Róbert.
2: Azt szokták mondani rá, a lánc bizaz. No, én meg azt mondom, hogy azért se a lánc bizaz, hanem az én pankalányom. Ő az, aki akkor is sír, ha felveszik, akkor is ri, ha leteszik. Mikor reggelenként anyuka felveszi az ágyacskájából, az egész ház összeszalad a visítására. Uram teremtő, mi baja lehet ennek a szegény kislánynak? Nincs annak a szegény kislánynak egyéb baja, csak hogy reggel nem akarja otthagyni a jó meleg ágyát. Még mikor az asztalhoz ül is, akkorákat ásít, hogy attól félek csészéstől nyeli a kávét. Ha nem bizony annál éberebb este, amikor a kanári madár a takarodót csicsergi. Fürge, mint az űrge, ragyog a szeme, mint a csillag, a keze lába úgy jár, mint a motolla, mikor anyuka beledugja az ágyba. Reggeli sírása csak a házat veri föl, de ha este rágyújt, azt a harmadik szomszédban is meghallják. A kanári ilyetten kuporodik meg a kalitkája sarkában, azt hiszi vércse víjog. A kendermagos cica keservesen miákkol, mert azt gondolja, hogy Panka ővele csúfolódik. No, a pajtás kutyának se kell egyéb, csap olyan üvöltést, hogy még a holdvilág is eltátja rá a száját. Ami szép, ami jó van a világon, szegény anyu azt mind megígéri a kislányának, de mind nem használ a semmit. Mentül jobban csendesítik, annál jobban neki keseredik Panka. Utoljára aztán apuka elsóhajtja magát. Jaj, de csak sajnálom is azokat a szegény egereket. Panka egyszerre fölül az ágyban, rám mereszti könnyes szemét, s azt kérdezi nagy szepegve. Miért sajnálod ugyan? Tán őket is lefekteti az a rossz anyukájuk? Nem kell azokat lefektetni. Minden jóra való egér magától belebújik a vackába. Hanem azért sajnálom őket, hogy mind halálra itatod már az Isten adtákat. Mikor ennek a sóhajtozásnak sincs foganatja, akkor apa leakasztja a szögről a létcsapót, és megpaskolja az ágy végét. Panka, én azt hallottam egyszer egy öreg bagolytól, hogy az álmatlanság ellen nincs jobb, mintha megkenegetik az embert fahájjal. Erre aztán Panka rúg magán akkorát, hogy csak úgy csikorog bele az ágyacskája, és addig zokog a párnácskájába, amíg le nem ragasztja a szemét az álomméz. Azám, csak hogy a minap hiába nyúltam a létcsapó után, nem volt a szögön. Ejnye kutya meg a mája, mondom haragosan. Hát már a létcsapónak is lába kelt. Ezt már Panka se állhatta meg szó nélkül. Igenis, hogy lába kelt. Láttam is, amikor leugrott a szögről, és kisétált a szobából. Azt mondta, télen nincsen légy, ő rá sincs semmi szükség. Pedig sose lett volna nagyobb, mint most. Nagy elbizakodtában Panka akkorákat rikkantott, hogy túltett egy erdőre való sárgarigón. Se baj, bíztattam anyukát, aki maga is majd sírva fakadt már. Majd elhagyja, ha elfárad. De még hamarabb elhagyta, mert egyszer, ahogy megállt lélegzetet venni, keresztül rezgett a szobán valami finom, vékony hang. Mintha ezüst húros citerát pengetne valami tündérke. Kiri, kiri, kiri. Hallott, Panka? Azt kérdezi, kiri. No, Panka már nem rít, az bizonyos. Kiugrott az ágyból, s mintha csak elvágták volna a zokogását, kacagva fogta meg a kezemet. Jaj, apu, de szép volt! Keressük meg ezt a szépen szóló muzsikát. A láthatatlan prímás megint megszólalt. Kiri, kiri, kiri. Fölágaskodtam egy székre, Nyúlok a szekrény tetejére, s lekiáltok Pankának. Megvan már, hékám!
3: Fogom a fülét.
2: Egy kis fekete tücsök. Az ám, csak hogy a tücsöknek nincs füle. De van ám lába, olyan, hogy beállhatna ugróművésznek. Mire kinyitottam az összeszorított markomat, nem volt abban egy szál húr se, nemhogy egy egész hegedűs. Mindegy, no, mondom, most már aludjunk, mert elosztják az éjszakát. De alig, hogy a fülére húzta Panka a paplant, megint csak megszólal a láthatatlan Prímás. Kiri, kiri, kiri. Erre már Panka is megharagudott, s ahogy megfordítja mérgében a vánkoskáját, hát ott gubbaszkodik alatta a kis Prímás. Kiri, kiri, kiri. Meg vagy már, kis gonosz, nevetett Panka. Megállj, most már azért se sírok, hanem azért meglakolsz, hogy kicsúfoltál. Kis markába szorította a tücsköt, ráhajtotta a szöszke fejét, s azon tűnődött, hogy hogy is bosszantsa meg azt a rossz tücsköt. Tudod mit, apu? Kiáltotta diadalmasan. Fogadom, hogy ez se csúfolódik többet. Azzal a tücsköt a kályha mögé vitte. Ott van a falban egy lyuk, abba beleeresztette. Tudom, hogy ő se szeret a sötét szobában. Legalább majd a hegedűjét sem találja a sötétben. Dehogy nem találja, dehogy. Azóta minden este megkérdi a kis Prímás, mikor a lámpást eloltjuk. Kiri, kiri, kiri. Azért seri senki se. Panka úgy alszik, mint az édes tej, de még álmában is mosolyog, hogy így kifogott a láthatatlan Prímáson.
1: A Láthatatlan Prímás című mesét hallottátok.

0: Hapci, hapci, kökci.
1: Zsonka a világdukta, kökci, mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Kökci, hapci, kökci, hapci,
3: kökci. Csukás Mese Rádió. Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy ősszakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz őz? Nem talált? Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Mi veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsolunk.

0: szóljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizd velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
5: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Magyar népmese, a tulipánál változott királyfi.
1: Volt egyszer egy király. Annak volt egy fia. Azt mondta egyszer az apjának: édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüske bokorban varjú károgott, kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, az meg így szólt hozzá: húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, repítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá: vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi. Szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá: tépd ki két hajszálamat, s ha valamikor bajban leszel, eresd csak szélnek, nyomban ott leszek és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi, harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, és annak van egy világszép leánya. De ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. Na, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte. Az meg megmondta neki, hogy bújjon el háromszor, ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. Na, a királyfi a levegőbe dobta a varjú tollat. Jöttek a varjak seregestül, felvitték egy magas hegy tetejére. De a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap a tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal. Annak a hasába bújt el a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megszírógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste, estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta piros tulipánt, a szép lány még meg is csókolta a szép virágot, s az nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tiéd, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi mégiscsak megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb leányát.
2: Amit most hallgatsz, az a
3: Csukás Mese Rádió!
2: Rádió egyfejűeknek!

0: Sugársmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Petőfi Sándor, Anyám tyúkja. Előadja Kőszegi Ákos. Ej, mi a kő? Tyúk anyu, kend a szobában lakik itt bent. Lám csak jó az Isten jótád, hogy fölvitte a kend dolgát. Itt szaladgál föl és alá, még a ládára is fölszáll. Eszébe jut, kotkodákol, s nem verik ki a szobából. Dehogy verik, mint a galambot etetik. Válogat a kendermagban, a kis király sem él jobban. Ezért aztán tyúk anyó, hát, jól megbecsülje kend magát. Iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsa kutyánk, hegyezd füled, hadd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Ezután is jó légy, morzsa, kedvet ne kapja tyúk húsra. Élj a tyúkkal barátságba, anyám egyetlen jószága.
1: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

Az irigy kaméleon. Réges-régen, mikor a világ keletkezett, a kaméleon még nem volt olyan színpompás állat, mint napjainkban. Szürke volt, egyszínű, és mindig irigységgel töltött el, ha meglátta az erdő tarkabarka állatait. Búskomora mászott át egyik ágról a másikra, és közben azon törte a fejét, hogy szerezhetne ő is valamilyen színt, hogy kevésbé tűnjön fakónak. Aztán eszébe jutott, hogy a gyíkok és a békák is örökösen a napon süttetik magukat. Gondolta, kipróbálja ő is. Hát, ha szerez egy kis színt. Megkereste a számára a legbarátságosabb sziklát, és kifeküdt rá süttetni a hasát. Egész délután a napon aszalódott, de mikor este hazaért, szomorúan vette tudomásul, hogy egy árnyalatnyit sem sikerült barnulnia. Bőre még mindig szürke volt és fakó. A kaméleon egész éjjel aludni sem tudott a csalódottságtól, és azon morfondírozott, mit évül legyen. Hosszas forgolódás után eszébe jutott, hogy van néhány gyümölcs az erdőben, aminek a színes leve talán festékül szolgálhat. Másnap izgatottan ébredt, és első dolga volt, hogy gyümölcsök után nézzen. Szerencsére az erdő mélyén talált néhány gránátalma és áfonyabokrot. És meghengergett a földön talált termésekben. Aztán hazafele, ha meglátott egy gyümölcsöt, felvette és magára kente. Így került rá kivi, mangó, narancs, dinnye, és mire hazaért a kis kaméleon, a szivárvány ezer színében pompázott. Annyira tetszett magának, hogy egész éjjel a csodás színű bőrében gyönyörködött. Majd reggel elindult, hogy megmutassa barátainak az új, tarka-barka színét. Már éppen odaért volna a tisztásra, mikor elerett az eső. A kis kaméleon nyugodtan mászott tovább, ám az egyik ugrásnál arra lett figyelmes, hogy a lábairól eltűnt a szín. Bizony, a rengeteg égből lezúduló víz lemosta róla a sok színt, amit a gyümölcsök adtak neki. A kaméleon elszontyorodott, és bánatosan elindult hazafelé. Útközben elállt az eső, és az állatok előjöttek a rejtekhelyükről. Kaméleon pedig irigykedve tekintett végig a színpompás állatserege. A kutya észrevette, hogy a kaméleon a fán szomorkodik. Mit tesz, én barátom? Miért lógatod úgy az orrod? Kérdezte az ember. Mindannyian olyan szép színesek vagytok. Csak nekem van fakó színem, mondta csalódottan a kaméleon. Bár csak nekem is lenne egy kis színem. Menj el Orulához, a varázskígyóhoz, majd ő segít rajtad, tanácsolta a kutya. Micsoda ötlet, hogy nekem ez miért nem jutott eszembe, vidult fel a kaméleon. Megköszönte a kutya tanácsát, és azonnal a varázskígyó barlangja felé vette az irányt. Nagyhatalmú Orula, kérlek, segíts rajtam, könyörgött a kaméleon. A többi állat olyan szép színes, csak én vagyok egyedül szürke. Kérlek, varázsolj nekem egy kis színt, legalább csak néhány foltot. Nem szép dolog az irigység, kaméleon barátom. Minden állatnak megvan a maga színe. Neked a szürke, válaszolta az öreg Orula. Ám a kaméleon addig-addig könyörgött neki, míg a varázsló adott neki egy üvegcse varázsszert. Tessék, vidd ezt a főzetet!

0: Amint beért a fák közé, már is felhörpintette a varázsitart. Ahogy az egyik fáról a másikra ugrált, észrevette, hogy a színe kezd megváltozni. Először zöldre váltott, majd a tó közelében kékre. Így tovább. Mindig olyan színűre váltott, mint a környezete. Miközben ugrándozott, az egyik fa tövében megpillantotta a kutyát. Nézd, milyen csodaszép színem lett! Illegette magát a kamélom. Ám a kutya még csak feléje sem nézett. Bandukolt tovább az úton. Kamélom dübegurult. Milyen szemtelen ez a kutya! Rám se hederít! Biztosan azt gondolja, hogy ő a legszebb az erdőben. Na majd megmutatom én neki! Gondolta a kamélom, és elszaladt Orulához, a varázslóhoz. Hatalmas Orula! Kérlek, segíts rajtam! Szeretném, ha még szebb lehetnék, hogy a kutyát megegye a sárga irítség.
1: Nyugodj meg, kicsi kaméleon. Te így is szép vagy. Ne foglalkozz azzal, mit mondanak mások.
0: Mondta a bölcs Orula. Ám a kaméleon nem hagyta annyiban a dolgot. Egyre csak könyörgött a varázslónak, hogy adjon neki egy másik főzetet. Mikor a varázsló látta, hogy a kaméleon hajthatatlan, adott neki egy újabb üvegcsét. A kaméleon alig várta, hogy újra összetalálkozzon a kutyával. Ágról ágra ugrándozott, s közben a kutya arcára gondolt, amikor meglátja az új külsejét. Bizony, mostantól én leszek a legszebb és legszínesebb az erdőben. Miközben a csodálatos új külsejéről ábrándozott, nem figyelt eléggé, és elvesztette az üvegcsét. Mikor észrevette, hogy hiányzik, már késő volt. A sűrű dzsungelben nem tudta megtalálni a varázsitalt. Akkor ismét elment Orulához, hogy újabb csodaszert kérjen, ám a nagy varázsló úgy elkergette a hiú kaméleont, hogy többet a barlang közelébe sem mert menni. Így történt, hogy a szürke kaméleon új színt kapott, s azóta is a színe a környezetének megfelelően változik. Ám a kaméleon egy cseppet sem örül ennek, mert neki csak az a fontos, hogy ő legyen a legszebb.

0: Csukásmeserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Én nagyon szeretem a meséket, mind olvasni, mind pedig hallgatni. Ez gyerekkorom óta így van. Következzen most egy mese, csak nektek, Berg Judittól, Tündérzene, Hegedű. Az ősz utolsó meleg estéjén Panka tárva nyitva hagyta az összes ablakot, és átment Csiribihez, hogy hintázzanak egy jót a nagy fenyőfa ágain. Panka vitt magával egy kis bodzaszörpöt és áfonyás lepényt is, hogy legyen mit majszolgatni. Persze a két szomszédban lakó mókus gyerek, Jocó és Emma is melléjük telepedett. Ültek az ágon négyen, lógatták a lábuk, himbálóztak, falatoztak. Az első csillagok a magasból nevettek rájuk, lenyújtották feléjük a csillaghálót, amit éjjelente szűrek. A tündérek átlibbentek a hálóra, azon hintáztak, lengeteztek, aztán újra visszaültek a fenyőágra beszélgetni. Késő este volt már, mire belefáradtak a mulatságba. Mókus mama is türelmetlenkedett, ideje volt, hogy Jocó és Emma ágyba kerüljön. A barátok elbúcsúztak, a két mókus csemete bekúszott az első emeleti odúba, Csiribi pedig hazakísérte Pankát a tölgyfaházba. Aztán ők is jó éjszakát kívántak, és Csiribi hazaszállt. Panka becsukta az ablakot, nagyot ásított, alig várta, hogy ágyba bújjon. Mikor végre magára húzta a takarót és becsukta a szemét, a szoba sarkából gyönyörűséges hegedű szó csendült. Panka csodálkozva felült. Lehet, hogy nyitva felejtette az ablakot, és behallatszik Tücsök Tóbiás éjjeli koncertje? Nem. Az ablakot gondosan bezárta, miután Csiribi elment. Amikor Panka felkapcsolta az éjjeli lámpást, a hegedű szó elhallgatott. De mikor a kis tündér újra leoltotta a fényt, megint megszólalt a különös muzsika. Egész biztosan a szobában szól, gondolta Panka, és újra felgyújtotta a lámpát. A hang megint elhalt. Panka értetlenül dörzsölte a szemét. Lehet, hogy már is álmodom? De nem. Amint újra elsötétedett a szoba, felzendült egy másik dallam a hegedűn. Van itt valaki? Kérdezte Panka a takaró alól. Válasz helyett hangosabban és még andalítóbban szólt a zene. Szerencsére addigra a hold is megérkezett, és szokása szerint bekukucskált a tündérlány ablakán. A hold fénye megvilágított egy különös alakot a szoba sarkában, a szekrény előtt. Tücsök Tóbiás, hogy kerülsz te a szobámba? Nevetett Panka. A hegedűs végre leeresztette a hangszerét, és szigorúan megszólalt. Nem vagyok Tóbiás, nevem Ciripvári Fülöp, hegedű művész. Ó, nyelt nagyot Panka, és mit keresel itt nálam? Mivel holnaptól beköszönt a hideg, téli szállás után néztem, ez a szoba nyitott ablakkal várt, és senki nem mondta, hogy menjek innen. Így hát mától ez a téli szállásom. De hát ez az én házam, döbbent meg Panka, és újra felkapcsolta a kislámpát. Kapcsold le a villanyt! Mérgelődött Ciripvári Fülöp, zavarja a fény a szemem. Aztán kicsit szelídebben tette hozzá. Muszáj egy kicsit gyakorolnom, csak nem akarod, hogy az éjszaka közepén álljak tovább? Nem, nem, persze, enyhült meg Panka, csak nagyon álmos vagyok. Hát aludj, húzok egy kis altatózenét. Panka lefeküdt, Ciripvári Fülöp pedig belefogott egy szép altatóba, de Panka nem tudott aludni. Gyönyörű volt a zene, és a kis tündér inkább felült az ágyban, úgy hallgatta. Később ő is elővette a hegedűjét, és egy szép duettet játszottak együtt. Csak hajnalban sikerült végre elaludnia. Reggel azonban sok munka várt a tündérlányra, álmosan, kótyagosan ébredt, megreggelizett és elindult az erdőbe. Ciripvári Fülöp eközben az igazak álmát aludta. Délután ugyan felébredt és jól belakmározott Panka befőtjeiből, de mire a tündérlány hazatért, ő már újra elszenderedett. Igazán nem akart útban lenni, a szekrény mögötti zugban húzta meg magát. Panka keltegette, de sehogy nem tudta felébreszteni. Csak akkor tért magához, mikor a tündérlány ágyba bújt. Akkor viszont rögtön előkapta a hegedűjét és gyakorolni kezdett. Maradj csöndben, Fülöp! Nem tudok aludni! Kérte álmosan Panka a takaró alól. Egész halkan játszom, muszáj gyakorolni, mondta a hegedűs megrovóan. Hajnalig tartott a zenebona, szegény Panka egy szemernyit sem aludt. Reggel olyan álmos volt már, hogy kis híján elfelejtette felhúzni a cipellőjét, mikor útnak indult. Pedig tényleg beköszöntött a rossz idő, kopogósra fagyott a föld a hajnali hidegben. Egérmama nem győzött csodálkozni. Na hát, Panka, nem vagy te beteg? Karikás a szemed, és még köszönni is elfelejtettél. Ne haragudj, egérmama. 2 napja nem aludtam, szabadkozott Panka, és elhatározta, délután feltétlenül megkéri Fülöpöt, hogy költözzön máshová. De mikor a tücsök végre felébredt, hogy megtömi a bendőjét, könyörgőre fogta. Ne küldj el, Panka! Beálltak az éjjeli fagyok, ha nincs hol aludnom, tán el is pusztulok. Tücsök, Tóbiás és zenekara szeretettel látna, mert beszéltem is Tóbiással, szállást is kaphatsz a vendégművészek panziójában, ott áttelelhetsz. Én nem állok be semmilyen zenekarba, szólista vagyok, húzta fel az orrát sértődöttem Fülöp. Akkor ígérd meg, hogy nem zenélsz éjszaka, szeretnék aludni végre. Már hogy ígérném? Mérgelődött Fülöp. A tücskök hegedűje éjjel szól a legszebben! Panka se szó, se beszéd, ott hagyta Fülöpöt. Kiszaladt az erdőbe, és szerzett 2 nagy csipkebogyót füldugónak. De hiába dugta be a fülét éjjel. A hegedű szó így is bekúszott a fejébe, és nem hagyta aludni. A következő nap reggelén Panka hatalmas ásítások közepette ment át Csiribihez. Segíts valamit kitalálni, mondta. Csiribi elgondolkozva vakargatta az üstökét. Majd én beszélek ezzel a tücsökkel, jelentette ki. Együtt mentek vissza a nagy tölgyfához, de csodák csodájára nem találták ott Cirifári Fülöpöt. Talán jobb belátásra tért és odébb állt, reménykedett Panka. Fülöp nem is került elő egészen éjfélig. Akkor azonban előkászálódott Panka szekrényéből, és nekilátott a gyakorlásnak. Panka sírva fúrta be a fejét a párnája alá, később kiköltözött a konyhába, és az éjszakát egy matracon töltötte az asztal alatt. Reggelre remek tervet eszelt ki. Megvárta, még Cirifári Fülöp elalszik, akkor előszedte a hangszeres ládáját, és vidám ébresztőt fújt a trombitán. A tücsök rémülten ugrott ki a szekrényből, ahol elvackolta magát. Panka trombitált még egy kicsit, aztán elővette a cintányért. Akkor a csinnadrattát rendezett, hogy csak úgy remegett belülről a nagy tölgyfa. Hát már aludni sem hagyják az embert? Sopánkodott Cirifári Fülöp. Dehogy nem, éjszaka annyit alszol, amennyit akarsz, nevetett Panka, és megrázta a csengettyűit. Cirifári Fülöp vastag sálat kötött a fejére, és úgy tett, mintha aludna, de látszott, hogy nincs nyugvása. Délután nem bírta tovább. Felpakolta a hegedűjét, és köszönés nélkül elviharzott. Panka gúnyosan trombitált utána búcsúzóul. Este, mikor a tündérlány végre elalváshoz készülődött, csengettek. Panka csodálkozva nyitott ajtót, ugyan kiérkezhet ilyen későn. Nem hitt a szemének, amikor Cirifári Fülöpöt pillantotta meg az ajtóban. A tücsök úgy didergett, hogy még a hegedű tok is remegett a kezében. Nincs hol aludnom, teljesen átfagytam, senki sem akar befogadni. Azt nem csodálom, mondta szúrósan Panka. Mindenki nyugalomra vágyik éjjel. Kérlek, engedj be, ha kint maradok, végem, vacogott a tücsök. Rendben van, bólintott Panka, de nincs több éjjeli zenebona. Cirifári Fülöp lehajtott fejjel vonult be a szobába. Egy darabig csendben ücsörgött, de nem bírta sokáig. Muszáj volt elővennie a hegedűt. Egész halkan pengette csak a húrokat. Panka kiugrott az ágyból, nagyon mérges volt. Ám mielőtt megszíthatta volna Fülöpöt, megint csengettek. Szarvasbogár bácsi állt az ajtóban, pizsamában. Ne haragudj a zavarásért, szabadkozott. Csak gondoltam, megkérlek, muzsikálj picit hangosabban. Tudod, az utóbbi időben nagyon rosszalvó lettem, de amióta ilyen szépen hegedülsz éjszaka, mindig sikerül elaludnom. Nem is én hegedülök, hebegett Panka. Cirifári Fülöp előlépett. Jól hallottam, önnek tetszik az éjszakai zene? De még mennyire? Lelkesedett a vén szarvasbogár,
2: Azóta alszom csak igazán jól. Ennél már csak az lenne jobb, ha közvetlenül az ágyam mellett szólna.
3: De hisz azon könnyen segíthetünk, ugrott hatalmasat örömében Panka. Fülöp már is beköltözhet Szarvas Bogár bácsihoz.
2: De ugye napközben nem muzsikál, aggódott az öreg, mert azt ki nem állhatom.
3: Megígérem, húzta ki magát Fülöp, és boldog mosollyal vonult le a földszinti lakásba.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes a zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni, meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér.
0: Csukás Mese Rádió.
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel Sztelek Csilár Döme és Gombót című meséjét. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Jaj, de aranyos! Kiáltott Döme, mikor a sétából hazafelé tartva meglátott egy kicsi vörös cicát. Cica, cica! Lelkesedett Bubu is. A cica átbújt a kerítésen és keservesen nyávogott. Biztos éhes, állapították meg közösen. Hadd vigyük haza, könyörgött Döme. Mindig pont ilyen cicára vágytam. Anya végül beleegyezett. Otthon a cica a fotel mögé vackolta be magát. Alig volt nagyobb Döme kezénél. Gombócnak nevezték el. Nézd, hogy alszik, mondta Döme apának. Gombóc elaludt a kosárban, így szerencsére nem ijedt meg az állatorvos rendelőjében várakozó kutyáktól. Szép, egészséges kis cica, állapította meg az orvos, mikor sorra kerültek. Az alapos vizsgálat után Gombóc kapott védőoltást, Döme szerint nagyon hősiesen viselkedett. Így tartsd a kezedben a cicádat, mutatta az orvos, hogy ne nyomódjon a hasa. A doktor pontosan elmondta, amit egy ilyen apró állat gondozásáról tudni kell. Döme nagyon figyelt és rettentő büszke volt, hogy saját állata lehet. Anya, gyere be kérlek, nézd, Gombóc mekkorákat ugrik, kiabált ki Döme anyának. Gombócnak néha határtalan jó kedve kerekedett. Ez Döme nagyon szerette. Ilyenkor a cica vadászósat játszott. Össze-vissza rohangált, és lesből rávetette magát a gyanútlanul arra közeledő zsákmány lábára. Ez valóban fantasztikus, ismerte el anya, de azt gondolom jobb lesz, ha a másik szobában játszol vele, nehogy Bubu megsérüljön. A nappaliban Gombóc bebújt az asztal és a fotel mögé, megkergette az elgurított labdát, majd hosszan üldözte a fonalat, amivel Döme szaladt előtte. Nagyszerűen szórakoztak mindketten. Amikor Döme észrevette, hogy Gombóc lerágta a mackója fülét, nagyon sírt és haragudott a cicára. Anya alig győzte vigasztalni. Gyere, mondta végül. Ahelyett, hogy bánkódunk, varjunk inkább egy új fület a mackónak, javasolta. Sikerült éppen megfelelő anyagot találni. Az új fül szinte szebb lett, mint az eredeti. Döme teljesen megnyugodott, és a haragja is elszállt. Azért jobb, ha máskor nem hagyod elől a mackódat, nehogy Gombóc a másik fülére is kedvet kapjon, mondta anya nevetve. Közeledett a várva várt balatoni nyaralás. Hadd vigyük Gombócot is, kezdte újra a könyörgés Döme. Mi a fürdéssel és a pancsolással leszünk elfoglalva, bíztatta anya. Gombóc a vizet nagyon nem szereti, a házban pedig igen magányosnak érezné magát egész nap egyedül. Meg se fog ismerni, amikor hazaérünk, próbál Döme újabb érveket találni. A cicák nem felejtik el egykönnyen a gazdájukat. A nagymamánál a lehető legjobb helye lesz arra az időre, döntötte el határozottan apa. Borzasztó büdös, kiabált ki Döme a kamrából. Anya megkérte, segítsen kitakarítani Gombóc vécéjét. Ezt a munkát Döme utálta, de vállalta, mert ez is hozzátartozik a citatartáshoz, ahogy anya mondta. Te egy hős vagy, dicsérte anya. Olyan nagy öröm nekem, hogy rendesen gondját viseled a cicának. Jövőre már Bubu is elég nagy lesz ahhoz, hogy segítsen neked. Jó lenne, ha holnap már jövőre lenne, felelte Döme, majd egy alapos kézmosás után már szaladt is a konyhába, mert anya épp a kedvencét főzte ebédre. Még mindig olyan játékos, mint kiskorában, állapította meg apa. A cica egy éves megtalálásának örömére kapott egy sárga golyót, egy szivacsot, amit kedvére marcangolhatott, és persze a kedvenc eledelét. Emlékeztek? Kérdezte anya, amikor Gombóc felmászott a szárítóra és nem mert lejönni? Meg amikor elbújt a szekrényben és órákig hiába kerestük? Folytatta Döme. Meg amikor nem néztem oda és elvette a reggelimet? Mondta Bubu. Sokáig nevettek és mesélték egymásnak Gombóc egyéves kis életének emlékezetes és vidám kalandjait. A cica pedig boldogan játszott közben.
4: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Csukás István mesét fogok nektek felolvasni. Mindezt azért is teszem, mert Csukás István születésének évfordulóját ünnepeljük. El kell, hogy mondjam nektek, hogy én személyesen is ismertem őt, hiszen a Süsüben, ugye, mert a Süsü az egy nagyon-nagyon ismert mese, én voltam a Bús királylány. És nem csak ebben játszottam, hanem az Ágacska című mesejátékában is Pösszeegeret én alakítottam. Ez egy nagyon-nagyon sikeres mesejáték volt a játékszínben annak idején. Nagyon személyes kapcsolatunk volt Pista bácsival, sőt annyira, hogy egy helyen laktunk, a Guggerhegyen. Hogyan is kezdődött a Kelekútya kiskakas története? Úgy kezdődött, hogy ő bújt ki utoljára a tojásból. Megrázta magát, s körülnézett, hogy hová is került. Szép nagy udvart látott, bokrokat, fákat, csibeitatót, malacvájút, kutyaólat, galambdúcot és sövénykerítést. Bámészkodott, gyönyörködött, megnézett mindent apróra, csillogott a szeme, piroslott a taraja, pici szíve vidáman dobogott. De szép a világ, gondolta magában. Majd mikor a szeme megtelt a világgal, jól kinyitotta a fülét, és hallgatózott. Kotkodácsolást hallott, meg csipogást, meg bégetést, meg ugatást, meg nyávogást, meg röfögést, meg kágogást és hápogást, meg nyerítést és mekegést, meg bőgést és iázást, meg turbékolást és cincogást. És én... Hogyan beszéljek? Tűnődött a kiskakas. Elindult a Kelekútya kiskakas, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a kutyaólhoz, s megállt előtte pecskesen. A hatalmas kuvasz nyújtózott egyet, ásított egyet, majd mosolyogva megbámulta a kiskakast.
7: Nini, gondolta, egy kiskakas. Biztosan most bújt ki a tojásba. Mert eddig én még nem láttam, pedig én mindent látok, és mindent tudok, ami az udvarban történik. És végre van egy kakasunk. Igaz, hogy kicsi, de majd megnő.
6: Majd barátságosan vakkantott, meg ugatott. A Kelekútya kiskakas figyelmesen hallgatta. Azután fölvetette a fejét, és ő is vakkantott, meg ugatott. Bak, bak! Bau, bau! A kuvasz mosolyogva megcsúválta a fejét.
7: Nem jó, dörmögte, te nem vagy kutya. Ne nem jól csinálod.
6: A kelekutya kiskakas elszontyolodott. Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom.
7: Nem tudom megmutatni,
6: brummogott a kuvasz.
7: Sajnálom.
6: A kelekutya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a bocihoz. A boci egy fa alatt legelészett. A kiskakas elébe került, speckesen megállt.
7: Egy kiskakas? Bőgte vidáman a boci. Biztosan ma született, mert még nem láttam eddig.
6: Barátságosan bőgött, abba hagyva a legelészést. A kelekutya kiskakas figyelmesen nézte, hallgatta, majd felbőgött. A boci mosolyogva csóválta a fejét.
7: Nem jó, te kelekótya. Nem vagy te boci. Nem áll jól neked a bőgés.
6: Hát akkor mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a bocit a kiskakas. A boci sajnálkozva mondta.
7: Nem tudom megmutatni. Sajnálom. Mi bocik csak bőgni tudunk.
6: És szélesen elmosolyodott. A kelekutya kiskakas nem sértődött meg, tovább indult, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a disznóólhoz. Az ól előtt a malacok játszottak, visítoztak, meg röfögtek. Uj, röf. A kelekutya kiskakas hallgatózott, majd visított és röfögött ő is. Röf. A malacok mérgesen nézték a röfögő kiskakast, a mamájukhoz szaladtak és panaszkodtak.
8: Csúfol! Utánoz és csúfol!
6: Mutogattak a kelekutya kiskakasra. A kövér cucamama kigurult az ólból.
7: Miért csúfolódsz? Kérdezte szigorúan.
6: A kelekutya kiskakas megszeppenve mondta. Nem csúfolódom, beszélni tanulok. A cucamama elmosolyodott.
7: Ennyi. Rossz helyen tanulsz. Te nem vagy malac.
6: Mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom, kérte a kelekutya kiskakas.
7: Sajnálom, mondta a cucamama. Mi disznók csak röfögni tudunk.
6: A kelekutya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a libához. A liba szép fehér tollát tisztogatta, s halkan gágogott. A kelekutya kiskakas fülelt, figyelt, majd halkan gágogott ő is. Gá. A liba abbahagyta a tollászkodást, és csodálkozva megnézte a gágogó kiskakast.
7: Gá! Ej! Hát téged megmilelt! Félre nyeltél!
6: Beszélni tanulok, motyogta a kelekutya kiskakas. Mutasd meg, hogyan kell!
7: Sajnálom,
6: ingatta a fejét a liba.
7: Nem tudom megmutatni. Mi libánk, csak nyágogni tudunk.
6: A kelekutya kiskakas tovább ment, hogy megtanuljon beszélni. Odaért a nyulakhoz. A nyulak kergetőztek, pukfencesztek, és vidáman makogtak.
8: Mak, sárga répa, bekaplak.
6: A kelekutya kiskakas kitátotta a csőrét, és makogott. Mak, sárga répa, bekaplak. A nyulak körbeállták a kelekutya kiskakast, és a hasukat fogva nevettek.
8: Egy makogó kiskakas?
6: A kelekutya kiskakas mérgesen kiáltott. Ne nevessetek! Inkább mondjátok meg, hogy hogyan csináljam! Az egyik nyúl abba hagyta a rihegést, meg a röhögést, s a vállát vonogatva mondta.
8: Nem tudjuk megmutatni, mi csak makogni tudunk.
6: A kelekutya kiskakas legyintett a röhögő nyulakra, dacosan tovább ment.
7: Azért is megtanulok beszélni, ahogy a kakasok szoktak, gondolta.
8: Hát valaki csak megmutatja, hogy hogyan kell.
6: Odaért a szép fehér szakállú kecskéhez. A kecske mélázva nézegette a kiskakast.
7: Egy kiskakas, torka tolla tarajas.
6: Majd szelíden felmekegett. Kelekutya kiskakas kinyitotta a csőrét, és mekegett ő is. Meg. Kecske megrázta a szakállát, és mosolyogva mondta.
8: Nem, nem jó. Csak a kecskék mekednek. És te nem vagy kecske. Te kiskakas vagy.
6: A kelekúgy a kiskakas bánatosan lógatta a taraját. Akkor mutasd meg, hogy hogyan csináljam. A kecske meleg hangon válaszolt.
8: Nem tudom megmutatni. Én csak mekedni tudok. Sajnálom.
6: A kelekúgy a kiskakas csak egy kicsit búslakodott, csak egy picit lógatta a taraját. Megrázta magát, újra elindult, hogy megtanuljon beszélni. A kacsa úsztatóhoz ért. A vízben sárga kiskacsák úszkáltak, lebuktak, csőrükkel kutattak, keresgéltek, tolláskodtak, vecseréztek. A kelekúgy a kiskakas megállt az úsztató szélén. Egy sárga pelyhes kiskacsa odaúszott, megnézte vidáman csillogó szemével, és hápogott. A kelekúgy a kiskakas figyelt, majd nagyra tátotta a csőrét, hápogott. Háp, háp, háp. A sárga pelyhes kiskacsa intett neki, hogy jöjjön be a vízbe. A kelekúgy a kiskakas bedugta az egyik lábát óvatosan a vízbe, majd kikapta gyorsan, s megrázta a fejét, hogy nem megy. A sárga pelyhes kiskacsa mérgesen kiabált.
8: Nem is vagy kacsa, akkor miért hápogsz? Csufolodsz, he?
6: És lespriccelte a kelekúgy a kiskakast. A kelekúgy a kiskakas lerázta tolláról a vizet, s dünnyögve továbbállt.
8: Azt én is tudom, hogy nem vagyok kacsa, de buta hápogó. Azért még nem kell lespriccelni.
6: Ahogy ment, rápisszegett valaki.
8: Pszt, hé!
6: A kelekúgy a kiskakas megállt, körülnézett, hogy kipisszeg. Egy egeret látott, egy csillogó szemű egeret.
8: Te pisszegtél?
6: Kérdezte a kelekúgy a kiskakas.
8: Én hát,
6: mondta az egér. És miért pisszegtél? Érdeklődött a kelekúgy a kiskakas.
8: Azért piszegtem, hogy állj meg.
6: Megálltam, mondta a kelekúgy a kiskakas.
8: Látom, pontoskodott az egér. És mielőtt nem álltál meg, hova mentél?
6: A kelekúgy a kiskakas elgondolkozva nézte a kíváncsi egeret.
8: Erre, meg arra. Miért kérdezed?
6: Az egér roppant komoly képet vágott.
8: Azért kérdezem, mert én mindent tudni akarok, ugyanis én tanár vagyok, híres tanár, és ez itt egy híres egériskola.
6: Az egér körbemutatott büszkén. A galagonya bokor alján volt egy rajztábla, a rajztáblára krétával egy nagy A betű volt írva, és egy egyes. A kelekúgy a kiskakas megcsodálta a rajztáblát. Az egér megpödörte a bajuszát, és tovább hencegett.
8: Tanítok írást, tanítok olvasást, tanítok számolást, esetleg még éneklést és szavalást. Figyelj, ezt szavalom az egérverset.
6: Az egér kidüllesztette a mellét, nagy levegőt vett, és elszavalta a verset.
8: Dohogott az egér, sosincsen friss kenyér, ahogy mondom, ezért dohogott az egér. A boltba bandukolt, csukva volt a bolt, ahogy mondom, úgy volt, csukva volt a bolt. Végül is mit csinált? Hát morzsát rágicsált, egyebet nem csinált, csak morzsát rágicsált.
6: Szép volt, dicsérte meg a kelekúgy a kiskakas. Taníts meg, hogy hogyan kell beszélni.
8: Semmiség, legyintett az egér. Figyelj! Cin-cin-cin, cin-cin-cin, cin-cin-cin.
6: Na, most te! A kelekúgy a kiskakas eltátotta a csőrét, és cincogott.
8: Nagyon jó, nagyon jó, dicsérte meg az egér.
6: Köszönöm, hálálkodott a kelekúgy a kiskakas, és cincogva ment tovább.
8: Nem vette észre a nagy cincogásban, hogy egy sötét árnyék lopakodik a nyomában.
6: A sötét árnyék nem volt más, mint egy nagy, tarka macska. Csodálkozva nézte a cincogó kiskakast, majd dühösen megrázta a fejét.
8: A macska rúgja meg. Azt hittem, hogy egy egér. Mit cincogsz? Mi a csodának cincogsz?
6: A kelekúgy a kiskakas megijedve válaszolt. Nem jól csináltam. Nem jól csinálom. A tarka macska mérgesen morgott és nyávogott.
8: Persze, hogy nem jól csinálod.
6: Kelekúgy a kiskakas óvatosan utánozta a nyávogást.
8: Nyáú, nyáú, ez jó? Nem jó, te nem vagy egér, se macska.
9: Kérlek, mutasd meg, hogy hogyan kell csinálnom.
6: A tarkamacska megvonta a vállát.
9: Nem tudom megmutatni. Én csak nyávogni tudok.
6: A kelekúgya kiskakas lehorgasztott fejjel bandukolt tovább. Ahogy bandukolt, beleütődött valamibe. Az a valami egy szép, fényes pata volt. Fölnézett, és meglátta a lovat. A ló lenézett, és barátságosan nyihogott. Kelekútya kiskakas fülelt, majd ő is nyihogott. A ló nagyot nevetett.
9: Nini! Már azt hittem, hogy egy kis csikó, de csak egy kiskakas. Miért nyihogsz?
6: Nem jól csinálom, kérdezte a kelekútya kiskakas. A ló megrázta a fejét, csak úgy lobogott a gyönyörű sörénye.
9: Nem jól csinálod, csak a lovak nyihognak.
6: A kelekútya kiskakas nagyot sóhajtva tovább ment. A magasban galambok röpködtek. Leszálltak a galambdúcra, búgtak, turbékoltak. Kelekútya kiskakas fölnézett rájuk, levegőt vett, és turbékolt. Krú! Krú! A galambok a fejüket rázták.
9: Nem jó. Te nem vagy galamb?
6: Csengettyű szó ütötte meg a fülét. A kelekútya kiskakas megszaporázta a lépteit, ment a csengőszó után. A csengő egy bárány nyakába volt kötve. A bárány vígan ugrándozott, a csengő ezüst hangon csilingelt. Bégetett a bárány ugrándozás közben. A kelekútya kiskakas figyelmesen nézte, majd ugrált egy-kettőt szérna vékony lábán, és bégetett. A bárány abbahagyta az ugrálást meg a bégetést, és csodálkozva nézett a kiskakasra.
9: Te bégettél? Kérdezte.
6: A kelekútya kiskakas bólogatott. A bárány körbejárta a kelekútya kiskakast.
9: Neked nincs? De neked csak két lábad van, mondta végül, és szárnyad van, és csőröd van. Te nem vagy bárány, és ha nem vagy bárány, ne is béges.
6: A kelekútya kiskakas lehajtotta a fejét, úgy suttogta.
9: Mutasd meg, kérlek, hogyan csinálja.
6: A bárány ingatta a fejét, a csengő halkan megszólalt a nyakán.
9: Nem tudom megmutatni, én csak bégetni tudok.
6: Eljött az este, eljött az éjszaka, az udvar népe aludni tért. Csak a kelekútya kiskakas nem tudott aludni. Szomorúan üldögélt a kerítés tetején.
9: Hát senki sem mutatja meg nekem, hogy hogyan kell csinálnom, gondolta búsan.
6: Így búslakodott, meg szomorkodott. Észre sem vette, hogy elröpült az éjszaka. Lassan világosodott az ég alja, és tűzpirosan fölkelt.

Nap nyájasan válaszolt. Tudod te azt? Tátsd a csőröd, kukorékolj. Na, rajta, próbáld meg. A kelekutya kiskakas kitátotta a csőrét, hátrahajtotta a fejét, behunyta a szemét, és kukorékolt. Kukorikú! Kukorikú! Zengett a kukorékolás, a nap felszökkent az égre, az udvar lakói összeröppentek, s ámulva hallgatták a kiskakast. Milyen szépen kukorékol, súgták, búgták, röfögték és cincogták. A kiskakas büszkén nézett le rájuk, és így szólt. Fölébresztettem a napot. Én egyedül. Én a kiskakas. Kukorikú!

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el.
1: Most pedig menjünk előbbre ismét az időben. Mikor Falatka már régen egyedül ment az iskolába, kétségbejtette a szüleit azzal, mindig későn ért haza. Rengeteg ideig ment hazafelé, ha nem is messzi iskolából. Hát ennek már végül is utána kell nézni, hogy mi van. És egy napon, délutános volt Falatka, jókor odament anyu és apu az iskolához. De nem álltak meg a kapu előtt, a sarkon van az iskola, hanem túlmentek a sarkon, és a kerítés mögött várták, hogy mi lesz. Végre kiömlött a sok gyerek, csicseregve futkározza meg szabályosan és egymás kezét fogva, vegyesen, ahogy az szokott lenni. Jöttek, elindultak, ki a rávárakozó szülővel, nagyival a kisebbek, ki meg egyedül vagy társakkal a nagyobbak. Végre felbukkant Falatka is legutolsóul. Roppant ráérősen kilépett a kapun, és először is széjjel nézett, hogy hát mi van errefelé. Tél eleje volt. Az út szélén már elnyűtt, feketedő és elhordásra váró hókupacok, az úton a latyagos, félig fagyott hóban, sárban fröcskölő kocsik, felmérte Falatka a terepet. És éppen szálingózni kezdett a hó. Falatka elnyitotta a száját, kidugta a nyelvét, és hópihékre kezdett vadászni. Ezt jó sokáig csinálta. Anyu és apu látták a kerítés mögül, bekapott boldogan, jó néhány hópihét. Aztán elindult. Míg vadászgatva hulló pelyhekre, kezével meg-meg érintve a házak falát, elindult. Anyuék óvatosan utána. Egy szorgalmas öreg házfelügyelő már seperte a járdát. Hát csak látják anyuék, hogy Falatka ismerősen tárgyal a házfelügyelővel. Aztán átveszi tőle a vesztőseprűt, és seperni kezdi a havat a járdáról. Beszélgetnek. Jó ideig seperget Falatka, aztán hosszan búcsúzik a házfelügyelőtől, visszaadja a seprűt, és vándorol tovább. De most már az út szélén vándorol, a pocséták között. Hókupacra fel, hókupacról le, ismét fel, ismét le, egyszer csak megcsúszik, a fenekén ér le a túloldalon, kocsi húz el előtte, egy fejkendős öreg néni óvóan szidalmazza Falatkát, nézik anyuék messziről, apu nem engedi anyut beavatkozni, várjuk ki. A néni okítja Falatkát, látható a mozdulataiból, hogy inti őt a veszedelmektől, és Falatka alázatosan, nagy tisztelettel hallgatja, bólogat, igazat ad a néninek. Aztán tovább, most már a járdán. Az útkereszteződésnél egy rendőrrel áll meg Falatka, hosszasan beszélgetnek, együtt kelnek át az úton, még váltanak egy-két szót, nyilvánvaló, hogy régi ismerősök, és kezet fogva búcsúznak. Apu és anyu most nagy ívben megkerülik Falatkát, és szinte futva a házuk elé érkeznek. A terv az, hogy itt várják be őt, és aztán ám lássuk. Néhány perc múlva rohanvást ért a ház elé Falatka vágtatva. Meglátta övéit, csillogva vetette magát a karjuk közé, és lihegve lelkesedéstől mesélni kezdte, hogyan ette a hópelyheket az iskola kapu előtt. Összesen 9-et fogott el, és akkor gondolta, elkapok még 9-et, összesen 18, na és akkor még 9-et, összesen 27, aztán még 3-at, hogy legyen pont 30. Matyasinszki bácsi ideadta a seprűjét, és sepregettem neki egy kicsit. Matyasinszki bácsi macskája Otto eltűnt. Matyasinszki néni egész délelőtt kereste mindenfelé. Lehet, hogy elcsalták, mert gyönyörű szép, de vissza kell jönnie, azt mondta Matyasinszki bácsi, mert a macska hűséges a házhoz, és a többi. És hogy megcsúszott, elesett, és egy idegen néni iszonyúan letolta, de igaza volt, az embert elütheti egy kocsi, na még az volna szép, és Béla bácsi az őrmester így meg, az úgy meg... Csak hallgatták őt, anyu és apu. És akkor a háztartási bolt előtt egy néni szörnyű csúnyát mondott egy bácsinak, arra megijedtem, és futni kezdtem haza. Mit mondott a néni a bácsinak? Kérdezte apa. Azt mondta, Jesszuskám, mindjárt 5:30. Erre futni kezdtél? Futni kezdtem. Ölbe kapta anya ezt a csavargó Falatkát, és a fejét a mellére simította. Tudnélik, anyu attól szorongott itt a ház előtt, amint azt egyszer elmondta nekem, hogy Falatka majd elkezd neki hamukálni, hogy ez volt, meg az volt, hogy a tanítónéni nem engedte el őket, és más efféle. Magyarán mondva, attól irtózkodott anyu, hogy Falatka hazudni fog. De Falatkának ez eszébe sem jutott. Hát minek? Hát hópelyheket evett, söprögetett, elesett, fölkelt, beszélgetett, barátkozott, élt a nagyvilágban, és ezt nyíltan elmondta anyunak, apunak. Rendben van.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
2: Csukás István, szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs, vagy a paróka, vagy az egyújjas kifordított bundakesztyű, vagy a szobafestő pemzli, vagy papucs, orrán, pamutbojt. Na de most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon. Egy szép, hosszú ágon. Fölle jár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent. Aztán persze középen is. Bogyó kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le, s persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint a szegény gombóc Artúr, mondta Pompom, fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, s az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Bogyó. Majd szép lassan megyek. Az iskola megvár. Pompom Bogyó fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka. És senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Bogyó, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagadt madárról? Legjobb, ha azzal kezdem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. De ez se igazán jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömöt keressük. A bánat meg a szívfájdalom ráér. Vagyis, minek örült a legjobban gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét. A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon. És mi volt a legnagyobb bánat a gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréselt csőrrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le. Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassabban mindenről lemondott, kivéve a csokoládét. És mégis csak hízik, csak dagad. Már olyan dagad, hogy elpattan alatta az ág, ha rárepül. Megrodjan alatta a kémény, ha ráül. Elgörbül alatta a tévé antenna. Éppen ezért már nem is röpköd a levegőben, különben is egyre nehezebben tud már felrepülni. Csak gubbaszt, és fogyókúrázik. Illetve majszolja a csokoládét, mert azért valamit kell enni. Egy reggel látja ám Gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán huss, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott, s lekiáltott a bámészkodó Gombóc Artúrnak. Te nem jössz! Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott. Hát persze, hát ősz van. Teljesen kiment a fejemből a nagy fogyókúra miatt. Felnézett a fákra, a levelek is lehúltak. Vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kisebb bőrönbe egy-két apróságot rakott, poharra törülködő zsebkendőt, egy nagyobb bőrönbe meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. S mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, s elindult. Gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt. Megtörölte a homlokács felső ajtót. Haj, haj, de messze van Afrika, sose érek oda, gyalog. Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vinámam lett. De miért menjek gyalog? Felszállok erre, felszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve egy kis teherautó. A sofőr vidámon fütyörészett. Ugorj fel hátra, mondta a sofőr fütyörészve. Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fért el. A teherautó hátulja leült a földre. Az orra meg az égnek emelkedett. A sofőr abba hagyta a fütyörészést, és roppantul csodálkozott. Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép? Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen. Azonnal szállj le, te dagadt! Gombóc Artúr leszállt az autóra, megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Haj, haj, sóhajtott Gombóc Artúr. Hogy jutok én Afrikába? Azután eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett. Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton! Fogta a két bőröndöt, s elballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat. A kalauz nagyot kiáltott. Beszállás! Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta. Mehetünk, kiáltott előre, s a vonat elindult. Végre utazom, gondolta Gombóc Artúr, és elégedetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, és egy bámészkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, eddig még meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőre érve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott. Mi ez? Mi ez? Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Bombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházat. Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket. A vonat visszatért a domba aljáról, megállt, nem csúszott tovább. A mozdonyvezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt. Aha, mondta, egy potya utas, azonnal szállj le, miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagad. Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyét, és búsan nézett az elrobogó vonat után. Haj, sóhajtozott, hogy jutok én Afrikába? Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett. Hogy jutok? Hát repülőgépen. Fogta a két bőröndöt, és elballagott a repülőtérre. Felmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, míg elindulnak, majd szolgatta a csokoládét. Illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren. Repülünk, ujjongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába. Aztán a gép csak körözött a repülőtéren. Nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, és körbejárta a gépet. Ah, mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán. Ettől a dagadtól nem tudunk repülni. Azonnal gyere le onnan! Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőben. Haj, sohajtozott Gombóc Artúr. Hogy jutok én Afrikába? Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett. Hogyan? Hát hajón! Fogta a két bőröndöt, és elballagott a kikötőbe. Ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzősre. De hogyan jutok fel? Meglátta a teherdarut. Hogyan? Hát teherdarúval. Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, és felkiáltott. Mehetünk! Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s ment a magasban, a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzős rakodó terébe. A kapitány fennállt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot. Mehetünk! Nem bír el többet a hajó. A tehergőzős dudált egy nagyot, és lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, és így mormogott. Ezer árbóc és vitorla, úgy mászunk, mint egy csiga. Kinő a szakáll, amire Afrikába érünk. Hát, mire Afrikába értek? A kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, s elbúcsúzott a hajótól. Ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek. Hát ti, hová mentek? Kiáltott fel neki. Megyünk haza, vége van a télnek, mondták a madarak, hús, eltűntek a levegőben. Jaj, mondta Bogyó, szegény Gombóc Artúr, és mi történt vele ott a messze Afrikában? Találkozott a radírpókkal, de majd legközelebb elmesélem. Megérkeztünk az iskolához, mondta Pompom. És búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.
3: Csukásmeserádió.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Én vagyok a híres egyfejű.
1: A nevem is ennyi, csak süsű.
0: És én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Nyuszi könnyek. Orosz népmese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Élt egyszer, éldegélt az erdőben egy Vászja nevezetű fehér nyuszi. Fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befötte a fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt, a nyuszi éppen befűtött a kemencébe, megkopogtatta az ablakot. Ki az? Kérdezte a nyuszi.
2: Én vagyok az, a késes köszörűs, messzi útról jövök, késeket fentem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkam megszárítsam.
1: Tessék, gyere be, melegedj meg, hívta a nyuszi. Be is ment a róka a Vászja nyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Végül nagy nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel Vászja nyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
2: Te nyúl, még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok, ti nyulak az erdőben. Hordd el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom!
1: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a vén polkán kutyával.
3: Szervusz, Vászja, miért sírsz olyan keservesen?
1: Hogy ne sírnék, polkonuska? Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldekéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka, bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Beengedtem, és ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból. Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne sírj, ne keseregj, Vászenyka, vigasztalta őt polkán.
1: Segítek én neked kiűzni a kunyhódból a ravasz rókáját. Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
2: Wow, wow, wow! Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka!
1: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt erre Polkán. Úgy látszik, Vászja, nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már a fogaim, nem tudnék elbánni vele. Ne haragudj meg rám, ha most elmegyek.
4: Hogy is haragudnék? Azt is megköszönöm, amit tettél, búcsúzott tőle a nyuszi.
1: Így hát Polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Miért sírsz, Vászja?
1: Hogy ne sírnék, kedves báránybarátom, hogy ne keseregnék, szipogta a nyuszi. Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megszárítkozzék, s ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
3: Ez igazán nem olyan nagy baj, derült föl a bárány.
1: Segítek én neked kiűzni azt a rókát. Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz. Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
2: Be! Be! Takarodj a nyuszi kunyhójából! Te róka!
1: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
4: Úgy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódban. Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
1: Hogyan haragudnék? Ezt is köszönöm, búcsúzott tőle a nyuszi. A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból elfogta a keserves sírás. Éppen akkor a tisztáson kapirkált a vidám Peti kakas. Magokat gyűjtött, kukacokat szedegetett. Meglátta a nyuszit.
3: Ejha, nyuszi, miért sírsz ilyen keservesen?
4: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom. kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Van is miért sírni, Vászja, rikkantotta a kakas. Elűzöm én azt a rókát! Töröld le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
1: Oda mentek a kunyhóhoz. A kakas felszállott a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, és közben hangos énekbe fogott.
5: Kukurikú! Fölkelt a nap! Nézd, hogy ragyog! Fölkel a vadász, és Mikitov erdőbe viszi a puskát, lelövi vele a rókát! Kukurikú!
4: Ahogy a róka meghallotta Mikitov vadász nevét, leugrott a kemencéről azzal, uzsgyi, kirohant a kunyhóból.
3: Vászja Nyuszi pedig behívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta étellel, itallal, el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.
0: A Nyuszi könnyek című mesét hallottátok.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Hajdú Erik vagyok, zenész, óvóbácsi, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasa. A következő mese egy népmese lesz, a Vajas Pánkó. Képzeljétek el, én se tudtam, hogy mi ez a Vajas Pánkó, úgyhogy utána kellett keressek, de szerencsére a mesébe benne van a recept is. Élt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Kéri az ember az asszonyt.
2: Süss nekem, anyjuk, vajas pánkót!
3: Ugyan miből süssek? Egy csepp lisztünk sincs.
2: Ej, te asszony! Kapard le a kosár oldalát, seperd fel a baktárat, hát ha kerül így egy kis liszt.
1: Hát úgy is tett az öreg asszony, lekaparta a kosár oldalát, felseperte a baktárt, s került is liszt. Két marékkal, a tésztába tejfelt kevert, pánkót vágott belőle, kisütötte vajba, s kitette a pánkót az ablakba hűlni. Elunta magát a vajas pánkó, legurult a lócára, a lócáról a padlóra, s a padlóról legurult az ajtó felé. Átgurult a küszöbön a tornácra, a tornácról a lépcsőre, a lépcsőről az udvarra, az udvarból túl a kapun mindig messzebb és messzebb. Gurult-gurult az úton, és szembe jött vele egy nyúl.
2: Megeszlek, te vajas pánkó!
3: Ne egyél meg, sanda szemű! Inkább hallgass meg, milyen szépet énekelek neked!
1: A nyúl hegyezni kezdte a fülét, s a vajas pánkó rákezdte az énekét.
3: Vajas pánkó a nevem, elmondom eredetem, maktárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek. Megszöktem az otthonomtól, gazdoromtól, asszonyomtól.
2: Miért féljek, nyúl tőled? Megszököm előled!
3: S tovább gurult, úgy eltűnt a nyúl szeme elől, mintha ott se lett volna.
1: Begurult a vajas pánkó az ösvényen az erdőbe, s találkozott a farkassal.
2: Ne, megeszlek, te vajas pánkó!
3: Ne egyél meg, ordas farkas!
2: Szépet énekelek neked! És fújni kezdte.
3: Vajas pánkó a nevem, elmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakon hűtöttek, megszöktem az otthonomtól, gazdoromtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól.
2: Miért féljek, farkas, tőled? Mindjárt megszököm előled.
1: S tovább gurult.
3: Úgy eltűnt a farka szem elől, mintha ott se lett volna.
1: Gurult, gurult a vajas pánkó az erdőben, szembe jött vele a medve.
2: Csörtet, töri a lombot, rontja a bokrot. Megeszlek, te vajas pánkó!
3: Ne egyél meg, tányértalpas! Ugyan miért is ennél meg?
1: És a vajas pánkó már rá is kezdte.
3: Vajas pánkó a nevem, elmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakon hűtöttek, megszöktem az otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, ordas farkas úrtól.
2: Miért félnék, medve, tőled?
3: Megszököm mindjárt előled.
1: S tovább gurul.
3: Úgy eltűnt a medve szeme elől,
1: mintha ott se lett volna.
3: Gurult, gurult a vajas pánkó, szembe jött vele a róka.
2: Jó napot, vajas pánkó! Ej, milyen jó képű, milyen piros poskás vagy!
1: De a vajas pánkó már rá is kezdte.
3: Vajas pánkó a nevem, elmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakon hűtöttek, megszöktem az otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, ordas farkas úrtól, mackó miska úrtól.
2: Miért féljek, hát tőled? Megszököm előled!
3: Felséges ének,
1: szólt a róka.
3: Csak az a baj, hogy megöregettem, kedvesem.
2: Rosszul hallok.
3: Ülj csak ide az orrocskámra,
1: S fújd el még egyszer! Nagyon jól esett a vajas pánkónak, hogy így megdicsérték az énekét. Felugrott a róka orrára, és újra kezdte.
3: Vajas pánkó a nevem, ham!
1: Abban a pillanatban a róka bekapta. Ha a róka a vajas pánkót be nem kapta volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mese-mese mátka, pillangós madárka, ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska.
0: Mesés estét, itt a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.
0: Csukásmese Rádió. Még egy mese.
3: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, az igazságtevő nyúl. A majom éppen a diófán ült és diót evett. Vidáman köpkötte a dióhéjat, dudorászott is, jó kedve volt, mert sütött a nap. Egyetlen erősebb állat sem járt arra, s végül evett. Hát azt hitte, övé a világ. Aztán meglátott egy hangyát. Mondta rátartian, miféle légy piszok izeg mozogott. Nem piszok vagyok, mondta sértődötten a hangya, hangya vagyok. Az mindegy, mondta a majom, tűnj el innen. Miért zavarlak? Csodálkozott a hangya. Én tőlem aztán nyugodtan ehetsz itt ítéletnapig is. Ne feleselj, legyintett nagyképűen a majom, mert úgy kupán váglak, hogy... Milyen napot mondtál az előbb? Ítéletnapot. No, addig fogsz jajgatni. De nekem dolgom van itt, mondta a hangya. Nem hagyhatom abba a te szeszélyed miatt a munkám. A majom elképett, fölhúzta a szemöldökét, és mind a két kezét csípőre tette, közben a farkával is kapaszkodott, hogy le ne essen. Ezt a szemtelenséget, kiáltotta. Ide figyelj, te pöcspiszok, piszokpöcs, vagy hogy is nevezzelek. Legjobb lesz, ha a tisztességes nevemen nevezel, mondta mérgesen a hangya, ugyanolyan jogom van itt járkálni, mint neked. A majom erre már felelni sem tudott. Elképedésében egy fél diót lejtett a földre. Jogod, még hogy jogod? Épp olyan állat vagyok, mint te, mondta a hangya. A majom teli torokból nevetni kezdett. Ez megőrült, mondta, és körülnézett, kinek mutathatná meg az őrült hangyát, de éppen nem járt arra senki. Egyáltalában nem őrültem meg, felelte a hangya. Igenis, éppen olyan állat vagyok, mint te. Épp olyan erős? Kérdezte gúnyosan a majom. Épp olyan, mondta a hangya. Épp olyan gyors? Kérdezte a majom, és a hasát fogta nevettében. Épp olyan, mondta dühösen a hangya. No gyere, nevetett a majom, akkor versenyezzünk. Jó, mondta elszántan a hangya, és edzésképpen csinált két fekvőtámaszt. Lementek a fa alá. Először versenyt futunk, mondta a majom. Látod azt a fát? Látom, mondta a hangya. Az a cél. Háromra indulunk, mondta a majom, és számolni kezdett. Háromra elrohant, futott a hangya is, ahogy a lába bírta. Alig került ki öt fűszálat, a majom már kiabált a másik fától. Hol vagy? Itt, morogta dühösen a hangya. No látod, Big Fitz. Kerülgetnem kellett a fűszálakat, védekezett a hangya. A majom ettől nevető görcsöt kapott. Most súlyt emelünk, mondta aztán. Itt ez a kő. Először fölemelem én, aztán te. Fogta a követ, földobta a levegőbe, még kiáltott is, hogy hoplá! Elkapta és letette a földre. Most te jössz. A hangya neki durálta magát, nyomni kezdte a vállával a követ, a vér mind a fejébe tódult az erőlködéstől, a kő meg sem mozdult. A majom vigyorgott. No most fára mászó versenyt rendezünk, mondta. Gyere ide a fa alá, háromra indulunk. A hangya tenyérnyit haladt, a majom már fönt volt a fa csúcsán. Most megérdemelnéd, hogy eltapossalak, mert szemtelenkedtél, mondta a majom, amikor lemászott. Ha még egyszer azt mered mondani, éppen olyan állat vagy, mint én, magadra vess. A hangyának vörös lett a füle a szégyentől, A majom elfordult, keresni kezdte a féldióját, amit az imént lejtett. Hol lehet a féldióm? Mondta félhangosan. Bocsánat, hallatszott ekkor egy hang. Éppen most tettem meg. Nem tudtam, hogy a tied. Előlépett a nyúl, és megemelte a lapulevelet, amit kalap helyett a fején hordott. A majom megörült, hogy végre valakinek elmondhatja a történteket, még a féldióval sem törődött, amikor az elbeszélés végére ért, a nyúl hitetlenkedve csóválta a fejét. Csak ugyan legyőzted? Talán nem hiszed? Kérdezte sértődötten a majom. Volt versenybíró? Kérdezte válasz helyett a nyúl. Nem volt. Akkor nem érvényes, mondta a nyúl. Ismételjétek meg a versenyt, én leszek a versenybíró. Nekem aztán mindegy, mondta fölényes mosollyal a majom. Na, akkor lépjél 100 lépést, mondta a nyúl a majomnak. A majom lelépte a 100 lépést, a 100-nál földbe szúrt egy száraz gajat. Ott lesz a cél, kiabálta a nyúl, a majom bólintott. Nem akarok versenyezni, mondta ekkor sírósan a hangya. Úgy is legyőz, mégiscsak külön bálat nálam. Csönd, a versenyzők nem beszélnek feleslegesen, mondta szigorúan a nyúl, aztán körülnézett. Hol vagy? Itt, mondta a hangya egy tök magárnyékában. Közben visszaért a majom. Kezdhetjük, mondta. Várj, intett a nyúl, és odaszólt a hangyának. Lépjél te is 100 lépést. A hangya lépett 100-at, éppen az egyik fűszától a másikig tartott. Ez minek? Kérdezte gyanakodva a majom. Világos, te is 100 lépést futsz, meg ő is. Mit nem értesz ezen? Az előbb talán nem így csináltátok? De nem ám, mondta harciasan a hangya. Akkor nem volt igazságos, legyintett a nyúl. Most viszont 100 hangyalépés, meg 100 majomlépés. Ez igazságos lesz. A majom mondani akart valamit, de a nyúl rászólt. Csönd, én vagyok a versenybíró. Futottak. A majom még a táv felét sem tette meg, a hangya már ott volt a másik fűszálnál. Sajnos lemaradtál, mondta a majomnak a nyúl. A majom dühöngött. Majd a súlyemelés dönt, ordította. Előbb mérlegelünk, mondta a nyúl. Mit csinálunk? Bandzsított a majom. Mérlegelünk, mondta a nyúl, és egyik fülére ültette a hangyát, a másikra rátett egy kövecskét. Ez fülmérték, magyarázta, s később hozzátette. Rendben, éppen egyforma súlyúak. A hangya játszva fölemelte a hangya súlyú kövecskét. Most te jössz, te is emelj fel egy követ, aminek akkora a súlya, mint neked, mondta a nyúl. Talán engem is a füledre ültetsz? Gúnyolódott a majom. Nem, mondta a nyúl, azzal jól megnézte a majomat, aztán szemügyre vett egy nagy követ. Ezt szemmértékkel csinálom, ugyanolyan pontos, mint a fülmérték. A majom erőlködött, még a szeme is kigúvatta, míg felemelte a követ. A füles bagoly kitűnően gyógyítja a sérvet, szemtelenkedett a hangya. Még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a versenyből, kiabált a nyúl. A hangya a nála kétszerte súlyosabb követ is megemelte, a majom nem tudta. Ordított mérgében. Majd a fára mászás! Pardon, csak mászás, javította ki a nyúl, a majom nem értette. Ugyanis fára csak te fogsz mászni. Nézzük, ezzel nézni kezdte a fát. 5-ször magasabb, mint te, mondta a majomnak. Ez a fűszál meg 5-ször magasabb a hangyánál, tehát ő erre a fűszárra mászik. A majom kitűnően mászott, ugyanakkor ért fel a fa csúcsára, amikor a hangya a fűszál tetejére. Döntetlen, mondta a nyúl. Ebben valamit javítottál, de az összetett versenyt a hangya nyerte. A majom akkor már lent állt a földön, elöntötte a pulyka méreg, fölkapott egy husángot és elordította magát. Megálljatok! Futás! Vezényelt a nyúl, gyorsan fölkapta a hangyát és elvágtatott, ahogy a lába bírta. Az erdő szélen megálltak, a nyúl lihegett a fáradtságtól. Letette a hangyát, egymásra nevettek. Győztünk, mondta a nyúl. És ez igaz is. Győztek.
0: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A kígyó meg a vakond. Japán mese. Egyszer régen, nagyon régen a kígyónak csodálatos hangja volt, de nem volt szeme. Egy sötét föld alatti üregben töltötte a napjait, és mindig csak azon járt az esze, hogy bárcsak lenne szeme. Ha lenne szemem, végre megláthatnám a mező gyönyörű virágait, akár a hangomat is odaadnám érte cserébe. A vakondnak volt szeme, de nem volt hangja. Ő akkoriban a fűben élt, és annyira szerette hallgatni az énekszót, hogy azt kívánta, bárcsak lenne hangja neki is. Ha lenne hangom, egész nap csak dalolnék, akár a szememet is odaadnám cserébe a hangért. Egy nap, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kígyó összetalálkozott a vakonddal, és alkut kötöttek. A kígyó megkapta a vakond szemét, cserébe a vakond megkapta a kígyó hangját. A kígyó gyönyörködve nézegette a mezővirágait, a vakond pedig énekelt, egyfolytában csak énekelt. Mindketten boldogok voltak, míg nem egyszer a kígyónak mondania kellett volna valamit. Akkor rájött, hogy mégsem kötött olyan jó alkut, szerette volna visszakapni a hangját, de hiába kereste a vakondot, sehol sem találta. Sehol sem találta, mert a vakond is megbánta a cserét. Ráunt az éneklésre, szeretett volna körbenézni a világban és világot látni, de már nem volt szeme. Bánatában elbújt a föld alá, és azóta is ott él vakon. A kígyó pedig azóta is csak sziszegni tud, amikor mondani akar valamit. Kígyók. 4000 kígyófaj létezik, és mindegyik ragadozó. A kígyóknak nincs lábuk, ezért tekergő vagy hullám mozgással haladnak előre. Így nem csak kúszni, hanem úszni is képesek. A szemükön kívül szagminta alapján tájékozódnak, mégpedig úgy, hogy kétágú nyelvük vékony hegyével szaganyagokat továbbítanak a szájpadlásukon található szagérzékelő szervbe.
1: Csukásmese rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukásmese rádióban.
4: Kedves gyerekek! Én Györgyi Anna vagyok, színésznő, Nusi. A mai mesét én olvasom fel nektek. Metyesi Károly, Miróka horgol. Nagyanyó befejezte a horgolást, elrakta a kosarát, és így szólt a két kis cicának. Én most elmegyek, ne csináljatok semmi rendetlenséget. A cicák megfogadták, jók lesznek. Ám alig, hogy egyedül maradtak, Mirókának már is megvolt a terve. Horgolni fog. 12 csipketerítőt a teljes csészék alá. Aztán meghívják majd a környékbéli cicákat uzsonnára. Hadd ámuljanak. Piróka tapsolt örömében. Csipketerítője bizony még egyetlen cicának sincs. Nekik meg lesz. S leginkább annak örült, hogy amíg anyukája horgol, ő játszhat a pamuttal. Miróka előhozta a horgolókosarat, kiszedte belőle a pamutot, szemüveget, horgolótűt, kézi munkakönyvet. Orrára csíptette a szemüveget, kinyitotta a könyvet, és már horgolt is, s hangosan számolt. Egy láncszem, két pálcika, egy láncszem. De mielőtt Piróka játszani kezdett volna a gombolyaggal, rászólt. Most nincs idő játékra. Komoly munka vár rád. Valamelyik szekrénybe, fiókba be van gyömöszölve csomó összegubancolódott pamut. Eredj, keresd meg, bogozd ki, és tekerd gombolyagba. De siess, mert ami van, hamar elfogy. Piróka a vállát vonogatta, de aztán megtetszett neki a feladat. Nem is olyan rossz bujkálni, kotorázni, karmolászni, mindent kihúzigálni. Vidáman indult, bevújt ágy alá, szekrény alá, fiókokba, minden zúgba, s ahova nem fért be, benyúlt karmocskájával. amit elért, minden kicibált, kihúzigált. Hamarosan tele volt a szoba lomokkal, rongydarabokkal. De buzgalmának meglett az eredménye. Megtalálta az összegubancolódott pamutot. Mindjárt kezdte kibogozni és felgombolítani. Miróka meg csak számolt, horgolt sebesen. Szépen növekedett a terítő. Amint kész lett az első, vitte és bezárta az egyik szekrénybe. Aztán kezdte horgolni a másodikat. A pamut már igen fogyott, sürgette hát Pirókát, hogy siessen. A pamut gubanc kibogozása nem ment könnyen. Piróka meg már unta is. S mert belehemperegni a pamut gombolyagba jobban szeretett, mint sem kibogozni azt, hát csak még jobban összekuszálta a szálakat. Azt ajánlott anyukájának, keres másik pamutot, amivel könnyebben lehet boldogulni. Nem bánom, csak igyekez, mondta Miróka, s Piróka már is indult újabb felfedezésre. Most még jobban végigkutatott mindent, mint az előbb. Ekkor vette észre, hogy a szekrény hátulján rés van. Épp hogy befért rajta a karmocskája. Amint benyúlt, már is megakadt a karma valamiben. Húzni kezdte kifelé. Pamut volt. Húzta és gombolította, és boldogan kiáltotta anyukájának. Van már pamut! Amint elfogyott a szál, vitte a gombolyagot. A pamut végét hozzákötötte a másik pamut végéhez, úgyhogy anyukájának meg sem kellett állni, már is horgolhatott tovább. Piróka meg bent játszani. Hemperget rongyokban gurigázott orsokkal, énekelt, futkározott. Miért ne? Ráért, és volt elég játék. Miróka, amint befejezte a második csipketerítőt, megint vitte és bezárta a szekrénybe. És kezdte a harmadikat, s mert fogyott a szál, ismét sürgette Pirókát, hozzon! Piróka engedelmes kis cica volt. S ha fájó szívvel is ott hagyta a játékot, és ment, kihúzott egy szál pamutot, aztán gombolyította. Amint elfogyott a szál, vitte a gombolyagot, s a pamut végét hozzákötötte a másik pamut végéhez. Úgyhogy anyuka megállás nélkül folytathatta a horgolást. Piróka meg a hancúrozást. Volt elég ideje, hiszen a pamutot jóval gyorsabban lehetett felgombolítani, mint felhorgolni. Ám amikor anyukája ismét sürgette a pamutot, már ezt a kevés segítséget is sokalta, s azon törte a fejét, miként könnyíthetne rajta. Ki is találta. Oda ment a szekrényréshez, kihúzta a pamut végét, aztán a fal mentén körülvezette a szobán a szekrény és az ágylábak mögött. S a fotel alatt, amelyiken anyukája horgolt, előhúzta, s a másik pamut végéhez kötötte. Miróka meg csak horgolt, s amint kész lett a terítő, megint vitte és bezárta a szekrénybe, s kezdte horgolni az újabbat. Amint a szál elfogyott, Piróka megint ment a szekrény repedéséhez, kihúzott egy szálat, és hozzákötözte a másik szálhoz. Ennyi volt az egész dolga. Játszhatott eleget,

0: egyedik terítőt tette a szekrénybe, kezdte az utolsót. De nem kezdhette, mert nem volt pamut. Már éppen meg akarta dicsérni Pirókát, mert annyi sok pamutot gubancból kibogozni és felgombolítani nem könnyű. És most mégis rá kellett szólnia, igyekezzen, elfogyott a pamut. Piróka meglepődött, hiszen eddig mindig akkor fogyott el a pamut, amikor anyukája már kötött néhány sort, és most még hozzá sem fogott az új terítőhöz. No de hamarosan a szekrény réséhez futott, kihalászta a szál végét, aztán húzta és gombolította felfelé. Anyukája persze nézte, mit csinál. Meddig kell várnia? De elámult Piróka gyors munkáján. Az összegubancolódott pamutot nem lehet ilyen gyorsan gombolítani. Gyanakodva indult el a pamut mellett. Honnan jön? Ment egyre rosszabb sejtéssel a pamut forrásához, és amikor a szekrény réséhez ért, ahonnan a pamut jött kifelé, hirtelen mozdulattal a szekrény elejénél termett, felrántotta az ajtót, és bebámult a szekrény belsejébe. Minden szőrszála az égnek állt. A 11 terítőből csupán egy felet látott. Az is szélsebesen fogyott, fejtődött, zsugorodott. Úgy kisebbedett, ahogy Piróka kezében a gombolyag növekedett. Piróka! Kiáltotta ijedten. Mit csinálsz? Az ijedelemre Piróka is megijedt. Futott a szekrényhez a gombolyaggal, és ő is bebámult a nyitott ajtón. Ekkor látta, hogy mit csinál. S ijedtében nem, hogy abba hagyta volna a gombolítást, hanem még gyorsabban folytatta. Csak akkor hagyta abba, amikor a terítő teljesen elfogyott, elfejtődött. Mert akkorra a pamut is pontosan elfogyott. Se beszélni, se mozdulni nem tudtak, csak bámulták egymást meg a csipkék üres helyét. Ki tudja, meddig álltak volna ott némán, mozdulatlanul, ha nem nyílik az ajtó. Gyorsan becsukták a szekrény ajtót, és eltűntek. Mi van itt? Lépett be nagyanyú. Már ennek a pamutnak sem hagynak békét, pedig én ebből még egy terítőt akarok csinálni, magyarázta, és a gombolyagot gondosan visszatette a kosárba. Nem kell búsulnunk, vigasztalta Piróka anyukáját a szekrény alatt. Abból a pamutból, amiből mi 11 terítőt tudtunk csinálni, a gazdi csak egyet tud majd készíteni.
1: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
4: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Csukás Mese Rádió. Közlekedj velünk. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Olyan kérdésekre kaphatsz választ, mint például hányan férnek el egy autóbuszban, hogyan kapaszkodik fel a sikló a hegyre, miért jó biciklire pattanni, és hogy a gyaloglás miért számít igazi közlekedésnek. Érdekes és különleges tények a közlekedéssel kapcsolatban. Közlekedj velünk! Minden reggel 7:30. Ha lemaradtál, megismételjük 9:30 a Csukás Mese Rádióban. Műsorajánlót hallottatok.
5: A kis mutató a 8-ason. A nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
1: Csukás Mese Rádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a kis gömböc. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Volt egy szegény embernek egy kis malackája. Olyan kövér volt, hogy már repett ki a kövérségtől. Levágták, s feltették a füstölőre. Tavaszra minden elfogyott belőle, csak a kis gömböc maradt meg. Egyszer a házigazda elment kapálni a szőlőbe. Otthon maradt a három lánya meg a felesége, hogy vacsorát főzzenek. Azt mondja az asszony a nagyobbik lányának. Eredj, leányom, a padlásra, hozd le a kis gömböcöt, főzzük meg apádnak. Mikor a leány felment a padlásra, hozzá akart nyúlni a kis gömbözhöz, hogy levegye. Nagyot kiáltott a kis gömböc. Mit akarsz te? Engem megenni? Inkább megeszlek én téged. Ham, bekapta a leányt. Az anyja nem tudta elképzelni, hogy miért nem jön le a leány a padlásról. Felküldte a középső lányt, hogy hozza le az. Az is úgy járt, azt is bekapta. Küldte a legkisebbik lányát is az anyja, hogy hozza le a kis gömböcöt, az is éppen úgy járt, mint a másik kettő. Azt is bekapta a kis gömböc. Közben az asszony mind csodálkozott, hogy hova lettek a lányok, hogy nem jön le egy sem. Felment a padlásra ő maga is. Mikor meglátta, hogy milyen nagy a kis gömböc, megörült neki. Mikor le akarta akasztani, az rá kiáltott. Mit akarsz te? Engem levinni? Inkább megeszlek. Azt is, ham, bekapta. A szegény embernek nem volt, aki vacsorát főzzön. Közben hazajött a mezőről, nem volt senki sehol a házban, vacsora se volt a tűznél, még tűz sem volt. A gazda kezdett kiabálni. A szomszédba átszaladt, mindenfelé kereste a feleségét s a lányait. Gondolta, hát én bizony megéheztem, inkább vacsora után nézek. Tudta, hogy egyéb vacsora nem lesz, hát gondolta, hogy a kis gömböcöt lehozza, s megeszi. Felment a padlásra, le akarta hozni, de amint hozzányúlt, amaz rá kiáltott, mint a többiekre. Engem akarsz-e megenni? Inkább megeszlek én téged, sham! Bekapta a gazdát is. De most már olyan nagy lett, hogy nem bírta tartani a madzagja. Leszakadt, s lehengeredett, le a padlásról, le a tornácra. Dombon volt a ház, lehengeredett az utcára, s hengeredett végig az utcán. Jöttek haza este a mezőről a kapások, s a kis gömböc mind bekapta őket. A falu végén találkozott a disznócsordával, s azt is mind bekapdosta a kis gömböc. Leghátul jött a kanászgyerek. A bicska ki volt nyitva a kezében, s ette a szalonnát. A kis gömböc azt is bekapta, de hogy a bicska ki volt nyitva, a kis gömböcöt kihasította, s így szépen mind kisorakoztak belőle. Ha a kis gömböc ki nem hasadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: A kis gömböc című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: a kis Csikó és a Zab. Egyszer volt, hol nem volt, a csikós legelő mellett éldegélt egy aranysárga kis Csikó az anyukájával. Takaros kis pajtában laktak, ablakkal, piros tetővel és sok-sok puha szalmával. Az aranysárga kis Csikó egész nap a legelőn rohangált, lepkéket kergetett, friss patakvizet ivott, madarakkal barátkozott és a napsütésben hancúrozott. Annyira élvezte, hogy kedvesen volt hazamenni. Az anyukája persze minden este a pajtában várta finom vacsorával és puha fekhellyel, hogy az aranysárga kis Csikónak semmire se legyen gondja. A kis Csikó minden este szénát vacsorázott, amit nagyon szeretett. Boldogan ropogtatta a finom zöld szálakat, és nagyokat fújtatva szívta be a vacsora illatát. Egyik este, amikor a fáradt és csatagos kis Csikó hazaért, és várta a finom vacsorát, keserűen csalódnia kellett. Az anyukája ugyanis Zabot tett elé. Pergős, ropogós Zabot, amit minden lovacska nagyon szeret, kivéve a mi aranysárga kis Csikónkat.
1: Én ezt nem eszem meg, mondta panaszos hangon. Nem kérem, nem szeretem. Szénát akarok!
0: Hiába csitítgatta az anyukája, hogy minden lovacska szokott Zabot enni, a kis Csikó nem állt kötélnek.
1: Akkor én inkább nem leszek lovacska. Világgá megyek is, keresek más barátokat, ahol majd nem kell Zabot ennem,
0: kiáltotta, és nyakába vette a világot. Szomorúan bandukolt. Messze elhagyta már maga mögött a csikós legelőt, amikor egyszer csak hangos kotkodácsolásra lett figyelmes. Lenézett a lába elé, és mit látott? Egy egész baromfi családot. Egy tarajos kis kakast, egy kendermagos tyúkocskát, és egy csapat pejhes kis csibét.
2: Hát, te mi áradban? Kérdezte a kis kakas.
1: Eljöttem otthonról, mert nem akarok többé lovacska lenni, felelte a kis Csikó.
2: Gyere velünk, mondta a kakas. Jó helyed lesz nálunk. Van egy kis ólunk, megetetünk kukoricával. Ihatsz az itatónkból, és velünk maradhatsz, ameddig csak szeretnél.
0: A kis Csikó nagyon megörült, de amikor odaértek a baromfi család ólához, elkeseredett.
1: Hisz én ide be se férek, mondta szomorúan, aztán megköszönte a kedvességet, és tovább indult.
0: Bandukolt tovább, amikor egyszer csak neszezésre lett figyelmes a fák ágai között. Oda pillantott, és mit lát? Egy egész bolyhos fülű mókus családot.
2: Hát te, miért kószálsz errefelé?
0: Kérdezte a mókus papa. A kis Csikó meg elsírta bánatát, hogy nem akar többé lovacska lenni, mert nem szereti a Zabot.
2: Egyet sem búsulj, kiskomám, mondta mókus papa, gyere el az odunkba, ott majd kapsz egy csomó finom magyarót.
1: Hol van az odutok?
0: Kérdezte a kis Csikó, mire a mókus papa a fa tetejére mutatott.
2: Itt fenn, mi?
1: A kis Csikó megint nagyon elszontyolodott, hiszen ő nem is tud fára mászni.
0: Megint megköszönte a kedvességet, és tovább indult az erdő széle felé. Amikor kiért a tisztásra, egy szép tiszta vízű tavat pillantott meg, és akkor jött rá, mennyire szomjas. Lebaktatott a partra, ahol jó ízűen szürcsölgette a vizet, és egyszer csak hangos hápogás ütötte meg a fülét. A tó közepén ott úszkált egy egész kacsa család, a kacsa papa, a kacsa mama és a kis kacsák. Hívták, hogy tartson velük.
2: Gyere velünk, kis Csikó, adunk neked halacskát, megmutatjuk a fészkünket, és addig maradsz, ameddig csak szeretnél.
0: A kis Csikó lassan ingatta aranyszínű fejecskéjét, és azt mondta.
1: Nagyon szépen köszönöm a jóságotokat, de én sajnos nem tudok úszni.
0: És elbaktatott. Szép lassan beesteledett, és az égre felkúszott az ezüst színű hold, ami csak úgy ragyogott. A kis Csikó viszont nagyon fáradt volt, nagyon éhes volt, és nagyon fázott is. Eszébe jutott a kis pajta, ahol az anyukájával élt.
1: Lehet, hogy mégiscsak haza kéne mennem, gondolkodott. Ott meleg van, puha a szalma, és beférek az ajtón. Csak a zab ne lenne, sóhajtott.
0: Egyszer csak halk zörgést hallott a háta mögött, és amikor odapillantott, két villogó szempárt látott. Gyere velünk, kis Csikó, súgta mézesmázos hangon a farkas. Megmutatjuk a kis lakunkat, aztán jót vacsorázunk.
1: Belőlem aztán nem eztek, kiáltotta a kis Csikó, azzal nekiíramodott, ahogy csak a lába bírta, és meg sem állt hazáig.
0: Otthon aztán az anyukája nyakába vetette magát, bocsánatot kért, majd így szólt.
1: Hol az a zab, anyukám? Rájöttem, hogy itt van a világon a legjobb dolgom, és mégis inkább lovacska szeretnék lenni.
0: Az anyukája pedig nagyon megdicsérte, összecsókolta, és a kis család a mai napig ott lakik a takaros kis pajtában, a csikós legelő mellett, ahol a kis Csikó nagyokat szaladgál. Egyszer még te is találkozhatsz vele.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. A következő mese a Csengő Barack Móra Ferenc nyoma. Máig se tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény Jámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hova fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy báránybőr sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről, még nyárderekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk odavetődött a gúnyhója, azaz a kúnyhója elejbe.
2: Hészette vette rossz különcei, megálljatok csak, hadd kötöm szorosabbra a nyakra valótokat.
1: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket úttól érni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körülsüvöltözött bennünket Gilice bácsi.
2: Hisz él, horta népei, várjatok csak, hadd járatom el veletek a kutyakopogóst.
1: Sehogy se tudott bennünket szívelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogatta rá a száját, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
2: Hé, a gyereknél nincs rosszabb partéka a világon. Az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzett, mert a cserebogár csak a levelét teszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
1: Sose bántotta pedig a Gilice bácsi fáit senki se. Bizonyosan még a cserebogarak is féltek tőle. Hát mi hogyne féltünk volna? Határos volt a szőlője, a milyenkel. Egyszer a nagy tüköralmafája éppen a lábam elé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát. Mégse jutott eszembe beleharapni. Bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, és áthajítottam a mezsgyén. Abban a percben hallatszott a félelmetes süvöltés.
2: Hí, még ilyen gyereket se láttam, mióta a világon vagyok.
1: Gyerembe szedtem a lábamat, de Gilice bácsi megkapta az ingem ujját.
2: Hí, öcskocs, el nem eresztelek, addig, míg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület?
1: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehetne mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
2: Ide nézzük se!
1: Csapott a vállamra Gilice bácsi, és rámutatott egy őszi barackfára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban nem vásik még tán a tündérek foga sem. Akkora, mint az öklöm. Az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
2: Hé! Ez az a híres csengő barack, amiért fél világot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehet ám elvinni, mert ez egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
1: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni. Hurcolgottam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület. Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nem, hogy gyümölcsöt termettek volna. Hat határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, mikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Azt most is megáldotta az Isten. Éppen 100 darab volt rajta. 100 aranyat ért ez ebben az ínséges időben. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülötte, s mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is oda járt a fa alá. S nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének,
2: Imre öcsém, két szemed legyen erre a fára, mert ha egy darab híja lesz a száznak, akkor elmehetsz oda, ahol a barcakad, ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam lennék is.
1: Kisborús Sós Imre csak annyit mondott, hogy ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is. Az pedig nagy szó volt, mert Kisborús Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának beillett volna, hanem azért harmadnap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból egy, a legszebb, a legérettebb csengő barack. Gilice bácsi akkorát süvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék.
2: Jaj, neked, kisborús Sós Imre!
1: Csikorgatta a fogát Gilice bácsi.
2: Jaj, neked, szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest!
1: Valahol a harmadik szőlőbe lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gilice bácsi a füstös csőzgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukoricalevelek zizegtek a szélben. Gilice bácsi töltyért csinált a tenyeréből, s elrikkantotta magát.
2: Hey, Imre! Szőlőcsősz Imre!
1: Szőlőcsősz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés. Alig, hanem hörcsög motoszkál itt, Gilice bácsi széthajtotta a leveleket, s hirtelen visszakapta a fejét. Sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygosra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elejbe Vézna kis kacsóját.
3: Bajack, Bajack!
1: Az volt bizaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A századik, a legbársonyosabb, legérettebb. Gilice bácsi lehajult a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kisborús Sós Imre hosszú árnyéka. A nagy szár ember úgy lehorgasztotta a fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, alig bírt egy-két szót nyöszörögni. Itt vagyok. Gilice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Olyan szeretett volna süvöltözni, de hiába. Nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, ellalakasztotta a szavát.
2: Hát, nini, te vagy az, kisborús Sós Imre? Hát, mit is akarok mondani te neked? Hát, hallod-e, Imre fiam, még a barackban tart, minden nap hozz egyet ennek a beteg poronytnak-e? Hallod-e? Érted-e? Tudod-e? Na-na!
1: Gilice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengő barack fája is, ritka rajta a levél, mint öregember fején a hajszál, de azért, mikor elmegyek mellette, mindig úgy hallom, mint a sok-sok angyalka csilingelne rajta, édes szavú ezüst csengőcskékkel.
0: Csukásmeserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukásmeserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meghernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent repülne a fecske, hogy a földet érné a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a cirmosnak. Még ki se értünk, mint eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendő mondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban, tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor meleg nyáridőben nagyban ment a kukorica kapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heveréztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangyaforradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Az elől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellőselebbent, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé. Ahogy a legelőföldre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, megismert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zölddolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagybecsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipkekalapban állít be hozzám. Apuka, mit mond a kis béka? Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke, maradj panka, ide be! Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
3: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Kedves gyerekek, Oswald Marika vagyok, operettszínésznő. Az operett, jobb, ha tudjátok, az a felnőtteknek szóló mese. De én, amikor nagyon kicsi voltam, még óvodás, meg még annál is kisebb, nagyon imádtam, amikor a szüleim mesét olvastak nekem, és ezért is maradtam úgy, hogy a mai napig imádom a mesét. Sztelek Csillár meséjét fogom elmondani nektek. Döme már óvodás. Aki elmeséli nektek, Oswald Marika. Anya, nézd, ott jönnek Petijék. Várjuk meg őket, mondta Döme lelkesen az óvoda kapujához érve. 2 évvel ezelőtt, amikor Döme óvodás lett, bizony nem volt ilyen vidám. Szívesebben maradt volna otthon anyával. Mióta viszont Petivel jó barátok lettek, sürgette reggelente az indulást. Jó, hogy csöpörög az eső, igaz, Döme? Sokan jönnek a te jeleddel óvodába, mondja kedvesen Peti mamája. Az óvodában minden gyereknek saját jele van. Döme épp az esernyőt kapta. Legyen tornya is, javasolta Peti Dömének. Délelőtt várat építettek. Ezt nagyon szerették, mert az itteni kockák nagyobbak voltak az otthoniaknál. Pakoljatok, gyerekek, kérte később az óvónéni. Szerencsére a várral éppen készen lettek. Kezdődött a délelőtti foglalkozás. Énekeltek, majd rajzoltak egy keveset. Döme, neked ma különösen szép lett a munkád, dicsérte meg az óvónéni. Mindenki a saját családját rajzolta meg. Döme anyát szép nagyra készítette, és még a haját is kiszínezte. Magát apa és anya közé tette, és természetesen fogták egymás kezét a képen. Anyának biztosan tetszeni fog, örült már előre Döme. Ovó néni, Kacsi elrontotta a homoktortámat, sírt Anna. Jajaj, szomorodott el az ovó néni. Gyere, Kacsi, kérj bocsánatot. Az lesz a legjobb, ha a kamionnal fuvarozol Annának homokot, hogy új tortát készíthessen. Ha kész lesztek, én is megkóstolom. Karcsi körül gyakran volt baj, de Döme jól kijött vele, legszívesebben azonban Petivel játszott. Most is kavicsokat gyűjtöttek egy várhoz. Te a sárgákat keresd a toronyhoz, én meg a fehéreket a falhoz, javasolta Döme. Mehetnek a naposok, szólt az óvónéni. Néhányon beszaladtak az udvarról. Ők szépen megterítettek, mire a többiek is beértek. Nem találom a cipőmet, panaszkodott Sári. A betorduló gyereksereg először átvette a benti ruháját és cipőjét, majd a fürdőszobában mindenki gondosan megmosta a kezét. Nagy volt a zsibongás és a nyüzsgés. Szökőkút, kurjantotta Karcsi, és sajnos már le is fröcskölte az egyik kislányt. Ma úgy látom, még a szappan is rakoncátlanabb a kelleténél, mondta Ica néni a dadus, amikor megjött a lármára, és éppen akkor csúszott ki Pisti kezéből. Sipírsz befelé, teregettem mosolyogva a gyerekeket. Kész vagyok, ült le Döme elsőként a helyre, mert már nagyon korgott a gyomra. Jaj, de jó! Örültek a gyerekek. Aznap nagyon finom volt az ebéd. Húsleves, utána szilvás gombóc. Ica néni segített minden asztalnál merni a tányérokba. Kivételes nagy csönd volt, mindenki elfoglalt az evés. Ha mindig ilyen szépen esztek, akkor nem sokára elkezdünk kést is használni az ebédnél, ígérte az óvónéni. Áó, bocsánat, jajdul fel Kati. Véletlenül kiborította a vizét. Ica néni lecserélte a terítőt, Kati pedig ügyesen feltörölgette a padlót. Mire az ebéd véget ért, néhányan már igen álmosan pislogtak. Gondosan mossátok a fogatokat, figyelmeztette a gyerekeket az óvónéni. Tisztálkodás után mindenki a saját matracán fekve hallgatta a mesét. Ma egy olyan mackóról fogok mesélni nektek, aki most megy életében először óvodába. A mese végére sokan elaludtak. Döme is elálmosodott, ujját a szájába tette, mert így szokott elaludni. Nézd, úgy alszik Döme, mint egy kisbaba, súgta oda Zsuzsi Katinak. Döme nagyon szégyelte magát, és erősen elhatározta, hogy leszokik az új szopásról. De jó, hogy már itt vagy, szaladt oda Döme anyához, aki ma különösen korán jött érte. Amíg az uzsonna befejeződött, anya az öltözőben várt, és a falra kitett sok szép rajz között keresgélte az ismerős alkotásokat. Mesélj, hogy telt a napod? Kérte anya öltözés közben. Képzeld, újságolt a Döme, az udvaron kavicsból csináltunk labirintust, Petivel a szobában meg várat. Tanultunk egy új szép éneket is, és az ebéd ma szilvás gombóc volt. Na és ezt nézd, anya, be tudom kötni a cipőmet, mutatta büszkén Döme. Vidáman indultak haza.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a NSZ zenekar gitárosa. Én fogom nektek előadni Móra Ferenc Fityók című meséjét. Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl, volt egyszer egy bolondos legény, úgy hívták, hogy Fityók. Ez a Fityók hátul hordta az eszét, mint juhász a botját. Darálni akarta az ecetet, kötözni a homokot. Vargához vitte élesíteni az ekeszarvát, Szabóhoz patkolni a csizmát. Mikor az apja megsokalta a sok balgasságát, azt mondta neki: kocsi út, meg gyalogút, föl is út, meg le is út, eredj Fityók szolgálatot keresni. El is ment Fityók, talált gazdát is, kapott parancsot is. Ez volt a parancs: eredj Fityók fát vágni az erdőre. Amit vágsz, holnap hazahozzuk 4 lovas szekérrel. Nesze ez az árpacipó, élj vele vígan. Fityók mindent jóváhagyott, csak az árpacipót keveselte. Ha kevés, tedd a patakba, megdagad benne, mondja neki a gazda tréfálkozva. Egy szó nem sok, de Fityók annyit se szólt. Kiment az erdőbe, lenyesett két gajat, és betette a patakba. Aztán megette az árpacipót, kifeküdt a napra, és így aludt estig. Akkor aztán hazament. Másnap azt mondja neki a gazda: itt ez a darab szalonna, kend meg vele a szekeret, megyünk az erdőre fáért, amit kivágtál. Kapja magát Fityók, megkenni a szekeret, de mindenütt, nem csak a kerekeit, hanem az oldalát és a rúdját is. Ó, te esze Fity, förmed rá a gazda, nem így kellett volna ezt csinálni. Na most már fogd be a 4 lovat. Be is fogta Fityók a 4 lovat, de úgy, hogy 2 előre a rúdhoz, 2 hátra a sorogjához. Hát ahogy hajtaná, nem megy a 2 ló, nem bírja egymást húzni. Ó, te oktondi, kiált rá a gazda, ezt sem így kell csinálni. Megmutatta, hogyan kell, aztán megindultak. Hanem azt megmondom, hogy az úton meg nem ukkanj, mert megkeserülöd, förmed rá a gazda Fityókra. Szót is fogadott Fityó, pedig látta, hogy kiesik a kerékszög, utána a kerék. De azért meg nem szólalt volna a világért sem, csak amikor az erdőbe beértek, akkor mukkant meg. Gazduram, baj van! Mi a baj, Fityók? Kiesett a kerékszög. Hely, mézes teringette, miért nem szóltál előbb? Meg a kerék is elveszett. Hely, jeges teringette, fogj hamar egy lovat, pattanj a hátára, szaladj a kerékért. Kifogták a nyergest, rápattan Fityók, megy vissza a kerékért. Meg is találja, illegeti a ló hátára, de sehogy se akar megállni rajta. Kapja magát, kiveri belőle a küllőket, a kereket a lónyakába akasztja, úgy lovagol vissza. Lett ebből megint nagy perpatvar. Ahogy kimérgeskedi magát a gazda, fülön fogja Fityókot, és azt mondja neki: hol az a fa, amit tegnap vágtál? Itt van a patakban. Mutatja Fityók a 2 szál vesszőt. Gondoltam, majd megdagad benne. Erre aztán már lőcs után kapott a gazda. Gyere, Fityók, hadd járassam el veled a kutyakopogóst. De erre Fityók is nyaka közé kapta a lábát, s úgy meglódult, hogy még most is szalad, ha meg nem állt. Amelyiktek találkozik vele, fogadja föl cselédnek.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan keresték az öt garast? Moha meg Páfrány a mestjén ült. Egyszer csak elviharzott mellettük Fürjecske.
2: Hová, hová, Fürjecske? Miért sietsz annyira? Kiáltott rá Moha. Elvesztettem öt garast, és most keresem,
1: mondta Fürjecske, és már sietett is tovább, olyan gondterhelt volt, hogy még a tolla is lekúkadt. Moha egy ideig csóválta a fejét.
2: Bizonyára valahol a mesdjén hagyta a garasait. Menj, Páfrány, nézd meg, mondta.
1: Ő maga pedig visszament a házikóba. Páfrány bekukkantott minden kis rejtek helyre a mesdjén, megforgatott minden követ, de Fürjecske öt garasát csak nem találta. Végül egy zöld levél alatt bukkant rá. Ott feküdt pattanó, és Fürjecske öt garasát rakosgatta a pocakján.
2: Hol vetted azt a pénzt? Kérdezte Páfrány.
3: Én nem vettem, hanem találtam, mondta pattanó.
2: Akkor add ide nekem, és én visszaadom Fürjecskének, mondta Páfrány.
1: Oda ment pattanóhoz, és elvette tőle az öt garast. Ekkor pattanó felkiáltott.
2: Én azt a pénzt súlynak használtam, most borzasztó magasra kell felugranom. Hoppla hopp!
1: Megropogtatta az izületeit, és átugrott a Páfrányt. Páfrány zsebrevágta az öt garast, és hazament a házikóba.
2: No, mi van? Megtaláltad? Kérdezte Moha.
1: Páfrány nem szólt semmit, csak csörgette a garasokat a zsebében.
2: Úgy látom, hogy te nem csak az öt garasra vagy olyan büszke, mondta Moha. Nem hát, húzta ki magát Páfrány. Remek dolgot tanultam pattanótól.
4: Hát hallom, mi az? Firtatta Moha.
1: Páfrány elkezdett pattogtatni a hüvelykujjával, és már nem lehetett vele szót érteni, egyre csak pattogtatott a hüvelykujjával, és körüljárta az ágyat. Megmérte, hány arasz. Aztán hanyat feküdt az ágyba, úgy, mint pattanó. Mohára pedig ráparancsolt.
2: Ha szólok, nyújj be a zsebembe, Fürjecske öt garasáért. Én meg átugorlak. Ez az a remek dolog, amit pattanótól tanultam.
3: Jól van. Megteszem, úgysem hagynál addig békén, mondta Moha, és benyúlt Páfrány zsebébe az öt garasért.
1: Páfrány megropogtatta az ízületeit, és nagyot kiáltott, mint pattanó.
2: Hopplá, hopp!
1: De közben valahogy az ujjaival meg a sarkával feltépte a dunyát. A dunyából kiszabadult a toll, tódult ki az ablakon, nyomult ki az ajtón. És ami nem talált másfelé utat, az kirepült a kéményen.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a tükör. Valamikor réges-régen Indiában történt, hogy egy falusi ember a piacon vásárolt magának egy tükröt, amiről maga sem tudta, hogy mi az. A fazekas ember kiment a piacra, hogy eladja a portékáját. Ám amikor megpillantotta a fényesen csillogó tükröt, az teljesen megbabonázta. A kezébe vette, méregette, nézegette, és nagyon megtetszett neki a furcsa tárgy. Mondja csak, mi ez? Kérdezte a fazekas az árust. Ez egy tükör, vágta rá határozottan az árus. Az ember pedig nem akart tudatlannak tűnni, és nem kérdezgette tovább. Egyébként is úgy tetszett neki a tükör ragyogása, hogy végül hazavitte. De vigyázzon vele, mert törékeny, fűzte hozzá az árus, mikor gondosan becsomagolta a tükröt, és odaadta az új tulajdonosának. Mikor a fazekas mester hazatért, se szó, se beszéd, bezárkózott új szerzeményével a szobájába, és ki sem jött onnan egészen estig. Akkor is csak azért, mert megéhezett. Így ment ez nap-nap után. Az ember órákig tudott gyönyörködni a drágaságában. Eközben az asszonyt furdalta a kíváncsiság, hogy mit hozott haza az ura. Ám akárhogy kérdezgette, akárhogy perlekedett, a férj nem kötötte az orrára. El is határozta a fondorlatos asszonyság, hogy amint a férje nyitva hagyja az ajtót, belopózik a szobába, és meglesi a nagy titkot. Aztán egy nap az asszonynak végre szerencséje volt. A műhelyébe menet a fazekas nyitva felejtette az ajtót. Mikor a férje messze járt, a kíváncsi asszonyság izgatottan nyitott be a szobába. Amint belépett, már is megpillantotta az asztal közepén a letakart portékát. Óvatosan fellibbentette róla a leplet, és elképedve látta, hogy egy kedves, elragadó hölgy néz rá vissza, aki éppen olyan csodaszép köves nyakláncot visel, mint amit ő kapott az édesapjától. Szóval ezért zárkózik be ide minden egyes nap? Úgy tűnik, beleszeretett ebbe a csodálatos asszonyba, s azóta le sem tudja venni róla a szemét, gondolta az asszony, és mindjárt keserves sírásra fakadt. Nem sokkal később arra járt az anyósa, és az ablakon át meglátta a konyhában sírtogáló asszonykát. Mi történt? Miért itatod úgy az egereket? Kérdezte nyájasan a néni a házba lépve. Hogy ne sírnék, amikor a fiad mást szeret? A szobájában rejteget egy képet, amin egy gyönyörű fiatal nő arcképe van. Mégis miről beszélsz, leányom? Értetlenkedett az anyós. Ha nem hiszed, nézd meg magad, ott van bent a kép a szobájában. Az anyós kíváncsian lépett be a szobába, és mindjárt megpillantotta a tükröt az asztalon. Kezébe vette, de legnagyobb meglepetésére a fiatalasszony helyett csak egy ráncos vénboszorka nézett rá vissza a tükörből. Mitől félsz, leányom? Én csak egy vénasszony képét látom itt, mosolygott az anyós. Milyen vénasszonyról beszél mama? Hiszen ez egy csodaszép teremtés, vette ki a tükröt az asszony az anyósa kezéből. S mert egyikük sem sejtette, hogy a tükörben önmaguk arcképét látják, ezért összevesztek azon, hogy kinek van igaza. Olyan komoly szóváltásba keveredtek, hogy mire az após hazaérkezett, a két nő már csak nem hajba kapott. Na, hát itt meg mi történt? Miért szekáljátok egymást? Kérdezte a meglepett öreg apó. Van egy kép a fiat szobájában, ami egy vén ráncos banyát ábrázol, de a felesége szerint egy csodálatos kisasszonyt. Hát ezért veszekszünk, nem tudunk megegyezni, mondta az öreg anyu. Menj, nézd meg te is, és tégy igazságot. Na hát, ki hallott ekkora sületlenséget? Rázta a fejét az apóka, és becsoszogott a fia szobájába. Felvette a tükröt, belenézett, és tudjátok, mit látott? Bizony saját magát, egy ráncos, kopasz vén apókát. Hová tettétek a szemetek?
hisz én itt csak egy ráncos aggastyánt látok, semmi mást, mondta az apóka, miközben méregette magát a tükörben. Még hogy aggastyán, hát Kendnek is elment az esze, vágott vissza az öreg asszony, és a vita tovább folytatódott. Olyan hangosan civakodtak, hogy még egy fiúcska is bekukkantott az ajtón, hogy megnézze, mi ez az óriási hangoskodás. Mikor a fiú belesett, a fiatal asszony megpillantotta, és már is felkérte döntőbírónak. Mondd csak, fiam, melyikünknek van igaza? Ki van a képen? Egy csodaszép asszony, egy vém banya, vagy egy kopasz öregapó? A fiú kezébe vette a tükröt, ám amikor belenézett, nem látott egyebet, csak egy kisfiút, egy csúszdival a kezében. Miért néz engem ez a fiú? Mit akar tőlem? Ráncolta a szemöldökét a csibész, mire a tükörképe is morcos arcot vágott. Mit képzelsz, te csirkefogó? Miért grimaszolsz nekem, és honnan vetted ezt a csúszlit? Ilyen csúszlia nincs senki másnak, csak nekem, mérgelődött a kisfiú. Na majd én megmutatom, ki az erősebb. Azzal a fiú az öklével belevágott a tükörben látható arcba, mire a tükör kiesett a kezéből, és apró darabokra tört. A tükör, ez a furcsa találmány, amiről sosem tudták meg micsoda, tönkrement. Egy ideig még nézték a sok kis csillámló üvegdarabot a földön, majd végre megbékéltek egymással, és nyugodtan hajtották álomra a fejüket.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

te bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!